0: Moldován Vilmos. Alap. Rakhatod a téglát egymásra, tetőt emelhetsz, szépet, nagyot, de ez hasztalan, ha alája nem tettél egy szilárd alapot. Higgy, tanulj, vagy űzzél álmokat, fess ábrándokból déli bábot, alap nélkül széthull légvárad, és összeomlik kis világod. Ezért építs a jó alapra, Jézusra, ki mindent alkotott. S ha zúg a hab a lét vihara, nem ér téged, csak az alapot.
1: József Attila, Istenem. Láttam, Uram, a hegyeidet, s olyan kicsike vagyok én. Szeretnék nagy lenni, hozzád hasonló, hogy küszöbödre ülhessek, Uram. Oda tenném a szívemet, de apró szívem, hogy tetszene néked? Roppant hegyeid dobogásában elvész az ő gyönged adogása, s ágyam alatt hál meg a bánat. Miért nem tudom, hát sokkal szebben, mint a hegyek, és mint a füvek. Szívükben szép zöld tüzek égnek, hogy az elfáradt bogarak mind hazatalálnak, ha esteledik. S te nyitott tenyérrel, térdig csobogó nyugalomban ott állsz az útjuk végén. Meg nem zavarlak én, Uram. Elnézel kis virágaink fölött.
2: Dóró Sándor, képes vagy. Képes vagy arra, hogy változtass magadon. Képes vagy arra, hogy változtass szavakon. Meg tudod csinálni, hogy más világban élhess. Meg tudod csinálni, hogy másik szintre léphess. Képes vagy arra, hogy változtass a gondolaton. Képes vagy arra, hogy változtass az indulaton. Meg tudod csinálni, hogy elkerüljön a bánat. Meg tudod csinálni, hogy tartsd néha a szádat. Képes vagy arra, hogy változtass a sorsodon. Képes vagy arra, hogy ne keseregj a múltadon. Meg tudod csinálni, hogy süssön rád a nap. Meg tudod csinálni, hogy elhidd, csoda vagy.

0: A boldogságért olykor keményen meg kell dolgozni. Olyan ez, mint az otthon rendben tartása. Meg kell őrizni az értékeket, és a szemetet ki kell dobni. Az egyik ember a szép kilátást veszi észre, a másik a koszos ablakot. Te választod meg, hogy mit látsz és mit gondolsz.
1: A hangszerek versenye. Az egyik este összeültek a hangszerek, és hosszú vitába kezdtek, hogy vajon melyikőjüknek van a legszebb hangja. Mindenki a saját tehetségét dicsérte, nem hagyta szóhoz jutni a másikat. Amiből aztán olyan nagy hangzavar lett, hogy senki nem hallott semmit. Végül nagy nehezen megállapodtak abban, hogy mindegyikőjük egyenként mutatja meg tudását, míg a többiek hallgatnak, és amelyik a legtöbb elismerést kapja, azt kinevezik a legszebb hangú hangszernek. A hegedű kezdte a versenyt, mivel ő ült legelől, de olyan nyikorgós hangot adott ki, hogy mindenki elkezdett nevetni. Hajd abba a cincogást, te hegedű, mondták neki. Utána következett a nagybőgő a maga mély lomha hangján. A hangszerek egy darabig figyeltek, de belealudtak a lassú muzsikába, mire a nagybőgő felháborodottan kifakadt. Hagyjátok abba a horkolást, nem hallom a saját húrjaim hangját sem. Erre aztán mindenki fölébredt, és jól kinevették a földühödött hangszert. Harmadiknak a fuvola állt ki. Olyan sípolás csapott, hogy mindenki befogta a fülét. Hajd abba, te fuvola, mondták neki, mert még beszakad a dobhártyánk. A következő versenyző a trombita volt. Olyan harsány hangon szólalt meg, hogy mindenki beleremegett. Mindjárt szétesünk, hajd abba a fújást, mert nagyon megszívtuk. A dob is kiállt, és elkezdte ütni, vágni magát. Bum, bum, dir, dur, csit, csat, pif, puf. A dob nagyon élvezte a saját hangját, és annyira megfeledkezett magáról, hogy az ütőjével véletlenül a tubát is megütötte úgy, hogy szegény tuba lefordult a székről. Szegény dobot nyomban kiállították a versenyből agresszív magatartása miatt. A versenyben végül senki sem győzött, és megint kezdett urrá lenni a hangszereken a káosz. Mindenki saját magát dicsérte, és nem volt hajlandó elismerni a mások érdemeit. Egyszer csak azonban valami érdekes hangot hallottak, mintha egy pálcát a karmesteri pulthoz vertek volna. Mindenki fölnézett, és megpillantották a karmestert. Fölemelte két kezét, mire mindegyik hangszer septében visszaült a helyére, összeszedte magát, és feszülten figyelt a karmesterre. Mikor a karmester keze meglódult, gyönyörű zenekari muzsika szólalt meg. Mit gondoltok? Ki a karmester? Isten. És kik a hangszerek? Bizony, mi vagyunk azok. Ha nem figyelünk Istenre, akkor csak veszekszünk, kinevetjük egymást, és úgy akarunk jónak mutatkozni, hogy a másikat lebecsüljük. De ha Istenre figyelünk, akkor ezek mind eltűnnek, és egységben gyönyörű dallamokat tudunk játszani.

0: A szeretet egy készség, amit meg lehet tanulni. Más szóval olyan dolog, amiben egyre jobb lehetsz, ha gyakorolsz. Talán azt gondolod, hogy jó társ vagy, de Isten azt akarja, hogy nagyszerű társ legyél, hogy tudd, hogyan kell szeretni. Sőt, a szeretet mestere legyél. A kapcsolatok szakértőjévé válhatsz. Sok ember azonban soha nem tanulja meg, hogyan kell igazán szeretni. Nem szeretnél olyan emberré válni, akit úgy ismernek, hogy rendkívüli módon tud szeretni. Amikor az emberek rólad beszélnek, lehet, hogy azt mondják, őt nem érdekli, ki vagy hogyan nézel ki. Őt nem érdekli, hol voltál, vagy mit tettél, vagy honnét jössz. Az egyetlen módja annak, hogy valamit újra és újra megteszel, készséggé fejleszted, ha gyakorlod. Amikor először teszed meg, lehet, hogy kínosnak érzed, de ha ez minél többször történik, annál jobb leszel benne. Ugyanez igaz a szeretetre is. Szeressük egymást, mert a szeretet Istentől jön. Aki szeret, az Isten gyermeke és ismeri Isten. A Biblia azt is mondja, gyakoroljátok ezeket a dolgokat, legyetek elkötelezettek benne, hogy a fejlődésetek nyilvánvaló legyen mindenkinek. Gyakoroljuk az egymás iránti szeretetet.
1: Nehézségek. Egy nap egy kis pillangó látszott ki egy félig nyitott sejemgubóból. Egy férfi üldögélt ott, és nézte a pillangót néhány órán át, ahogy küzdött, hogy testét kiszabadítsa a kicsi nyíláson át. Aztán úgy tűnt, a folyamat megállt. Mintha a pillangó már mindent megtett volna, amit tudott, és semmi többre nem lenne képes. A férfi úgy döntött, segít a pillangónak. Egy ollóval, vigyázva, finoman kinyitotta a sejemgubót. A pillangó könnyen kijutott. De a teste összeaszott volt, gyönge, és a szárnyai zsugorodottak. A férfi várta, hogy egy pillanatban kinyílnak a szárnyak, kitárulnak, előtűnik a szépségük, és képesek lesznek levegőbe emelni a pillangó testét, és az is erős, szilárd lesz. Ám semmi nem történt. A pillangó egész kis életét gyöngécske testben hervadt szárnyakkal töltötte. A jóindulatú segítő férfi nem értette, hogy a szűk sejemgubon keresztüli küzdelem szükséges ahhoz, hogy a pillangó teljesen kifejlődhessen, megerősödjék. Néha nekünk is éppen a nehézségekre van szükségünk az életben. Lehet, azért kapjuk a nehéz helyzeteket, hogy azokból megerősödve kerüljünk ki, és több energiával legyünk majd képesek értékelni a szépet, a jót, az élet színeit, vagyis gazdagabban élhessünk.
2: Áprili Lajos, imádkozom, legyek vidám. Én Istenem, legyek vidám, hogy házamat vidítni tudjam. Mosolyogjak, ha bántanak, és senkire se haragudjam. Arcom ne lássa senki sem, bánkódni gondon és hiányon. Legyen szelíd vasárnapom, ha mosolyog a kis leányom. Én Istenem, legyek vidám, ma minden gondot tűzre vessek. Nyújtsam ki kincstelen kezem, s szegényen is nagyon szeressek. Tudom, sokat bűvölt a gyász, a hollós téli bút daloltam. A bátrakkal hadd mondom el, panaszkodtam, mert balga voltam. Én Istenem, legyek vidám, újjongjon újra puszta lelkem, mint rég, mikor falun felett az első forrás vízre leltem. Ködökbe csillanó sugár, vég fecske szó bolond viharban, tudatlan gyermekhang legyek a jajgató világzavarban.

0: nagy öröm, és aki szegény, az is tud valamit adni, és ne az legyen a álláspontunk, hogy kifogásokat keresünk, hogy nekem olyan kevés van, hogy abból én nem tudok semmit adni, mert az Úr mindig kipótolja. Tehát ne kifogásokat keressünk, hanem adjunk bátran, mert hogy a pénzen kívül mennyi minden van. Egy kedves szó, egy simogatás, az időráfordítás, a vigasztalás, a vendéglátás. Ha valakinek van valamilyen szakértelme, amivel a másikat tudja segíteni, ezek mind adománynak jelentenek.
1: Köszönjük szépen, László.
2: Jobb adni, mint kapni. Én az Úr Jézusnak arra a felhívására utalnék, amikor arról beszélt, hogyha vendégséget tartasz, akkor olyanokat hívjál meg, akik nem tudják viszonozni. Legyen bennünk is ez a lelkület.
1: Köszönöm szépen. Egység. Római levél, 15. fejezet, 26. és 27. verse, Kulcsár Anikó.
3: Makedónia és Akhája ugyanis jónak látták, hogy gyűjtést rendezzenek a jeruzsálemi szentek szegényeinek. Jónak látták ezt, de tartoznak is ezzel nekik, mert ha a népek részesültek az ő lelki javaikban, akkor tartoznak is azzal, hogy anyagiakkal szolgáljanak nekik.
1: Köszönöm szépen. Az egyik, hogy a tehetősebbek észreveszik a szükséget, és nem azért adnak, mert a jeruzsálemiektől küldöttség érkezik, és azt mondják, hát adjatok, mert éhezünk, a gyerekeink, stb., hanem csak hallják a hírt, és eldöntötték magukban, hogy adnak, adománnyal támogatják. És én azt hiszem, a kereszténység mindig így ment előre. Észreveszem, hogy hol van a szükség, de nem azért, mert az kiabál hangosan, mert az, aki kiabál, annak valószínű, hogy nem kell adni. Aki csendben van, és összeszorítja az arcát, vagy a fogait, na valószínű, hogy ő van a legnagyobb ínségben.
4: A mai kereszténységünk egyik legnagyobb baja, hogy majd szóljál, testvér, ha segíthetek. Mikor fog szólni az, aki valóban rászorul? És én azt hiszem, hogy ezzel, mintha az imádságot akarnánk megspórolni, ne haragudjon érte meg senki. Nem lehet, hogy nekem szólt már rég az Úr, hogy segíthetek? Egy kislány jut eszembe, aki azt mondta az édesapjának imádság után, hogy apa, elkérhetném a pénztárcádat? És megkérdezte, minek? Meghallgatnám belőle az imádságodat a szomszédnéniért.
1: Aranyos. Marika?
5: Egyetlen mondatot szeretnénk a Biblia tanulmányból felolvasni. A becsületesség a pénzügyekben nem csak a csalás kerülését jelenti, hanem az evangélium hitelességének megőrzését, a közösségen belüli bizalmat célozza meg.
1: Nagyon szép mondat, köszönjük szépen. István?
6: Én csak egy gondolatot vettetnék fel, hogy tulajdonképpen mindig azt mondjuk, hogy adjunk, adjunk, adjunk. Ez az egyik probléma. És mert nem veszük figyelembe azt, hogy mindenki úgy, ahogy eltökölt az ő szívébe. És a másik probléma a céllal van. Ugye néha olyan célokra kérünk adományt, amivel finoman fogalmazva nem értünk egyet. De gondolom, hogy mindenki megtapasztalta már saját praxisában, életében azt, hogyha egy jó célt jelölök meg, akkor mindenkinek megnyílik a szíve és a pénztárca is egyaránt. Tehát nagyon fontos, hogy olyan célokat jelöljük meg, és ez a felolvasott igében is, hogy ez evangéliumi hirdetését szolgáló célokra, vagy a előbb említett advent kiadóról, és ha jó cél van, akkor az emberek mindig megnyitják a szívüket.
1: Köszönjük szépen. Marika?
0: Az adomány célja az egység, az összetartozás érzésének felébresztése volt. Azt akarta, hogy ezzel ők is bekapcsolódjanak a misszióba. Be akarta mutatni, hogy a pogány hátterű gyülekezet épp úgy része Isten

0: családjának, mint a zsidó hívők Jeruzsálembe. Vagyis akik korábban ellenségek voltak, már valóban hittestvérekké lettek Isten új szövetségi maradékában.
1: Köszönöm szépen. Rózsika, honnan halljuk most az összefoglalást?
2: Dr. Szigeti Jenő, vallomások a szeretett titkáról, és ott a 204. oldal. Az egyház egysége megvan, csak láthatóvá kell tenni. Az egyház test, és nem testület, nem hierarchikus szervezet, hanem élő szervezet, aminek feje Krisztus. A főpapi imában Jézus az egység megvalósulásáért imádkozott. Ez nem az az egyház szervezetek egyesítését jelenti, hanem a hitvalló emberek szeretetben történő egymásra találását. Aki a szervezeteket akarja egyesíteni, lehetetlenre vállalkozik. Egymással, egységben nem lévő inaktív tagokból akar élő közösséget formálni. Jézus főpapi imádságából három lényeges elemre figyeljünk. Az egységnek láthatónak kell lenni, mivel a világnak látnia kell, hogy mit jelent a gyakorlati szeretet. Az egyház egysége és bizonyságtétele összetartozik. Ha valaki képtelen a másik másféleségének elfogadására, képtelen lesz Krisztusról bizonyságot tenni. Az egységet csak a szeretet parancs hatája alatt lehet megélni. Az egység célja nem az egyház szervezet megerősítése, hanem a szeretet uralmának helyreállítása. Az egység alapkérdése nem az egyetértés, hanem egymás önkritikus megértése.
1: Nagyon szépen köszönöm az értékes hozzászólásokat, bibliaverseket. Mindenkit hívunk és várunk. A hamis tanítók gondolatsorral fogjuk jövő héten folytatni. Most pedig egy imával fejezzük be. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy a sáfárság és a misszióról tanulhattunk. És amikor szükséges, Urunk, akkor add, hogy mi is látó szemmel, halló füllel és érző szívvel adjunk a miénkéből, nem az egyházéból, nem a közösségéből, hanem a sajátunkból, oda, ahova te szükségesnek látod. Áld meg életünket, Krisztus követésünket, Jézus nevében. Amen.

Pál két levele Korintusba. Ezek a bibliai könyvek a keresztény élet és bizonyságtétel lényegét mutatják be. A mai gyülekezetek gondjai talán nem is olyan súlyosak, mint hittük. Valószínűleg azt látjuk majd, hogy Korintusban sokkal rosszabbul mentek a dolgok. Ha még oly zavaró problémák voltak is az ottani gyülekezetben, ez a két levél nem a bajok miatt kelti fel a figyelmünket, hanem azért, amilyen kiválóan kezelte Pál a helyzetet. Azt tanácsolta a korintusiaknak, hogy Jézus Krisztus evangéliumának a fényében vizsgálják meg az életüket, viselkedésüket, környezetük kultúráját, és ezzel magasra emelte a kereszt üzenetét. Pál két levele Korintusban.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: A titkok az úréi.
1: A kijelentett dolgok a mieink.
0: Beszélgetések a Bibliáról.
1: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ez a Nehéz esetek a Bibliában sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Ma újra visszakanyarodunk Sámuel első könyvéhez a szünet után, és őszintén remélem, hogy az elmúlt hetek is áldást hoztak minden kedves hallgatónak. De legutóbb Sámuel első könyvénél ott hagytuk abba, hogy Sámuel királlyá kente Dávidot. És azt is elmondtuk akkor, hogy ez a királlyá kenetés ez nem azt jelentette, hogy meghalt a király, éljen a király, ahogy angol felebarátaink mondják, hanem azt jelentette, hogy Isten kijelentése alapján elvégezte ezt a szolgálatot Sámuel, és mindenki ment a maga útjára. Sámuel vissza Rámába, Dávid meg vissza a bárányok mellé, és Saul pedig mit sem tudott arról, hogy már fölkenetett az új király, ő csak azt tudta, amit Sámuel neki mondott, hogy elszakította tőled az úr a királyságot, és másnak adja, olyannak, aki engedelmeskedni fog. Saul számára azonban ugyanúgy jött folytatás, mint ahogy Dávidnak, meg Sámuelnek, meg egész Izraelnek. Tessék csak hallgatni, mit mond nekünk Sámuel első könyve 16. fejezet a 13. verstől. Sámuel pedig fogta az olajos szarut, és felkente őt testvérei jelenlétében, mármint Dávidot. Akkor az Úr lelke szállt Dávidra, és attól kezdve vele is maradt. Sámuel pedig elindult és elment Rámába, Saultól viszont eltávozott az Úr lelke, és rossz szellem kezdte gyötörni, amelyet az Úr küldött. Hát itt mindjárt meg is kell állni. Már csak azért is, mert ez egy rendkívül sok kérdést fölvető bibliai szakasz. Mert hogy eltávozott az Úr lelke, azt még csak úgy nagyjából meg lehet érteni. De küldött az Úr egy rossz szellemet, hogy gyötörje Sault. És a Biblia pedig azt mondja a mindenható Istenről, hogy ő gonosszal senkit nem kísért, és ő maga sem kísérthető a gonosz által. Hát akkor hogy van ez? Először is azt mindegyikünknek tudni kell, hogy a Szentírásnak van egy folyamatosan fejlődő, egyre gazdagodó kijelentése a mindenható Istenről. Izrael egy olyan környezetben él ebben az időszakban, ahol rengetegféle Isten tisztelnek. És Izrael nagyon jól érzékelte, hogy a dualizmus óriási veszély. Na most, aki úgy gondolja, hogy most idegen szavakkal fogok dobálózni, ezt megpróbálom elkerülni. Nagyon sokan vannak mai keresztények között is, akik úgy gondolják, hogy ez a világ a jó és a gonosz harcában él és alakul, de ezek körülbelül egyenrangú félként vannak, és sose lehet tudni, hogy ki jön ki győztesen. Mintha lenne egy jóságos Isten, meg lenne egy másik Isten, aki gonosz. De a Szentírás nem ezt mondja. Van egy teremtő Isten, és mindenki más lett légyen az, akár angyali szintű teremtmény, egészen az utolsó Ebihalig, minden más az élő Isten teremtménye. Maga Lucifer is teremtmény. Attól még, hogy ő föllázadt Isten ellen, és Istennél akarná tenni magát, és nagyon sok ember, ha az imádatával hódol neki, ettől ő még nem lett Isten, ő Isten alárendelt démoni lény. Igen, ám csak van egy probléma, hogy mi ezt valahogy a mi logikánkkal nem nagyon tudjuk befogni. Luther Márton egy nagyon furcsa mondatot mondott ezzel kapcsolatban, azt mondta, hogy még az ördög is az Isten ördöge. Ami azt jelenti, hogy lehet, hogy bizonyos területeken mi úgy látjuk, hogy szabad kezet kap, de igazából ez a szabad kéz ez nem így van, bármennyire is fájdalmas nekünk olvasni például Jób könyvét, ott pontosan lehet látni, hogy Isten korlátot szab, korlátokat szab, és amikor eljön az idő, akkor Isten félreteszi az útból a sátán minden mesterkedését, és lesöpri, és ezt mi nagyon szeretnénk látni a mindennapi életben, de mégis, amikor a fizikai életünket megéljük, időről időre látjuk a sátánnak az előretörését. Az más kérdés, hogy honnan jön ez az előretörés. Mit jelent az, hogy az élő Isten elhagy valakit, ugye a Szentlélek eltávozik Saultól, és jön egy gonosz lélek. Hát először is tessék csak arra gondolni, hogy van egy vákumhelyzet. Ez nagyon egyszerűen ki lehet próbálni. Ha az ember vákumot produkál, akkor a vákum beszippant valamit, ami a környezetében van. Az emberi lélek, hogyha Isten lelke nem tölti be, akkor beszippantja azt, aki a környezetében van. Valaki azt találta mondani néhány hónappal ezelőtt, hogy nem az a legborzasztóbb a mai emberiségben, hogy nem hisznek Istenben, hanem ennek a következménye, hogy innentől kezdve bármiben képesek hinni. És tessenek csak körülnézni a világunkban. A ma úgynevezett felvilágosult embere, a 21. század technovilágában élő ember talán soha nem volt még olyan babonás, mint emberiség, mint a mai napjainkban. És miközben az élő Istentől elfordul, nagyon sok ember tömegével hagyják el egész Nyugat-Európában az egyházakat, templomokból bárok lesznek, meg raktárak, meg mindenféle, közben odafordulnak a keleti misztika, mindenféle mágia felé, soha nem látott módon tisztelik a különböző csillagjegyeket. Mi történik Saullal? Tudom, hogy ezt már harmadszor kérdezem, de hogyha valaki velem együtt Ézsaiás könyve 5. fejezetéhez lapoz, akkor egy nagyon-nagyon furcsa képpel, de meg lehet ezt világítani. Dalt éneklek kedvesemről, szerelmesem szőlőjéről. Szőlője volt kedvesemnek kövérhegy oldalon. Fölásta, megtisztította a kövektől, beültette nemes vesszővel, közepére tornyot épített, sajtót is vágatott benne, várta, hogy jó szőlőt teremjen, de vad szőlőt termett. Most azért Jeruzsálem lakói. És Júda férfiai, tegyetek igazságot köztem és szőlőm közt. Mit kellett volna még tennem szőlőmmel, amit meg nem tettem? Vártam, hogy jó szőlőt teremjen, miért termett vad szőlőt? Most én megmondom nektek, mit fogok tenni a szőlőmmel. Lerombolom a kerítését. Hagyom, hogy lelegeljék. Mi történik Saullal? Elhagyja az Isten lelke, és amikor elhagyja őt Isten lelke, Saul kiszolgáltatott állapotban marad, az egyébként már korábban a kísértéseiben való elbukások között kiszolgált sátáni hatalomnak. Mit is mondott az ige hirdető? A kísértések elbukásai által kiszolgált sátáni hatalom? Ha valaki velem együtt a korintusi első levélhez lapoz, a 3. fejezetben Pál apostol egy nagyon-nagyon megdöbbentő kifejezést használ. Azt mondja, nem tudjátok, hogy a ti testetek a bennetek lakó Szentléleknek a temploma? És most hadd idézzek Károli fordítást, engedjék meg nekem, aki az Isten templomát megrontja, azt megrontja az Isten. A testünkre, ami a Szentlélek temploma, nem lehet kiírni azt, hogy Isten tisztelet vasárnap 10-től 11-ig. Pedig a legtöbben szívesen megtennék. Megvannak ennek az idei, megvannak az órái, és akkor mindenki keressen bennünket a megfelelő templomainkban, mi ott leszünk, kegyesen, szépen fölöltözve, énekelni fogunk, imádkozni fogunk, igehirdetést hallgatunk, és van 6 napunk azt csinálni, amit szeretnénk. Meg hát ugye az Istennek szentelt nap maradék része is tulajdonképpen, és Isten azt mondja, hogy na, álljunk csak meg. Ő nem erre a közösségre vágyik. Amikor azt mondta Sámuel Saulnak, hogy rád száll az Isten lelke, és más emberré leszel, akkor Isten olyan közösséget akart Saullal, amiben Saul újra és újra átéli Istennek a vezetését, irányítását, elfogadja ezt a vezetést, alárendeli magát ennek a vezetésnek, és így vezeti az ő népét, Izraelt. Saul azonban elkezdett játszadozni. Egy kicsi itt, egy kicsi ott, egy kicsi amott, és ez a játszadozás, ez azért nagyon veszélyes, valaki így fogalmazta, talán nem haragszanak, ha néha kölcsönvet gondolatokat mondok el, hogy addig játszottam a bűnnel, míg egyszer csak azt vettem észre, hogy már rég a bűn játszik velem. És hogyha valakinek volt már szenvedélye, bármilyen, akkor tudja nagyon jól, hogy a szenvedély attól szenvedély, hogy az ember egy ideig úgy gondolja, hogy ez bármikor abba tudom hagyni, bármikor be tudom fejezni, ura vagyok én a helyzetnek, azt egyszer csak kiderül, hogy nem. Már nem tudom megtenni. Már ő irányít, már ő diktál, már más se tudok tenni, és tessenek csak megnézni Saulnak és Sámuelnek az utolsó beszélgetését, ahol folyamatosan azzal szembesülünk, hogy Saul tulajdonképpen kegyes szövegek mögé bújva folyamatosan hazudozik, és megpróbálja a prófétát félrevezetni. És akkor kérdez tőle Sámuel valamit, hogy csak nem gondoltad, hogy az Isten előtt egyenrangú az áldozat az engedelmességgel? Az engedetlenség meg olyan, mint a bálványimádás. És ma az Új Szövetség emberei, hányszor nem gondoljuk azt, hogy mi, akik elmondhatjuk magunkról, hogy nekünk aztán volt pünköst, nekünk eljött Isten lelke, minket meglátogatott a mennyből az az áldott fuvallat, és át akarta alakítani az életünket. Mi nem számolunk azzal, hogy el is lehet ezt a kapcsolatot veszíteni. Pedig az efézusi gyülekezetnek írt levelet valaki elolvassa, ott akkor a 4. fejezetet tessék megnézni, azt fogja mondani Pál apostol ott a 30. versben, hogy meg ne szomorítsátok az Isten szent lelkét, aki által elvagytok pecsételve. Miért? Mert ha hátralép a Szentlélek, akkor úgy járunk, mint Saul. Ó, Saul, kiváló személy lenne ma egy pszichiátriai diagnózisra. És lehetne azt mondani, hogy ja, hát akkor beteg. Hát akkor gyógyszerre van szüksége, semmi másra. És tetszik tudni, az a probléma, hogy igen, de ez a betegség ebben az esetben, és ezzel véletlenül se szeretném azt mondani, hogy minden lelkileg megbetegedett ember ugyanilyen helyzetben van, mert ez egyáltalán nem állná meg a helyét, de ez a betegség onnan indul el, hogy szembefordul valaki az Istennel. Nem egyszer, nem kétszer, nem háromszor figyelmeztetéseket kap, és akkor egyszer csak azt mondja Isten, hogy akkor elengedem a kezed. Na de ahol nem az élő Isten van jelen, ott vajon ki lehet majd jelen? És ez a lény, aki belép, lelkünk ellensége, az összes démonával, mit akar? Hát a szakmáját fogja gyakorolni. A hazugság atya, ezt mondja róla az Úr Jézus. Azt mondja, hogy embergyilkos volt kezdettől fogva. Azt is állítja róla az Úr Jézus, hogy azért jött, hogy öljön, raboljon és pusztítson. Nem fog tudni más tenni, mint ahogy Saul életében is megtörténik ez. Elindul egy ilyen pusztító folyamat. És tessék csak nézni, mi történik. Akkor ezt mondták szolgái Saulnak, látod, Istennek egy rossz szelleme gyötört téged, de a mi urunknak csak szólnia kell, és szolgáit készek keresni egy embert, aki ért a lantpengetéshez, és ha majd Istennek a rossz szelleme megszáll, akkor pengetni fogja a lantot, és jobban leszel. Most itt álljunk meg. Szoktuk mondani még az időjárásra is, hogy a népi megfigyelések, azok komolyan veendők, ugye vannak ilyen kifejezések, hogy ha medár napján esik, akkor 40 napig esik, meg ha Katalin kopog, Karácsony lucsog, és azt hiszem sokat tudnánk ilyeneket idézni, de azt is tudták az emberek, hogy bizonyos frekvenciák és bizonyos stílusú zene megnyugtatóan hat még a teljesen felajzott emberre is. És ez igaz. Na de ez egy kezelési forma. Ez nem szabadulás, ez csak a nyugtatónak egy viszonylag kevéssé kemikáliával terhelt formája. De Saul kapva kap az alkalmon, tessék csak hallgatni. Saul így felelt szolgáinak, keressetek hát egy olyan embert, aki jól tud lantot pengetni, és hozzátok hozzá. Akkor megszólalt az egyik legény, és ezt mondta, én láttam a betlehemi isei egyik fiát, aki tud lantot pengetni, derék férfi, harcra termett, okos beszédű, daliás ember, és vele van az Úr. Ez azt jelenti, hogy Dávidon közben eltelt egy pár év, hiszen daliás férfivel nőtt közbe, legalábbis a hírnök elmondása szerint. De még valamit megtudunk, hogy ez a daliás férfivá növekedő Dávid megmaradt egy csendes, alázatos, Isten dicsérő embernek. Ez a landpengetés ugyanis azt is takarja, hogy Dávid ebben az időben már nyilván fogalmazgatta a maga zsoltárait. Kiváló tehetséget kellett, hogy kapjon. Ha valaki Dávid zsoltárait elolvassa, akkor a megfogalmazások gyönyörűek. Aki eredeti nyelven olvassa a zsoltárokat, az azt is el tudja mondani, hogy a héber költészet szempontjából sem éppen utolsó munkák azok, amiket Dávid ott végrehajt. A költői képek, amiket használ, egészen megdöbbentően szépek, találóak, és a kortársai számára azonnal üzeneteket hordoznak, egyébként mind a mai napig. Tehát azért, ha valaki elkezdi olvasni, hogy az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, azonnal repíti a lelkét ki valahova a betlehemi mezőre, de egyszer csak Isten jelenlétében is találja magát, és nagyon tömören, nagyon világosan fogalmazza meg az érzéseket. Jó vele együtt imádkozni mind a mai napig. Ezt a Dávidot protezsálja ez a különös ember, és azt is elmondja róla, hogy vele van az Úr. Ez egy nagyon-nagyon fontos rész. Saul azt mondja, hogy akkor hozzátok el. Követeket küldött Saul Isaihoz ezzel az üzenettel. Küld hozzám fiadat Dávidat, aki a juhok mellett van. Isai pedig fogott egy szamarat, arra kenyeret, egy tömlő bort, meg egy kecskekidát rakott, és elküldte fiával Dáviddal Saulnak. Dávid megérkezett Saulhoz, és megállt előtte, ő pedig igen megszerette, és a fegyver hordozója lett, akkor azt az üzenetet küldte Saul Isaihoz, hagyd mellettem Dávidot, mert igen megkedveltem, és valahányszor megszállta Sault Istennek az a rossz szelleme, fogta Dávid a lantot, pengette a kezével. Saul ilyenkor megkönnyebbült, jobban lett, és a rossz szellem eltávozott tőle. Nagyon nehéz kérdésekkel kell szembenézni, mert hogy amikor Dávid megérkezett, abban a szempillantásban két király volt egy teremben. Egy leszerepelt király, egy Isten által letett király, meg egy Isten által felkent király. Tessék mondani, királyként milyen lehet lantos szerepébe visszacsúszni? Királyként milyen lehet nagy dicséretekben részesülni, és megkapni a fegyverhordozónak a különleges, és ebben az esetben nyilván névleges titulusát. Azt hiszem, hogy akinek esetleg jelentek meg írásai más neve alatt, mert egy olyan időben élt, amikor nem jelenhetett meg az ő nevével egyetlen sor se, és esetleg végighallgatta az engeményeket arról a bizonyos valakiről, akinek milyen gyönyörű írásai, cikkei, könyvei vannak, miközben tudván tudta, hogy az illetőnek semmi köze nincs hozzá, mekkora halázat kellett ezt végig gondolni, meg elfogadni, vagy beletörődni. A múltkor, és talán még vannak, akik emlékeznek rá, azt mondtam, hogy Dávid felkenetésével elkezdődött egy iskola. Vissza kellett menni a juhokhoz, hogy a vezetés tudományát ne ember kísérlet közben sajátítsa el, hanem tanulja meg, hogy mit jelent, hogy gondot viselek anyájamról, hogy az ételéről, italáról gondoskodom, hogy védem az ellenségtől, ha kell, akkor az életemet is kockára teszem, hogy be tudjam tölteni a küldetésemet. Ez egy nagyon nehéz szabad egyetem, tessék elhinni. De amikor Saul udvarába kerül Dávid, egy ilyen mi általunk, és pláne egy mai fiatal szemszögéből nézve abszolút értelmezhetetlen, és megmagyarázhatatlan, és borzalmas, megalázó helyzetben, hogy lantos leszek a félbolond király mellett, ahogy ma mondanák, akkor az alázat iskolájának egy különös, kiemelt időszaka következik. Hiszen akit lát maga előtt, az egy szellemi roncs. Tessék arra gondolni, hogy Dávid később sokszor azt fogja mondani, hogy nem emelem föl a kezem az Isten felkentje ellen. Dávid ebben a különös helyzetben tanulja, hogy ez az ember mégis valamikor Isten kenetét hordozta magán, és lehet, hogy a személyével rengeteg baj van, de mögötte ott van az az Isten, aki őt rendelte annak idején Izrael királyának. És nem az én ügyem, és nem az én dolgom őt félretenni. Borzasztó nehéz lehetett bizonyos helyzetekben nem azt mondani, hogy na, álljunk meg. Hát én tudom, hogy ki vagyok. Meg azt is tudom, hogy te ki vagy. Ehelyett Dávid ajkáról úgy tűnik, hogy szép csendesen szólt a zsoltár. Nem véletlen nem azt mondtam, hogy zengett a zsoltár, mert ebben a helyzetben egy zengő zsoltárnak pont semmi helye nincs a megnyugváshoz. Sokszor elfelejtjük egyébként, hogy az emberi léleknek mekkora szüksége van a csendre, meg azokra a dolgokra, amik segítenek lecsendesülni. A mai világ pörget, nem tudom, észre tetszettek-e venni, pörgetjük az információ áradattal az embereinket, pörgetjük az élelmiszerénkkel, a túlnyomott szénhidráttal, pörgetjük a zenénkkel, pörgetjük a ritmusa mindennel. És ezt nem tudom azt mondani, hogy ez kint van a világban, mert ez bent van a közösségekben is. És az emberi lélek pedig megnyugvásra vágyik. Annak idején a görögök kitaláltak egy nagyon szép szót, azt mondták egy-egy felemelő lelki élményre, egy szép zenére, vagy egy nagyon kifejező, tanulságos, irodalmi műnek a végighallgatása vagy megnézésére, hogy katarzist éltünk át. Ez azt jelenti, egy ilyen megtisztuló, felemelő folyamat. Most valami olyasmi történt, amitől jobbnak érzem magam. Az emberi léleknek szüksége van ilyenre. Ezért is mennénk Isten tiszteletre például újra és újra, hogy átéljük az Isten jelenlétében ezt a jobban vagyok, mikor eljöttem, mint mikor oda mentem. Mert Isten jelenlétében voltam. Az ének, az imádság, az ige mind eljutott a szívemig, és Isten megbékéltetett engem. Na valami ilyesmi volt a szerepe Dávidnak. Gyógyítani. Volt itt valami különös kifejezés, mert azt írja a Szentírás, hogy Dávid fogta a lantot, pengette, Saul ilyenkor megkönnyebbült, jobban lett, és a rossz szellem eltávozott tőle. Most erre lehet azt mondani, tudom én nagyon tudományosan is a teológiai irodalomban, ez nyilván úgy fog szerepelni, hogy az akkori kifejezések alapján hát így értékelték, de hát mit sem tudtak a pszichiátriai és a pszichológiai valóságokról. Én úgy gondolom egyébként, hogy ez nem egészen így van. Saját személyes tapasztalataim is vannak olyanról, hogy démonilag terhelt, fölajzott emberek, hívő emberek közelében lenyugszanak, és valóban, mintha eltávozna ez a lélek. De hát miért ne távozna? Ahol Isten lelke van, ott nem igen van maradása a másik léleknek. Dávidnak gyakorolnia kellett magát abban is, hogy nem hagyom abba félúton. Megvárom, amíg az, akit ilyen furcsa módon rám bízott az Isten, megnyugvásra lel. Nagyon sok mindennen kellene még gondolkozni ennek a történetnek kapcsán. De ne felejtsük el talán eszenciájaképpen ennek a szakasznak. Lehet Isten lelkével élni és szolgálni, akkor megtanítja az embert kitartó munkával, alázatban élni, de elvégezni a szolgálatot, de olyan helyzetet is lehet teremteni, amikor elhagyja az Isten lelke az embert. De ha már az Efézusi levelet idéztem az elején, akkor talán jó lesz itt a végén is. Támadj fel, aki aluszol. Serkenj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. Amen. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Biblia óra, és egy-egy ilyen Biblia tanulmány után mindig az jár a fejemben, hogy vajon látjuk-e közben az Isten kegyelmét is. Szeretném adni a szót kedves munkatársaim közül annak, aki első lesz a hozzászólók között, és őszintén remélem, hogy kedves hallgatóink pedig be tudnak kapcsolódni, legalább lelkileg, és velünk együtt gondolkoznak ezen az igén.
3: Mindig megragad engem a ige hirdetésnek az első mondatai, mikor elhangzott, hogy Sámuel felkente Dávidot királynak, és ott van egy nagyon komoly leírás az igében, hogy és az Isten szent lelke rászállt Dávidra. Miért mondom ezt el? Dávid felkentése nem egy emberi szertartás volt. Átélte Dávid, érezte, erőt adott, oltalmazta, megvédte az Isten drága szent lelke Dávidot. Gondoljuk meg, hogy királyként, amikor bűnbe esik, és megírja az 51. Zsoltárba az ő bűnbánatát. A vége felé az 51. Zsoltárnak azt mondja Dávid, hogy add vissza nekem a te szabadításodnak az örömét, és nem is ezért mondom, mert a szabadítás öröme, hogy visszakapjod az üdvösségének a bizonyossága, hanem a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Azt jelenti, hogy nem vette el Isten a Dávidnak az életéből az ő lelkét, hanem a szent léleknek van helyreállító ereje az ember életébe, azoknak az életébe, akik őszinte bűnbánatra jutnak. Megragadott engem az igehirdetés közben még egy mondat. Hát egy ideig játszatotok a bűnnel, majd utána a bűn játszik velem. Amikor leszereltem a katonaságtól, ami Bibliám volt vidéken, azt ott hagytam a szülői házba, és kértem a lelkipásztor bátyámtól egy Bibliát, lehet, hogy már elmondtam, és az első üres lapra a következőt írta nekem a kedves lelkipásztor bátyám: e könyv őrizhet meg téged a bűntől, vagy a bűn e könyv olvasásától.
4: Én és Saul állapotán gondolkodtam el ezzel a rossz szellemmel való betöltekezéssel. Nem veszük komolyan, de tényleg nincs olyan, hogy üres egy ember. Tehát vagy Isten lelke lakik benne, vagy ha nem Isten lelke, akkor a sátán. Az Úr Jézus példázata jutott eszembe, ha senki nem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket szereti, és a másikat megveti, vagy fordítva. És még az a példázata is eszembe jutott, hogy ha egy házat kitakarít Isten lelke, és felékesíti, és minden bűn kitisztul belőle, de valahogy mégis Isten lelke nem vesz ott tartós lakozást, tehát csak egy ilyen pillanatnyi érintés volt, vagy úgy járt, mint Saul, hogy addig játszadozott Istennek, addig játszadozott az engedelmesség kérdéssel, hogy végül is Isten lelke eltávozott tőle, akkor ez a képletes példázatban úgy folytatódik a történet, amit az Úr Jézus mondott, hogy a gonosz lélek, akit kitakarítottak legelőször, elmegy, és 7 másikat vesz maga mellé, és ilyen egyesített erővel mennek vissza a gonosz lelkek, és az ember állapota, az utóbbi állapota gonoszabb lesz, mint az előző volt. És hogy ez mennyire komoly dolog, jobb, ha tisztában vagyunk vele, hogy mi a sátánnal szemben valóban gyengék vagyunk, mármint emberek, a magunk erejéből. Nem tudunk ellenállni neki. Ő egy erős fegyveres, ezt nem tagadja Isten igéje. De az Úr Jézus az erősebb fegyveres, Isten az erősebb fegyveres és az ő lelke. Tehát ha mi vele élünk, és még ha el is bukunk, hibázunk is, mert előfordul, emberek vagyunk, de ha megbánjuk, kérjük Isten bocsánatát, és vele élünk, akkor Jézussal és a Szentlélekkel győzhetünk a sátánnal szemben, de magunk erejéből nem, és éppen ezért nincs olyan, hogy játszadozunk a bűnnel, mert arra viszont nem ígért Isten védelmet. Arra ígért védelmet, hogyha mi hűségesek vagyunk hozzá, és igyekszünk engedelmeskedni neki, akkor ő megsegít minket, az erősebb fegyveres, de ha nem, akkor úgy járhatunk, mint Saul, és Isten őrizzen minket ettől.
5: Úgy gondolom, hogy nem egyszerű az, hogy hogyan viszonyulunk Isten harcához, és mi az, ami úgy gondoljuk, hogy a mi részünk, és mi az, ami Isten része. Annó az izraeli honfoglalásnál is azt olvassuk, hogy eredetileg az volt Isten terve, hogy Isten megy előttük, és Izraelnek követnie kellett volna, és az lett volna a feladata, hogy menjenek Isten után. De ők ezt nem fogadták el, ezért küzdeniük kellett, és volt, hogy veresség is lett a vége. Érdemes elgondolkodni azon, hogy a mi életünkben mennyire akarunk mi megharcolni különböző feladatokat, különböző helyzeteket. Jeremiás könyvében olvasjuk azt a 48. fejezet 10. versében, hogy átkozott az, aki hanyagul végzi az Úr munkáját, és átkozott az, aki kíméli a kardját a vértől. Nyilván nem arról van szó, hogy akkor most úgy kell mennünk, hogy mindenkit lekaszabolunk, különösen az újszövetségi időkben, de az, hogy ha egyértelmű utasítást kapunk Istentől, és megvan rá a képességünk, megvannak az eszközeink, Istentől adott eszközeink, és minden feltétel adott hozzá, akkor el kell végeznünk azt a feladatot, amit kaptunk. És ha bármiféle fajta kibúvót keresünk, vagy megpróbáljuk ezt áttestálni másokra, akkor azzal Isten elleni vétket követünk el. És lehet ez akár mennyire kegyesen hangzó is, hogy alázatos vagyok, vagy alkalmatlanak tartom magam valamire, vagy szeretnék másokat előtérbe tolni, ez nem lehet kibúvó és nem lehet mentség. Mert Isten adott egy feladatot, adott hozzá mindenféle eszközt, ami szükséges az elvégzéséhez, és nekem kell elvégeznem azt a feladatot, és azt a legkevésbé sem kell, hogy befolyásolja, hogy mások mit gondolnak rólam, vagy az én lehetőségeimről. Tudom azt, tapasztalom, akár a saját példámon, akár a gyermekeim életén keresztül, hogy mennyire befolyásoló hatással tud lenni az, hogyha arra figyelünk, hogy mások szerint mire vagyunk képesek, vagy nem vagyunk képesek, vagy hogy ami egyértelműen elénk adódik elvégzendő feladat, hogy ez a mi feladatunk-e, a mi munkánk-e. És azt kell magunkban nagyon megerősíteni ezzel kapcsolatban, hogy itt kettő szereplő van, Isten és én. Nekem felé kell elszámolnom, és ő engem fog számon kérni azzal a dologgal kapcsolatban, amit elém adott, hogy azt el kell végeznem. Nekem csak és kizárólag rá kell figyelnem, és nem az emberekre.
6: Az ige hirdetésben elhangzott, hogy a mai ember, aki rendkívül el van telve önmagával, hogy minden tud, és technikailag tényleg elképesztő robbanás történt. Ugyanakkor én is azt tapasztalom mindenhol, de még gyülekezetünkben is, hogy hívő emberek is mennyire babonásak. És ez annyira átitatja aztán már az embereket, hogy most eszembe jutott egy fiatal nő, aki bejött hozzánk a Mera stúdiójába, és egy bizonyságtétele volt, elmondta, hogy ő teljesen, szinte a zavarodottságig jutott el, a depresszió, félelmek, szorongások, minden bekerült a pszichiátriára. Hát az orvosok is elmondják, hogy ők ezekkel a betegekkel csak tüneti szinten tudnak foglalkozni, akkor ott leszedálják őket, aztán hazaküldik, és minden folytatódik. És ez a lány elmondta, hogy hát ő állandóan az öngyilkossági tünetek, és mikor kikerült a kórházból, rettenetesen félt, hogy ugyanoda fog visszakerülni, és hát az Úr annyira kegyelmes volt, hogy küldött hozzá valakit, aki felismerte a tüneteket, illetve kezdett vele beszélgetni, kikérdezte, és hát kiderült, hogy ez a lány a világon mindenben benne volt, mindenféle spiritista dolgokban, borzasztó, nem, most nem megyek a részletekbe bele, mert nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy elkerült aztán egy csendes hétre, ahol egy ilyen komolyabb lelkigondozói hét volt, és ott hitre jutott, megtért, elmondta, hogy iszonyatosan nehéz volt a szabadulása, hogy még utána is ugye kísértette az ördög, és hogy milyen félelmekkel gyötörte, de végül is teljesen megszabadult, és az összes idegrendszeri problémája megszűnt. Tehát ez egy nagyon-nagyon valós dolog, és ezt igenis el kell mondjuk az embereknek, és még annyit hozzátennék, én magam is, ezt többször elmondtam én is, hogy nekem is voltak ilyen időszakaim, amikor például valakinek a megtéréséért könyörögtem, nem csak úgy imádkoztam, hanem nagyon könyörögtem, mert halálos beteg volt, és hát a mentő szeretet annyira bennem volt, hogy döbbenetes volt az, hogy milyen támadásokat éltem át. És megkérdeztem a lelkészünket, és mondta, hogy igen, a lélekmentés szolgálata az nem egy egyszerű dolog, az egy nagy harc, és hogy nagyon is figyelni kell erre, és egymást ebben támogatnunk kell, és még egy személyes dolog, hogy a Hugomért is rengeteget imádkoztam, de a férjem egy megáltalkodott ateista volt, és a Hugom, amikor velem volt, akkor egy kicsit úgy közeledett, aztán utána megint visszaesett, és súlyos beteg lett, rákos lett. És én nagyon-nagyon kétségbe voltam esve, hogy mi lesz vele. És közben azért volt nálunk istentiszteleten, evangelizációkon is, amikor a férje nagyon bántotta, akkor volt, hogy hetekig nálam lakott, rengeteget imádkoztam érte, és amikor már a halála előtt bekerült a kórházba, én először láttam ilyet, valami egészen döbbenetes volt, hogy mit jelent az, amikor valakinek olyan haláltusája van, hogy két lélek harcol érte. Álltam az ágya végébe, és azt kellett végignéznem, hogy dobálja magát. Valami rettenetes látvány volt, ott álltam és imádkoztam, és aztán elküldtek, és utána az történt, hogy jött a lelkész, a kórház lelkész. És bejött a terembe, akkor a lánya volt ott éppen, az unokahúgom, és megkérdezte, hogy oda jöhet, látta, mert ez folytatódott, hogy oda jöhet-e az ágyhoz. És akkor mondta a lánya, hogy persze, igen. És felolvasta Dávid 23. Zsoltárát. És ahogy olvasta a Zsoltárt, kezdett lecsendesedni, és elkezdett énekelni a lelkész ott az ő ágya mellett. És azt mondta a lánya, hogy valami egészen döbbenetes volt, teljesen elhalkult, abba hagyta a dobálózását, elcsendesedett, és a lelkész utána még imádkozott az ágyánál, és egy ilyen teljes, békés nyugalomba meghalt. Persze ez az Úr titka, de én bevallom, hogy reménykedem abban, hogy ő megmenekült. Tehát ez egy nagyon-nagyon kemény dolog, és nem kellemes erről beszélni, mert nem szeretik az emberek ezt hallani, de bizony nekünk, pláne ha vannak ilyen megtapasztalásaink, igenis figyelmeztetni kell. Az a szeretet, a mentő szeretet, hogy én figyelmeztetem a másikat.
7: Valóban, ahogy hallottuk, hogy milyen jelentősége van annak, amikor az ember lelkéért harc folyik, sajnos, illetve hát ahogy járok a városban, én magam is látok embereket, mégpedig nem keveset, akik hát mentálisan sajnos ránézésre is látszik, hogy nincs rendben minden velük. Nem kevés ember van ilyen, és elgondolkoztam azon is, hogy Saul életében ez nem egyik napról a másikra történt, hanem szép fokozatosan, először csak egy kicsit engedetlenkedett, aztán egy kicsit tette félre Istent, és aztán egyre jobban és jobban, és aztán Isten is félretette, és ahogy az Úr lelke elhagyta őt, pedig tudjuk azt, hogy először rászállt az Isten lelke, és más emberré lett, és amikor elhagyta az Isten lelke, milyen állapotba került, de akik Bibliát ismerő emberek vagyunk, tudjuk, hogy ezen a folyamaton itt még mindig nem állt meg Saul. De hogy ne szaladjunk előre, azért szeretném kiemelni azt a pillanatot, ami az ige szolgálatban is elhangzott, hogy adatott az Istentől ennek az embernek tiszta pillanatai. És én itt szeretnék egy kicsit kapcsolódni, és van köze, amit Klári néni is a húgáról elmondott, hogy A Jóisten adott Saul mellé egy Dávidot, aki az énekeivel meg a lantpengetéssel talán emlékeztethette arra tiszta pillanataiban, hogy ő valamikor az Istent követte, és fölmerült már egy néhány hete kérdésként, hogy Saul életében mennyire volt ez visszafordíthatatlanul végzetes. Én azt gondolom, hogy az Istenen nem múlt az, mert az Isten szerette volna ezt a folyamatot visszafordítani. Erre volt eszköz itt Dávid. Itt nem csak arról van szó, hogy Saul egyszerűen megnyugodjon. Itt Saulnak hitem szerint adatott volna a továbbgondolás lehetősége is, és a visszafordulás lehetősége is.
4: Az 1 Sámuel 15. rész 35. verse azt írja, hogy Sámuel nem is látta többé Sault holtanapjáig. Ahogy Béci is említette, hogy aki nem táplálkozik Istennek az igéjével, nem figyel rá, nem engedelmeskedik neki, az olyan, mint egy élő halott. Testileg létezik, de a lelke már nem az úré, hanem az ördögé. Van itt egy szó, ami szíven ütött, ez a gyötrés. Elég keveset használjuk, kevés ilyen emberről tudok, aki gyötri a másikat, de nem lehet nagyon kellemes érzés, hogy éjjel és nappal ebben az állapotban lenni, és ne legyen egy olyan hely, ahol nyugalom van. Szeretném megemlíteni a legényt is, aki felhívta a figyelmet arra, hogy Dávid alkalmas személy lenne, hogy ő megkönnyebbüljön ebből a betegségből. Igaz, hogy ez egy tüneti kezelés, de valóban a zenének van ilyen hatása is, főleg, hogyha szöveggel együtt jár, mert az a zene, amely Isten dicsőítő zene, és sok bűnbánati ének is van például, illetve tanító jellegű énekek, megvallások, az elménkre olyan jó hatással vannak, hogy felvidulunk. Ez a legény, ahogy írja, hogy én láttam ezt a fiút, ő nem csak a külsőt látta meg benne, hogy milyen derék ember, szép termetű, hanem hallotta a beszédét is, gondolom az énekét is ezzel együtt, és az, hogy vele van az Úr, ez pedig egy olyan kisugárzás, egy jó illat, amit nem lehet nem észrevenni. És most rátérnék az apukára, aki Dávidot elbocsátja egy olyan helyre, ami egy életveszélyes hely számára, mert ha valakinek a tudtára jutott, hogy Dávid is király, és a régi király, aki még hivatalában van, oda megy, akkor ez egy nagyon veszélyes hely. De tudjuk, hogy ezzel az úttal egy nevelés is befejeződött, és olyan jó lenne nekünk is úgy befejezni minden gyermeknevelésünket, hogy tudjuk azt, hogy akit kireptetünk a családból, hogy azzal már vele van az Úr. Tehát én nem leszek vele, de lesz egy olyan társ, aki mindig vele lesz.
8: Az ifjúkori életem egyik epizódját szeretném elmondani, ami hát nagyon szomorú volt akkor is, meg azóta is, hát nem jó szívvel gondolok vissza rá. A sátán, ami ellenségünk, nem nézi tétlenül azt, hogyha mi szeretjük az Úr Jézust, mi neki szolgálunk. Azért igyekszik olyan szituációkat teremteni, olyan helyzeteket hozni az életünkbe, ahol az ember rákerülhet egy lejtőre, és szép lassan csúszik el abból a környezetből, ahol jól érzi magát, vagyis hogy az Úr Jézustól szép lassan távolodjunk el. Sokszor átgondoltam már azóta az életemben, és a mai napig igazándiból nem tudom megmagyarázni, hogy mi volt az oka annak, hogy én elkezdtem leülni kártyázni a kollégáimmal, de A probléma az volt, hogy még belegondolok, visszagondolok, még jó is éreztem magamat benne azt, hogy hát én is valamit tudok csinálni, hát nem vagyok olyan esetlen. De a helyzet az, hogy ez valóban egy nagyon kemény lejtő kezdett lenni, amiben észrevettem azt, hogy nagyon rossz irányba kezd eltolódni az életemben sok minden. A gondolkodásom, a beszédem, a stílusom, tehát minden úgy kezdett úgy előjönni. De csodálatos dolog az, és nagyon igaz az, amit testvérem az igehirdetésben is megemlített, hogy nem úgy van az, hogy egyszer valamit rosszul csinálunk, akkor utána ott vége van, és akkor büntetés. Tehát azért az Úr Jézus az megpróbál figyelmeztetni és inteni abban, hogy térjünk magunkhoz, vagy észhez inkább, hogy nagyon rossz az, amit csinálunk. És velem is, hála jó atyának, ez történt. Az egyik kollégám odajött hozzám, és akkor rám nézett, és azt mondta, te figyelj Imre, te nem gondolod, hogy az ördög bibliája az nem a te kezedbe való? És akkor szinte ketté hasította a szívemet, ez a mondás, de nagyon hálás vagyok a kollégámért, meg

0: és nagyon sok ének volt, nagyon sok mondani valóval, és valahogy mindig elérte azt, hogy el tudtam csendesedni. És ez értendő a gyerekkoromból, ez az egészen, ahogy visszaemlékszem, az a általános iskolai kortól. És valahogy, ez most engem is meglepett itt a gondolkozásban, hogy szép lassan elkopott. Valahogy másképp oldódnak már meg a nehézségeim, a gyötrelmeim, az ideges kérdéseim. Nem zeng már úgy föl a lelkemben a dallam. És ez úgy érzem, hogy nagyon nagy baj. És azért baj, mert lehet, hogy kevés az a jó ének, az az igazi landzene, ami a lelkemben kellene az, hogy szóljon, hogy lecsendesedjen, költője a kérdés. Viszont a másik oldal is eszembe jutott, és tényleg nem szeretnék újra és újra ugyanahoz a témához visszajönni, de azok az énekek, amit akkor kaptam vigasztalásként, bátorításként, ezek általában azok a régi hithagja énekek voltak, amit a gyülekezet igen-igen sokszor énekelt, és úgy beégett az embernek a szíve táblájába. Kérdés bennem, hogy van-e ma olyan éneklésünk, olyan istendicsőítősünk, olyan magasztalásunk, ami azoknak az embereknek, akik részt vesznek a mi Isten tiszteleteinken, be tud égni, hogy a megfelelő időben meg tudjon csendülni a lant.
1: Én is úgy gondolom, hogy ezek a megnyugodott állapotjai Saulnak, ezek lehetőségek lettek volna máshogy dönteni. Eszembe jutott, hogy az elmúlt jó pár évben sok konferenciára, keresztény konferenciára, vagy keresztény táborba eljutottam, ahol sok ilyen pillanatot láttam, és tapasztaltam is, és az a kérdés merült föl bennem, hogy vajon csak ez a cél, hogy ebbe az érzelmi állapotba jussunk el, és mindig idáig kell eljutni, vagy ez egy eszköz lenne, vagy egy lehetőség, hogy hogyan döntünk.
2: Nekem két rövid gondolatom van még. Az egyik az, hogy a kerítés, amit Isten védelemként ad. Én ezen már nagyon-nagyon sokat és régen is gondolkodtam, és sokszor úgy szinte félelem volt bennem, így jó értelemben, hogy Istenem, add, hogy úgy éljek mindig, hogy véletlenül se kelljen elvened azt a kerítést, amit adtál védelemnek, mert akkor nagyon kiszolgáltatottá válok, és nem lesz erőm és lehetőségem se. És ennek az az oldala is úgy időről időre a szívembe hasít, hogy attól viszont őrizzél, hogy azt gondoljam, hogy én mennyire ügyes vagyok, amikor te adod a védelmet, a gondoskodást, az áldást, és ez igaz egyénre, igaz gyülekezetre, de ez igaz népünkre, országunkra is, hogyha Isten nem ad védelmet, akkor mi kevesek vagyunk. És jó lenne úgy élni, hogy Isten megálthasson és megóvhasson minket, akármilyen közösségben is élünk. Ez volt az egyik gondolat. A másik pedig, ahogy a mentális megnyugváson gondolkodtam, hát nekem eszembe jutott egy idős házas pár. Svájcba ismertük meg őket, tényleg idősek voltak. Mi is időnként olyan pótunokaként vagy gyerekként megfordultunk náluk, nem voltak gazdagok, sőt, svájci viszonylatban nagyon szegények voltak, még kocsijuk se volt, meg tévéjük se. De úgy éltek, annyira az Úrral, és ez most nem túlzás, ez valóság, amit el fogok mondani, hogy időről időre orvos receptre írta föl őket, és ez nem vicc. Volt úgy, hogy becsengetett hozzájuk egy vadidegen, egy papírral, hogy az X orvos kéri, hogy fogadják be, hadd éljen csak velük pár hetet, hónapot, és meg fog gyógyulni. És ez nagyon sokszor megtörtént. Tehát én személyesen ismerek olyanokat, személyesen találkoztam olyanokkal, akik így receptre kerültek ehhez az idős házas párhoz. És kérdeztük tőlük, ugye jó kapcsolatba kerültünk velük az évek során, hogy mit tesznek ezekkel a hát nagyon mentálisan.

0: Nagyon sérült, depressziós, nagyon nehéz élethelyzet, drogos, sok minden volt ott, lányanya. Próbálom csak úgy hirtelen fölidézni a múltból, ez a nagyon-nagyon sok, nagyon zűrös élethelyzet. És azt mondták, semmit, az ég adta világon semmit nem csinálunk. Fölkelünk reggel, megreggelizünk, minden reggel úgy fejeződött be, hogy elolvasták a lózunkból a napigét, az áhítatos könyvből, azt még az asztalnál. Azt végighallgatták ezek a sérült emberek is. Aztán kimegyünk a szőlőbe, meg a nagy kertbe, dolgozgatunk, éneklünk közben, imádkozunk, szóval így éltek. És így fejeződött be az ebéd is, úgy fejeződött be, hogy közös áhítattal és a vacsora is. Ezt mi is tapasztaltuk, tehát ez nem mese. És lásd csodát, ezek a nagyon sérült emberek meggyógyultak. Ma is előttem van egy, először vele találkoztam egy nagyon göndörhajú kicsi lányjal, akkor az édesanyjával épp nem találkoztam, mert dolgozni volt, nem volt 2 éves a kislány. Hát ők úgy kerültek oda, hogy nem kellettek sehol, mert hát nem volt apuka a környéken, és hát a nénék fogadták. Hát most már innen is vannak dédunokáik, meg mindenhonnan megtértek, helyreállt a család élete. Tehát olyan áldott munkát végeztek, és amikor próbáltuk a titkukat megfejteni, nem volt titkuk. Azt mondták nekik, nincs titkuk, nekik uruk van, meg Istenük, és ő gyógyít. És én azt hiszem, hogy Saulnál is ez volt, amitől megnyugodott, hogy Dávid hozott valakit, az élő Istent a szívében, és az élő Isten jelenléte az gyógyított, mert az gyógyítani tud, különben valóban tüneteket kezelhetünk. Az is jobb a semminél. De gyógyítani Isten tud, és ő ma is tud gyógyítani, ha hagyjuk. És szerintem ebben minket is akar eszközül használni.
1: Ugye megbocsátják, ha ehhez már nem fűzök semmit. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, és abban a reményben búcsúzom, hogy egy hét múlva ugyanezen a csatornán újra találkozhatunk. A viszonthallásra!

0: A titkok az úréi.
1: A kijelentett dolgok a mieink.
0: Beszélgetések a Bibliáról. A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározta.

0: Kedves hallgatóink, forduljunk az Úr Jézus Krisztushoz, áldjon meg minket hittel, hogy annak felhajtó ereje emeljen fölül bennünket a vágyak követelésén. Áldjon meg minket a reménység józanságával, hogy a múlandókban élve is az örökkévalókba kapaszkodjunk. Áldjon meg a szeretet gazdagságával, hogy annak kincseivel mi is gazdagíthassuk, jobbá, szebbé tehessük mások életét, ezáltal méltó gyermekei lehessünk mennyei atyánknak.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Magasztaljuk Istenünket! Jó szombatot, Sabbat Shalom! A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul. Ezért a péntek esti gyertyagyűjtés időpontja most 18 óra 32 perckor volt, az ünnep kimenetele pedig ma, szombaton este 19 óra 34 perc. A Tórából ezen a héten a házinu heti szakaszt olvassák föl a zsinagógákban, amelynek jelentése figyeljetek. Mózes 5. könyve 32.1-től 52-ig. Ígei üzenet a heti szakaszból. Figyeljetek, egek, hadd szóljak, hallgassa a föld is számnak beszédeit. Csepegjen tanításom, mint eső, hulljon, mint harmata beszédem, mint langyos zápor a gyenge fűre, s mint permetezés a pázsitra. Mert az Úr nevét hirdetem, magasztaljátok Istenünket. Kőszikla, cselekedete tökéletes, mert minden ő úta igazság. Hűséges Isten és nem csalárd, igaz és egyenes ő. Mózes 5. könyve 32.1-4. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Jelenések 14.7. Nehéz történelmi helyzetben kérjük Isten kegyelmét. A nagy ünnepek szellemiségében, nehéz történelmi helyzetben kérjük Isten kegyelmét. Segítsd meg népedet és áld meg örökségedet, tápláld és vezesd őket az örök időkbe, írja Szerdó Szervin főrabbi a házinu heti szakasszal kapcsolatban. Lássátok most, hogy én vagyok az, és nincsen más Isten. Én ölök, és én éltetek, és ütöttem sebet, és gyógyítok, és nincsen, aki kiszabadíthat kezemből. Mózes 5. könyve 32-39. Mózes 5. könyvében 955 vers van. A kabbala szerint az égi magasságok végtelensége is 955 égboltból áll. Az alsó 900-at az angyalok birtokolják. Mózes búcsú beszéde alatt sorban megnyíltak az égboltok, és amikor Mózes szájából elhangzott a könyv 901. verse, lássátok most, hogy én vagyok az, és nincsen más, megnyílt a 901. égbolt, és a nép látta, hogy azon felül csak az örökké való van. És én ölök, és én éltetek. E kijelentésből a Talmud bölcsei azt a következtetést vonták le, hogy Isten az idők végén, a megváltás idejében feltámasztja a holtakat. 2026-ban ekkor lesz Jom Kippur, a zsidók legszentebb napja. A Jom Kippur most holnap, szeptember 20-án, vasárnap este köszönt be, és szeptember 21-én hétfőn megy ki. A zsidó év legszentebb napja alkalmából egy helyre gyűjtötték az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség zsinagógáinak ima rendjét. Az időjárásról. Őszies napok. Ma szombaton csöken a felhőzet, még sok napsütés is sugárzik, de néhol eső is eshet. Nyugati a szél, és 22-28 fokunk van. Vasárnap gyöngén felhős, és napos időre van kilátás, délután lehet eső. A nyugati a szél 23 és 28 fokkal valószínű.
0: Híreinket hallották.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

reggeli csendesség. Az Úr tetszését keresd.

Vajon embereket akarok most megnyerni, vagy Istent? Embereknek igyekszem-e tetszeni? De ha az embereknek igyekeznék tetszeni, nem volnék Krisztus szolgája. Egyenes és kemény beszéd. Egyértelműen kiderül belőle, hogy ha Krisztust akarod szolgálni, akkor az ő tetszését kell keresned. Vajon te Istent vagy az embereket akarod megnyerni? Az az ember vagy, akinek Isten teremtett? Vagy mindig másoknak igyekszel megfelelni? A mennyei atya akarata az, hogy az ő kedvében járj, és azzá válj, akivé ő szeretné. Még annak ellenére is, ha ezért esetleg kritizálni fognak. Nem engedheted, hogy mások véleménye, viselkedése határozza meg az életedet. Isten szeret téged, és céllal alkotott olyannak, amilyen vagy. Légy az, akinek ő formált. Merj önmagad lenni. Ne félj attól, hogy emiatt elveszíted a hírnevedet, vagy a barátaidat. Isten majd újakat ad helyettük. Inkább arra fókuszálj, hogy az életed az Úrnak tetsző legyen. Mi az, esetleg ki az, aki téged ebben leginkább akadályoz?

A keresztény élet a mindennapi helytállásról szól. A bensőséges Isten kapcsolatról. A rendszeres szentírás olvasásról. Az Úrnak való feltétel nélküli engedelmességről. A másik ember fele tanúsított szeretetről és türelemről. A megbocsátásról. Az idő és önmagad odaszánásáról. Ahhoz, hogy ez működjön, Isten jelenléte teljesen át kell, hogy hasson. Másképpen ez nem megy. Ennek adj elsőbséget az életedben. Kötelezd el magad amellett, hogy Krisztusba vetett hittel fogsz élni a mindennapokban. Hogy odaadással, hűséggel, alázattal, szenvedéllyel fogod végezni azokat a feladatokat, amelyeket Isten rád bízott.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, szeptember 19-e. János evangéliuma 10. fejezet, 31-től 42. versig. Ekkor újra köveket vittek oda a zsidók, hogy megkövezzék. Jézus megszólalt, és ezt mondta nekik. Sok jó cselekedetet vittem véghez előttetek az én atyám nevében. Ezek közül melyik cselekedetem miatt köveztek meg engem? A zsidók így feleltek neki. Nem jó cselekedetekért kövezünk meg téged, hanem káromlásért, és azért, hogy te ember létedre Istenné teszed magadat. Jézus így válaszolt. Nincs-e megírva a ti törvényetekben? Én mondtam, istenek vagytok. Ha isteneknek mondta azokat, akikhez az Isten igéje szólt, márpedig az írást nem lehet érvénytelenné tenni, akkor, akit az Atya megszentelt és elküldött a világba, arról ti azt mondjátok, káromlást szólsz, mert azt mondtam, az Isten fia vagyok. Ha nem az én atyám cselekedeteit teszem, ne higgyetek nekem. De ha azokat teszem, akkor ha nekem nem is hinnétek, higgyetek a cselekedeteknek, hogy felismerjétek és tudjátok, az Atya én bennem van, és én az Atyában. Ekkor ismét el akarták fogni, de ő kimenekült a kezük közül. Jézus újra elment a Jordánon túlra, arra a helyre, ahol korábban János keresztelt, és ott tartózkodott. Sokan mentek oda hozzá, és azt mondták, hogy János nem tett ugyan egyetlen csodát sem, de mindaz, amit János őróla mondott, igaz volt. És ott sokan hittek benne. A zsidók újra és újra megütköznek Jézus szavain és tettein. Hitetlenségük nem engedi, hogy megértsék és felismerjék őt. Isten fiát saját népe vádolja Isten káromlással, és meg akarja ölni, pedig ő csupán az Atya akaratát teljesíti be lépésről lépésre. A tömeg köveket ragad, de Jézus halálára még nem kerül sor, nem jött el az ideje, ezért visszavonul. Visszatér oda, ahol szolgálata kezdődött. János bemerítésének és az Atya bizonyságtételének helyére. Ez a visszavonulás nem kisiklás, hanem felkészülés a szolgálat új szintre lépése és a megváltó munka beteljesítése előtt. Ebben a várakozásban találják meg mindazok, akik nyitott szívvel keresik az igazságot, akik szavait és tetteit látva felismerik Jézusban Isten fiát, a megváltó messiást, és hittel tanúskodnak arról, hogy amit János őróla kijelentett, valóban igaz volt. Néha nekünk is vissza kell lépnünk, várakoznunk kell. Vannak idők, amikor bár már megértettük Isten vezetését, mégsem a cselekvés, hanem a csend, az elvonulás és a felkészülés ideje jön el. Nem kell félnünk mások hitetlenségétől vagy kérdéseitől. Jézus is szembenézett ezekkel, de tudnunk kell kivárni az alkalmas időt, hogy újra elindulhassunk megerősödve világos széllal. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Jerry Albritton írta Kentuckyból, az Egyesült Államokból. Életmentő bizalom. Amikor azonban Péter az erős szélre figyelt, megijedt, és amint süllyedni kezdett, felkiáltott: Uram, ments meg! Jézus pedig azonnal kinyújtotta a kezét, megragadta őt, és ezt mondta: kicsiny hitű, miért kételkedtél? Máté evangéliumának 14. fejezetének 30. és 31. verse. Nemrég megtudtam, hogy a 17 éves unokám részt vett egy vízimentési akcióban. Egy barátjával az óceánban úsztak, amikor egy erős árhullám elsodorta őket a part közeléből. Ahogy a part irányába úsztak, meghallották egy férfi segélykiáltását, akit hirtelen berántott a víz. Az unokám visszaúszott, hogy segítsen neki. Az áldozat pánikolva kiáltott, mert nem tudta, hogyan úszon az óceánban. Az unokám elmondta neki, hogy le kell nyugodnia és bíznia abban, hogy ő meg tudja menteni, és így is történt. Isten kegyelméből mindketten megmenekültek. Ez az eset a Péter és Jézus közti életmentő bizalomra emlékeztetett. Amikor Péter félni kezdett és egyre mélyebbre süllyedt a vízben, segítségért kiáltott, hogy mentse meg őt Jézus. Jézus elkapta őt és azt mondta: kicsiny hitű, miért kételkedtél? Igen, néha mi is kételkedünk abban, hogy az Úr ki tud-e menteni minket a nehézségekből. Ugyanakkor megtanultam, hogy Jézus a legmegbízhatóbb személy, akit segítségül hívhatunk. Ő teljesen megérti a nehéz helyzetünket, és segít nekünk, mert szeret minket. Amikor rettegéssel tölt el egy vihar, bízhatunk Jézusban, hogy ő biztonságban a partra vezet. Drága Istenünk, áld meg bennünket azzal a hittel, hogy a segítségünkre leszel a bajban. Amen. Napi gondolat: az Úrra támaszkodhatok, aki biztonságos helyre vezet. Imádkozunk az úszók biztonságáért.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: A költészet hangján.
1: Majtényi Erik 1922. szeptember 19-én született. Romániai magyar költő, író, szerkesztő, műfordító. A háború alatt meghurcolták, 1945-től újságíró, majd az Előre belső munkatársa. A Marosvásárhelyi Igaz Szó című lap szerkesztőségének tagja és a Bánsági Írás című lap állandó munkatársa volt.

Majtényi Erik, Em itt a völgy. Em itt a völgy a lábaidnál, a forrás, melyből sosem ittál, amott a fehér ország útja, s a szikárhegység csapott kúpja. Így élnek, örök szomszédságban e megszokott külön világban, így élnek évszázadok óta, s ha nem volna az ország útja, amit az ember keze döngölt, úgy ráncosodnék itt az ős föld, új változatlan egy alakban, mint valaha a kőkorszakban. Állok a hegy alatt, a Marton, és nézem, fölmérem kitartón ezt a nagy, pihentető, áldott s kihívó mozdulatlanságot. S érzem, amint itt állok csöndben, e tájjal teljesebbé lettem, minden ághegynyi rezdülése itt rezzen, tudatomba vésve. A szemem szinte beleájul. Ő áll, és nem vesz tudomásul, nem szól, nem moccan, meg sem érez, csak van, s alig, ha nem, elég ez.

0: Az igazság győzni fog.
1: Az igazság megszentelő ereje. Nyissátok ki a kapukat, hadd vonuljon be az igaz nép, az igazság megőrzője. Ézsaiás könyve 26.2. Gondolatok az ígéről. Fogadjuk a szívünkbe Isten igazságát, és határozzuk el, hogy megvívjuk az Úr harcait, ha győztesen akarunk kikerülni az igazságért folyó végső küzdelemből, mert az igazság dicső győzelmet fog aratni. Ha igyekszel mások áldására szolgálni, Isten téged is megáld. Tegyük meg mindazt a jót, amit csak lehetséges, hogy megdicsőíthessük Istent, és embertársaink áldására lehessünk. A gyülekezet Istene eszköze az igazság hirdetésének, és különleges munkára nyert felhatalmazást az Úrtól. Ha a gyülekezet hűséges Istenhez, és engedelmeskedik minden parancsolatának, akkor nyilvánvalóvá válik életében az isteni kegyelem fensége. Ha hű marad fogadalmához, ha tiszteli az Urat, Izrael Istenét, akkor nincs hatalom, amely megállhatna vele szemben. Vajon ne tüzelje a mi szívünket is az elhatározás, hogy elmondjuk a körülöttünk élőknek a megváltó szeretet és a megfeszített Krisztus történetét. Minden keresztény kiváltsága, hogy ne csak várja, hanem sietesse is a megváltó eljövetelét.

0: Szívátültetés.
1: Egy szívet adok majd nekik, és új lelket adok beléjük. Eltávolítom testükből a kőszívet, és hússzívet adok nekik. Ezékiel próféta könyve 11. fejezet 19. vers. Tudtátok, hogy létezik kőszív? A szívnek van egy működése.

0: működőképes külső védelmi burka. Ez a burok bizonyos körülmények között begyulladhat és beáll a perikarditis. A szívburokgyulladásnak van egy sajátos formája, a konstruktív perikarditis. Ebben az esetben a gyulladás kezelése nehézkes és általában bekövetkezik a szívburok elmeszesedése, merevvé válása, mint egy héj, és így a szív képtelen eleget tenni rendeltetésének. A Biblia arra tanít, hogy lelki szempontból is létezik kőszív. Ezékiel munkásságának idején ilyen helyzetben volt a zsidó nép. De hogy jutott ebbe az állapotba? Isten látomásban kinyilatkoztatta a prófétának az okokat, és megmutatta, hogy mi történt. Izrael házának összes bálványát felfestették a templom falaira, körös körül. Az imádkozók pedig azt hajtogatták, hogy nem lát bennünket az Úr. Ezen felül Isten kijelenti, hogy nem tartották meg a parancsolatait, hanem a körülöttük élő pogányok szokásait sajátították el. Ilyen alapon tehát a szívük megkövesedett. Szoros a kapcsolat a testi és erkölcsi természet között. Lehetetlenség, hogy a szív fenntartsa az Isten iránti megszentelődést, amíg kielégítjük túlzott étvágyunkat. A testi szokásoknak rengeteg közük van a sikerhez. Ha nem vagyunk mértékletesek az evésben, ivásban, akkor szellemi és testi szempontból nem leszünk egészségesek, és nem leszünk képesek őszintén kutatni az írásokat, hogy megtudjuk, mit mond az ige. A kőszív eltávolítása és hús szív adása egyedül Isten munkája lehet, de nekünk együtt kell működnünk az ő lelkével. A hús szívet kapott ember életében megnyilvánul, engedelmesség Isten törvénye iránt, szeretet embertársai iránt, öröm az önzetlen szolgálatban, készség a megbocsátásra. Ezt a kérdést kört Pál apostol így érinti. Akik pedig a Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt. Mindent az Isten dicsőségére műveljetek, mert a ti testetek a bennetek lakozó Szentléleknek temploma. A szívcsere nem emberi erőfeszítéssel történik, hanem Isten kegyelméből, a Szentlélek által. Ha valamiért mégis megkövesedett a szívünk, Isten megoldást ígér, ezért őszintén járuljunk hozzá, hogy elvégezze a szív átültetést. A siker biztos, csak akarnunk kell.
1: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Szeptember 19-én így szól Isten igéje. Isten ezt mondja, mert nem örökké perlek, és nem vég nélkül haragszom. Ézsaiás könyve 57. fejezet 16. verse. Az új szövetség igény pedig így szól. Ha pedig vétkezik valaki, van pártfogónk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus. János első levele 2. fejezet 1. verse. Bocsánat. A bocsánat kérés az egyik legnehezebb dolog a világon. Feladni az önérzetemet, vállalni a szégyent, hogy tévedtem és vétettem, s őszinte szívvel fordulni a másik ember felé. De a bocsánat kérés sokszor nem a másik emberről szól. Sőt, a bocsánat kérés nem ritkán abból áll, hogy nem bírom elhordozni a vétkem következményeinek terhét. Szabadulni akarok a fájdalomtól, látva a másik szenvedését, szomorúságát, csalódottságát, és jó lenne, ha minél gyorsabban azt hallanám tőle, megbocsátok. Felejtsük el, hadd távozzon tőlem a bűntudat. Megbocsátok. Nem könnyű, nem olcsó mondat. Van, amikor még nem vagyunk kész kimondani ezt a rövid szócskát, bármennyire is ezt várják tőlünk, mert annyira eleven, annyira fájó a seb, amelyet a szívünkön ejtettek. Még nem jött el a megbocsátás ideje. Jézus azonban elhozta ezt az időt. Krisztus által nem kell, hogy bűntudat, sanyargó szégyen, pusztító szomorúság terhelje a szívünket. Isten mindig készen áll arra, hogy megbocsásson, és háta mögé vesse minden vétkét annak, aki hozzáfordul bűnbocsánatért. De ez nem olcsó bocsánat, nem könnyen kimondott szó. Ezért a bocsánatért Jézus az életét adta. Értem adta életét, hogy ne a következményektől való félelem, hanem a bűnbocsánat öröme, Krisztus önfeláldozó szeretete töltsön el élettel. Imádkozzunk! Istenem, kérlek téged, szeresd azokat, akiket megbántottam. Szeress engem, mert a szeretetedre szorulok. Te adj nekem hitet, hogy bűneim terhe ne nyomja többé vállamat. Te adj nekem erőt, hogy megbocsáthassak. Szeresd azokat, akiket én még nem állok készen szeretni. Kérlek téged, önfeláldozó szereteted világosítsa meg életemet. Hálát adok neked a te drága kegyelmedért. Amen. Cető Bálint áhítatát hallottuk. A nap igéi voltak. Isten ezt mondja, mert nem örökké perlek, és nem vég nélkül haragszom. Az új szövetség igény pedig így szólt. Ha pedig vétkezik valaki, van pártfogónk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus.

Sára és Tamás élete egy tökéletes, napfényes reggelen omlott össze. Az autós kirándulás, amire annyira készültek, egy pillanat alatt rémálommá változott. A kisfiúk, a 4 éves Máté kirepült az autóból, és a lendület elvitte messze a karjaikból. A világ elnémult. A szirénák messzi visítása, az emberek sürgölődése, az orvosok halk, megértő szavai mind eltörpültek abban a hatalmas, néma sikolyban, ami a lelküket marcangolta. Az elkövetkező napokban az otthonuk templomból börtönné változott. Minden Mátéra emlékeztette őket. A játszószőnyeg a sarokban, a félig telt pohár az éjjeli szekrényen, a kisfiú rajzai a hűtőn. A legnehezebb azonban a fájdalom volt, ami szétválasztotta őket. Egymás kezét fogták ugyan, de minden érintés, minden tekintet azt a kimondatlan kérdést hordozta, hogy miért? Miért kellett pont akkor elindulnunk? Tamás hangja megtört. Sára már nem is válaszolt, csak a könnyei folytak. Akkoriban a hitük volt az a biztos pont, amibe kapaszkodhattak, de most ez a hit is megingott. Máté elvesztése olyan hatalmas árnyékot vetett rájuk, hogy képtelenek voltak meglátni a napfényt. A vágyaik egyre inkább Isten felé fordultak. Ha Isten valóban jóságos, miért engedte, hogy ez megtörténjen? Hol volt, amikor a fiunk segítségért kiáltott? Harsogta Tamás. A lelki ismerete azonban újra és újra figyelmeztette, hogy Istent vádolni hiba, ám a fájdalma most erősebb volt.

Egy nap Sára nagynénje, Éva néni látogatta meg őket, akinek az élete tele volt megpróbáltatásokkal, mégis olyan béke árad belőle, ami megnyugtatta a viharos lelkeket. Órákon át hallgatta őket. Nem próbált meg szavakkal meggyőzni, csak ült és érezte a fájdalmukat. Végül halkan beszélni kezdett. Nem prédikált, csak mesélt. Isten néha olyan utakat választ, amiket mi nem értünk. Ő látja a teljes képet. Látja a jövőt, mi pedig csak a jelen piciny szakaszát. Lehet, hogy mi is úgy imádkozunk, hogy Uram, segíts meg abban, hogy a tervünk sikerüljön. De Isten tudja, hogy a mi tervünk elszakítana tőle. A legfontosabb, hogy bízzunk benne.

Sára és Tamás csendben hallgatták. Először értetlenül, aztán a szívük lassan megnyílt, mint egy eső utáni virág. A szavak nem vették el a fájdalmukat, de adtak valamit, ami segített azt elviselni. Megértették, hogy Isten nem hagyta el őket, hanem velük volt a sötétségben is. Hogy az a tragikus pillanat, ami elválasztotta őket a fiúktól, valami olyasmit is tartalmazhatott, amit most még nem láthatnak, de egyszer majd megértenek. Talán Isten megkímélte Mátét egy olyan jövőtől, ami eltávolította volna őt a mennyei otthontól. Talán éppen ezzel a fájdalmas eseménnyel mutatta meg a világnak, hogy az isteni terv messzebb lát, mint a mi emberi látásunk.

a történetük nem ért véget Máté elvesztésével, hanem egy új fejezet kezdődött a hitükben. Lassan tanulták meg a feltétel nélküli bizalom gyógyító erejét. Tudták, hogy ez az út hosszú és nehéz lesz, de már nem egyedül jártak rajta. A fájdalom ugyan még megvolt, de a vádak helyét a hála vette át. Hála a négy csodálatos évért, amit Mátéval tölthettek, és a reményért, hogy egyszer, majd, a feltámadás hajnalán megláthatják. Újra találkozhatnak, és vele együtt lesznek a mennyben. Értették, hogy az isteni út az, amit ők maguk is választanának, ha látnák az egész életüket. Csak annyit kellett tenniük, hogy maradéktalanul bíztak Isten vezetésében, bölcsességében, és nem távolodnak el tőle.

Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atya, az irgalom Atya és minden vígasztalás Istene, aki megvígasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvígasztalhassunk másokat minden nyomorúságban, azzal a vígasztalással, amellyel Isten vígasztal minket. Korintusbeliekhez írott második levél, első fejezet, harmadik és negyedik vers.

0: Kedves hallgatóink, forduljunk az Úr Jézus Krisztushoz, áldjon meg minket hittel, hogy annak felhajtó ereje emeljen fölül bennünket a vágyak követelésén. Áldjon meg minket a reménység józanságával, hogy a múlandókban élve is az örökkévalókba kapaszkodjunk. Áldjon meg a szeretet gazdagságával, hogy annak kincseivel mi is gazdagíthassuk, jobbá, szebbé tehessük mások életét, ezáltal méltó gyermekei lehessünk mennyei atyánknak.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: hír összeállításunk következik.
1: Családi nappal és színházi előadással ünnepli ezer éves fennállását ma a Váci Egyházmegye. Ebből az alkalomból egyházmegyei jubileumi napot tartanak ma, szeptember 19-én Vácott az egyházmegye székhelyén. A jubileumi napot egy 3 éves egyházmegyei lelkifölkészülés előzte meg, amelyben a plébániai és intézményi közösségek elmélyülhettek a személyes, megtérés, közösségi élet, evangelizáció témáiban, tanítások és tanúságtételek segítségével. A találkozó családi napként valósul meg, amely tanúságtétel az evangélium élet öröméről, arról, hogy testvérként tekintenek egymásra, hogy szeretettel fordulnak közösségeik tagjai és minden jó akaratú ember felé. A nap csúcspontja a hálaadó szent mise lesz a Váci Nagyboldogasszony székesegyházban, amelyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az egyházmegye papságának koncelebrálásával és a jubileumi zászlók bevonulásával. Több koreai testvéregyházat is meglátogatott Steinbach József püspök. Kedden még a koreai presbiteriánus egyház, szerdán azonban már a koreai köztársaság presbiteriánus egyháza zsinatán vendégeskedett Steinbach József református püspök, a református egyház zsinatának lelkészi elnöke. Ezzel a magyar delegáció szakmai hivatalos programja gyakorlatilag véget ért. Steinbach József koreai programja kedden a koreai presbiteriánus egyház zsinati ülésén folytatódott, miután a két egyház hétfőn megújította a kereken 20 éve fönnálló együttműködési megállapodását. A magyar egyházi vezető szerdán már egy másik dél-koreai szőuli központú, a Koreai Köztársaság presbiteriánus egyházánál tett látogatást. A kapcsolat fókuszában a kölcsönös missziói együttműködés, az ökumenikus és teológiai párbeszéd, a társadalmi igazságosság és a béke előmozdítása áll. Steinbach József koreai látogatása során a megbékélés és a béke templomában is járt. Ennek megépítését a Koreai Köztársaság presbiteriánus egyháza kezdeményezte. Az építkezés 2024. június 6-án kezdődött, akkor mintegy 350 tag vett részt az alapkületételen és a békért való imádságon. A templomot végül 2025. augusztus 11-én szentelték föl. Elismeri az egyházak szolgálatát a kormány. A miniszterelnökkel találkoztak a felekezetek képviselői. A nemzeti alaptanterv átdolgozásában és a hátrányos helyzetűek támogatásában is számít az egyházakra Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő és Tar Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter fogadta a történelmi egyházak vezetőit. A kormányfő biztosította az egyházakat, hogy az érvényben lévő megállapodásokat tiszteletben tartja, de az ország anyagi helyzetére való tekintettel mértékletességre kérte őket. A református egyház képviseletében Fekete Károly, a tiszántúli református egyházkerület püspöke, és Barna Sándor, a tiszáninneni református egyházkerület püspöke vett részt a találkozón. Steinbach József dunántúli püspök, a zsinat lelkészi elnöke egy korábban megszervezett hivatali utonban Dél-Koreában. Rajtuk kívül egyházi részről Erdő Péter bíboros érsek, Székely János a katolikus püspöki konferencia elnöke, Szemerei János az evangélikus egyház elnök püspöke, Prőle Gergely az evangélikus egyház országos felügyelője, Grósz Andor a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége elnöke, és Frölich Robert országos főrabbi voltak jelen. Az időjárásról. Őszies napok. Ma szombaton csöken a felhőzet, még sok napsütés is sugárzik, de néhol eső is eshet. Nyugati a szél, és 22-28 fokunk van. Vasárnap gyöngén felhős, és napos időre van kilátás, délután lehet eső. A nyugati a szél 23 és 28 fokkal valószínű.
0: Híreinket hallották.

Sola Fide. Egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi

Amikor rákerült a sor Eszterre, Abihailnak, Mordokáj nagybátyjának a leányára, akit leányába fogadott, és be kellett mennie a királyhoz, ő nem kívánt mást, mint amit Hégáj, a király háremőre, az asszonyok őrizője mondott. Eszter mégis mindenkinek megtetszett, aki csak látta. Így került Eszter Ahasvérós királyhoz a királyi palotába a 10. hónapban, azaz Tébét hónapban, a király uralkodásának 7. évében. És a király minden nőnél jobban megszerette Esztert, minden leánynál jobban megnyerte tetszését és szeretetét. Ezért az ő fejére tette a királyi koronát, és királynévá tette Vászti helyett. Azután nagy lakomát rendezett a király minden vezető és udvari emberének Eszter tiszteletére. A tartományokban közkegyelmet adott, és királyi bőkezőséggel ajándékokat osztogatott. Amikor másodszor is gyűjtöttek össze szűzeket, Mordokáj a királyi udvarban volt. Eszter nem mondta meg, hogy kik a rokonai és melyik népből való, mert Mordokáj így parancsolta neki. Eszter éppen úgy megfogadta Mordokáj szavát, mint amikor még a gyámsága alatt volt. Egyszer, amikor Mordokáj a királyi udvarban volt, Biktán és Teres, a király küszöbét őrző két háremőr megharagudott Ahasvéros királyra, és merényletet tervezett ellene. Mordokáj azonban megtudta a dolgot, megmondta Eszter királynénak, Eszter pedig elmondta Mordokáj nevében a királynak. Kivizsgálták a dolgot, és igaznak találták, ezért mind a kettőt felakasztották. Föl is jegyezték ezt a történetek könyvébe a király jelenlétében. Eszter második könyve 15-től 23-ig.

0: kinek a kezében vagyunk.
1: Még most is élesen emlékszem az akkori életemre nézve sorsdöntő, legnehezebb vizsgáimat megelőző folyosói várakozásokra, a jogi kar öreg falai közt. Csak pár perc, de az mindent megváltoztathat. Nagy volt a tét. Képzeljük el Esztert a sok vetélytársa között. Miért pont ő tetszene a királynak? Nem volt sem nemes származású, sem ismert, semmi különös. Mit érezhetett ő? A király azonban ezúttal túllátott a külsőn. Vagy tudtán kívül valaki más irányítja most a szemét? Olvassuk el a példabeszédek 21. fejezet első versét. Ugye megdöbbentő. Bárcsak ne feledkeznénk el erről soha többé. Mordokáj, Eszter nevelőapja, a fenti eseményektől függetlenül leleplez egy király elleni összeesküvést. Föl is jegyezték ezt a történetek könyvébe. Egy látszólag száraz mondat a mai részünkben, ami azonban később sorsdöntő lesz. Jegyezzük meg! Mi milyen felettünk álló, a fejünk felett döntő királyoknak, főnököknek, elvárásoknak, családtagoknak, körülményeknek vagyunk kiszolgáltatva. Olvassuk el újra a példabeszédek könyve 21. fejezet első versét. Tényleg ki vagyunk szolgáltatva?

minden embernek lényéből fakadóan meghatározott életút jut osztályrészül, és ennek során a maga legegyéni módján kell megfelelnie az ember általános rendeltetésének.

Folyamodjunk együtt most mennyei Urunkhoz. Imádkozzunk lelkünket hozzáemelve, tanúságot téve bízó hitünkről. Imádkozzunk.

Segíts nékem, Istenem, Atyám, a Te kegyelmeddel, hogy a Te nevedhez méltóan élhessek. Ne hagyjam el a Te parancsolataidat, maradhassak egyenes, odaadó, becsületes. Kérlek, add meg nékem az ehhez szükséges eszközöket, mind az erőt, mind a képességet, mind pedig a türelmet. Őrizd meg életem és szeretteim életét a Te jóságodban. Legyen érvényben a Te igazságod. Ültess a szívünkbe elutasítást minden törvénytelenség iránt. Minden rágalom, hazugság és hízelgés utálatos legyen előttünk, hogy fedhetetlenül járjuk útjainkat. Ékesítsd föl lelkünket tisztasággal, munkabírással, hosszantűréssel, elégedettséggel és minden erénnyel. És add, kérve kérlek, hogy annyi szeretet legyen bennünk, amennyiből bőven adhatunk minden lélektestvérünknek. Ámen.

0: közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Szeptember 19-e.
2: Baconi Ince Máté, református lelkész, e napon adta vissza lelkét teremtőjének Kolozsvárot 1742-ben. Pártfogói a Franekeri Egyetemre küldték. Hazatérve egy évig egrespataki lelkész és gróf Teleki Mihály udvari papja volt. 1709 elején Máramaros-szigetre vitték. 1714-ben a kolozsvári kollégiumba a bölcselet és keleti nyelvek tanítására hívták, 1717-től teológiát tanított. 1720-ban lett a kolozsvári gyülekezet papja, 1739 elején visszavonult a szolgálatból. Fia István és Mihály szintén református lelkészek lettek, Zsuzsanna nevű lánya pedig Verestói Györgyhöz ment feleségül, aki egykor apja tanítványa volt, utóbb a református püspökségig jutott. Jeles munkája például az emberi okos léleknek munkájáról, 1716. Isten és az emberek előtt való dolgok, 1724.
1: Monokon 1802. szeptember 19-én lépett e földre Kossuth Lajos, magyar államférfi. Tanulmányait Eperjesen, az evangélikus kollégiumban folytatta 1816 és 19 között, ahol a német nyelvet sajátította el, majd 1819-20-as tanévet a Sárospataki Református Kollégiumban töltötte, ahol jogot tanult Kövi professzornál. A reform időkben a Batthyány kormány pénzügyminisztere, a Honvédelmi Bizottmány elnöke, Magyarország kormányzó elnöke, a magyar szabadságharc szellemi vezére. A magyar nép emlékezetében leginkább megtestesíti az 1848-49-es forradalmat és szabadságharcot Széchenyivel és Petőfivel együtt. Egy 1890-es aradi vértanúkra emlékező torinói beszédéből idézünk. Legyenek a szent emlékű vértanúk megáldottak poraikban, szellemeikben, a honszabadság Istenének legjobb áldásaival az örökké valóságon keresztül. A hála hű érzelmeivel áldom a vértanúk szent emlékét, hűségükért a haza iránt, s a magasztos példáért, amelyet az utódoknak adtanak. 1952-ben e napon Budapesten leplezik le a korábbi Kossuth szobor helyére fölállított Kossuth emlékművet.
2: 1893-ban Új-Zéland elsőként a világon szavazati joggal ruházza fel a nőket.
1: 1911-es születésű William Golding, irodalmi Nobel-díjas brit regényíró, költő. Booker-díjjal tüntették ki 1980-ban Beavatás című regényért, amely a Föld határáig trilógia első kötete. Golding gyakran allegórikus fikciója széles körben merít a klasszikus irodalomból, mitológiából és a keresztény szimbolizmusból. A torony 1964-ben egy olyan torony építését dramatizálja, amelyet egy középkori katedrálisra akartak fölépíteni, mint az esperes legnagyobb spirituális törekvéseinek és világi hívságának jelképét. A történetbeli templom valószínűleg a Salisbury székesegyházra utal. Legismertebb és filmre is vitt műve az 1954-es A legyek ura. Címe az ördög jelentésű héber Belzebub szó szerinti fordítása. A szigetregény az önfegyelem és a hit nélküli világban elvaduló ifjú lelkek tragédiáját rajzolja.
2: A gazdagréti református templom Haraszti László tervei szerint épült föl. 2004-ben e napon tartották a templom szentelő istentiszteletet, melyen Szabó István püspök prédikált.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: A tapasztalatlan mindent elhisz, de az okos vigyáz a lépésére. Példabeszédek könyve 14. fejezet, 15. vers.

Ismersz olyan embereket, akik mindennek bedőlnek, és bármivel be lehet őket csapni? Naivak és hiszékenyek? Ez azért van, mert nem gondolkodnak, nem fordítanak időt a tájékozódásra, nem olvasnak, vagy nem néznek utána a dolgoknak, nem művelődnek, nem mozdulnak ki, hogy lássák, mi van kint a világban. Így könnyen megkörnyékezik őket a szélhámosok, vagy pikpak befolyásolhatóvá válnak. Egy cég reklámoz valamit, és elhiteti velük, hogy pontosan arra van szükségük. A szomszédjuk rosszat állít valakiről, és ahelyett, hogy utána járnának, elhiszik, amit állít, és ők is azt szajkózzák.

0: Ez nagyon helytelen és veszélyes hozzáállás. Salamon keményen bírálja is, és együgyűnek nevezi az ilyen embert. Ha te nem törődsz semmivel, ha kérdésed van, nem teszed fel, ha nem használod a fejed, akkor tudatlan és könnyen becsapható leszel. Az internet kínálta virtuális világ nem mindig megbízható információforrás. Ezért szükséges más forrásokból is tudást szerezned. A reklámok megpróbálják elhitetni veled, hogy ha nem veszed meg az új, okos kütyűt, akkor elmaradott és boldogtalan leszel. Megnyugtatlak. Nem a tárgyak birtoklásától függ a boldogság. A bölcs szerint minden lépését jól meggondolja az eszes. Megfontoltan szól, cselekszik, dönt, és nem hagyja, hogy ide-oda sodorják az áramlatok vagy mások véleménye. Kívánom, hogy te közéjük tartozzál.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. A hit védelmezői.
1: A mai íge Júdás könyve 1:3. Tusakodjatok a hitért, amely egyszer s mindenkorra a szenteknek adatott. Gondolatok az ígéről. A bűnözés minden típusa növekbőben van a világon, és a föld megfertőztetett lakosaitól. Isten örök tervei beteljesedőben vannak, és mindennek vége elérkezett. Ez egy olyan idő, amikor akik Isten igazságát ismerik, azoknak fel kellene sorakozniuk Immanuel fejedelmének véráztatta zászlaja alatt, ki kellene állniuk, mint annak a hitnek a védelmezői, amely egyszer a szenteknek adatott. Ki kell nyilvánítaniuk a világ felé, mit is jelent Isten parancsolatainak megtartása és Jézus hitével rendelkezni. Világosságukat tiszta, erős sugarakban kell felragyogtassák azok útjára, akik sötétségben járnak. Krisztus katonái válvetve kell álljanak, hűségesen az igazság iránt, mint akik érvényt szereznek Jákve törvényének. Akik eltávoznak Isten világos rendelkezéseitől, a tévedést fogják támogatni, felsorakoznak Krisztus katonái ellen. Nyilvánvaló teszik, hogy ki a vezetőjük azzal, ahogy Isten igazságát üldözik, és elnyomó módszerekkel erőltetik a tévedést. Most jött el az az idő, amikor szilárdan kell megállni az igazság oldalán, és ahogy Isten mindenkinek megadta a befolyás mértékét, fel kell használják azt az Isten dicsőségére és társaik javára. Krisztus hűséges sáfárai közül egy sem lusta olyan időben, mint ez,

olyan eszközök lehetnek, akiken keresztül Jézus munkálkodhat azok megmentéséért, akikért meghalt. Ez mindenki tapasztalata lesz, akik vallják, hogy hisznek a harmadik angyal üzenetében, fiataloknak és öregeknek gazdag, örömteli és bőséges tapasztalatban lesz részük Krisztus vallásában.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Áldás csata folyik elméd irányításáért. A menny és a föld meccéspontja az elmédben van. Vonzásuk hatással van gondolkodásodra. Úgy teremtettelek, hogy képes legyél megtapasztalni a menny előízét. Amikor kizárod a világot, és jelenlétemre összpontosítasz, élvezheted, hogy mellettem ülsz a mennyeiek világában. Ez a hihetetlen kiváltság azoké, akik hozzám tartoznak, és keresik az én orcámat. Legnagyobb erősséged az a vágyad, hogy időt fordíts a velem való közösségre. Ahogy rám összpontosítasz, lelkem betölti elmédet élettel és békességgel. Amikor a világ lefelé húzó gondolataival, a médiából áradó kapzsisággal, kéjvágyjal és cinizmussal kerülsz szembe, imádkozz védelemért és helyes megítélésért. Beszélges velem folyamatosan, ahányszor ennek a világnak a sivár földjén kell keresztül

0: menned. Utasítsd el az aggódást, mert a világiasságnak ez a formája leterhel, és gátolja jelenlétem tudatát. Maradj éber! Ismerd fel, milyen csata folyik az elméd ellen. Várd örömmel az örökké tartó, viszálymentes életet, amit a mennyben tartogatok a számodra.
1: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
0: Efézus beliekhez írott levél, 2. fejezet, 6. vers. 27. Zsoltár, 8. vers. Róma beliekhez írott levél, 8. fejezet, 6. vers. János 1. levele, 2. fejezet, 15-től 17-ig terjedő versek.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: Ezékiel könyve, 46. rész. Az áldozati rendtartás folytatása. Ezt mondja az én uram, az Úr. A belső udvar keletre néző kapuja legyen bezárva a 6 munkanapon, de szombaton és újholdnapján legyen nyitva. A fejedelem kívülről a kapu csarnokán át menjen be, és álljon meg a kapuban az ajtó felfánál. Amíg a papok elkészítik égő áldozatát és béke áldozatát, ő imádkozzék a kapu küszöbén, azután menjen ki, de a kaput ne zárják be estig. Az ország népe is ennek a kapunak a bejáratánál imádkozzék szombaton és újholdkor az Úr színe előtt. Az az égő áldozat, amelyet a fejedelem szombaton mutat be az Úrnak, 6 hibátlan bárány és 1 hibátlan kos legyen. Az ételáldozat legyen a koshoz 1 véka finom liszt, a bárányokhoz pedig adjon annyi ételáldozatot, amennyit akar, továbbá 1 hín olajat minden véka finom liszthez. Újhold napján adjon 1 hibátlan bikaborjút, 6 bárányt meg 1 kost, ezek is hibátlanok legyenek. A bikához 1 véka finom lisztet, a koshoz is 1 vékát készítsen ételáldozatul, a bárányokhoz pedig annyit, amennyit akar, továbbá 1 hín olajat minden véka finom liszthez. Ha bemegy a fejedelem, a kapucsarnokán át menjen be, és ugyanazon az úton távozzék. De ha az ország népe megy be az Úr színe elé az ünnepeken, akkor aki az északi kapunát ment be imádkozni, az a déli kapunát távozzon. Aki pedig a déli kapunát ment be, az az északi kapunát távozzon. Ne azon a kapunát térjen vissza, amelyen bement, hanem a szemben levőn át távozzon. A fejedelem pedig ugyanakkor menjen be, amikor azok bemennek, és akkor távozzon, amikor azok távoznak. A különféle ünnepeken legyen az ételáldozat 1 véka liszt 1 bikához, 1 véka 1 koshoz, a bárányokhoz annyi, amennyit akar, az olajból pedig 1 hín minden véka finom liszthez. Ha a fejedelem önkéntes áldozatot készített, akár égő áldozatot, akár béke áldozatot mutat be önkéntes áldozatul az Úrnak, akkor nyittassa ki a keletre néző kaput, és úgy készítesse el égő áldozatát vagy béke áldozatát, ahogyan a nyugalom napján szokta elkészítetni. Amikor távozik, zárják be a kaput utána. Készítessen naponként 1 egyéves hibátlan bárányt égő áldozatul az Úrnak, minden reggel készítesse el. Ételáldozatul készítessen hozzá minden reggel 1/6 véka finom lisztet és 1/3 hín olajat, amelyet a finom lisztbe kell keverni. Az Úrnak szóló ételáldozat ez, örökérvényű, állandó rendelkezés. Így készítsék el a bárányt, az ételáldozatot és az olajat minden reggel, állandó égő áldozat ez. A fejedelem birtokának öröklési rendje. Ezt mondja az én uram, az Úr. Ha a fejedelem ajándékot akar adni az örökségéből valamelyik fiának, akkor az a fiáé lehet, hiszen az örökségen belül marad a birtokuk. De ha az egyik szolgájának ad ajándékot az örökségéből, akkor az csak a felszabadulás meghirdetésének évéig lehet azé, azután visszaszáll a fejedelemre, mert az ő öröksége az, és a fiaié kell, hogy legyen. A nép örökségéből azonban nem vehet el a fejedelem, hogy ki ne szorítsa őket a birtokukból. A maga birtokából adjon örökséget a fiainak, nehogy elszíledjen népem a maga birtokáról. Az áldozati konyhák. Azután bevitt engem oda, ahol a kapu mellett a papoknak rendelt szent kamrák voltak, amelyek északra néztek. Volt ott a nyugati szélén egy helyiség. Ezt mondta nekem, ezen a helyen főzzék a papok a jóvátételi áldozatot meg a vétek áldozatot, és ott süssék az ételáldozatot, mert nem szabad kivinniük a külső udvarba, hogy a nép meg ne érintse a szent dolgokat. Azután kivitt a külső udvarba, és oda vezetett az udvar 4 sarkához. Az udvar mindegyik sarkában egy-egy kisebb udvar volt. Az udvar 4 sarkában kisebb udvarok voltak, ezek 40 könyök hosszúak és 30 könyök szélesek voltak, mind a 4-nek ugyanaz volt a mérete. Mind a 4-et kerítés vette körül, a kerítések mellé pedig körös körül tűzhelyek voltak telepítve. Azt mondta nekem, ezek a konyhák, itt főzik a templom szolgái a népnek jutó részt a véres áldozatból.

0: Mai szakasz, Ezékiel 46. rész. Ezékiel könyvének 46. fejezete folytatja a helyreállított templom leírását. Különleges hangsúlyt fektet az Isten tisztelet módjára és az áldozatok helyes elkészítésére. Néhány fontos tanulságot ebből is leszűrhetünk. Elsősorban azt, hogy az Isten tisztelet és annak rendje fontos. Másodszorban a szombat kapcsolódik az Isten tisztelethez, és kulcs szerepe van Izrael megújult templomi szolgálatában. Különleges áldozatokat kellett bemutatni ezen a napon. Végül a részletek is fontosak, és oda kell figyelni rájuk. Ezek mind olyan elvek, amelyeket követni lehet, és követni kell még ma is. A 19-től 24-ig tartó versekben érdekes a konyhák leírása. A templomban nem csak a papoknak volt különleges konyhájuk, ahogy a 19-20. Vers leírja, hanem a külső udvar négy szegletében is voltak nagy konyhák, amelyekben a nép számára főztek. Erről a 21-24. Vers tudósít. Miközben az égő áldozatokat teljesen elégették az udvaron, a közösségi és béke áldozatokat többnyire elfogyasztották. A papok megkapták a combot, a lapockát az egyéb papok, a többit pedig a nép fogyasztotta el, ahogyan már a Mózes 3. könyvének 7. fejezete 31-32. Versében olvashattuk, a pap pedig füstölögtesse el azt a kövért az oltáron, szegye pedig legyen Ároné és az ő fiaié. A 10-14. Versekben pedig így, a meglóbált szegyet és a felmutatott lapockát egyétek meg tiszta helyen, te és a te fiaid és leányaid is veled, mert kiszabott részül adattak azok néked, s kiszabott részül a te fiaidnak is, Izrael hálaadó áldozataiból. Ez azt jelentette, hogy különösen szombaton és ünnepnapokon lakoma és közös ünneplés volt a templomban. Miután szent légkörben megölték az áldozatot, bűnükért való engesztelésképpen, egy ünnepi időszak kezdődött. A fejedelem és a nép örömmel fogyasztotta el az ételt Isten jelenlétében. A héber kultúrában és a Bibliában a közös étkezés része az igazi Isten tiszteletnek és közösségnek. Így kellene lennie ennek ma is.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

Felelt Jézus és mondta, bizony-bizony mondom néked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. A szél fúj, ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod, honnan jön és hová megy. Így van mindenki, aki a lélektől született. János evangéliuma 3. fejezet, 3. és 8. vers. A keresztény élet nem a régi élet megjavításából áll. Az ember természetének teljesen át kell alakulnia. Meg kell ölni az ént és a bűnt. Ennek nyomán pedig új életnek kell fakadnia. Ezt az átalakulást azonban csak a Szentlélek hathatós munkája hozhatja létre. A szél zúgása a levelek és virágok zizegésében hallható a fák ágai között, de maga a szél láthatatlan. Senki sem tudja, hogy honnan jön és hová megy. Ilyen a Szentlélek munkája is az emberi szívben. Ez a lelki folyamat épp oly kevéssé magyarázható meg, mint a szél zúgása. Van, aki egyáltalán nem tudja meghatározni megtérése pontos idejét, helyét. Amilyen láthatatlanul hozza létre az Úr a szél mozgását, épp olyan láthatatlanul gyakorol állandó hatást az emberi szívre is. Egyesek lelkében, néha teljesen öntudatlanul, lassan-lassan olyan benyomások keletkeznek, amelyek Krisztushoz vonzák őket. Ezeket a tapasztalatokat a lélek rendszerint az elmélkedés, a Szentírás olvasása vagy Isten igéjének hallása által nyeri. Amikor azután az isteni befolyás mind erősebb és közvetlenebb lesz, a lélek végül hirtelen és örömmel adja át magát Istennek. Sokan ezt hirtelen megtérésnek nevezik, pedig valójában Isten lelke hosszú és türelmes munkálkodásának következménye. A szél maga láthatatlan, de hatásai láthatók és érezhetők. Így nyilatkozik meg a Szentlélek munkája is a megtért lélek minden cselekedetében. A harag, az irigység és a civakodás helyébe szeretet, alázatosság és béke lép. A szomorúság örömre változik. Az ember tekintete pedig a menny fényességét tükrözi vissza.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: A gyász. A gyász olyan, mint egy kristálytiszta vízbe csöppentett tintapaca. Idő kell, amíg eloszlik. A sűrűsége ritkásabbá válik, és amíg képesek vagyunk elfogadni, hogy a víz sosem lesz már olyan, mint volt. Robert Lawson.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Van még mit tanulnod. Ismerjük hát meg, törekedjünk megismerni az Urat. Hóseás proféta könyve 6. fejezet 3. vers. Hitvallást tenni jó dolog, mert ezzel tudtára adhatod az embereknek, hogy miben hiszel, mi az értékrended és mi az álláspontod különböző kérdésekben. Ugyanakkor egyfajta veszélyt is hordoz magában, mert könnyen azt hiheted, hogy immár mindent vagy legalábbis minden fontosat tudsz a témáról. A Biblia azonban arra biztat, hogy egyre csak tanuljunk és növekedjünk lelkileg. Ismerjük hát meg, törekedjünk megismerni az Urat. A Szentírásban 38-szor szerepel a kinyilatkoztat ige, amivel bizonyára azt akarja megértetni velünk Isten, hogy több mindent meg lehet tudni róla, mint amit már tudni vélünk. Ezért fontos, hogy mindig nyitott maradj. Amely napon felhagysz Isten követésével, vagy az ő ismerete utáni törekvéssel, attól kezdve nem fogsz többet megtudni róla, és lelkileg sem növekedsz tovább, pedig ő mindig tud újat mondani neked. Pál ezt írja: amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el Isten az őt szeretőknek. Nekünk pedig kinyilatkoztatta Isten a lélek által, mert a lélek mindent megvizsgál, még Isten mélységeit is. Mert ki ismerheti meg az emberek közül azt, ami az emberben van? Egyedül az emberi lélek, amely benne lakik. Ugyanígy azt sem ismerheti senki, ami Istenben van, csak Isten lelke. Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istenből való lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. Pál első level a korintusiakhoz, 2. fejezet, 9 verstől a 12. versig. Az tehát ma hozzád Isten igéje, hogy még mindig van mit tanulnod.

0: Kedves hallgatóink, forduljunk az Úr Jézus Krisztushoz, áldjon meg minket hittel, hogy annak felhajtó ereje emeljen fölül bennünket a vágyak követelésén. Áldjon meg minket a reménység józanságával, hogy a múlandókban élve is az örökkévalókba kapaszkodjunk. Áldjon meg a szeretet gazdagságával, hogy annak kincseivel mi is gazdagíthassuk, jobbá, szebbé tehessük mások életét, ezáltal méltó gyermekei lehessünk mennyei atyánknak.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe Ok az örvendezésre. A mai ige Szofóniás 3:17. Veled van Istened, az Úr. Ő erős és megsegít. Boldogan örül neked, megújít szeretetével, újongva örül neked. Gondolatok az ígéről. Micsoda nagyszerű íge ez. Az uraknak ura népével van, hatalmának királyi fenségében. Jelenléte már önmagában is békességgel és reménységgel tölt el bennünket. Végtelen erő rejlik Istenünkben. A hívők gyülekezetében lakozik, ezért népe újjongva örvendezhet. Isten nem csak köztünk van, hanem kegyelmével állandóan munkálkodik is közöttünk. Megsegít mindig. Innen a neve is. Jézus a szabadító. Ne féljünk ezért semmi veszedelemtől, hiszen neki van hatalma arra, hogy megmentsen. Ez azonban még nem minden. Jézus Krisztus mindvégig ugyanaz marad, mert szeret, és szeretetében találunk nyugalmat. Soha sem fog megszűnni szeretni. Abban találja örömét, hogy szeret, sőt újjongva örül azoknak, akiket szeret. Mindez csodálatos. Mikor Isten befejezte a teremtés munkáját, nem énekelt, egyszerűen csak azt mondta, íme igen jó. Amikor azonban a megváltás műve fejeződött be, a Szent Háromság olyan örömöt érzett, amilyet csak az újjongás szó tud valamelyest kifejezni. Gondold ezt meg, és álmélkodjál. Krisztus mennyegzői dalt énekel választottai fölött. Ők a szerettei. Bennük van öröme, nyugalma, éneke. Úr Jézus, taníts minket mérhetetlen szereteteddel, hogy mi is tudjunk szeretni téged, és örvendezve szenteljük neked életünket. Holnap, vasárnap ér véget a szakrális művészetek hete. Több száz ingyenes programmal, koncerttel, kiállítással, sétával, irodalmi esttel, színházi előadásokkal, filmvetítésekkel várta eddig is közönségét, és még holnapig, vasárnapig lehet részt venni a 20. Árszakra Fesztiválon. Reményt és jövőt adok nektek. Ennek az igének a gondolatisága határozza meg az idei fesztivált. A Jeremiás könyvéből vett sor a szervezők szerint egyszerre adja az idei fesztivál üzenetét, és visszautal az első árszakra mottójára is. A szakrális művészetek hete nem kisebb vállalkozás, mint annak demonstrálása, hogy hit és művészet kard-karba ültve a 21. században is képes fölmutatni az igazság béketeremtő lehetőségét. Mária Pucs adott otthont az Európai Keleti Katolikus Püspökök találkozójának. Szeptember 15-e és 18-a között 14 európai országból közel 50 püspök, általános helynök és diakónus gyűlt össze a Mária Pulcsik egy helyen, hogy együtt imádkozzanak, valamint megosszák egymással egyházaik lelkipásztori tapasztalatait és az előttük álló kihívásokat. A találkozót a Magyar Görög Katolikus Metropólia szervezte az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának égisze alatt. Az idei találkozó a Mária Pulcsi Istenszülő ikon első könnyezésének 330. évfordulóján volt. Az időjárásról. Őszies napok. Ma szombaton csökken a felhőzet, még sok napsütés is sugárzik, de néhol eső is eshet. Nyugati a szél, és 22-28 fokunk van. Vasárnap gyöngén felhős, és napos időre van kilátás, délután lehet eső. A nyugati a szél 23 és 28 fokkal valószínű.
0: Híreinket hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét, hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket.

Vajon embereket akarok most megnyerni, vagy Istent? Embereknek igyekszem-e tetszeni? De ha az embereknek igyekeznék tetszeni, nem volnék Krisztus szolgája. Egyenes és kemény beszéd. Egyértelműen kiderül belőle, hogy ha Krisztust akarod szolgálni, akkor az ő tetszését kell keresned. Vajon te Istent vagy az embereket akarod megnyerni? Az az ember vagy, akinek Isten teremtett? Vagy mindig másoknak igyekszel megfelelni? A mennyei atya akarata az, hogy az ő kedvében járj, és azzá válj, akivé ő szeretné. Még annak ellenére is, ha ezért esetleg kritizálni fognak. Nem engedheted, hogy mások véleménye, viselkedése határozza meg az életedet. Isten szeret téged, és céllal alkotott olyannak, amilyen vagy. Légy az, akinek ő formált. Merj önmagad lenni. Ne félj attól, hogy emiatt elveszíted a hírnevedet, vagy a barátaidat. Isten majd újakat ad helyettük. Inkább arra fókuszálj, hogy az életed az Úrnak tetsző legyen. Mi az, esetleg ki az, aki téged ebben leginkább akadályoz?

keresztény élet a mindennapi helytállásról szól. A bensőséges Isten kapcsolatról. A rendszeres szentírás olvasásról. Az Úrnak való feltétel nélküli engedelmességről. A másik ember fele tanúsított szeretetről és türelemről. A megbocsátásról. Az idő és önmagad odaszánásáról. Ahhoz, hogy ez működjön, Isten jelenléte teljesen át kell, hogy hasson. Másképpen ez nem megy. Ennek adj elsőbséget az életedben. Kötelezd el magad amellett, hogy Krisztusba vetett hittel fogsz élni a mindennapokban. Hogy odaadással, hűséggel, alázattal, szenvedéllyel fogod végezni azokat a feladatokat, amelyeket Isten rád bízott.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat szeptember 19-e. János evangéliuma 10. fejezet 31-től 42. versig. Ekkor újra köveket vittek oda a zsidók, hogy megkövezzék. Jézus megszólalt, és ezt mondta nekik: sok jó cselekedetet vittem véghez előttetek az én atyám nevében. Ezek közül melyik cselekedetem miatt köveztek meg engem? A zsidók így feleltek neki: nem jó cselekedetekért kövezünk meg téged, hanem káromlásért, és azért, hogy te ember létedre Istenné teszed magadat. Jézus így válaszolt: nincs-e megírva a ti törvényetekben: én mondtam, istenek vagytok? Ha isteneknek mondta azokat, akikhez az Isten igéje szólt, márpedig az írást nem lehet érvénytelenné tenni, akkor, akit az Atya megszentelt és elküldött a világba, arról ti azt mondjátok, káromlást szólsz, mert azt mondtam, az Isten fia vagyok. Ha nem az én atyám cselekedeteit teszem, ne higgyetek nekem. De ha azokat teszem, akkor ha nekem nem is hinnétek, higgyetek a cselekedeteknek, hogy felismerjétek és tudjátok, az Atya én bennem van, és én az Atyában. Ekkor ismét el akarták fogni, de ő kimenekült a kezük közül. Jézus újra elment a Jordánon túlra, arra a helyre, ahol korábban János keresztelt, és ott tartózkodott. Sokan mentek oda hozzá, és azt mondták, hogy János nem tett ugyan egyetlen csodát sem, de mindaz, amit János őróla mondott, igaz volt. És ott sokan hittek benne. A zsidók újra és újra megütköznek Jézus szavain és tettein. Hitetlenségük nem engedi, hogy megértsék és felismerjék őt. Isten fiát saját népe vádolja Isten káromlással, és meg akarja ölni, pedig ő csupán az Atya akaratát teljesíti be lépésről lépésre. A tömeg köveket ragad, de Jézus halálára még nem kerül sor, nem jött el az ideje, ezért visszavonul. Visszatér oda, ahol szolgálata kezdődött. János bemerítésének és az Atya bizonyság tételének helyére. Ez a visszavonulás nem kisiklás, hanem felkészülés a szolgálat új szintre lépése és a megváltó munka beteljesítése előtt. Ebben a várakozásban találják meg mindazok, akik nyitott szívvel keresik az igazságot, akik szavait és tetteit látva felismerik Jézusban Isten fiát, a megváltó messiást, és hittel tanúskodnak arról, hogy amit János őróla kijelentett, valóban igaz volt. Néha nekünk is vissza kell lépnünk, várakoznunk kell. Vannak idők, amikor bár már megértettük Isten vezetését, mégsem a cselekvés, hanem a csend, az elvonulás és a felkészülés ideje jön el. Nem kell félnünk mások hitetlenségétől vagy kérdéseitől. Jézus is szembenézett ezekkel, de tudnunk kell kivárni az alkalmas időt, hogy újra elindulhassunk megerősödve, világos széllal. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Jerry Albritton írta Kentuckyból, az Egyesült Államokból. Életmentő bizalom. Amikor azonban Péter az erős szélre figyelt, megijedt, és amint süllyedni kezdett, felkiáltott: Uram, ments meg! Jézus pedig azonnal kinyújtotta a kezét, megragadta őt, és ezt mondta: Kicsiny hitű, miért kételkedtél? Máté evangéliumának 14. fejezetének 30. és 31. verse. Nemrég megtudtam, hogy a 17 éves unokám részt vett egy vízimentési akcióban. Egy barátjával az óceánban úsztak, amikor egy erős árhullám elsodorta őket a part közeléből. Ahogy a part irányába úsztak, meghallották egy férfi segélykiáltását, akit hirtelen berántott a víz. Az unokám visszaúszott, hogy segítsen neki. Az áldozat pánikolva kiáltott, mert nem tudta, hogyan úszon az óceánban. Az unokám elmondta neki, hogy le kell nyugodnia és bíznia abban, hogy ő meg tudja menteni, és így is történt. Isten kegyelméből mindketten megmenekültek. Ez az eset a Péter és Jézus közti életmentő bizalomra emlékeztetett. Amikor Péter félni kezdett és egyre mélyebbre süllyedt a vízben, segítségért kiáltott, hogy mentse meg őt Jézus. Jézus elkapta őt és azt mondta: Kicsiny hitű, miért kételkedtél? Igen, néha mi is kételkedünk abban, hogy az Úr ki tud-e menteni minket a nehézségekből. Ugyanakkor megtanultam, hogy Jézus a legmegbízhatóbb személy, akit segítségül hívhatunk. Ő teljesen megérti a nehéz helyzetünket, és segít nekünk, mert szeret minket. Amikor rettegéssel tölt el egy vihar, bízhatunk Jézusban, hogy ő biztonságban a partra vezet. Drága Istenünk, áld meg bennünket azzal a hittel, hogy a segítségünkre leszel a bajban. Amen. Napi gondolat: az Úrra támaszkodhatok, aki biztonságos helyre vezet. Imádkozunk az úszók biztonságáért.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: a költészet hangján.
1: Majtényi Erik 1922. szeptember 19-én született. Romániai magyar költő, író, szerkesztő, műfordító. A háború alatt meghurcolták, 1945-től újságíró, majd az Előre belső munkatársa. A Marosvásárhelyi Igaz Szó című lap szerkesztőségének tagja és a Bánsági Írás című lap állandó munkatársa volt.

Majtényi Erik, Em itt a völgy. Em itt a völgy a lábaidnál, a forrás, melyből sosem ittál, amott a fehér ország útja, s a szikár hegység csapott kúpja. Így élnek, örök szomszédságban e megszokott külön világban, így élnek évszázadok óta, s ha nem volna az ország útja, amit az ember keze döngölt, úgy ráncosodnék itt az ős föld, új változatlan egy alakban, mint valaha a kőkorszakban. Állok a hegy alatt, a Marton, és nézem, fölmérem kitartón ezt a nagy, pihentető, áldott s kihívó mozdulatlanságot. S érzem, amint itt állok csöndben, e tájjal teljesebbé lettem, minden ághegynyi rezdülése itt rezzen, tudatomba vésve. A szemem szinte beleájul. Ő áll, és nem vesz tudomásul, nem szól, nem moccan, meg sem érez, csak van, s alig, ha nem, elég ez.

0: Az igazság győzni fog.
1: Az igazság megszentelő ereje. Nyissátok ki a kapukat, hadd vonuljon be az igaz nép, az igazság megőrzője. Ézsaiás könyve 26.2. Gondolatok az ígéről. Fogadjuk a szívünkbe Isten igazságát, és határozzuk el, hogy megvívjuk az Úr harcait, ha győztesen akarunk kikerülni az igazságért folyó végső küzdelemből, mert az igazság dicső győzelmet fog aratni. Ha igyekszel mások áldására szolgálni, Isten téged is megáld. Tegyük meg mindazt a jót, amit csak lehetséges, hogy megdicsőíthessük Istent, és embertársaink áldására lehessünk. A gyülekezet Istene eszköze az igazság hirdetésének, és különleges munkára nyert felhatalmazást az Úrtól. Ha a gyülekezet hűséges Istenhez, és engedelmeskedik minden parancsolatának, akkor nyilvánvalóvá válik életében az isteni kegyelem fensége. Ha hű marad fogadalmához, ha tiszteli az Urat, Izrael Istenét, akkor nincs hatalom, amely megállhatna vele szemben. Vajon ne tüzelje a mi szívünket is az elhatározás, hogy elmondjuk a körülöttünk élőknek a megváltó szeretet és a megfeszített Krisztus történetét. Minden keresztény kiváltsága, hogy ne csak várja, hanem siettesse is a megváltó eljövetelét.

0: Szívátültetés.
1: Egy szívet adok majd nekik, és új lelket adok beléjük. Eltávolítom testükből a kőszívet, és hússzívet adok nekik. Ezékiel próféta könyve 11. fejezet 19. vers. Tudtátok, hogy létezik kőszív? A szívnek van egy működőképes külső védelmi burka. Ez a burok bizonyos körülmények között begyulladhat és beáll a perikarditis. A szívburok gyulladásnak van egy sajátos formája, a konstruktív perikarditis.

0: cellulitis. Ebben az esetben a gyulladás kezelése nehézkes, és általában bekövetkezik a szívburok elmeszesedése, merevvé válása, mint egy héj, és így a szív képtelen eleget tenni rendeltetésének. A Biblia arra tanít, hogy lelki szempontból is létezik kőszív. Ezékiel munkásságának idején ilyen helyzetben volt a zsidó nép. De hogy jutott ebbe az állapotba? Isten látomásban kinyilatkoztatta a prófétának az okokat, és megmutatta, hogy mi történt. Izrael házának összes bálványát felfestették a templom falaira, körös körül. Az imádkozók pedig azt hajtogatták, hogy nem lát bennünket az Úr. Ezen felül Isten kijelenti, hogy nem tartották meg a parancsolatait, hanem a körülöttük élő pogányok szokásait sajátították el. Ilyen alapon tehát a szívük megkövesedett. Szoros a kapcsolat a testi és erkölcsi természet között. Lehetetlenség, hogy a szív fenntartsa az Isten iránti megszentelődést, amíg kielégítjük túlzott étvágyunkat. A testi szokásoknak rengeteg közük van a sikerhez. Ha nem vagyunk mértékletesek az evésben, ivásban, akkor szellemi és testi szempontból nem leszünk egészségesek, és nem leszünk képesek őszintén kutatni az írásokat, hogy megtudjuk, mit mond az ige. A kőszív eltávolítása és hús szív adása egyedül Isten munkája lehet, de nekünk együtt kell működnünk az ő lelkével. A hús szívet kapott ember életében megnyilvánul, engedelmesség Isten törvénye iránt, szeretet embertársai iránt, öröm az önzetlen szolgálatban, készség a megbocsátásra. Ezt a kérdést kört Pál apostol így érinti. Akik pedig a Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt. Mindent az Isten dicsőségére műveljetek, mert a ti testetek a bennetek lakozó Szentléleknek temploma. A szívcsere nem emberi erőfeszítéssel történik, hanem Isten kegyelméből, a Szentlélek által. Ha valamiért mégis megkövesedett a szívünk, Isten megoldást ígér, ezért őszintén járuljunk hozzá, hogy elvégezze a szív átültetést. A siker biztos, csak akarnunk kell.
1: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Szeptember 19-én így szól Isten igéje. Isten ezt mondja, mert nem örökké perlek, és nem vég nélkül haragszom. Ézsaiás könyve 57. fejezet 16. verse. Az új szövetség igénk pedig így szól. Ha pedig vétkezik valaki, van pártfogónk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus. János első levele 2. fejezet 1. verse. Bocsánat. A bocsánat kérés az egyik legnehezebb dolog a világon. Feladni az önérzetemet, vállalni a szégyent, hogy tévedtem és vétettem, s őszinte szívvel fordulni a másik ember felé. De a bocsánat kérés sokszor nem a másik emberről szól. Sőt, a bocsánat kérés nem ritkán abból áll, hogy nem bírom elhordozni a vétkem következményeinek terhét. Szabadulni akarok a fájdalomtól, látva a másik szenvedését, szomorúságát, csalódottságát, és jó lenne, ha minél gyorsabban azt hallanám tőle, megbocsátok. Felejtsük el, hadd távozzon tőlem a bűntudat. Megbocsátok. Nem könnyű, nem olcsó mondat. Van, amikor még nem vagyunk kész kimondani ezt a rövid szócskát, bármennyire is ezt várják tőlünk, mert annyira eleven, annyira fájó a seb, amelyet a szívünkön ejtettek. Még nem jött el a megbocsátás ideje. Jézus azonban elhozta ezt az időt. Krisztus által nem kell, hogy bűntudat, sanyargó szégyen, pusztító szomorúság terhelje a szívünket. Isten mindig készen áll arra, hogy megbocsásson, és háta mögé vesse minden vétkét annak, aki hozzáfordul bűnbocsánatért. De ez nem olcsó bocsánat, nem könnyen kimondott szó. Ezért a bocsánatért Jézus az életét adta. Értem adta életét, hogy ne a következményektől való félelem, hanem a bűnbocsánat öröme, Krisztus önfeláldozó szeretete töltsön el élettel. Imádkozzunk! Istenem, kérlek téged, szeresd azokat, akiket megbántottam. Szeress engem, mert a szeretetedre szorulok. Te adj nekem hitet, hogy bűneim terhe ne nyomja többé vállamat. Te adj nekem erőt, hogy megbocsáthassak. Szeresd azokat, akiket én még nem állok készen szeretni. Kérlek téged, önfeláldozó szereteted világosítsa meg életemet. Hálát adok neked a te drága kegyelmedért. Amen. Cető Bálint áhítatát hallottuk. A nap igéi voltak. Isten ezt mondja, mert nem örökké perlek, és nem vég nélkül haragszom. Az új szövetség igény pedig így szólt. Ha pedig vétkezik valaki, van pártfogónk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus.

Sára és Tamás élete egy tökéletes, napfényes reggelen omlott össze. Az autós kirándulás, amire annyira készültek, egy pillanat alatt rémálommá változott. A kisfiúk, a 4 éves Máté kirepült az autóból, és a lendület elvitte messze a karjaikból. A világ elnémult. A szirénák messzi visítása, az emberek sürgölődése, az orvosok halk, megértő szavai mind eltörpültek abban a hatalmas, néma sikolyban, ami a lelküket marcangolta. Az elkövetkező napokban az otthonuk templomból börtönné változott. Minden Mátéra emlékeztette őket. A játszószőnyeg a sarokban, a félig telt pohár az éjjeli szekrényen, a kisfiú rajzai a hűtőn. A legnehezebb azonban a fájdalom volt, ami szétválasztotta őket. Egymás kezét fogták ugyan, de minden érintés, minden tekintet azt a kimondatlan kérdést hordozta, hogy miért? Miért kellett pont akkor elindulnunk? Tamás hangja megtört. Sára már nem is válaszolt, csak a könnyei folytak. Akkoriban a hitük volt az a biztos pont, amibe kapaszkodhattak, de most ez a hit is megingott. Máté elvesztése olyan hatalmas árnyékot vetett rájuk, hogy képtelenek voltak meglátni a napfényt. A vágyaik egyre inkább Isten felé fordultak. Ha Isten valóban jóságos, miért engedte, hogy ez megtörténjen? Hol volt, amikor a fiunk segítségért kiáltott? Harsogta Tamás. A lelkiismerete azonban újra és újra figyelmeztette, hogy Istent vádolni hiba, ám a fájdalma most erősebb volt.

Egy nap Sára nagynénje, Éva néni látogatta meg őket, akinek az élete tele volt megpróbáltatásokkal, mégis olyan béke árad belőle, ami megnyugtatta a viharos lelkeket. Órákon át hallgatta őket. Nem próbált meg szavakkal meggyőzni, csak ült és érezte a fájdalmukat. Végül halkan beszélni kezdett. Nem prédikált, csak mesélt. Isten néha olyan utakat választ, amiket mi nem értünk. Ő látja a teljes képet. Látja a jövőt, mi pedig csak a jelen piciny szakaszát. Lehet, hogy mi is úgy imádkozunk, hogy Uram, segíts meg abban, hogy a tervünk sikerüljön. De Isten tudja, hogy a mi tervünk elszakítana tőle. A legfontosabb, hogy bízzunk benne.

Sára és Tamás csendben hallgatták. Először értetlenül, aztán a szívük lassan megnyílt, mint egy eső utáni virág. A szavak nem vették el a fájdalmukat, de adtak valamit, ami segített azt elviselni. Megértették, hogy Isten nem hagyta el őket, hanem velük volt a sötétségben is. Hogy az a tragikus pillanat, ami elválasztotta őket a fiúktól, valami olyasmit is tartalmazhatott, amit most még nem láthatnak, de egyszer majd megértenek. Talán Isten megkímélte Mátét egy olyan jövőtől, ami eltávolította volna őt a mennyei otthontól. Talán éppen ezzel a fájdalmas eseménnyel mutatta meg a világnak, hogy az isteni terv messzebb lát, mint a mi emberi látásunk.

a történetük nem ért véget Máté elvesztésével, hanem egy új fejezet kezdődött a hitükben. Lassan tanulták meg a feltétel nélküli bizalom gyógyító erejét. Tudták, hogy ez az út hosszú és nehéz lesz, de már nem egyedül jártak rajta. A fájdalom ugyan még megvolt, de a vádak helyét a hála vette át. Hála a négy csodálatos évért, amit Mátéval tölthettek, és a reményért, hogy egyszer, majd, a feltámadás hajnalán megláthatják. Újra találkozhatnak, és vele együtt lesznek a mennyben. Értették, hogy az isteni út az, amit ők maguk is választanának, ha látnák az egész életüket. Csak annyit kellett tenniük, hogy maradéktalanul bíztak Isten vezetésében, bölcsességében, és nem távolodnak el tőle.

Áldott az Isten, ami Urunk Jézus Krisztus Atya, az irgalom Atya és minden vígasztalás Istene, aki megvígasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvígasztalhassunk másokat minden nyomorúságban, azzal a vígasztalással, amellyel Isten vígasztal minket. Korintusbeliekhez írott második levél, első fejezet, harmadik és negyedik vers.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Megerősítő találkozás Londonban. Magyar nyelvű evangélikus istentiszteletet tartottak Londonban. Szeptember első vasárnapján ismét magyar nyelvű úrvacsorai istentiszteletre gyűltek össze a Londonban és környékén élő evangélikusok. A Szent György Evangélikus Templomban Molnár Lilla lelkész, az Evangélikus Hittudományi Egyetem adjunktusa hirdette Isten igéjét. A prédikáció alapjául szolgáló történet a Mózes első könyve 32-22-32-ig terjedő versek lehetőséget teremtette munka és tanév kezdetén átgondolni küzdelmeinket, terheinket, döntéseinket és azokat az áldásokat is, amelyekben részesülünk, hívta föl a figyelmet Molnár Lilla. A következő magyar nyelvű londoni evangélikus istentiszteletet 2026. november 22-én vasárnap 15 órakor tartják a Szent György Evangélikus Templomban. Szeretettel hívnak mindenkit erre az alkalomra is. További információ a london@lutheran.hu e-mail címen lehet kérni. Hogyan őrizzük a ránk bízottakat? Az első Dunamelléki Református Gyermekvédelmi Konferencián teológiai, pszichológiai és jogi szempontból vizsgálják a résztvevők ezt a különösen fontos és érzékeny témát. Őrizni a ránk bízottakat. Ezzel a címmel szerveztett egésznapos gyermekvédelmi konferenciát a Dunamelléki Katekatikai Támogató Szolgálat tegnap, szeptember 18-án pénteken a Budapesti Rádai Házban. A hittanoktatás háttértámogatásával foglalkozó egyházkerületi szolgálat úgy látja, bár korábbi találkozóikon már részben érintették a gyermekvédelem témáját, például a hátrányos helyzetű és a roma tanulók hittanoktatása kapcsán, most azonban komoly igényét és szükségét érezték annak, hogy kifejezetten erre a témára fókuszáljanak, és ezen a területen erősítsék meg a hittanoktatókat, a lelkipásztorokat és mindazokat, akik a gyülekezeti vagy intézményi hittanoktatásban szolgálnak. A pszichológiai ismeretek elsősorban azért fontosak, hogy fölismerjük a bántalmazást, tudjuk, hogy milyen következményei vannak, hogyan segíthetünk. Emellett mindennek van egy jogi háttere, így a gyermekvédelemnek is megvan a maga jogi háttere és keretrendszere, ismertette is ezeket Lenkeiné Teleki Mária, a Dunamelléki Katekatikai Támogató Szolgálat vezetője. 3000 tanszercsomagot osztottak ki a kisdiákoknak. Ebben az esztendőben ismét megszervezte a Sulipak kampányt, azaz az iskolakezdési támogatás programját a rászoruló gyermekek részére a Baptista Szeretet Szolgálat. Így évről évre több ezer családnak segít a szervezet, oda kerül a támogatás, ahol arra a legnagyobb szükség van. Idén a kampány augusztus 1-én kezdődött, és hivatalosan szeptember 6-áig tartott, de még utána is napokig juttattak el tanszercsomagokat a gyermekeknek. Összesen 3000 sulipak került családok átmeneti otthonaiba, és elsősorban kelet-magyarországi oktatási intézményekbe. A segélyszervezet a kampány hatékonyságának érdekében honlapot üzemeltetett. A sulidoboz.hu oldalon online módon egy-egy tanévkezdéshez szükséges csomag megvásárlásával voltak támogathatók a rászoruló kisdiákok. Egy sulipak az idén 3500 forintba került. Lehetőség volt arra is, hogy az ország 11 baptista fenntartású iskolájában adják le az adományozók a használt, de még jó állapotú vagy teljesen új tanszereket, táskákat, amelyeket munkatársaik eljuttattak az ország legnehezebb sorsú közösségeihez. Az időjárásról. Őszies napok. Ma szombaton csökken a felhőzet, még sok napsütés is sugárzik, de néhol eső is eshet. Nyugati a szél, és 22-28 fokunk van. Vasárnap gyöngén felhős, és napos időre van kilátás, délután lehet eső. A nyugati a szél 23 és 28 fokkal valószínű.
0: Híreinket hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk. Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat!

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! Ez itt a Nehéz esetek a Bibliában sorozat. Benne Kulcsár Tibort hallják.
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat! Én már a 8. alkalom, amikor valamilyen módon Bálám személyéhez kapcsolódó történettel foglalkozunk. Ma sem lesz ez másként, bár azt kell, hogy mondjam, hogy valószínűleg utoljára. Mindezek, amiket eddig megbeszéltünk, igazán méltó helyet foglaltak el a Nehéz esetek sorozatban, mert egyik vagy a másik nehezebb volt, mint ahogy gondoltuk volna. Nehéz volt megérteni azt, hogy hogy lehet, hogy egy ember, akinek világosan megmondja az Úr, hogy mit kell tennie, mégis egészen más tesz. És gondolkoznunk kellett azon, hogy és velem mi is van? Hiszen ha nem is úgy találkozom Istennel, mint Bálám találkozott, de találkozom Isten kijelentett szavával, a Bibliával, az igével. Tudom, hogy mi Isten akarata. Mégis fölvetem talán ugyanazokat a kérdéseket, mint Bálám. És pont olyan helyzetben. Nem biztos, hogy pénzt ígérnek, de a világ különböző előnyöket ígér, és lehet, hogy én is ugyanúgy elindulok, és azt kérdezem magamtól. Lehet, hogyha újra imádkoznék, és újra megkérdezném Isten véleményét, talán megváltoztatná a véleményt. És arra is rá kellett döbbennünk ebben a sorozatban, hogy még az is megtörténhet, hogy Isten megváltoztatja a véleményét. Az más kérdés, hogy ki hordozza a következményt. Nem Isten égett le azon az úton, amint Bálám végigment. Nem Istennek a lábát nyomta a kőfalhoz a szamár. Nem Istenről bizonyult be, hogy miközben egész népek sorsát szeretné irányítani, egy szamarat nem képes kezelni. Nem Istenről bizonyosodott be az sem, hanem Bálámról, hogy egy szamár is többet lát és többet tud, mint ő. És nem Istenről bizonyosodott be az sem, hogy nem képes ura lenni a saját akaratának. Mert Bálám mindannyiszor, amikor varázslást és nagy áldozatokat akart bemutatni azért, hogy az istenséget a maga oldalára állítsa, bebizonyosodott, hogy nem képes mást mondani, csak amit Isten vele el akar mondatni. Bálám története nagyon kettősen fejeződött be. Egyrészt Bálák szószoros értelmében hazazavarta. Ám Bálám, talán azért, hogy valamit mégis kapjon abból a nagy jutalomból, vagy talán azért, hogy bosszút álljon valamennyire az őt hatalmában tartó Istenen, mielőtt hazament volna az Eufrátesz mellé, még adott egy tanácsot Báláknak. A tanács így hangzott. Ami nem megy szellemi régióban, nem lehet megrontani Izraelt a szellemi régióban. Az majd menni fog testi vonalon. Csak hívják meg a lányaitok az Isten tiszteletre Izrael fiait. És ha elfordulnak az Istenüktől, majd elfordul tőlük az Isten is. Ennek egy részéről már a múlt héten beszéltünk. Most Mózes 4. könyve 31. fejezeténél van nyitva a Bibliám, ahol az első verstől ezt olvasom. Aztán így beszélt az Úr Mózeshez. Állj bosszút Izrael fiaiért a midiániakon. Azután oda körülsz elődeidhez. Mózes így beszélt a néphez. Fegyverezzetek föl magatok közül férfiakat a harcra. Támadjátok meg Midiánt. Álljatok bosszút Midiánon az Úrért. Ezret küldjetek el egy-egy törzsből. Izrael mindegyik törzséből a harcba. Kivezényeltek tehát Izrael soraiból törzsenként 12 000 harcra fölfegyverzett embert. Aztán elküldte őket Mózes a harcba, törzsenként 1000, velük együtt Fineást, Eleázár pap fiát is, mert ő kezelte a szent eszközöket és a riadót jelző harsonákat. Harcot kezdtek Midián ellen, ahogyan megparancsolta az Úr Mózesnek, és megöltek minden férfit. Megölték Midián királyait, lemészárolták együtt Evit, Rekemet, Cúrt, Húrt és Rebát. Midián 5 királyát. Megölték fegyverrel Bálámot, Beor fiát is. Midián asszony népét és a családtagokat azonban foglyul ejtették Izrael fiai, és elzsákmányoltak minden állatot, jószágot és egész vagyonukat. Fölperzseltek lakóhelyükön minden várost és sátortábort. Aztán fogták az egész zsákmányt, és minden embert és állatot, amelyet elfogtak, és odavitték Mózeshez, Eleázár paphoz, és Izrael fiai közösségéhez, a foglyokat és a megszerzett zsákmányt a táborba Moáb síkságán, a Jordán mellett Jerikóval szemben. Mózes, Eleázár pap és a közösség összes vezető emberei kivonultak elejük a táboron kívülre. De Mózes megharagudott a haderő vezetőire, az ezredesekre, a századosokra, akik megjöttek a megvívott harcból. Ezt mondta nekik Mózes. Hát ti életben hagytátok az összes asszony népet, hiszen ők csábították hitszegésre az Úr ellen Izrael fiait Bálám tanácsa szerint Peor kedvéért. Ezért érte a csapás az Úr közösségét. Most azért öljetek meg minden fiúgyermeket, és öljetek meg minden nőt is, aki úgy ismert férfit, hogy vele hált. De hagyjatok életben minden leánygyermeket, aki még nem ismeri a férfivel való hálást, ti pedig maradjatok a táboron kívül 7 napig. Mindaz, aki megölt valakit, vagy megérintett egy elesettet, tisztítsa meg magát a 3. napon, meg a 7. napon is a foglyokkal együtt. Tisztítsatok meg minden ruhát, bőrholmit, kecskeszőrkészítményt és minden faeszközt. Már nem is mondom, kedves hallgatom, hogy tudom, hogy nagyon vérgőzös és nagyon rettenetes ez a történet. De már az elmúlt alkalmakon is találkoztunk ilyesmikkel. Mi ennek az értelme? Az egyik dolog, hogy visszakanyarodjunk Bálámhoz, a következő. Tetszett már azon gondolkozni, hogy hogy került ebbe a csatába Bálám? Hiszen ő visszament az Eufrátesz vidékére. Mit keresett ebben a csatában? Én azt gondolom, hogy Bálámot nem hagyta nyugodni a vére. Szinte látom magam előtt, ahogy visszafele megy, és mélységesen megalázva, porig sújtva, minden tekintélyét elveszítve vonszolja magát visszafelé. Ide jövet, ő volt a nagy ember, a nagy proféta, a nagy mágus, a nagy varázsló. Visszafele minden szempontból kudarcot vallott ember, akinek nagyon sokba került ez a kirándulás. És úgy tűnik nekem, hogy Bálám bizony sútba vágott mindent. Ott hagyta az Eufrátesz melletti szentélyt, ahol addig végezte a maga különös munkáját, és visszajött. És képes volt karddal harcolni az ellen az Izrael ellen, amelyről ő maga mondta ki, hogy nem verhető meg karddal. Talán azért is visszajött, hogy megnézze a saját tanácsának a következményeit. És talán azért is visszajött, mert hallotta, hogy a tanács bevált, és hogy valóban Izrael fiai elindultak ezen az úton, és talán visszajött megnézni, hogy ami nem ment rontás útján, az a testi gyönyörök felajánlása útján hogyan fog beteljesedni. És talán azt is meg akarta nézni, hogy vajon hogy hagyja el ezt a népet, Istene, aki megígérte, hogy soha nem hagyja el. Bálám életének szörnyű tanúsága van. Az a tanulság, hogyha az ember egyszer tudatosan szembefordul az élő Istennel, nagyon nehéz onnan már visszajönni. Hiszen egyre mélyebbre sodródik az ember. Egyre áldázabb dű és makacs ragaszkodás kell az ember szívében, amiatt, hogy bebizonyítsa, hogy mégsem úgy lesz, ahogy Isten akarja. Ám de van itt egy másik tanulság is. Izrael fiai megértették, mit akar az Úr. Azt is megértették, mit akar Mózes. De azt gondolták, hogy ezt a harcot meg lehet vívni másként is. Még mielőtt kedves hallgatóim azt gondolnák, hogy azért mégiscsak szörnyű kegyetlenség volt ez az egész, azt kell mondani, hogy tessenek egy kicsit itt megállni. Az ókori feljegyzések szerint Moab, Midian és a többi keleti törzsek között, akikre nézve Isten ilyen szörnyű ítéletet mondott, a szexuális elhajlások következtében pusztító méreteket öltött a különféle nemi betegségek terjedése. Nem lehetett védekezni. Lehetett volna. Úgy lehetett volna, hogy tiszta életet élnek, és elkerülik Midian lányait, például Izrael fiai is. Nem véletlen, hogy az ítélet kimondásakor azt mondja Mózes, hogy azokhoz nem szabad hozzányúlni, akik szexuálisan még tiszták. Hiszen ők nem fognak betegséget terjeszteni tovább, ezt nem mondhatta így nekünk el, hiszen nem tudott mit mondani vírusokról, baktériumokról, fertőzésekről, hiszen ő maga sem volt ezzel tisztában. Az Úr se kötötte az orrára. Az Úr csak egyszerűen elpusztította azt a részt, amely a fertőzést továbbitte volna. Ezekben a napokban, amikor millió számra öljük meg azért a madarakat, nehogy influenzát kapjunk tőlük. mi valami hasonlót teszünk. Csak persze könnyebb földolgozni ezt nekünk, hiszen nem emberekkel történik, hanem állatokkal. De a cél ugyanaz, és az eszköz is ugyanaz, kedves hallgatóm, amit mi most használunk. Annak érdekében, hogy mentsük az egész emberiséget, ezért súlyos áldozatot hozunk. Isten valami hasonlót tett. Azt mondta, hogy itt kétféle megromlás van már, testi és lelki. A lelki megromlás miatt a testi is be fog következni. Ha Izrael fiai elindulnak Midian lányai után, akkor előbb-utóbb, mégpedig nagyon hamar, előbb a testük is megromlik. És éppen ezért Isten azt mondta, ezt a szörnyű ítéletet végre kell hajtani. Nem azért, mert kegyetlen az Isten, hanem pont azért, mert kegyelmes. Azért, hogy tovább lehessen élni ezen a területen. Izrael fiai természetesen, milyen szörnyű ezt mondani, hogy természetesen, de mégis ezt kell mondani, megpróbáltak görbe úton járni. Mentek volna a szemük meg a vágyaik után. Kedves hallgatóm, a jövő héten már egy másik rész, egy másik nehéz eset következik. De milyen megdöbbentően fénylik mindezek fölött Krisztus keresztje, aki nem Isten ítéletét hozta el nekünk, hanem a nagyon megromlott világ számára elhozta azt a reményt, hogy szabadulást ad az Isten. Szabadulást a testi és a lelki bűnök alól. Mégpedig úgy, hogy szabaddá teszi a lelket, hogy utána tiszta maradhasson a test is. Elgondolkoznál ezen, kedves hallgatóm? És ha igen, imádkozz. Imádkozz önmagadért, és a Midian féle létbe belevesző magyar népünkért is.

Szeretettel köszöntöm hallgatóimat! A mai igénk, szemben az előző hetek igéjével, egy kicsit talán könnyebb, kedves hallgatóim. De remélem a végén majd kiderül, hogy nem is annyira, és tényleg érdemes rá odafigyelni. Mózes 4. könyvének 27. fejezetéből olvasok egy szakaszt. Ekkor előálltak Célófád lányai. Célófád Héfer fia volt, ez Gileát fia, ez Mákír fia, ez pedig József fiának, Manassénak a fia volt. A Manassé nemzetségei közül való leányok nevei ezek voltak. Mahlá, Noá, Hoglá, Milka és Tirca. Ezek odaálltak Mózes és Eleázár pap elé, meg a vezető emberek és az egész közösség elé a kijelentés sátra bejáratánál, és ezt mondták. Apánk meghalt a pusztában, de nem volt azoknak a csoportjában, akik összefogtak az Úr ellen, azaz Kóra csoportjában, hanem a maga vétke miatt halt meg. Fiai pedig nem voltak. Miért tűnjék el apánk neve a nemzetségből? Csak azért, mert nem volt fia. Adj nekünk örökséget apánk testvérei között. Mózes az Úr elé vitte ügyüket, és az Úr ezt mondta Mózesnek: igazat mondanak Célófád lányai. Adjál csak nekik birtokot apjuk testvérei között, és juttasd nekik apjuk örökségét. Izrael fiaihoz pedig így beszélj: ha valaki úgy hal meg, hogy nincs fia, juttassák az örökséget a lányainak, ha leánya nincs, akkor adjátok az örökséget testvéreinek. Ha testvérei sincsenek, akkor adjátok az örökséget az apja testvéreinek. Ha apjának sincsenek testvérei, adjátok az örökséget annak, aki a nemzetségéből a legközelebbi rokon, az örökölje. Legyen ez Izrael fiai között törvényes rendelkezés, ahogy megparancsolta az Úr Mózesnek. Mitől nehéz eset ez a nehéz eset? Talán így első hallásra nem is tűnik annak, ám de azt kell mondanom, kedves hallgatóm, néha rendkívül nehézé válik a számunkra egy olyan helyzet, ami emberileg is könnyen megoldható lenne, ám de megköti a kezünket a szokás, a tradíció, talán a kulturális alap, amiben felnevelkedtünk, ahol megtanultunk, hogy egy-egy élethelyzetre hogyan is kell reagálnunk. Célófád lányai nagyon jól látták azt a helyzetet, amibe kerültek. Édesapjuk, bár Józsefhez tudta visszavezetni a családfáját, mégis, fiak nélkül maradva, gyakorlatilag ugyanarra a sorsra jutott volna, mint azok az emberek, akik valami rendkívüli bűn következményeképpen jogfosztottakká, örökségfosztottakká válhattak Izraelben. Célófád lányai nem véletlenül Kóra fiai példáját hozzák föl. Amikor Isten ítéletet mondott Kóra fiai fölött, akkor az egyik legsúlyosabb ítélet pont az volt, hogy nem lehet semmiféle örökségük Izrael népében, sem nekik, sem utódaiknak. És Célófád lányai nagyon bölcsen úgy érezték, hogy miközben édesapjuk semmi hasonlót nem tett, mégis ugyanerre a sorsra jut. Hogyan viszonyul ehhez a kérdéshez Izrael népe? És talán ennél is fontosabb, hogy hogyan viszonyul ehhez a néphez maga Isten? Azt hiszem, testvéreim, nagyon váratlan fordulat lehet némelyeknek Isten szó szerinti idézése ebben a kérdésben. Mit is mond az Úr? Azt mondja az Úr: igaza van Célófád lányainak. Ez abban az időben több mint rendkívüli volt. Nem ismerte ezt a fajta örökösödési lehetőséget sem az Ábrahám dinasztiának a jogrendszere, amennyiben jogrendszernek lehet nevezni ezt a hagyományokon alapuló jogrendszert, sem a sumér jogrendszer, ahonnan Ábrahám származott, nem ismerte ezt a fajta lehetőséget az egyiptomi jogrendszer sem, és még nagyon hosszú évszázadok teltek el, amikor először megjelent ennek csak az árnyéka valamikor a görög jogrendszerben. Ezzel szemben Isten azt mondja, hogy a kérdés fölvetés jogos, igaza van Célófád lányainak. Úgy tűnik, a kérdés megoldódik. Ám ez a kérdés egy másik kérdést vet föl, és ehhez odébb kell egy kicsit lapoznunk a Bibliánkban, ugyanennek a könyvnek, tehát Mózes 4. könyvének a legvégén visszatér még egyszer ez a kérdés a 36. fejezetben. Tessék csak figyelni! Előálltak a Gileát fiainak nemzetségéből való családfők,
Gileád, Manassé fiának, Mákírnak a fia volt, József fia nemzetségeiből, és beszéltek Mózes előtt meg a vezető emberek, azaz Izrael fiainak a családfői előtt. Ezt mondták: neked, uram, azt parancsolta az Úr, hogy sorsvetéssel oszd ki ezt a földet örökségül Izrael fiainak. Neked, uram, azt is parancsolta az Úr, hogy testvérünknek, Célófátnak az örökségét a leányainak add. Ha azonban Izrael fiainak másik törzséből való emberhez mennek feleségül, akkor az ő örökségük elkerül a mi atyáink örökségéből, oda kerül annak a törzsnek az örökségeihez, ahová ők kerülnek, és így a nekünk sorsolt örökség kisebb lesz. És ez a kérés jogos-e? Mit is mondott a múltkor az Úr? Igaza van Célófád lányainak. És vajon erre mit mond majd az Úr? Azt fogja mondani az Úr, hogy nem érdekli Gileád fiainak a fölvetése? Mert ez bizony ugyanúgy igaz, ugyanúgy jogos. És néha úgy érezzük, hogy hát ilyenkor aztán nincs megoldás. Ha valakinek Isten kedvezett, akkor nyilván valakinek a kárára tette. Ezért is emeltem be ezt a történetet a Nehéz Esetek a Bibliába sorozatba, testvéreim, hogy megértsük, Isten, amikor kedvezményt ad egy bizonyos helyzetben, soha nem adja úgy, hogy ez egyben ne jelentene felelősséget is. Nem ad úgy kedvezményt Isten, hogy fölmentsen a felelősség alól. És éppen ezért Célófád lányai számára pedig Istennek ez az üzenete. Minden olyan leány, aki örökséget kap Izrael fiainak a törzseiben, csak olyanhoz menjen férjhez, aki atyai törzsének a nemzetségéből való, hogy Izrael fiai közül mindenki megtartsa ősi örökségét. Ne kerüljön el egyik törzsből a másik törzsbe az örökség Izrael fiainak törzseiből, mindenki ragaszkodjék a maga örökségéhez. Célófád lányai úgy cselekedtek, ahogy a Mózesnek megparancsolta az Úr. Na de hát, a madárnak megtiltani nem lehet, hogy daloljon, ha jön, aki kelet. Hogy is mondta ezt Petőfi, ugye, kedves hallgatom? Hát lehetett azt mondani Mahlának, Tircának, Hoglának, Milkának és Noának, Célófád lányainak, hogy ne hallgassatok a szívetekre, a szerelem az nem érdekes, az örökség az érdekes. Az Úr azt mondta: tessék ebben a dologban dönteni. Ha a szívetekre akartok hallgatni pusztán, le kell mondani az örökségről. Ha pedig az örökségetek van előttetek, akkor megállt kell parancsolni bizonyos helyzetekben a szíveteknek. És itt már, kedves hallgatóm, az új szövetségnél tartunk. Mert hogy milyen sok leány álma oda az élő Isten elé, mennyei örökséget kérve a maga számára. Akkor, amikor az Úr Jézus idejött a földre, a héber emberek úgy gondolták, hogy a mennyben a nőknek nincs osztályrésze. Azt mondta az Úr Jézus Krisztuson keresztül az Isten: már hogy ne lenne? Krisztusban nincsen sem férfi, sem nő, sem szolga, sem szabad. Van öröksége a nőknek is, a mindenható Istennél. A mennyben ugyanolyan osztályos részes társaink. Ám de, kedves férfi és kedves nő hallgatóim, az örökség és a szívünk között néha dönteni kell. Azért itt megállnék egy pillanatra. Nem arról szól a Biblia, hogy szegény Mahla, Tirca, Hoglá, Milka és Noa egész életükben boldogtalanok voltak, mert az örökséget választották. Nem tűnik ez ki a Szentírásból. Néha hiteget bennünket ezzel az ördög. Azt mondja, hogy ha mennyei örökség szerint választasz magadnak férjet, azaz olyan valakit választasz, aki örökös társad ebben is, akkor biztos rámegy a boldogságod. Ha pedig a szíved szerint választasz, rámegy az örökséged. Ez nem így van. Én biztos vagyok benne, hogy Célófád lányai 20-30-40 év múlva sem bánták meg, hogy Isten elé álltak ebben az ügyben, és részes társai akartak lenni Izrael fiainak az örökségben. De örökösnek lenni felelősséggel jár. Tudni kell, kitől kaptam az örökséget, tudnom kell, kinek tartozom az örökségemmel elszámolással, és tudnom kell azt is, hogy nem szakíthatom ki az örökségem egy részét, és nem vihetem máshova. És ez lelki élet területén, lelki értelemben
Ugyanígy van, kedves hallgatóm. Hadd kérdezzek valamit. Számolsz-e ezzel a

amikor férjet vagy feleséget keresek. Remélem, ez a rész gondolkozóba ejt, és talán imádságra kényszerít. Amen.

Légy pozitív. Fedezzük fel az élet apró dolgaiban is, hogyan lehetnek pozitívak gondolataink, szavaink, cselekedeteink és szokásaink.

Tökéletes. Mit nevezünk tökéletesnek? Olyasmit, ami valamilyen normának teljesen megfelel. Kifogástalan és kiváló, mert minden részletében az eredetivel pontosan, tökéletesen egyezik, amit már nem lehet továbbfejleszteni. Tökéletesnek nevezik azt a szemét, aki valamely tevékenységben, mesterségben, művészetben a lehető legnagyobb magas fokú jártasságot, ügyességet ért el, vagy külsőleg is hibáktól és hiányosságoktól mentes. Szerintem nincs is olyan ember, aki ne szeretne maradandót alkotni és tökéletesnek lenni valamilyen vonatkozásban. Sokan mindent megtesznek azért, hogy a külsejük kifogástalan, abszolút tökéletes legyen. Csak az a probléma ezzel, hogy ez nem mindenkinek adatik meg. És ha mégis, az sem tart sokáig. Mert az évek múlásával például a legragyogóbb, gyönyörű arc is elveszíti szépségét, hiszen a korábban feszes bőrön megjelennek a ráncok, a dús hajkorona megritkul, megőszül, a tökéletes alak is már nem a régi. Hiába próbáljuk az öregedés folyamatát lelassítani, mégsem sikerül megállítani. De ha a külsőnk idővel előnytelenné is válik, a belső szépség még megmaradhat és tökéletesedhet. Pál apostol ezt így fogalmazza meg a korintusi gyülekezetnek írott 2. levelében a

Negyedik fejezetben azért nem csüggedünk, sőt, ha a mi külső emberünk, vagyis a testünk megromol is, mivel egyre idősebb és gyengébb, de a belső emberünk napról napra megújul. A Szentírásban többször is találkozunk a tökéletesség fogalmával. Az Ószövetségben egy kifejezés héberül támim, aminek jelentése teljes, befejezett, hibátlan, fedhetetlen, tökéletes, célba ért. Például az áldozati állatnak hibátlannak, tökéletesnek, fogyatkozás nélkülinek kellett lennie, de használták emberekre is ezt a szót. Ismerjük azt az isteni parancsot, amit Ábrahám a hívők atya kapott egykor. Járj én előttem, és légy tökéletes. Tudjuk, hogy a pátriárka élete nem volt mindenben tökéletes, bűntölmentes, és ennek ellenére szoros kapcsolatban állt a mindenhatóval, és a hit hősei között tartjuk számon. Mózes 5. könyvében, a 18. fejezetben olvasható tanács viszont már Izrael egész népének szól. Légy tökéletes, más szóval fedhetetlen az Úr a te Istened előtt. Az Új Szövetségben előforduló görög szó a teleios jelentése az ószövetségi szóhasználathoz hasonló. A Máté Evangélium a 5. fejezetének 48. versében Jézus Krisztus a következő célt tűzi ki követői elé. Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes. Az Úr Jézus előzőleg Isten végtelen szeretetét és irgalmát tárta fel hallgatói számára. Elmondta, hogy mennyei atyánk felhozza az ő napját, gonoszokra és jókra egyaránt, és esőt ad mind az igazaknak, mind a bűnösöknek. Jézus tehát arra kér bennünket, hogy mi is a tökéletességre törekedjünk, és áldásul szolgáljunk környezetünknek. Jakab apostol levelének 3. fejezetében pedig így fogalmaz, mert mindnyájan sokképpen vétkezünk. Ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember. Ez a megállapítás nagyon emlékeztet bennünket a 15. Zsoltár szavaira, ahol Dávid a következőket írja. Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban, kicsoda lakozhatik szent hegyeden. Aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében. Nem rágalmaz nyelvével, nem tesz rosszat fele barátjának, és nem szerez gyalázatot rokonainak. Az egész Szentírás egyértelműen tanítja, hogy egyedül Isten az, aki tökéletes. Néhány idézet ezzel kapcsolatban. Így hangzik Mózes éneke az 5. könyve 32. fejezetében. Mert az Úr nevét hirdetem, magasztaljátok Istenünket, kőszikla, cselekedete tökéletes, mert minden ő úta igazság, hűséges Isten és nem család, igaz és egyenes ő. Sámuel 2. könyvében a 22. fejezetben Dávid e szavakkal dicsőíti az Urat. Az Istennek útja tökéletes, az Úrnak beszéde tiszta, pajzsa ő mindeneknek, akik ő benne bíznak. A Zsoltárok könyve 19. fejezetében pedig így fogalmaz. Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket, az Úrnak bizonságtétele biztos, bölcsé teszi az együgyűt. Jakab apostol is utal arra levele 1. fejezetében, hogy Istentől csak jó származik. Mindaz, ami hibátlan és fogyatkozás nélküli, tőle jön. Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való. A világosságok atyától száll alá, akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka. Sajnos mi emberek hibákkal teli, és nagyon sok gyarlósággal küzdő lények vagyunk, akik csak törekedhetünk a tökéletesség, a fedhetetlenség elérésére. Ehhez Isten áldott igéje nyújt segítséget, amint Pál apostolnak a Timóteushoz írott 2. levelében, a 3. fejezetben találjuk feljegyezve. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra,
az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Ugyancsak Pál tanácsolja a római gyülekezetnek írott levele 12. fejezetében, és ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulásáltal, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Pál apostol is magára nézve kötelezőnek tekintette ezt, ezért írja a Filippi belieknek a 3. fejezetben. Nem mintha már elértem volna, vagy már tökéletes lennék, hanem igyekszem, hogy megragadjam, mert engem is megragadott Krisztus Jézus. Testvéreim, én magamról nem gondolom, hogy már elértem volna, de egyet cselekszem, azokat, amelyek mögöttem vannak elfelejtve, azoknak pedig, amelyek előttem vannak nekifeszülve, cél egyenest futok Isten felülről való elhívásának jutalmáért, amely Krisztus Jézusban van. Az ember szüntelen próbálkozik és küzd, hogy tökéletessé váljon, de egy idő után, amikor rájön, hogy ez nem sikerülhet, feladja és nem foglalkozik vele többet. Vannak, akik a rendszeres csalódások után állandó lelkifutballásban élnek. Az ő számukra ez egy eszme, és azt gondolják, efelé mindig törekedni kell, de itt a Földön valójában nem érhető el. Vajon így lenne? Isten ültette az ember szívébe a tökéletesség iránti vágyat. Elképzelhetetlen tehát, hogy egyúttal nem mutatná meg elérésének módját, és soha nem kér megvalósíthatatlant. Ha a tökéletesség valami lehetetlen dolog volna, akkor a Biblia írói nem buzdítanának annak elérésére. Elgondolkoztató, hogy az emberi élet más területén is, például ha művészetekre vagy a sportra gondolunk, a legjobbat, a legtökéletesebbet szeretnénk alkotni és elérni. És nagyon sokan vannak olyanok, akiknek sikerül is kitartással a célra koncentrálva, hibátlan, kifogástalan, tökéletes teljesítményt nyújtani. Ellen White szavai bátorítóak és elgondolkoztatóak számunkra. A tökéletesség mértéke egyénenként is változó. Nem mindenki jut el a fejlődésnek ugyanarra a fokára, sem nem végezzük ugyanazt a munkát ugyanolyan eredménnyel. Isten nem várja el, hogy az izsóp akkora legyen, mint a cédrus, sem azt, hogy az olajfa vetekedjék a pálmafa karcsúságával. Azonban mindenkinek törekednie kell olyan magasra nőnie, amennyire tőle telik, az emberi erőnek és az isteni hatalomnak az együttes hatása révén. Sőt, egy azon személyiségen belül a lelki fejlődés különböző állomásai mind megfelelhetnek a tökéletesség kritériumainak. Mert ahogy egy növény fejlődése minden stádiumában tökéletes, ugyanígy a mi életünk is, fejlődésünk minden pillanatában tökéletes lehet. Üdvözítünk mindent megtett a kereszten, hogy célba érhessünk, de ez akkor válik valóra, ha rendületlenül bízunk és hiszünk benne. Törekedjünk és kérjük az ő segítségét, hogy napról napra fejlődhessünk, és sikerrel futhassuk meg az előttünk lévő küzdőtért. Ha ilyen életet élünk, akkor Isten előtt, Jézus váltság halálának köszönhetően minden szempontból tökéletesek leszünk.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Van még mit tanulnod. Ismerjük hát meg, törekedjünk megismerni az Urat. Hóseás proféta könyve 6. fejezet 3. vers. Hitvallást tenni jó dolog, mert ezzel tudtára adhatod az embereknek, hogy miben hiszel, mi az értékrended és mi az álláspontod különböző kérdésekben. Ugyanakkor egyfajta veszélyt is hordoz magában, mert könnyen azt hiheted, hogy immár mindent, vagy legalábbis minden fontosat tudsz a témáról. A Biblia azonban arra biztat, hogy egyre csak tanuljunk és növekedjünk lelkileg. Ismerjük hát meg, törekedjünk megismerni az Urat. A Szentírásban 38-szor szerepel a kinyilatkoztat ige, amivel bizonyára azt akarja megértetni velünk Isten, hogy több mindent meg lehet tudni róla, mint amit már tudni vélünk. Ezért fontos, hogy mindig nyitott maradj. Amely napon felhagysz Isten követésével, vagy az ő ismerete utáni törekvéssel, attól kezdve nem fogsz többet megtudni róla, és lelkileg sem növekedsz tovább, pedig ő mindig tud újat mondani neked. Pál ezt írja, amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el Isten az őt szeretőknek. Nekünk pedig kinyilatkoztatta Isten a lélek által, mert a lélek mindent megvizsgál, még Isten mélységeit is. Mert ki ismerheti meg az emberek közül azt, ami az emberben van? Egyedül az emberi lélek, amely benne lakik. Ugyanígy azt sem ismerheti senki, ami Istenben van, csak Isten lelke. Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istenből való lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. Pál első levele a korintusiakhoz, 2. fejezet, 9 verstől a 12. versig. Az tehát ma hozzád Isten igéje, hogy még mindig van mit tanulnod.

0: Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. Mécses.
1: A Magyar Evangélium Rádió műsorát sugározzuk.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóim. Megdöbbentő az, ami az elmúlt hetekben úgy egyre inkább ránehezedik a lelkemre. Mert hogy körül vagyunk véve pedagógusokkal, egyetemtől, középiskolán, általános iskolán keresztül egészen az óvodáig, és bizony azt látom, hogy mindenütt ugyanaz az űzött, kapkodó, semmire ideje nincs állapot van, és a legtöbben rendkívül zaklatottak, és a rendkívül zaklatottságból az következik, hogy mindenki semmilyen más szempontot nem lát, és nem akar érvényesíteni sehol, csak éppen a pillanatnyi saját szempontját. Azon gondolkoztam, hogy hogy lehetne ezt leírni. És amikor ezen gondolkoztam, egyszer csak eszembe jutott egy ige. Hallgassák csak! Ti szomjazók mind, írja Ézsaiás proféta, jöjjetek vízért, még ha nincs is pénzetek. Jöjjetek, vegyetek és egyetek. Ez olyan nagyon alapvetőnek tűnik, nem? Hát a szomjas ember mire is vágyhatna? Mit is akarhatna? Mit is kérhetne? Egy nagy pohár, hűs, szomjatöltő, finom, édes vizet. Olyan igazi forrásvizet. Olyan minden nélkül, ízesítés és egyebek nélkül valót, ami felüdíti a testet, de tulajdonképpen nyugodtan lehet mondani, hogy a lelket is, hiszen a szomjas ember feszült lesz, ideges lesz, nyugtalan lesz, zavart lesz, még a látása is megromlik, egy idő után pedig különböző tünetek jelentkeznek egyéb területeken is. Azon gondolkoztam, ez a rengeteg kapkodás, ez a rengeteg zaklatottság, ez a rengeteg feldúlt állapot, vajon nem a szomjúságunk tünete is? Hogy is folytatja Ézsaiás? Jöjjetek, vegyetek és egyetek, jöjjetek, vegyetek bort és tejet, nem pénzért, nem fizetségért, minek adnátok pénzt azért, ami nem kenyér, keresményeteket azért, amivel nem lehet jól lakni? Hallgassatok csak rám, és jó ételt fogtok enni. Szóval itt egy kéhezett, kiszomjazott, teljes válságban lévő lélekkel beszél Isten. Azon gondolkoztam, mit akarunk mi? Hát a legjobbat a gyermekeinknek, unokáinknak. És hogy akarjuk ezt? Hát a magunk módján. Hiszen a gyermekeinket iskoláztatni akarjuk. Mégpedig nem is akárhogy. A gyermekeinknek karriert akarunk, mégpedig nem is akármilyet. A gyermekeinknek bőséget akarunk, mégpedig nem is akármilyet. És fizetünk, fizetünk, fizetünk, fizetünk. Fizetünk külön órákért, és itt nem csak a hangszert meg a nyelvet értem ez alatt, rengetegen hordják ilyen-olyan, amolyan úgynevezett lelki eredményeket hozó továbbképzésekre, pszichológustól, a különböző tanácsadóig, most már nagyon modern szavak is vannak erre, kócsok segítenek arra, hogy a családok megpróbálják összehangolni az életüket. Fizetünk, fizetünk, fizetünk. És közben nyugtalan gyermekszemek néznek körül ebben a világban. Sokszor mondják el a gyerekekkel személyesen foglalkozók, hogy a gyerekek soha nem látott módon szétszórtak. Idegesek, feszültek, mint akik rohannak az élet után, mint akik attól rettegnek, hogy minden kicsúszik a kezük közül, vagy a lábuk alól kiszalad a talaj. Isten igéje megállt, akar nekünk parancsolni. Még mielőtt visszakérdez, kedves hallgatom, hogy hogy lehet ebben a fejvesztett rohanásban megállni. Ezt én nem tudom megmondani. De az a kérdés, hogy akarunk-e megállni? Néhány nappal ezelőtt egy különös élményem volt. Azt kérdezte tőlem az egyik unokám, papi, te is szoktál este imádkozni? Amikor azt válaszoltam, hogy persze, rám nézett. És miért? Amikor válaszoltam, hát tudod, sok mindenért kell hálát adni. Meg hát sok mindent el kell mondani az Úr Jézusnak, ami történt velünk, amit nem tudunk megoldani, meg egymásért is imádkozunk. Rám nézett, és azt mondta, én is szoktam, és szerintem ez nagyon fontos. Elmosolyodtam. Egy 5 éves kisember bölcsessége jött velem szembe, és azon gondolkoztam, hogy vajon hányan gondolnak arra, hogy ez nagyon fontos. Ti szomjazók, mind, jöjjetek. Vízért. Valami olyasmiért, ami valóban oltja a szomjunkat. Nem azt mondja a Szentírás, nézzetek körül a világ piacán, mit kínál, mit ajánl, mi az, ami éppen trendi, divatos, ami olyan sokak által reklámozott és ajánlgatott. Na de hát a víz, hát értéke sincs, nem? A csapból is az folyik, ahogy mondani szokták. Az a helyzet, hogy a világon most már közel 2 milliárd ember beszélhetne nekünk arról, hogy víz, hát azért 20 kilométert is lehet gyalogolni, hogy valaki szerezzen a családjának 1-2 ballonnyi vizet, amivel aztán visszagyalogol ugyanannyit, hogy legalább a következő napokban legyen mit inni. Azt mondják a tudósok, hogy a következő éveknek, évtizedeknek ez lesz a legnagyobb kihívása. Az eltűnő, iható víz. És állítólag lehet számítani nagy népvándorlásokra, mert a víz az pótolhatatlan. Az nem olyan, hogy azt majd valami mással megoldjuk. Víz nélkül nincs élet. Ti szomjazók, jöjjetek vízért. Lelkileg sincs élet az élő víz nélkül. És nagyon sokan úgy gondolják, nyugdíjba lehet küldeni a Szentírást. Lejárt lemez, mondta valaki meglehetősen gúnyosan. És közben kiaszottak vagyunk, közben enerváltak vagyunk, közben egyre több az ideg összeomlásos ember körülöttünk, zaklatottak vagyunk, veszekszünk, kiabálunk, erőszakosak vagyunk, követelőzőek vagyunk, önzők vagyunk, akarnokok lettünk, és fizetünk. Miért is? Azért, hogy a saját magunk útját járhassuk, ami nem vezet sehova, illetve még ha sehova vezetne. De a vége kárhozat. Vajon ki hallja meg az Isten hívását? Vajon ki mer szembefordulni ezzel a trenddel? És ki meri azt mondani a családjának, hogy most menjünk az Úr elé együtt, tanuljunk meg imádkozni. Azzal dicsekedik egyre több magát kereszténynek mondó, hogy nálunk már régen nincsen ilyesmi, hogy családi áhítat, ez nem divatos, ez nem fér be az életünkbe. Kedves édesapák, nem kéne újra tanulni ezt? Vagy nagypapák akár? Nem kéne újra és újra kiönteni a szívünket az Úr előtt? Miért is? Mert azt mondja az Úr, tőle lehet igazi ételt kapni. És amikor oda megyünk az Úrhoz, lehet, hogy nem tudjuk megváltoztatni a világot. De Isten képes formálni a szívünket. És azt ígérte, hogy békességet ad, nem úgy, ahogy a világ. Egy olyan békességet, ami csak tőle jöhet. Ezért imádkozunk. Urunk, te látod ezt a rohanó világot, és azt is látod, hogy egyre gyorsul ez a rohanás, és minél magasabb szintű a technikai fejlettségünk, és azzal hitegettük magunkat, hogyha majd az elég fejlett lesz, és egyre több lehetőség és segítség áll az ember rendelkezésére, egyre több időnk lesz, és egyre nyugalmasabb életünk. Közben látjuk, hogy ez hazugság. Egyre űzöttebbek, egyre kifacsartabbak vagyunk, és közben egyre kevésbé halljuk a hatalmas hangzavarban a te hangodat. Engedd, hogy hozzád jöjjünk, hiszen te magad hívsz. Kérünk, segíts a te jelenlétedben megnyugodni, lenyugodni, békességet nyerni, és békességet adni tovább. Amen.
0: Mécses.
3: A Magyar Evangéliumi Rádió adását sugároztuk.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Magasztaljuk Istenünket! Jó szombatot, Sabbat Shalom! A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul. Ezért a péntek esti gyertyagyűjtés időpontja most 18 óra 32 perckor volt, az ünnep kimenetele pedig ma, szombaton este 19 óra 34 perc. A Tórából ezen a héten a Házinú heti szakaszt olvassák föl a zsinagógákban, amelynek jelentése figyeljetek. Mózes 5. könyve 32.1-től 52-ig. Ígei üzenet a heti szakaszból. Figyeljetek, egek, hadd szóljak, hallgassa a föld is számnak beszédeit. Csepegjen tanításom, mint eső, hulljon, mint harmata beszédem, mint langyos zápor a gyenge fűre, s mint permetezés a pázsitra. Mert az Úr nevét hirdetem, magasztaljátok Istenünket. Kőszikla, cselekedete tökéletes, mert minden ő úta igazság. Hűséges Isten és nem csalárd, igaz és egyenes ő. Mózes 5. könyve 32.1-4. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Jelenések 14.7. Nehéz történelmi helyzetben kérjük Isten kegyelmét. A nagy ünnepek szellemiségében, nehéz történelmi helyzetben kérjük Isten kegyelmét. Segítsd meg népedet és áld meg örökségedet, tápláld és vezesd őket az örök időkbe, írja Szerdósz Ervin főrabbi a Házinú heti szakasszal kapcsolatban. Lássátok most, hogy én vagyok az, és nincsen más Isten. Én ölök, és én éltetek, és ütöttem sebet, és gyógyítok, és nincsen, aki kiszabadíthat kezemből. Mózes 5. könyve 32-39. Mózes 5. könyvében 955 vers van. A kabbala szerint az égi magasságok végtelensége is 955 égboltból áll. Az alsó 900-at az angyalok birtokolják. Mózes búcsú beszéde alatt sorban megnyíltak az égboltok, és amikor Mózes szájából elhangzott a könyv 901. verse, lássátok most, hogy én vagyok az, és nincsen más, megnyílt a 901. égbolt, és a nép látta, hogy azon felül csak az örökkévaló van. És én ölök, és én éltetek. E kijelentésből a Talmud bölcsei azt a következtetést vonták le, hogy Isten az idők végén, a megváltás idejében feltámasztja a holtakat. 2026-ban ekkor lesz Jom Kippur, a zsidók legszentebb napja. A Jom Kippur most holnap, szeptember 20-án, vasárnap este köszönt be, és szeptember 21-én hétfőn megy ki. A zsidó év legszentebb napja alkalmából egy helyre gyűjtötték az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség zsinagógáinak ima rendjét. Az időjárásról. Őszies napok. Ma szombaton csökken a felhőzet, még sok napsütés is sugárzik, de néhol eső is eshet. Nyugati a szél, és 22-28 fokunk van. Vasárnap gyöngén felhős, és napos időre van kilátás, délután lehet eső. A nyugati a szél 23 és 28 fokkal valószínű.
0: Híreinket hallották.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk. Pál két levele Korintusba. Ezek a bibliai könyvek a keresztény élet és bizonyságtétel lényegét mutatják be. A mai gyülekezetek gondjai talán nem is olyan súlyosak, mint hittük. Valószínűleg azt látjuk majd, hogy Korintusban sokkal rosszabbul mentek a dolgok. Ha még oly zavaró problémák voltak is az ottani gyülekezetben, ez a két levél nem a bajok miatt kelti fel a figyelmünket, hanem azért, amilyen kiválóan kezelte Pál a helyzetet. Azt tanácsolta a korintusiaknak, hogy Jézus Krisztus evangéliumának a fényében vizsgálják meg az életüket, viselkedésüket, környezetük kultúráját, és ezzel magasra emelte a kereszt üzenetét. Pál két levele Korintusban.

Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat, mindenkinek áldásos Biblia tanulmányzást kívánok. Bevezetésként igét olvasok a Szentírásból, ahogy azt írva találjuk Máté evangéliumában, és a 7. fejezet 15. versétől a 20. versig terjedően a következőképpen. Óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik báránybőrbe bújva jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Gyümölcséikről ismerik meg őket, tüske bokorról szednek ezt szőlőt, vagy bogáns korról fügét. Így minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem hozhat jó fa rossz gyümölcsöt, a rossz fa sem hozhat jó gyümölcsöt. Amelyik fa nem terem jó gyümölcsöt, azt kivágják és tűzre vetik. Tehát gyümölcseikről ismeritek meg őket.

0: Kedves Úr Jézus, pironkodva kell beismernünk azt, hogy miközben a te leghatározottabb intésed van előttünk ebben a bibliai szakaszban is, mégis nagyon sokszor pont az óvakodást, pont a megvizsgálást és az esetleges elhatárolódást vagy elfordulást szoktuk elmulasztani, és erre nagyon sokszor a te ígédből vesszük a megokolást, mert szeretettel kell viszonyulni, meg megértéssel kell viszonyulni, és türelemmel. És sokszor nem mérjük föl, hogy miközben mi engedékenyek vagyunk egy-egy területen, közben a te tested, a gyülekezet szenved kárt. Segíts, Uram, komolyan venni a te figyelmeztetésedet, és különösen akkor, amikor a te igéd mércéjét kell néznünk, amikor arra kell figyelnünk, hogy vajon megáll-e egy-egy tanítás, vagy egy-egy tanító az Isten igéjének a mércéje előtt. És segíts, Uram, hogy miközben mi beszélgetünk, közben el ne felejtsük, hogy ne vigyen el se a szívünk, se valami hangzatos gondolat, hanem maradjunk meg a te igéd igazságánál. Amen.
1: Nagyon sok örömmel és szeretettel, tisztelettel köszöntelek benneteket, és természetesen azokat is, akik hűségesen hétről hétre velünk vannak a Biblia tanulmányban. Nagyon-nagyon szépen köszönjük. A mostani tanulmányunk címe a hamis tanítók. Tanító az, aki a Biblia tanításában, vagy a Biblia gondolatvilágában, tanító az, aki az Isten igéjét és üzenetét közvetíti. Viszont furcsa jelzőt találunk elő, hogy előtte, hogy hamis. Általában az ember azt hamisítja, ami értékes. Ugye? Értéktelen dolgot nem hamisítunk. Minél értékesebb valami, annál inkább vigyázni kell a hamisításra. És az Új Szövetségben jelentkeznek főként ezek a hamis tanítók, akik bár látszólag külsőségében Istenre, Jézusra, a tanításra hivatkoznak, de belülről mégis valami pogány gondolkodást, valami pogány tanítást csepegtetnek beléje. Ezért az őskeresztények már nagyon vigyáztak, hogy mindent csak azt lehetett a tanításban kifejteni, ami Jézusra vagy Jézuson keresztül az apostolok tanításában megtalálható volt. Pál apostol is találkozik, nyilván ez ott és akkor ez egy nagyon komoly kihívás, nyilván ez ma már nem probléma, mert ma már nincsenek hamis tanítók, gondoljuk mi, vagy reméljük mi, sajnos ez ma is épp olyan komoly téma, mint az Új Szövetség idejében. Hamissá az válik, amikor valaki az Isten tanítása helyett saját elgondolását próbálja ráerőltetni a másikra. Lelki harc, Korintusi második levél, 10. fejezet, és egy viszonylag hosszabb szakaszt fog most Marika fölolvasni, az első 11 verset. Hogy hangzik?
2: Krisztus szelídségével és gyöngétségével kérlek titeket én, Pál, aki némelyek szerint szemtől szembe ugyan alázatos vagyok közöttetek, de távol létemben erélyes vagyok hozzátok. Kérlek, ne kényszerítsetek arra, hogy ott létemkor erélyes legyek, mert úgy gondolom, bátran felléphetnék azokkal szemben, akik úgy vélekednek, hogy mi test szerint élünk. Mert testben élünk, de nem test szerint hadakozunk. Hadakozásunk fegyverei ugyanis nem testiek, hanem erősek az Isten kezében erődítmények lerombolására. Ezekkel rombolunk le minden okoskodást és minden magaslatot, amelyet az Isten ismeretével szemben emeltek, és foglyul ejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre, és készek vagyunk megbüntetni minden engedetlenséget, ha ti teljesen engedelmesek lesztek. Arra nézzetek, ami a szemetek előtt van. Ha valaki meg van győződve arról, hogy Krisztusé, azt is gondolja meg önmagában, hogy amint ő Krisztusé, ugyanúgy mi is. Mert ha kissé túlozva dicsekszem is a hatalmunkkal, amelyet az Úr építésetekre és nem rombolásotokra adott, nem szégyenülök meg. Nem akarva azt a látszatot kelteni, mintha levelemmel csak fenyegetnélek titeket. Mert leveleim, mondják, súlyosak és kemények ugyan, de testi megjelenése erőtlen és beszéde szánalmas. Az pedig gondolja meg az ilyen ember, hogy amilyenek vagyunk a távollétünkben írt levelünk szavaiban, olyanok leszünk ott létünkkor tetteinkben is.
1: Köszönöm szépen. Nagyon szép gondolatokkal találkoztunk. Nyilván itt ez egy lelki harc volt, és Pál apostolt vádolják, hogy milyen a testi megjelenése, milyen a beszéde, mármint a görög nyelvben való jártassága. Bár azért azt szoktam mondani a diákjaimnak, hogy jó lenne, ha úgy tudnátok görögül, mint ahogy Pál apostol tudott. De nyilván a klasszikus görögséghez képest ő a koinét beszélte, és a koinét ismerte. Az átlag nyelvet, a hétköznapit. Lelki harc. Anikó.
3: Én, ha megengednéd, visszaugornék a bevezető gondolathoz, mert nagyon a fejemben maradt ez a hamis proféták meg hamis tanítások. Azért, ha őszinték vagyunk, nem csak az új szövetségben az első testvérek között jelent ez meg, hanem már az Ószövetség is tudott azokról a hamis profétákról, például Jeremiás idejében, vagy akár sok-sok történetet lehetne mondani, amikor azt hirdették Isten nevére hivatkozva, amit nem Isten üzent, de hát amit hallani akart a nép, és tetszett a népnek azt, amit hallani akar, és hogy azt hallják, úgymond a profétáktól, az álprofétáktól. Tehát ez a kísértés, én úgy gondolom, hogy amióta Isten szól az emberekhez, üzen, és az ő szavát embereken keresztül tolmácsolja, profétákon, lelkészeken, tanítókon keresztül, mindig megvan az a kísértés, és megvolt, és meg is lesz, napjainkban is megvan, hogy azt mondják ezek az emberek, ezek a elben, Isten nevében szóló valakik, amivel eredményt és sikert érnek el, de nem Isten szavát tolmácsolják. Sajnos a sikerorientáltság napjainkban is nagyon megvan, tehát az a kísértés, hogy divatos és hangzatos üzenetek hangozzanak el Isten nevében, ma is megvan. Egyetlen egy olyan eszköz van a kezünkben, amivel ezt mérni tudjuk, Isten igéje. Tehát ha ahhoz hasonlítjuk, ahhoz mérjük az elhangzottakat, ami az igében benne van, akkor ha az egybevágó Isten korábbi kijelentésével, szavával, akkor nagyon nagy valószínűséggel Isten üzent. Ha nem, akkor azért érdemes egy picit gyanakodni, és alaposan megnézni, és mondjuk megvizsgálni az életét ezeknek a önmaguk által kinevezett tanítóknak. Mert azon gondolkodtam, hogy milyen nevet használjak, hogy a gyümölcsök az életnek a hétköznapi dolgaiban fellelhető gyümölcsök igazolják-e azt, hogy ők Isten eszközei, vagy pedig ez nem támasztja alá az életvitelük ezt.
1: Köszönöm szépen, köszönjük szépen, Marika.
2: Az egyik ige azt mondja, hogy legyetek szelidek, mint a galambok, és ravaszak, mint a kígyók, és ehhez nekünk is így kell viszonyulni, mert a nagy küzdelem folyik, Sátán rombolni akar, el akar mindenkit taszítani Krisztustól. De hogy lehet felismerni a hamisat az igaztól? Csak úgy, ha ismerjük a Bibliát, ha összevetjük azzal, amit mások mondanak. Ugye a lelki harc Isten ismeretével szemben okoskodás mondanak, és nekünk ebben meg kell állni, hogy valóban igaz-e, amit mondanak. Kinek az oldalán állunk? Nem szabad lebecsülni Sátára vasságát, és Krisztus erejét kell kérni a harchoz, és bizony az ismeretünket pedig egyre inkább növelni, mert akkor lehetünk biztosak abban, hogy meg tudjuk különböztetni az igazat a hamistól.
1: Köszönjük szépen, László, és utána.
4: Szokratésznek tulajdonítják a kérdezve tanítás módszerének a kitalálását, de igazából ezt a módszert az első hamis tanító alkalmazta, mégpedig az Édenben, Sátán. Mert már a kérdéseiben, amelyek megkérdőjelezték Istennek az állítását, hamis tanítás rejtőzött, mert kérdezve is lehet tanítani. Én arra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy mi magunk is hamis tanítókká válhatunk, ha olyan nézeteket vallunk, amelyek nincsenek teljesen összhangban a Bibliával. És az ember nagyon szereti a Bibliából kiolvasni azokat az igéket, amelyek a saját nézeteit támasztják alá. Jól lehet, ezek a nézetek esetleg nincsenek szinkronban a Bibliával. Tehát én csak annyit szeretnék mondani, hogy nagyon fontos a Biblia ismeret, de szükséges az alázat is, hogy a saját nézeteinket legyünk hajlandók a Bibliának alárendelni.
1: Köszönöm szépen. Tibor?
0: A hamis tanítások kérdésében és a hamis tanító kérdésében természetesen már Pál apostol korában megjelent egy irányzat, ez a gnoszticizmus volt, ami később a nikolaitáknak a módszereiben kicsúcsosodott. De tessenek csak arra gondolni, hogy mi történt tulajdonképpen. Jöttek olyanok, akik elkezdtek olyasmiket mondani, ami könnyebb volt. Könnyebb volt a szívnek, a fülnek, a fejnek, a testnek, mert meglovagolta azokat a dolgokat, amire egyébként is hajlik a szív. Tessenek csak arra gondolni, milyen könnyen tesszük Istennek egy-egy nagyon-nagyon fontos tulajdonságát fölébe a mindenhatónak. Az Isten szeretet, de nem a szeretet az Isten. Az Isten kegyelmes, de nem a kegyelem az Isten. Az Isten békességet ad, de nem a békesség az Isten. És amikor egy-egy tanításban elkezdődnek ezek a félrecsúszó hangsúlyok, akkor esetleg elcsúszik maga a szív is egy olyan irányba, amit Isten igéje nem támogat. Miért vagyunk vevők a hamis tanításokra és a hamis tanítókra? Legyünk őszinték. Nem lehet, hogy sokkal többet olvasunk a Bibliáról, mint Bibliát? És egy idő után mindenféle tanításokat nem tudunk mérni, hiszen például hogy csempésződött be a pozitivista gondolkozás gyakorlatilag a mai kereszténységbe? Hát úgy, hogy olyan szépen hangzik, és lehet még néhány kötődést is találni talán a Szentírással. És itt a probléma, hogyha valami hasonlít, az nem ugyanaz. Mint az eperízű szörp, az nem eperből van, de az lehet, hogy egy totális szintetikus valami, sose látott epret, még eperföldet se, de ettől még megisszuk, mert milyen jó eperíze van. Na ez a probléma, aminek keresztény üzenet íze van, az nem biztos, hogy Isten üzenete. És ezt muszáj megvizsgálni, erre parancsunk van a Szentírásban.
1: Nagyon köszönjük. István?
5: A hamis az értelmező szótár szerint azt jelenti, hogy az eredetit utánzó nem valódi. És ez számomra azt is jelenti, hogy nem fekete-fehér a dolog. Tehát a hamisságban van valami igazságszerűség, vagy igazság részlet, és van a hamisság is. És tulajdonképpen ez a mai korunknak a legnagyobb jellemző problémája. Én a tömegkommunikációban dolgoztam, és erre különböző nyelveket fejlesztett ki. Mindig el szoktam mondani, lehet, nem elképzelhető valószínűleg, nagyba, tehát különféle szakmai zsargonok, szavak vannak ennek a kifejezésre, amiben mindenkivel lehet tölteni, hogy igaz vagy nem igaz. És ezt látnak a Pál esetében is látszik, mert tulajdonképpen itt a forma és a tartalomnak az ellentmondását látom én benne. Ugye beszédükben legnyugodzőek voltak, tekintélyt parancsoló volt. Ez a formailag, tehát akkor rendben voltak. De viszont a tartalomban volt a megtévesztés és a hamisság, mert másképp prédikáltak Jézusról, és ebből az embereket elterítették az igazságról. És még egy gondolat, hogy tulajdonképpen a felolvasott ige tartalmaz egy módszertani ajánlást. És ennek három nagyon fontos eleme van. Az egyik ez, hogy bátran kell fellépni, határozottan fel kell fellépni, és ami nagyon-nagyon nehéz, és ez a legnehezebb, ez a harmadik elem, például Krisztus szelídségével. Ez a három tulajdonképpen ezt a módszert javasolja. Ez is hozza például a Jézust és a Pált is a tanulmányunk.
1: Köszönöm szépen. Dicsekedni az Úrban. Korintusi második levél 10. fejezet 13. versétől a 17. verséig. Kulcsár Anikó.
3: Mi azonban nem mérték nélkül, hanem annak a határnak a mértéke szerint dicsekszünk, amelyet Isten szabott ki nekünk mértékül, hogy eljussunk hozzátok is. Mert mi nem mentünk túl a nekünk kiszabott határon, mint akik nem jutnak el hozzátok, hiszen hozzátok is eljutottunk Krisztus evangéliumával. Nem mérték nélkül, mások fáradozásával dicsekszünk, de reméljük, hogy hitetek megnövekedésével nagyjá leszünk közöttetek a mi munkaterületünkön. Ennél fogva a rajtatok túleső területen is hirdetjük az evangéliumot, de nem dicsekszünk olyan munkával, amelyet

0: Langer Ilona Szent Pál levele a korintusiakhoz. Szóljak bár a legszebb földi nyelven, vagy csodáljátok angyali dalom, ha szeretetem nincsen, nem vagyok más, mint zengő érc vagy pengő cimbalom. Legyek bár jós, ködös jövőbe látó, ki felfedi, mit rejtenek a csillagok. Erős hitemmel bár hegyet emeljek, szeretet nélkül semmi sem vagyok. És olvadjak fel a könyörületben, fosszam meg minden kincstől magam, csak más legyen a gazdag és boldog, ha szeretetem nincsen, hasztalan. A szeretet türelmes és mindig nyájas, és nem féltékeny arra, aki nagyobb. A bűnnek hozzá még árnyéka sem ér el, nem nagyra vágyó, felfüggalkodott. A szeretetnek soha sincs haragja, nem gondol rosszat, csak a jót akarja. Soha sem rombol, mindig csak teremt a szeretet, mert 77-szer szent. És soha semmit sem akar magának, hiszen testvére néki az alázat. A szeretet csak szeret, hisz, remél. A vállán mindig ott van a kereszt. És légy bár Júdás vagy Ballator, szívéről hidd el, akkor sem ereszt. És megszűnnek a nyelvek, nemzetek, és minden, ami van, elenyészik. De örökké él a szent szeretet.
1: Aranyosi Ervin, tökéletes vagy jó? Miért szeretnél te tökéletes lenni? Mindenáron, mindig másnak megfelelni. Miért hódolsz be, miért kell szerepet játszani? Annál, aki te vagy, különbnek látszani. Nincsen tökéletes lénye a világnak. Hidd el, egy sem olyan, akit annak látnak. Szerintem ne pályázz tökéletességre. Inkább gondolkodj el, és nézz fel az égre. Bárányfelhők szállnak szakadtan, fehéren. Ők tökéletesek?

0: kéne elérnem? Hisz a nap szárítja, elenyészi őket. Vegyem példaképül a fogyó felhőket. De nézd csak a napot! Néha belesápad, tökéletlen felhő adhat neked árnyat, mert urát a napot gyakran eltakarja. Pedig tökéletlen, nincs keze, se karja. Vagy nézd meg a holdat, saját fénye sincsen, és mégis megcsillan az ablak kilincsen. Ő is tökéletlen, hol elfogy, hol megnő, s őt is eltakarja néhány huncut felhő. Vagy nézd a vizeket, lehet folyó, patak, őtán tökéletes. Bár forrásból fakad, teljes erejéből a világnak szalad, nem tud megnyugodni, nyugton sosem marad. Mi útjába kerül, le akarja győzni, nem akar kerülni, túl sokat időzni. Hordalék és szikla mégis útját állja, s bár fénylő körmeit gyakran beleválja, ki kell kerülnie, hogy útjára lejjen, hogy egy helyben állni ne sokáig kelljen. És vajon a szikla? Ő tán tökéletes? Kin a száguldó víz folyton fogást keres. Előbb-utóbb a víz le fogja majd győzni, a szikla sem képes mindig ott időzni. Lehet tökéletes virág, fű, fa, állat? Van-e tökéletes része a világnak? Lehet tökéletes szárazföld vagy tenger? Akad a világon tökéletes ember? Nem hiszem, hogy lenne, mert arra nincs szükség. Balgák egytől egyig, kik tökélyre büszkék. Már az is elég, ha jót akar a lélek. Jó lelkek közöttünk igen sokan élnek. Azok, kik tanulnak egyre jobbá válni, kik a jó ügyekért hajlandók kiállni, akiket a jóság szeretet vezérel, s megdolgozik érte dolgos két kezével. Nem tökéletesek, jóval többek annál. Jó lenne, ha te is inkább jó maradnál.
1: A küzdelem lehet megpróbáltatás, vagy nagyszerű élmény, aszerint, hogy az egyén hogyan viszonyul hozzá. Minden esetre a siker nem csak lehetetlen, hanem elképzelhetetlen is nélküle. Az élet a bölcsőtől a sírig, a küzdelmek állandóan ismétlődő, elkerülhetetlen sorozata. A küzdelmek tanulsággal szolgálnak, s ezek egyre halmozódnak. A küzdelem megedzi az ember lelkét. A legtöbb ember megpróbálja a legkisebb ellenállás ösvényén haladva leélni az életét. Nem ismeri föl, hogy ez a szemlélet, amely a folyók kanyargóságához vezet, ugyanezt eredményezi az ember esetében is. Jellemünk szilárdsága nélkül, amely a küzdelmek során fejlődik ki, igencsak ki lennénk téve a csábításnak, hogy céltalanul, elképzelések és tervek nélkül sodródjunk az árral egész életünkön át. A küzdelem elkerülhetetlen velejárója életünknek. A küzdelem nem sorscsapás, hanem lehetőség, kedvező alkalom. A sikert csak küzdelem árán érhetjük el. Az életben semmi jelentős dolgot nem tudunk végrehajtani anélkül, hogy meg ne küzdenénk érte. Ha erőfeszítés nélkül is lehetne sikereket elérni, akkor mindenki sikeres volna. Az élet küzdelem. A jutalom pedig azé, aki szembenéz a nehézségekkel, és elébe megy a következő kihívásnak.

Hagyd abba. Add fel. Számodra már nincs esély. Ezt hallom sokszor. Itt nyerni nincs remény. Ha elborít a csüggedés, lehorgasztom fejem. Felidézem, amit láttam egy régi versenyen. Az emlék reményt sugall, amint eszembe jut. Újjászületni érzem a régi kisfiú. Sok kis legény, kis férfiak a futóversenyen. Nagy az izgalom, félelem. Még jól emlékezem. A rajtvonalnál álltak ők, mind győzelemben hitt. Holt versenybe lenni tán, vagy lenni második? A pálya szélén ott feszít sok szurkoló apa. Minden fiúnak most kell mindent megmutatnia. Harsan a síp. Indulnak. Szívükben vágy feszül. Mind arra vágy, csak ő legyen a hős egyedül. S kiváltképpen az egy fiú, kit apja elkísért. Az elsők közt futott. Apám oly büszke lesz ezért. Ám lába alá hirtelen egy fűcsomó került. A győzni vágyó fiú megbotlott, s elterült. Egyensúlyért kapkodott, széttárt a karja. A nézősereg kuncogott, látván, ahogy elbukik. És vele együtt minden remény, míg fekve maradt. Akkor azt kívánta, tünnel tüstént a föld alatt. Apja, aki látta, mi nagy bajban van, tekintetével üzente. Kelj fel, és győz, fia! Felállt hamar, nincs is semmi baj, behozható a táv, ha gyorsabban szalad. Futott a többi után, megint győzni akart. De buzgalmában megcsúszott, ismét elhasalt. Bár fel se keltem volna. Kettős a szégyenem. Indulni is hiba volt. Futnom már reménytelen. A nevető arcok között apja áll magányosan. Tekintetével üzente. Kelj fel, és győz, fia! Felugrott, és indult tovább. 10 métert veszített el. Ezt behozom, gondolta, keményen futni kell. 6-8 métert a távból le is dolgozott, de oly nagyon iparkodott, hogy ismét felbukott. Legyőzötten hever, szemeiből könyvpereg. Kár már szaladni, hisz felkelni sem merek. Oda lett minden remény és minden akarat. Elcsüggett, mert a céltól messze elmaradt. Feladom, vesztettem, a szégyen rám ragad. De apja eszébe jut, s rájött, ezt nem szabad. Kelj fel, hallott egy suttogást, hallott a hangtalan. Foglald el a helyed, feladott soha nem szabad. A győzelemnek egy titka van. Kelj fel, ha elbuktál. Folytasd, fia! A vereséggel ne alkudjál. Új céllal, új erővel ismét feltápászkodott. Győzni vagy veszíteni, feladni nem fogom. Az élmezőny már messze járt. De ő csak futott, mintha győzhetne, rohant, és mindent beleadott. Bár 3 ízben elbukott, mégis futott tovább. Első nem lesz, de haladt, s a célig meg sem állt.
A győztes már célba ért, büszkén és boldogan. Aki nem szégyenült meg, örülni módja van. És a bukott fiú is beérkezett az utolsó helye. Lesütött szemmel. Ne lássam szégyen. Ám üdvrivalgás tört ki. Nagyobb, mint az előbb. A közönség, mint győztest, úgy ünnepelte őt. Apjának ennyit szól csupán. Jól elszúrtam. Na hát. Nekem te győztél, mondta az, hisz futottál tovább. Most, amikor minden oly sötét, a gond, baj elborít, e fiú emléke nekem még ma is sokat segít. Az élet is csak verseny, melyben sok futó szalad, és a győzelem titka, kelj fel és haladj. Hagyd abba, add fel, kántálhatnak hasztalan, mert bennem szól egy másik hang. Kelj fel, és győzni fogsz, fiam.

Most itt állítjuk meg a kaleidoszkópunkat. Kedves hallgatóink, reméljük színes fényeiben, olykor magukra ismertek, egy-egy fölvillanásban önnön lehetőségeikre láttak rá, gyarapíthatták lelki kincseiket, megérezték, hogyan gazdagíthatják általuk szeretteik és embertársaik életét is. Kedves hallgatóink, Lelkünk kincsei című műsorunkat hallgathatták. Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Horváth Luca, Megyeri Bettina, Balázs László, Török Attila és Nyári István. Az összeállítást szerkesztette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe Ok az örvendezésre. A mai ige Szofóniás 3:17. Veled van Istened, az Úr. Ő erős és megsegít. Boldogan örül neked, megújít szeretetével, újjongva örül neked. Gondolatok az ígéről. Micsoda nagyszerű íge ez. Az uraknak ura népével van, hatalmának királyi fenségében. Jelenléte már önmagában is békességgel és reménységgel tölt el bennünket. Végtelen erő rejlik Istenünkben. A hívők gyülekezetében lakozik, ezért népe újjongva örvendezhet. Isten nem csak köztünk van, hanem kegyelmével állandóan munkálkodik is közöttünk. Megsegít mindig. Innen a neve is, Jézus a szabadító. Ne féljünk ezért semmi veszedelemtől, hiszen neki van hatalma arra, hogy megmentsen. Ez azonban még nem minden. Jézus Krisztus mindvégig ugyanaz marad, mert szeret, és szeretetében találunk nyugalmat. Soha sem fog megszűnni szeretni. Abban találja örömét, hogy szeret, sőt újjongva örül azoknak, akiket szeret. Mindez csodálatos. Mikor Isten befejezte a teremtés munkáját, nem énekelt, egyszerűen csak azt mondta, íme igen jó. Amikor azonban a megváltás műve fejeződött be, a Szent Háromság olyan örömöt érzett, amilyet csak az újjongás szó tud valamelyest kifejezni. Gondold ezt meg, és álmélkodjál. Krisztus mennyegzői dalt énekel választottai fölött. Ők a szerettei. Bennük van öröme, nyugalma, éneke. Úr Jézus, taníts minket mérhetetlen szereteteddel, hogy mi is tudjunk szeretni téged, és örvendezve szenteljük neked életünket. Holnap, vasárnap ér véget a Szakrális Művészetek Hete. Több száz ingyenes programmal, koncerttel, kiállítással, sétával, irodalmi esttel, színházi előadásokkal, filmvetítésekkel várta eddig is közönségét, és még holnapig, vasárnapig lehet részt venni a 20. Árszakra Fesztiválon. Reményt és jövőt adok nektek. Ennek az igének a gondolatisága határozza meg az idei fesztivált. A Jeremiás könyvéből vett sor a szervezők szerint egyszerre adja az idei fesztivál üzenetét, és visszautal az első Árszakra mottójára is. A Szakrális Művészetek Hete nem kisebb vállalkozás, mint annak demonstrálása, hogy hit és művészet kard-karba ültve a 21. században is képes fölmutatni az igazság béketeremtő lehetőségét. Mária Pucs adott otthont az Európai Keleti Katolikus Püspökök találkozójának. Szeptember 15-e és 18-a között 14 európai országból közel 50 püspök, általános helynök és diakónus gyűlt össze a Mária Pulcsik egy helyen, hogy együtt imádkozzanak, valamint megosszák egymással egyházaik lelkipásztori tapasztalatait és az előttük álló kihívásokat. A találkozót a Magyar Görög Katolikus Metropólia szervezte az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának égisze alatt. Az idei találkozó a Mária Pulcsi Istenszülő ikon első könnyezésének 330. évfordulóján volt. Az időjárásról. Őszies napok. Ma szombaton csöken a felhőzet, még sok napsütés is sugárzik, de néhol eső is eshet. Nyugati a szél, és 22-28 fokunk van. Vasárnap gyöngén felhős és napos időre van kilátás, délután lehet eső. A nyugatias szél 23 és 28 fokkal valószínű.
0: Híreinket hallották.

Kedves hallgatóink! A szombat ünneplő hetednapi adventista egyház Terézvárosi gyülekezetének istentiszteletét közvetítjük felvételről. Igét hirdet Tokics Imre lelkész.

Üdvözlöm testvéreimet, délelőtti istentiszteletünket a 217-es számú ének első, második és harmadik versének eléneklésével kezdjük meg. Kezdőénekként a 217-es számú ének három versét énekelje a gyülekezet.

0: Mindenható Isten, édesatyánk, a mi Urunk Jézus Krisztusnak áldott és szent nevében keressük színedet és orcádat ezekben a percekben. Megköszönjük végére mérhetetlen jóságodat, szeretetedet, melyel körülvettél bennünket. Urunk, a felettünk eltelt héten érezhettük áldásodat, érezhettük szeretetedet, kegyelmedet. Urunk, hálások vagyunk azért, hogy Te a hétköznapokban is eligazítottál bennünket, hozzád fordulhattunk, és tőled kérhettünk segítséget. Hálások vagyunk a Szent Szombatért, a Teremtés emlékünnepéért, azért, hogy néped gyermekeit összegyülekezhettek e hajlékba, e házban. Kérünk téged, Urunk, hogy légy közöttünk. Szeretnél lékünk szolgádon keresztül üzenni, az igén keresztül, használd fel őt alkalmas eszközül, hiszen mindennek a középpontjában Istenünk te állsz, de szolgádon keresztül jó közvetítő eszközként szeretnénk fogadni az ige hirdetését. Urunk, te vagy az, aki az igén keresztül tanácsolsz bennünket. Urunk, kérünk téged arra, segíts, hogy küldetésünket is be tudjuk tölteni, hiszen valamennyiünknek, akik a te utadra léptünk, feladatokat adtál, képességeket adtál kicsiknek, nagyoknak, és kérünk téged arra, hogy ezt a küldetést be tudjuk tölteni. Urunk, nagyon sokszor elhatározzuk azt, hogy néked kívánunk szolgálni, és cselekedni kívánunk, és nagyon sokszor csak ígérjük ezt a cselekvést, segíts, hogy ez a mai naptól kezdve valóság legyen. Áld meg, Urunk, azokat is, akik nehéz helyzetben vannak, lelkileg, fizikailag elgyengültek, betegek, őket is látogass meg mindenkor. Kérünk téged arra, hogy ezek értelmében hallgass meg könyörgésünket, légy közöttünk, és légy mindenkor velünk. Ez a mi kérésünk, Urunk. Érdemünk nincsen, hanem a Szent Fiadért, az Úr Jézusért kérünk, hallgassál meg kegyelemből. Amen.
1: Erdélyi László verse. Valamit szeretnék elmondani. Valamit szeretnék elmondani. Azt, amit még nem mondott el senki. Valami nagyon-nagyon fontosat, csak nem találok hozzá szavakat. Valamit szeretnék elmondani, csak azt nem tudom, kinek mondjam el. Ki az, aki kész meghallgatni szóm, hogy ne legyen farahány borsó. Valamit szeretnék elmondani, amitől jobb lenne ez a világ, és jobbak lennének az emberek, és mindenki jól érezné magát. Valamit szeretnék elmondani, emberek, testvéreim, barátaim, segítsetek a szót megtalálni, hogy együtt tudjunk örvendezni. Valamit szeretnék elmondani, de nem találok halló füleket. Ezért hát hangosan kiáltok, hadd hallja meg az egész világ. Valamit szeretnék elmondani, azt, amit egyedül nem tudok. Gyertek, segítsetek, kiáltsuk együtt, és dobbanjon együtt a szívünk. Valamit szeretnék elmondani, valaki szeretne hozzánk szólni, onnan, a magas mennyekből. Ideje volna végre meghallgatni. Valami történik most a mennyben. Valaki könyörög értel és értem. Kihullott vére, váltságod bére, kimondott szava, ítéleted. Ezt szeretném elmondani régen, hogy hallgassuk meg végre az Istent. Mert nem az a fontos, amit mi mondunk, hanem az, amit ő szeretne egyszer neked és nekem elmondani, ha egyszer odafigyelnénk rá.

0: A prédikáció alapigéit olvasom, Mózes 5. könyve, 6. fejezet, 4. versétől a 7. bezárólag. Mózes 5. könyve, 6. fejezet, 4. versétől a 7. verséig. Így hangzik az ige. Halld, Izrael! Az Úr, ami Istenünk, egy Úr. Szeressed azért az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. És ez igék, amelyeket a mai napon parancsolok néked, legyenek a te szívedben, és gyakoroljad ezekben a te fiaidat, és szólj ezekről, mikor a te házadban ülsz, vagy mikor úton jársz, és mikor lefekszel, és mikor felkelsz.
1: Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Gyakran előfordul az életünkben, hogy nem tulajdonítunk nagy jelentőséget a hétköznapi életünkben hozott döntéseinkért, amelyet naponta, hetente, havonta vagy évente meghozunk. Mégis ezeknek a döntéseknek egy része óriási hatást gyakorol, visszahat ránk, de nem csak ránk, hanem egész családunkra, gyermekeinkre. Sőt, a gyermekeink gyermekeire is. Azt vesszük észre, és arra figyelhetünk, hogy a mai világban mindenki a mának él. A döntéseket rövid távon hozzuk meg, és rövid távon gondolkodunk. A felolvasott ige pedig arról szól, hogy próbáljunk meg hosszú távon gondolkodni. Elsősorban ez az Ószövetség idejében lévő üzenet, de természetesen ránk az újszövetségi korban élőkre is ez hatást gyakorol. Üzenetként foghatjuk fel. Isten azt mondja, hogy halld! Mert a mai világban sokszor nem hallunk, nem figyelünk oda, nem azt halljuk, amit meg kellene hallni. Mert azt halljuk meg, amit sokszor a barátaink, az ismerős, a mindennapi élet forgataga, a hétköznapi élet sokadalma szól, és sokszor ezek hangosabban, hatékonyabban szólnak hozzánk, mint a lélek mélyén az Isten. És az Úr azt mondja, szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. És az élet rohanása közben meg kell álljunk egy pillanatra, amikor a döntéseinket hozzuk. Nem olyan rég olvastam, hogy van olyan helyzet, amikor az ember másodpercenként 3-4 abszolút életfontosságú döntést kell hozzon. És vannak döntések, amelyeket meg tudunk érlelni. Hetekig előkészítjük, hónapokig, évekig kikérjük tanácsadók, szakembereknek a véleményét. De a végső szót mi mondjuk ki a döntésünkkel? És azt mondja a mindenható Isten, a döntéseket tanuld meg úgy kezelni, mint amelyek hatással vannak. És szólj a döntéseidről, amikor a házadban ülsz, amikor úton jársz, vagy nyugaromra hajtod le a fejed, vagy amikor másnap reggel felkelsz. A mai ember csak a mindennapoknak él, csak a mának él. Sok ember azt mondja, ez az én életem, és csak egy életem van. Ne szóljon bele senki az én életembe, még az anyám se, még az apám se. Senki ne szóljon bele. Én úgy teszem az életemet, ahogy akarom. Semmi baj. A nagy dolgok az életben nem a beleszólás után alakulnak ki. A legnagyobb döntést az ember az életben mindig önmaga és egyedül hozza meg. Sokszor ez a gondolkodás óriási hátrányt jelent az életünkben. És sokszor a gyerekeink szájából halljuk vissza. ugyanazokat a szavakat szó szerint, amelyeket 30, 40, 50, vagy unoka esetében 60, 70 évvel korábban mi mondtunk ki a szüleinknek. Ugyanazok a szavak, ugyanazokkal a hangsúlyokkal, akkor tudunk helyesen dönteni a mindennapi életben. És én azt hiszem, a mindennapi életben hozott döntések nagyon fontosak, mert azok jelen vannak a vallásos életünkben is. És ezek a döntések, ezek arra tanítanak, hogy túl tudjunk látni az adott döntési szituáción és helyzeten. Bármit döntünk, lássuk a célt, lássuk az Isten országát, és onnan visszatekintve hozzuk meg a döntést. Sokszor a problémánk az, hogy csak az adott helyzetből a döntésig látunk, de a döntésünknek van következménye. És az ige azt mutatja, hogy úgy nézd magad, mint egy nagy családnak a tagját. Úgy nézd magad, hogy vannak gyermekeid, és gyermekei gyermekei, ha nincs, majd lesznek. Úgy nézd magad, mint aki egy nagy családban élsz. Ezt úgy tudnám a leginkább érzékeltetni egyszerűen, hogy azt mondom, hogy egy nagy család részesei vagyunk, és ez a család évszázadok óta minden egyes tagja egy maratoni futáson vesz részt. Sok maratonit futottam fiatal koromban, és tudom, hogy nagyon jó fel kell készülni. És ezen a maratoni futáson megkapjuk az elődeinktől a stafétabotot. És az életünknek egy bizonyos részén pedig, amikor ezt a futást elvégeztük, és ez talán még hosszabb, mint a maratoni, hiszen a maratoni futást néhány óra alatt meg lehet valósítani, az életünk végén ezt a stafétabotot továbbadjuk. Kinek? A gyermekeinknek. Nekik. Mi is kaptuk a szüleinktől. És ebben a stafétabotban ott van a mi DNS-ünk. A megváltoztathatatlan DNS-ünk. Ott van a hajunk színe, amit továbbadtunk, a szemünk színe. De nem ezek a külső dolgok a lényegesek, ezek is fontosak. Amikor egy apa megjelenik a fiával, vagy egy édesanyja a lányával, és úgy hasonlítanak egymásra, mint két alma. De a belső stafétabotról is szeretnék beszélni. Óhatatlanul továbbadjuk azokat az értékeket, amelyeket mi értéknek tartunk, a jellemünket, a gondolkodási stílusunkat, azokat a jellemzőeket, ahogyan egy problémát kezelni kívánunk. Gyermekeink átveszik tőlünk a stafétabotot, és ők is futják a maguk maratoniát. És jól jegyezd meg, te nem futhatod meg a fiad helyett a maratonit. Te nem futhatod meg az unokád helyett. Szívesen megtennéd, tudom. Te nem tudsz más csinálni, csak felkészíteni őt a maratonra. Egyszer elérkezik a pillanat, amikor átadod a stafétabotot, és onnantól fogva te nem szólhatsz bele az életébe. Ő futja a maga köreit, ő futja a maga kilométereit, mérföldeit. Az a kérdés, hogyan készítetted fel őt? Hogyan készítetted fel a váratlan helyzetekre és az akadályokra? Mindenkinek le kell futni a maga maratoniáját, maratoni távját. És arról beszél az ige, és szólj ezekről, szólj az értékrendszerről, szólj arról, amit az Isten tett veled. Mert ha ezeket el tudod mondani a gyermekeidnek és a gyermekeid gyermekeinek, akkor nagy dolgok lesznek a családodban. Akkor az unokáid és a gyermekeid jobb helyzetben kezdik el a maratoni futást, mint annak idején, ahogy te elkezdted. Gondold át, milyen értéket tudsz továbbítani. Gondold át, hogy hogyan gondolkodol. Gondold át, hogy mit látnak a gyermekeid, vagy a családod, hiszen lehet, hogy vannak itt olyanok, akiknek nincsenek gyermekük, de ők nekik is vannak családjuk, ők nekik is vannak olyanok, akik átveszik tőlük a gondolkodást. Egyre több negatív gondolkodó van ma az adventista egyházban. Tudjátok miért? Mert egyre több negatív gondolkodó van odakint a világban. És megtanuljuk tőlük, hogyan kell negatívan gondolkodni. És a legnagyobb dolog, amit adhatsz a gyermekeidnek, az a pozitív gondolkodás, amelyről itt az ige beszél. Hogy akármilyen élethelyzetbe kerülsz, akár a házadban ülsz, akár az uton vagy, akár lefekszel vagy felkelsz, az élet legkülönbözőbb kihívásait pozitívként, a célra vetítve Isten országának szemszögéből fogod értékelni. Nagyon érdekes az emberi természet. És itt vannak orvosok közöttünk, akik bizonyára sokkal hitelesebben és sokkal szakszerűbben tudnák elmondani azt, amit én most próbálok elmondani. A szervezetünk biológiai értelemben is tud emlékezni. Nem csak az agyunk rögzít képeket, hangokat, jeleneteket az életből, vagy megtanulunk hosszú verseket, vagy jogszabályokat, vagy egyéb dolgokat, hanem a természetünk, a testünk is emlékezik. Emlékezik arra, hogy gyerekkorunkban voltunk-e bárányhimlősek, vagy nem. És ha egyszer voltunk, akkor a bárányhimlővel kapcsolatban, amikor kapcsolatba kerül egy ilyen fertőzéssel, akkor a szervezetünk már fog emlékezni. Vannak olyan injekciók, oltások, amik csak emlékeztetőek, ugye? Tetanusz. Csak egy emlékeztetőt kell kapni. Csak egy pici jelzést, egy pici stigmát, hogy a szervezetünk emlékezzen. És a szervezetet úgy teremtette meg az Isten, hogy a szervezet tud

sem már idősebb korba, akkor megkérdezi az orvos tőlünk, hogy volt magas vérnyomás a családban? Magas vérnyomású egyén? Volt daganatos betegség? Volt cukorbetegség a családban? Mit gondoltok, miért kérdezi? Mert a család egy. És ha a családunkban rendszeresen előfordul cukorbeteg, akkor nagy valószínűség szerint, hogy én is beleesek, vagy beleeshetek a cukorbetegségbe. De a családban van generációs áldás is. Erről nemigen szoktunk beszélni. De itt az idő, hogy beszéljünk. És ezeket az áldásokat sokszor tudatlanul vesszük át elődeinktől, szüleinktől, édesapánktól, édesanyánktól, nagyszüleinktől, különösen akkor, ha már generációk óta egy bizonyos értékrendet hordott a család. A generáció köteléke nagyon szoros. Van, amit Ádámon keresztül örököltünk a családból, nehéz természet, hirtelen, harag, dühkitörés, és vannak, amit a második Ádámtól, a názáreti Jézus Krisztustól kaptunk meg örökségként. És ezek is átjönnek a vér szaván keresztül. Ezek is öröklődnek. Nem csak a rossz gének, hanem a jó gének. Nem csak a rossz DNS-ek, hanem a jó DNS-ek is tovább öröklődnek a családunkban. És amikor döntéseket hozunk, hosszú távra szóló döntéseket hozunk, akkor valamelyik oldalon a stafétabotunkban meg fog jelenni, vagy a jó, vagy az áldás, vagy az átok. Ugyanakkor azt kell mondjuk, nem minden mag kell ki, amelyet learadtunk. Valamikor ennek az évnek a februárjában elvetettem néhány paradicsommagot és néhány paprikamagot. Így nevelgettem. Kiraktam a déli fekvésű ablakhoz, naponta locsoltam, és jól megszámoltam, hogy egy picike kis ládába hány paprikamagot ültetek el, és hány paradicsommagot. Feltettem a szemüvegemet, és egy szemöldök csipesszel egyenként beletettem megfelelő távolságba az ültető ládába a magokat. És tudjátok, mi történt? Némely mag nem kelt ki. Ezt onnan vettem észre, hogy óriási nagy foghíjas volt a kikelt magok egymás közötti távolsága. Bizonyos magok kikeltek, bizonyos magok nem keltek ki. Így van a családból tovább adott jó és rossz dolgokkal is. Vannak, amik kikelnek, és vannak, amik nem kelnek ki. Én el tudom mondani az egyéni életemben az anyai részről, az én nagymamám, aki Békés megyében élt, Sarkadon, nagyon fiatalon özvegyé vált, utána felszámolta a békési gazdaságot, felköltözött a háború előtti években Budapestre, nagy szegénység volt, három lányával, amelyik közül az egyik az én édesanyám, és megpróbált itt gyökeret verni. A semmiből létrehozott Ipoly utcában egy éttermet, nem tudom, hogy. A családi krónika ezt a mai napig nem fedte föl, majd létrehozott egy másik éttermet a Boráros téren. Ez a két étterem volt abban az időben az adventistáknak a gyülekező helye. A Baross téri, és azt pontosan nem is tudom melyik ház, valószínűleg jó néhány öreg még meg tudnám mutatni, az Ipoly utcát azt tudom, ez volt a lelkészek találkozója. Hiszen abban az időben a lelkészek nem akárhol találkozhattak. Felépített egy ilyen családi vállalkozást, amit én már csak hallomásból ismertem. De sok mindent még átadott a stafétabottal. Hiszen előttem lévő három generáció már az adventista egyházhoz csatlakozott. Én vagyok a negyedik, a fiam az ötödik, és majd az unokáim lesznek a hatodikok ebben a staféta átadásban. Sok mindent kaptunk az elődeinktől. És úgy gondolom, hogy nem véletlen, hogy én lelkész lettem.

Azt is mondhatnám, hogy Isten erre predesztinált, ha nem érti senki félre ezt a csúnya kifejezést. De az a család, ahol 3-4 generáción keresztül a fontos dolog az Úr dolgai lesznek, abból a családból előbb-utóbb kikerül egy lelkész. Mindig szokták kérdezni, és volt más lelkész is a te családodban? És azt szoktam mondani, tudtommal nem. Legalábbis jó 100 évre visszamenőleg nem tudok semmilyen lelkészt, sem az apai, sem az anyai vonalon. Amink ma van, azt jó részt a szüleinktől kaptuk. Akár pozitív, akár negatív vonatkozásban. Testi és lelki örökségből hult ránk. Beszéljünk, gyakoroljuk, és gyakoroljad ezekben a te fiaidat és lányaidat. És szólj ezekről, amikor a te házadban ülsz. Meséld el, mondd el, hogyan kaptad meg a stafétabotot. Mondd el, Isten mit tett a te családodban. És a nagy kérdés, testvéreim, hogy mit fogok továbbadni a gyermekeim és az unokáim számára? Mit fogsz továbbadni? Mert valamit tovább fogsz adni a DNS-eken kívül. Mi az, amit majd két generáció után elmondanak rólad, mint nagymamáról és nagypapáról? Milyen értékrendszert tudunk továbbítani? Én mit kaptam a szüleimtől, elmondom. Sok pénzt azt nem. Gazdag vagyont nem. De kaptam becsületességet, szorgalmat, kitartást, és a bennem lévő kitartás valószínűleg édesapámnak a kitartása, ezeket kaptam örökségként. És az a kérdés, hogy én mit fogok továbbadni a stafétabottal? Mit fog majd az unokám elmondani rólam? Mit mondanak majd az unokáim a nagypapáról, amikor a nagypapa már nem lesz, mert az unokáim már ilyen idősek lesznek, mint most én? Mit mondanak majd rólad az unokáid? Mit tudtál tovább adni nekik? Egy lelkész egyszer egy nagy tervet szőtt. Egy hatalmas gyülekezetet szeretett volna alapítani. A gyülekezet alapítás megtörtént. A gyülekezet szépen kezdett növekedni, és ez a lelkész tovább szőtte a gondolatait. Ó, majd könyveket fogok írni, majd tévi állomást fogok létrehozni. De valahogy egy ponton megrekedt a fejlődés. Egyetlen könyvet sem írt. És elment mindig egy hatalmas nagy gyülekezeti komplexum előtt, ahol legalább 5000 ember járt, ahová legalább 5000 ember járt. TV, stúdió, kamionok jöttek, mentek, külön nyomdája volt ennek a gyülekezetnek. És ez a lelkész mindig arról álmodott, arról ábrándozott, hogy egyszer az ő gyülekezete is ilyen lesz. És akár hányszor ment el, olyan volt, mintha a sebébe sót szórtak volna. Sziszent annál a piros lámpánál. És aztán egyszer az Úr szólt hozzá, és azt mondta, hogy elfogadnád-e, ha nem te tennéd nagyra ezt a gyülekezetet, hanem majd a fiad. És amikor a fiad fogja átvenni tőled a stafétabotot, na akkor ez a 200 tagú gyülekezet fel fog menni 5000-re. És nem te fogod megírni azokat a könyveket, hanem az a 12 éves lányod, aki még csak az általános iskolát végzi. Ő világhíres író lesz, keresztény könyveket fog írni. És a te álmaidat majd a két gyereket fogja megvalósítani. És innentől fogva ez a lelkész másképp járt. Másképp látta a világot. Elfogadta az Istennek azt, hogy majd a gyermekei és a gyermeke gyermekei fogják folytatni. És végső kíváncsiságában egyszer bement ebbe a nagy egyházi komplexumba, és megtudta, hogy 4 generáció óta apáról fiúra ment a gyülekezet, és azért tudták ezt az eredményt elérni. A történelem nem csak az egyéni emberek történelme, nem csak a te történelmed, a történelem a családunk történelme.
És ha valamikor fontos volt a család az Ószövetségben, igen. És ha valamikor gyenge a család képviselete, akkor a mai világunkban igen. A családokat csak egyénenként látjuk, de nem látjuk egybe az egész családot. Ha igen, bizonyos alkalmakkor, akkor eszünk, iszunk és jól lakunk, és vége van ezzel a dolognak. Beszélj ezekről. Beszélj, hogy mit tett az Isten veled. Amikor úton vagy, amikor a házadban ülsz, amikor lefekszel, és amikor felkelsz. Gondoljátok el, Dávid is álmodott egy nagyot. És amikor elkészült a háza, és mindenhol cédrusokkal voltak kitéve, és a szolgái csak hajlongtak, és csodálatosan dicsérték a palotáját, a dávidi palotát, amelyet még ma is, ha keleten bemegyünk Jeruzsálembe, ott az úttest jobb oldalán, ott van csodálatos szépségében és pompájában Dávid háza. És megálmodta, hogy ő egy templomot fog építeni az Úrnak. És az Isten azt mondta, rendben van. Majd másnap visszajött Nátán, és azt mondta, nem. Az Isten azt mondta, nem építheted meg. Dávid ott állt, letaglózva. Nem. De megvan hozzá a tehetségem, megvannak a rajzaim, megvan az anyagi gazdagságom, megvannak az építészek, megvan a hely, minden megvan. De az Úr azt mondta, nem Dávid, nem te fogod megépíteni. Hát akkor ki? A fiad. Salamon. Tudjátok, milyen nehéz volt Dávidnak ebbe belenyugodni? Egy álom, amit az Isten elvesz tőled, és odaadja a gyermekednek. Egy álom, amit te meg tudnál valósítani, és az Isten azt mondja, nem! És mielőtt Dávid meghalt, behívta Salamont, kiterítette a tervrajzokat, elmondta az álmát. Elmondta, hogy ezt a templomot a legjobb építészekkel lehet felépíteni, a legnemesebb anyagokkal. Ne spórolj rajta, sok mindenen spórolhatsz, de az Istennek a házán, a templomon, a hejkálon, azon ne spórolj. És Salamon ott állt, mint egy családi döntésnek a sűrűjében. Azt se tudta templomot építeni, mit jelent. De az Isten azt mondta, te, majd Salamon, majd a te fiat fogja felépíteni. Testvérem, ne keseredj el, álmodj. Álmodj nyugodtan, álmodj az Istennel. Lehet, hogy nem te, de majd a gyermeked, és a gyermeked gyermeke fogja felépíteni az álmodat. Mondd el nekik, beszélj róla. Baj az, ha a gyermekeink többre viszik, mint amennyire mi jutottunk? Nem. Baj az, ha a gyermekeink gyorsabban róják a maratoni köröket, mint amelyet mi tettünk meg annak idején? Nem. De csak készítsd a gyermekeidet. Mert a maratonit nekik is le kell futniuk. Isten a családodat is meg akarja áldani. Nem csak téged. És beszélj erről az áldásról. Álmodj mennyei dolgokat, és majd a gyermekeid felépítik, befejezik az álmaidat. Tűzd ki a családod számára célt, és ezt a célt Isten meg fogja valósítani. Fizesd le az árat mennyei valutában. Fizesd le a magnak az árát. Vesd el a magot, és hagyd a többit a gyermekeidre. És a mag majd ki fog kelni, és a mag majd aratásra fog kerülni a gyermeked és a gyermeked gyermekének az életében. Legyél bátor, és ha első generációs adventista vagy, változtass a családodnak az irányvonalán. Fordítsd a menny felé, ne csak a családod nézését és tekintetét, hanem te is a menny fele néz. Legyél bátor, mert egy családi tradíciót megváltoztatni egy generáció nem tud. Tovább kell add azt az értékrendszert, amelyet az Isten a rajtad keresztül a családodnak nyújtani kíván. Egyszer valaki nekem azt mondta, Imre, te egy nagyon szerencsés ember vagy.
És úgy gondolkoztam. És azt mondtam, hogy igen, de nem úgy, ahogy te gondolod. Mert a család az nem szerencse kérdése. A családnak, az Isten üzenetének a megértése, az nem szerencse kérdése. Tudjátok azt, amit az elődeink imádságos, térdükön folytatott imádságos lelkületben végeztek el, az a te életedben és az én életemben kelt ki. És amit mi töltünk el imádságban, az a gyermekeink, az unokáink és a dédunokáink életébe fog kikelni. Ne a mának, ne a holnapnak, hanem az örökkivalóságnak tervez. Úgy gondolom, hogy elődeinkért hálát kell adnunk. És ha szétnézek és végignézem a gyülekezetünk csodálatosan felújított épületét, akár kívülről vagy belülről, akkor hálát kell adjunk. De itt valamikor, amikor a gyülekezetünk alapjait lefektették, 1920-as esztendőknek az elején, itt megjelentek egyszerű emberek. Talán ilyen kubikus talicskával, csákánnyal a hátukon, ásóval a hónuk alatt, hatalmas nagy csizmákban, talán szakadt az eső, amikor leverték az első szöveket, amikor kihúzták a zsinort és megnézték, és a gyülekezeteink alapjait letették, lefektették, azt sem tudták, mit tesznek. Mi csak élvezzük az ő munkájuknak a gyümölcsét. Vagy a tervező, amikor meghúzta azon a papíron, a ceruzával az első vonalat. Mielőtt még jöttek volna az emberek dolgozni, és olyan csodálatosan megrajzolták ennek az épületnek a struktúráját, a szerkezetét, és valami különleges anyagból épült. Olyan anyagból épült, amely anyag már régen el kellett volna, hogy korhadjon, és valószínűleg megint az építészek fele kell forduljak. És nem tudni, hogy, de úgy csinálták meg, hogy ez a különleges vasbeton a mai napig tartja magát. Az ilyen épületek már rég eltűntek Budapestről. Miért? Mert egy hibás szerkezet volt. Nem tudni, hogy mit csináltak az elődeink. Nem tudni, hogy csinálták. De nem csak, hogy áll ez az épület, hanem tökéletesen egészséges. Épületek százait bontották már le, mert egyszerűen az a homokbeton, az egyszerűen elporlat, a benne lévő vas, az elkorrodált, elrozsdásodott. Jól dolgoztak. Az a kérdés, hogy te és én jól dolgozunk-e? Mit hagyunk hátra? Milyen célokat valósítunk meg? Milyen épület alapokat tűzünk ki? És ezeket milyen minőséggel valósítjuk meg? Hiszen hatással vagyunk nem csak a jelenünkre, hanem a jövőnkre, a családunkra. Amit meg kell tegyük, azt tegyük meg, ne késlekedjünk, ne a kényelmes úton menjünk végig, mert a világon mindenki arra halad. Ne a széles úton, ahol nagyon kényelmes menni, hanem menjünk a keskeny úton. Azon a keskeny úton, amely az Isten országába vezet. Mondd el gyermekeidnek, hogy mit tett az Isten, amikor úton jársz, a házadban ülsz, amikor lefekszel, és felkelsz. Mondd el a gyermekeidnek, mit tett az Isten veled. Amen.

Urunk Istenünk, előtted állunk, és tudjuk, hogy Te olyan vagy, mint egy röntgen sugár. Teljesen belénk látsz. Szívünk legtitkosabb gondolatait is látod. És arra kérünk, Urunk, a Te szeretett fénysugaraddal vegyél körbe minket. Add, hogy meg tudjunk változni. Ne csak külsőségekben és nyelvvel szeressük egymást, hanem tettekben és cselekedetekben. Arra kérünk, Urunk, add, hogy ez a gyülekezet, a Terézvárosi gyülekezet, amely a Tied, arról legyen ismert ebben a kerületben és ebben a városban, hogy mi felelősek vagyunk egymásért, hogy mi szeretjük egymást. Ezt add a mi mindennapi életünkbe is. Jézus nevében. Amen. Urunk Istenünk, megállunk előtted, mint családunk képviselője. Lehet, hogy sokunknak itt vannak a családtagjaink. Lehet, hogy némelyikünknek nincs, csak vágyakozva gondolnak rá. Adj bátorságot az életünkben, hiszen tudjuk, nem csak fiatal korban tesz jelentős dolgokat az ember, hanem idős korban is. Így volt Dávid is. És valami oknál fogva nem engedted meg, hogy ő templomot építsen, de a fia Salamon világra szóló tettel valósította meg atyának álmát. Add, hogy így legyen a mi életünkben is, a mi gyülekezetünkben, a Terézvárosi gyülekezetben is. Áld meg a családokat, és ezt a családi áldást úgy kérjük, hogy add, hogy tudatában legyünk. Mi nem várjuk csupán az áldást, hiszen az az áldás, amiért nem teszünk semmit, azt az áldást fel sem tudjuk fogni. Add, hogy mindent megtegyünk ezért az áldásért. És a minden megtevés után, amikor megérkezik az áldás, tudjuk, hogy ez az áldás a menny ajándéka. Áld meg azokat a családokat, Urunk, akiket az élet harca és küzdelme még nem roppantott meg a gyülekezetünkben. Te áld meg azokat a családokat is, akiket hónapok, évek vagy évtizedek óta nem láttuk. Áld meg őket, és küld ide vissza őket. Add, hogy mi tudjuk őket várni és befogadni. Ilyen értelemben áld meg az egész adventi nagy családot a világ minden részén, Jézus nevében. Amen.

maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket mindenestől, hogy mint testetek, mint lelketek, fedhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Amen.

Kedves hallgatóink! A szombat ünneplő hetednapi adventista egyház Terézvárosi gyülekezetének istentiszteletét közvetítettük felvételről. Igét hirdetett Tokics Imre lelkész.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Magasztaljuk Istenünket! Jó szombatot, Sabbat Shalom! A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul. Ezért a péntek esti gyertyagyűjtés időpontja most 18 óra 32 perckor volt. Az ünnep kimenetele pedig ma, szombaton este, 19 óra 34 perc. A Tórából ezen a héten a Házinu heti szakaszt olvassák föl a zsinagógákban, amelynek jelentése figyeljetek. Mózes 5. könyve 32.1-től 52-ig. Égei üzenet a heti szakaszból. Figyeljetek, egek, hadd szóljak. Hallgassa a föld is számnak beszédeit. Csepegjen tanításom, mint eső, hulljon, mint harmata beszédem, mint langyos zápor a gyenge fűre, s mint permetezés a pázsitra. Mert az Úr nevét hirdetem, magasztaljátok Istenünket. Kőszikla, cselekedete tökéletes, mert minden ő úta igazság. Hűséges Isten és nem csalárd, igaz és egyenes ő. Mózes 5. könyve 32.1-4. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Jelenések 14.7. Nehéz történelmi helyzetben kérjük Isten kegyelmét. A nagy ünnepek szellemiségében, nehéz történelmi helyzetben kérjük Isten kegyelmét. Segítsd meg népedet és áld meg örökségedet, tápláld és vezesd őket az örök időkbe, írja Szerdósz Ervin főrabbi a Házinu heti szakasszal kapcsolatban. Lássátok most, hogy én vagyok az, és nincsen más Isten. Én ölök, és én éltetek, és ütöttem sebet, és gyógyítok, és nincsen, aki kiszabadíthat kezemből. Mózes 5. könyve 32-39. Mózes 5. könyvében 955 vers van. A kabbala szerint az égi magasságok végtelensége is 955 égboltból áll. Az alsó 900-at az angyalok birtokolják. Mózes búcsú beszéde alatt sorban megnyíltak az égboltok, és amikor Mózes szájából elhangzott a könyv 901. verse, lássátok most, hogy én vagyok az, és nincsen más, megnyílt a 901. égbolt, és a nép látta, hogy azon felül csak az örökkévaló van, és én ölök, és én éltetek. E kijelentésből a Talmud bölcsei azt a következtetést vonták le, hogy Isten az idők végén, a megváltás idejében feltámasztja a holtakat. 2026-ban ekkor lesz Jom Kippur, a zsidók legszentebb napja. A Jom Kippur most holnap, szeptember 20-án, vasárnap este köszönt be, és szeptember 21-én hétfőn megy ki. A zsidói legszentebb napi alkalmából egy helyre gyűjtötték az egységes magyarországi izraelita hitközség zsinagógáinak ima rendjét. Több koreai testvéregyházat is meglátogatott Steinbach József püspök. Kedden még a koreai presbiteriánus egyház, szerdán azonban már a koreai köztársaság presbiteriánus egyháza zsinatán vendégeskedett Steinbach József református püspök, a Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke. Ezzel a magyar delegáció szakmai hivatalos programja gyakorlatilag véget ért. Steinbach József koreai programja kedden a Koreai Presbiteriánus Egyház zsinati ülésén folytatódott, miután a két egyház hétfőn megújította a kereken 20 éve fönnálló együttműködési megállapodását. A magyar egyházi vezető szerdán már egy másik dél-koreai szőuli központú, a Koreai Köztársaság Presbiteriánus Egyházánál tett látogatást. A kapcsolat fókuszában a kölcsönös missziói együttműködés, az ökumenikus és teológiai párbeszéd, a társadalmi igazságosság és a béke előmozdítása áll. Steinbach József koreai látogatása során a megbékélés és a béke templomában is járt. Ennek megépítését a Koreai Köztársaság Presbiteriánus Egyháza kezdeményezte. Az építkezés 2024. június 6-án kezdődött, akkor mintegy 350 tag vett részt az alapkületételen és a békéért való imádságon. A templomot végül 2025. augusztus 11-én szentelték föl. Elismeri az egyházak szolgálatát a kormány. A miniszterelnökkel találkoztak a felekezetek képviselői. A nemzeti alaptanterv átdolgozásában és a hátrányos helyzetűek támogatásában is számít az egyházakra Magyar Péter miniszterelnök, a kormányfő és Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter fogadta a történelmi egyházak vezetőit. A kormányfő biztosította az egyházakat, hogy az érvényben lévő megállapodásokat tiszteletben tartja, de az ország anyagi helyzetére való tekintettel mértékletességre kérte őket. A református egyház képviseletében Fekete Károly, a tiszántúli református egyházkerület püspöke, és Barna Sándor, a tiszáninneni református egyházkerület püspöke vett részt a találkozón. Steinbach József, dunántúli püspök, a zsinat lelkészi elnöke, egy korábban megszervezett hivatali utonban Dél-Koreában. Rajtuk kívül egyházi részről Erdő Péter bíboros, érsek, Székely János, a katolikus püspöki konferencia elnöke, Szemerei János, az evangélikus egyház elnök püspöke, Prőle Gergely, az evangélikus egyház országos felügyelője, Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége elnöke, és Frölich Robert, országos főrabbi voltak jelen.
1: Kulturális programajánló.
2: Családi nappal és színházi előadással ünnepli 1000 éves fennállását ma a Váci Egyházmegye. A Váci Egyházmegye 2026-ban ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját. Ebből az alkalomból egyházmegyei jubileumi napot tartanak ma, szeptember 19-én Vácott, az egyházmegye székhelyén. A jubileumi napot egy 3 éves egyházmegyei lelki fölkészülés előzte meg, amelyben a plébániai és intézményi közösségek elmélyülhettek a személyes, megtérés, közösségi élet, evangelizáció témáiban, tanítások és tanúságtételek segítségével, tájékoztatott a Váci Egyházmegye sajtóosztálya. A találkozó családi napként valósul meg, amely tanúságtétel az evangélium élet öröméről, arról, hogy testvérként tekintenek egymásra, hogy szeretettel fordulnak közösségeik tagjai és minden jó akaratú ember felé. A nap csúcspontja a hálaadó szent mise lesz a Váci Nagyboldogasszony Székesegyházban, amelyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az egyházmegye papságának koncelebrálásával és a jubileumi zászlók bevonulásával. Holnap, vasárnap ér véget a Szakrális Művészetek Hete. Több száz ingyenes programmal, koncerttel, kiállítással, sétával, irodalmi esttel, színházi előadásokkal, filmvetítésekkel várta eddig is közönségét, és még holnapig, vasárnapig lehet részt venni a 20. Árszakra Fesztiválon. Reményt és jövőt adok nektek. Ennek az igének a gondolatisága határozza meg az idei fesztivált. A Jeremiás könyvéből vett sor a szervezők szerint egyszerre adja az idei fesztivál üzenetét, és visszautal az első árszakra mottójára is. A szakrális művészetek hete nem kisebb vállalkozás, mint annak demonstrálása, hogy hit és művészet kard-karba ültve a 21. században is képes fölmutatni az igazság béketeremtő lehetőségét.
1: Egészséget mindenkinek!
2: Hogyan őrizzük a ránk bízottakat? Az első Dunamelléki Református Gyermekvédelmi Konferencián teológiai, pszichológiai és jogi szempontból vizsgálják a résztvevők ezt a különösen fontos és érzékeny témát. Őrizni a ránk bízottakat. Ezzel a címmel szerveztett egésznapos gyermekvédelmi konferenciát a Dunamelléki Katekétikai Támogató Szolgálat tegnap, szeptember 18-án pénteken a Budapesti Rádai Házban. A hittanoktatás háttértámogatásával foglalkozó egyházkerületi szolgálat úgy látja, bár korábbi találkozóikon már részben érintették a gyermekvédelem témáját, például a hátrányos helyzetű és a roma tanulók hittanoktatása kapcsán, most azonban komoly igényét és szükségét érezték annak, hogy kifejezetten erre a témára fókuszáljanak, és ezen a területen erősítsék meg a hittanoktatókat, a lelkipásztorokat és mindazokat, akik a gyülekezeti vagy intézményi hittanoktatásban szolgálnak. A pszichológiai ismeretek elsősorban azért fontosak, hogy fölismerjük a bántalmazást, tudjuk, hogy milyen következményei vannak, hogyan segíthetünk. Emellett mindennek van egy jogi háttere, így a gyermekvédelemnek is megvan a maga jogi háttere és keretrendszere. Ismertette is ezeket Lenkeiné Teleki Mária, a Dunamelléki Katekétikai Támogató Szolgálat vezetője. 3000 tanszercsomagot osztottak ki a kisdiákoknak. Ebben az esztendőben ismét megszervezte a Sulipak kampányt, azaz az iskolakezdési támogatás programját a rászoruló gyermekek részére a Baptista Szeretet Szolgálat. Így évről évre több ezer családnak segít a szervezet, oda kerül a támogatás, ahol arra a legnagyobb szükség van. Idén a kampány augusztus 1-én kezdődött, és hivatalosan szeptember 6-áig tartott, de még utána is napokig juttattak el tanszercsomagokat a gyermekeknek. Összesen 3000 sulipak került családok átmeneti otthonaiba, és elsősorban kelet-magyarországi oktatási intézményekbe. A segélyszervezet a kampány hatékonyságának érdekében honlapot üzemeltetett. A sulidoboz.hu oldalon online módon egy-egy tanévkezdéshez szükséges csomag megvásárlásával voltak támogathatók a rászoruló kisdiákok. Egy sulipak az idén 3500 forintba került. Lehetőség volt arra is, hogy az ország 11 baptista fenntartású iskolájában adják le az adományozók a használt, de még jó állapotú vagy teljesen új tanszereket, táskákat, amelyeket munkatársaik eljuttattak az ország legnehezebb sorsú közösségeihez. Az időjárásról. Őszies napok. A héten még késő nyár, hétfőtől viszont bekopog a hűvös őszi idő. Ma szombaton csökken a felhőzet, még sok napsütés sugárzik, de néhol eső is eshet. Nyugati a szél, és 22-28 fokunk van. Vasárnap gyöngén felhős, és napos időre van kilátás, délután lehet eső. A nyugati a szél 23 és 28 fokkal valószínű. A jövő hét elején egy nyugat-európai anticiklon peremén az eddiginél jóval hűvösebb levegő áramlik a Kárpát-medencébe, és visszaesik a hőmérséklet.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották. A klasszikus zene gyöngyszemei. Kedves hallgatóink, most hallgassák meg Vivaldi Glória című művét.

Elhangzott Vivaldi Glória. Befejezésül hallgassák meg Vivaldi a szomorú Jeruzsálem leányai és az Aki mindig boldogtalan című művét.

Elhangzott műsorunkban Vivaldi, Gloria, a Szomorú Jeruzsálem leányai és az Aki mindig boldogtalan című művét hallgathatták. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: Ír összeállításunk következik.
1: Megerősítő találkozás Londonban. Magyar nyelvű evangélikus istentiszteletet tartottak Londonban. Szeptember első vasárnapján ismét magyar nyelvű úrvacsorai istentiszteletre gyűltek össze a Londonban és környékén élő evangélikusok. A Szent György Evangélikus Templomban Molnár Lilla lelkész az Evangélikus Hittudományi Egyetem adjunktusa hirdette Isten igéjét. A prédikáció alapjául szolgáló történet a Mózes első könyve 32-22-től 32-ig terjedő versek lehetőséget teremtette munka és tanév kezdetén átgondolni küzdelmeinket, terheinket, döntéseinket és azokat az áldásokat is, amelyekben részesülünk, hívta föl a figyelmet Molnár Lilla. A következő magyar nyelvű londoni evangélikus istentiszteletet 2026. november 22-én vasárnap 15 órakor tartják a Szent György Evangélikus Templomban. Szeretettel hívnak mindenkit erre az alkalomra is. További információ a london@lutheran.hu e-mail címen lehet kérni. Hogyan őrizzük a ránk bízottakat? Az első Dunamelléki Református Gyermekvédelmi Konferencián teológiai, pszichológiai és jogi szempontból vizsgálják a résztvevők ezt a különösen fontos és érzékeny témát. Őrizni a ránk bízottakat. Ezzel a címmel szerveztett egésznapos gyermekvédelmi konferenciát a Dunamelléki Katekétikai Támogató Szolgálat tegnap, szeptember 18-án pénteken a Budapesti Rádai Házban. A hittanoktatás háttértámogatásával foglalkozó egyházkerületi szolgálat úgy látja, bár korábbi találkozóikon már részben érintették a gyermekvédelem témáját, például a hátrányos helyzetű és a roma tanulók hittanoktatása kapcsán, most azonban komoly igényét és szükségét érezték annak, hogy kifejezetten erre a témára fókuszáljanak, és ezen a területen erősítsék meg a hittanoktatókat, a lelkipásztorokat és mindazokat, akik a gyülekezeti vagy intézményi hittanoktatásban szolgálnak. A pszichológiai ismeretek elsősorban azért fontosak, hogy fölismerjük a bántalmazást, tudjuk, hogy milyen következményei vannak, hogyan segíthetünk. Emellett mindennek van egy jogi háttere, így a gyermekvédelemnek is megvan a maga jogi háttere és keretrendszere, ismertette is ezeket Lenkeiné Teleki Mária, a Dunamelléki Katekétikai Támogató Szolgálat vezetője. 3000 tanszercsomagot osztottak ki a kisdiákoknak. Ebben az esztendőben ismét megszervezte a Sulipak kampányt, azaz az iskolakezdési támogatás programját a rászoruló gyermekek részére a Baptista Szeretet Szolgálat. Így évről évre több ezer családnak segít a szervezet, oda kerül a támogatás, ahol arra a legnagyobb szükség van. Idén a kampány augusztus 1-én kezdődött, és hivatalosan szeptember 6-áig tartott, de még utána is napokig juttattak el tanszercsomagokat a gyermekeknek. Összesen 3000 sulipak került családok átmeneti otthonaiba, és elsősorban kelet-magyarországi oktatási intézményekbe. A segélyszervezet a kampány hatékonyságának érdekében honlapot üzemeltetett. A sulidoboz.hu oldalon online módon egy-egy tanévkezdéshez szükséges csomag megvásárlásával voltak támogathatók a rászoruló kisdiákok. Egy sulipak az idén 3500 forintba került. Lehetőség volt arra is, hogy az ország 11 baptista fenntartású iskolájában adják le az adományozók a használt, de még jó állapotú vagy teljesen új tanszereket, táskákat, amelyeket munkatársaik eljuttattak az ország legnehezebb sorsú közösségeihez. Az időjárásról. Őszies napok. Ma szombaton csökken a felhőzet, még sok napsütés is sugárzik, de néhol eső is eshet. Nyugati a szél, és 22-28 fokunk van. Vasárnap gyöngén felhős, és napos időre van kilátás, délután lehet eső. A nyugati a szél 23 és 28 fokkal valószínű.
0: Híreinket hallották.

Kedves hallgatóink! A Lássuk a valóságot című adásunk célja, hogy a valóság egyre közelebb juttasson bennünket az isteni igazságok megismeréséhez, megértéséhez, hiszen tudjuk, Isten a teljes képet látja.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit. Mi segít abban, hogy felismerjük küldetésünket? Hogyan szárnyalhatjuk túl emberi korlátainkat a lélek által? Mai műsorunkban, az Agapé kerekasztal beszélgetésben erre keresik a választ Bodó Mária vendégei, akik a műsor elején részletes bemutatásra kerülnek.
1: Ma esti vendégeink: Beke Csilla, mentálhigiénész szakember, biblió- és pszichodráma vezető, tanár. Önismereti csoportokat vezet elsősorban nőknek. Szerinte rohanó világunkban sokan elfelejtik feltenni maguknak azt a kérdést, mi is az ő küldetésük. Ennek megválaszolására nyitottság és elcsendesedés is szükséges. Bojki László, zenész, a Budapesti Fesztivál Zenekar Brácsa művésze, a Bojki Brothers énekese. A színpadon túl pedig lelkigondozó és igehirdető. Úgy véli, a boldog élethez szükséges az, hogy az ember felismerje személyes küldetését, egyébként céltalannak érezheti létezését. Tani Eszter, református lelkész, a Sulymári gyülekezet lelkipásztora. Pályája kezdetén Kárpátalján szolgált, később mindegy 10 évig vezette a református zsinat missziói irodáját. Vaja, hogy minden keresztény számára az egy általános küldetés, hogy tanúságot tegyen Isten szeretetéről, és áldássá váljon mások számára. És érkezett még hozzánk Steiner József, baptista lelkész, missziológus, teológiai tanár. Több mint 100 országban járt már missziói úton, nagyrészt a TCM Nemzetközi Teológiai Intézet tanítványképzési professzoraként. Hangsúlyozza, küldetésünk akkor lehet sikeres, hogyha nem azt nézzük, hogy mi merre akarunk menni, hanem azt, hogy hol készít Isten utat, és ő merre vezet. Ma este a küldetésről beszélgetnénk itt az Agapé asztalánál, méghozzá pünköst fényében. És elsőként arra lennék kíváncsi, hogy szerintetek mennyire merjük ma használni ezt a kifejezést, hogy küldetés? Vagy mennyire gondoljuk azt, hogy ez túl magasztos, hogy azt mondjuk, hogy küldetésem van? Vagy mennyire használjuk helyén ezt a kifejezést? Túl sok kérdést tettem fel, tudom így elsőre, de hogy bennetek mi fogalmazódik meg a küldetés kapcsán?
2: Hát nekem a küldetésről a Jézus kiküldése jut eszembe, hogy ugye amikor föltámadt, akkor azt mondja a tanítványainak, hogy ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. És ebben tulajdonképpen megadja az ő követőinek, az egyháznak a programját. Ez a rövid szó, hogy ahogyan, nagyon sok mindent magába foglal, hiszen ő megüresítette magát, a menny dicsőségét hagyja ott, emberré lesz, szolgálni jön, sőt az életét adja oda, hogy az Isten és az ember közötti megbékélést munkálja. És hát ez egy hatalmas küldetés, amiben ő bennünket bevon.
3: Nekem nem olyan magasztos, mert ez nem egy kánoáni szó. Tehát ezt használjuk arra is, hogy küldetés az lehet egy katonai misszió, az lehet egy bármi, egy közéleti, egy politikai, tehát a küldetést azt így nem foglalta le a kereszténység. És ezért vannak teljesen hétköznapi áthallásai. Én nem érzem túl magasztosnak, pont ezért, tehát mert ezt azért használjuk.
4: Itt elkülönülne az én szemszögemből a keresztény kör, mert ott én is azt gondolom, hogy az a közeg, ahol én mozgok, ott ez nem túl magasztos. Nagyon ugye az önismereti csoportok, akiket vezetek, ott nagyon sok nem hívő ember van. Szerintem számukra, és erről beszéltünk is, ennek tényleg van, ahogy mondod, egy ilyen magasztos, már-már számukra értelmezhetetlen, és nagyon ritkán szóba kerülő jelentése. Tehát itt ketté választanám azt, hogy keresztény körökben ennek pont azért, amit te is mondasz, meg te is, van egy, hát nem azt mondom, hogy átlagcsengése, de foglalkozunk ezzel. De megmondom őszintén, hogy amikor van olyan atya, aki úgy fejezi be a misét, hogy küldetéstek van, menjetek békével, de mivel elég kevesen fejezik így be, inkább azt mondják, hogy szentmisének vége, és ez a küldetéses befejezéshez ritkább, úgy volt, hogy tényleg? Tulajdonképpen szíven ütött, és ide beültette a bogarat a fejembe, és akkor én elkezdtem ezen gondolkodni. És akkor jöttem rá, hogy tulajdonképpen ezen gondolkodni kell, mert ez nem egy hétköznapi téma vagy fogalom.
2: Akkor most lesz itt 50 percünk rá, hogy ezt kifejtsük. József?
5: Missziológus vagyok, úgyhogy nekem az egész életem ívét, meg a mindennapjaimat ez a fogalom köti le. Tehát szerintem minden nap elég sokszor mondom én is latinosan, hogy misszió, vagy magyarosan, hogy küldetés, ezzel foglalkozom. És látom ezt az átfedést, amiről többen is szóltatok most, hogy nem hívő ember, világi ember is tudja ezt használni, sőt szoktuk is, amikor látunk valakit, aki nagyon profi, nagyon komolyan, odaszántan csinál valamit, szokták így mondani, hogy na ennek nem munkája van, hanem küldetése van, küldetésszerűen végzi. És valami olyasmire utalunk ilyenkor, hogy van egy nagyon erős belső motiváció, lelkesedik is érte, él, hal érte, ha nem kapna fizetést, akkor is csinálná. És szerintem egyébként erről van szó a keresztényeknél is. Csak az a belső motivum az nem csak annyi, hogy magamtól szeretem, vagy lelkes vagyok érte, hanem én azt felülről kaptam, nevezetesen az Istentől, vagy a Szentlélektől, úgyhogy a pünkösdnél válik ez igazán valóra, vagy lehet élhetővé bármelyikünk számára, a pünkösd után a Szentlélek ajándékaként, vezetéseként, erejével.
2: Még mielőtt erről mélyebben beszélnénk, arra gondoltam, hogy lépjünk egy kicsit hátrébb, vagy a startvonalhoz, hogyha a küldetésről beszélünk, hogy valahogy így bele van kódolva az emberi létbe, hogy fontos, hogy megtaláljuk az életünk értelmét és célját? Tehát, hogy akkor tudunk létezni, és akkor tudunk teljes életet élni, hogyha megvan a cél, és akkor megvan az élet értelme is?
3: Igen, abszolút így van. A modern vagy posztmodern embernek ez a legnagyobb baja, hogy sokan ugye hajszolják a boldogságot, mindenhonnan ez jön, hogy boldognak kell lenni, és akkor próbálnak boldogok lenni, de egyre több a szorongás, az üresség és az értelmetlenség. És ez azért van, szerintem, mert nincs küldetés. Tehát a küldetés nélkül nincs mozgás. Tehát végül is a küldés azt mondja, tessék, menjél. De hogyha senki nem mondja, csak hogy legyél boldog, tessék, mindenhonnan ez jön, internetről, újságokból, legyél boldog. Meg egymást ezzel abuzálják az emberek a különböző platformokon, hogy az én csodálatos életem, ilyen képeket tesznek ki folyton. És akkor ő meg ott van egyedül, hogy hát én meg béna vagyok. Az ember lelke olyan, mint egy pocsolya. Olyanná válik, mert nem mozog. Egy helyben van, és kész. És ahogy Ezékiel könyvében, a nagy látomásban, hogy ahol folyam, tehát van egy iránya az életnek, akkor ott meg mi élet fakad. Tehát küldetés nélkül az ember hajszolja a boldogságát, de soha nem lesz boldog, mert nincs iránya. Nincs iránya az életének, ami több lenne, mint az, hogy én boldog legyek. És van ez a híres mondás, hogy boldog csak akkor lehetsz, ha a saját boldogságodnál magasabb rendű célt tűzöl ki. Ha ez a célod, soha nem leszel boldog, de ehhez küldetés kell.
2: Azért is jutott eszembe ez a kérdés, mert két héttel ezelőtt krízis helyzetekről beszélgettünk itt az Agapi asztalánál, és akkor egy domunka szerzetes nővér osztotta meg életének azt a szakaszát, hogy fiatalon ő nagyon kereste az élet értelmét és célját, még megtérés előtt, és egészen az öngyilkosság gondolatáig jutott, mert hogy azt érezte, hogy nem találja. És aztán a fordulópontot a megtérés hozott. De hogy ez azt is mutatja, hogy tényleg fontos, hogy legyen cél, legyen értelem?
5: Én László barátommal nagyon egyetértek ebben, hogy ha nincsen egy értelme, nincsen egy általános küldetése az életünknek, ami szakasz küldetésekből állhat meg, ez valamennyire változhat is, akkor egyszerűen tényleg ki fog üresedni az élet. És egyrészt hivatkozhatunk arra is, hogy pszichológiai kutatások, és sok-sok minden más mutatja azt, hogy azok az emberek mentálisan is egészségesebbek, de még fizikailag is, akik valamiért élnek, kicsit többért, vagy sokkal többért, mint hogy jól érezzem magam, meg nagyokat bulizzak, és minden meglegyen, amit én vágyok. Belénk van kódolva, minden emberbe bele van ez kódolva, hogy valamiért, valamilyen céllal élünk. És egyébként az én hitre jutásomhoz is nálam ez vezetett. Tehát én, amikor fiatal ember voltam, engem nem hitben neveltek föl, nekem nem az volt, hogy rám nehezett valami óriási nagy teher, vagy valami óriási bűn, nem ez volt a meghatározó. Fiatal mérnök hallgató voltam, és néztem Pomázon a Kőhegyet, nem messze onnan nőttem fel, Budakalászon, és az egy olyan hegy, hogy így megy föl egy darabig, aztán lapos a teteje, és aztán lemegy. És így megjelent ez a kép előttem, hogy ez lesz az élet? Most még jó helyen vagyok, egy darabig növekszünk, erősödünk, egyre megyünk föl, aztán néhány évtizedig úgy stagnálunk fizikai erőnlétben, meg mentálisan termeljük a pénzt, meg hasznot hajtunk, és aztán szépen lemegyünk, és vége, eltűnünk. Tehát nekem ez volt az egyik legerősebb motivum, és az egész hitre jutásom ehhez kapcsolódott, és egybe kapcsolódott azzal is, hogy én azonnal ott elkezdtem felfedezni a küldetésemet. Nem tudtam azonnal minden részletet nyilvánvalóan, de én átéltem ezt. És mai napig is azt látom, hogy amikor a lelkipásztorként, vagy akár teológiai tanárként, amikor rám bízottaknak segíteni próbálok, amikor ezt megérti valaki, hogy ő is kapott Istentől, azért kapott egy képességkészletet, lelki ajándékokat, értelmet, meg egy csomó mindent, amihez ért, vagy ami megy neki, mert annak van egy célja, és valamire számba van, hát a szemük felcsillan és kivirágoznak, főleg amikor rájönnek, hogy ez nem egy általános dolog, hanem valami van neki személyesen is.
4: Nekem az jut erről eszembe, hogy az, hogy elkezdjek gondolkozni, vagy egy ember elkezdjen gondolkodni azon, hogy neki van-e küldetése és hogy mi az, ahhoz kell, hogy lassú legyen, hogy kell, hogy csendben legyen, kell, hogy olvasson egy könyvet, kell, hogy legyen egy olyan tanára, olyan családja, tehát, hogy én nem tudom, hogy ez mennyire adatik meg, valószínűleg azért, mert most kapcsolatban vagyok szabolcsi roma emberekkel, és mindig elfelejtem, hogy hát most én egy fővárosi értelmiségi családból jövök, hát persze, hogy ez téma. De amikor kicsit kiebb merészkedek, és kiebb dugom az orromat, akkor rájövök, hogy de hát kellenek kérdések, kell stimulálás, hogy ezzel foglalkozzak. Tehát szerintem ez nagyon fontos, hogy egymást is ajándékozzuk meg egy-egy jól odaszánt kérdéssel, egy-egy olyan helyzettel, egy-egy önismereti csoporttal, egy-egy könyvvel, aminek kapcsán az ember elkezd erről gondolkodni.
2: És ezt megtapasztalod? Mondjuk mondtad, hogy valamelyik önismereti csoportban, ez nem volt ilyen kézenfekvő, hogy hát nekem küldetésem van, nekem feladatom van, nekem ezen gondolkodnom kellene, hogy mi végre vagyok én a világban?
4: Pontosan, hogy egy női csoportomban ez volt a téma, a küldetés, anélkül, hogy tudtam volna, hogy itt erről fogunk beszélni, és egy picit, ahogy te is említetted, a talentumok felől közelítettük meg. Mik azok, amiket kaptam, én ezt használom-e, és erre a szóra fölkapták a fejüket, hogy és mi az, amit alul használok. És akkor, akkor elkezdtek gondolkodni, hogy tényleg, amit kaptak, azzal élnek-e? Azt kibontakoztatják-e? És egyébként egy nagyon-nagyon szép alkalom volt így kövekkel, kagylókkal és fényekkel, hogy mik azok, amiket kaptam, és ezeket kibontom, mi az, ami még várat magára, kaptam, de még nem mentem utána, és mi az, ami van, de nem használom. Ajjajjaj. És nagyon-nagyon szép volt az az installáció, amit mindenki úgy magának kirakott az este végére, és azt hiszem ezért mondtam azt, hogy szerintem kellenek stimuláló, nyitott, értelmes kérdések és helyzetek, és persze csendek, hogy az ember erről gondolkozzon. Különben eltelik az élet, följutsz oda, és mész le, és akkor az van, hogy 50-60 évesen, akkor meg már milyen szomorú, hogy tényleg most ezen most gondolkodunk, persze sose késő, csak olyan jó ezt időben elkezdeni.
6: Én azt gondolom, hogy lehet, hogy így, hogy küldetés, ez tényleg egy magasztos szó, pláne egyszerű mélyszegénységben élő emberek számára, de hogy élet céljuk, vagy vágyaik vannak, és lehet, hogy nem ezt mondja. Tehát ha visszamegyünk oda, az élet értelme, vagy a rajtam túlmutató cél, és eszembe jutott az, amikor egy időben rendszeresen jártam egy lány javítóintézetbe. És ott ugye nagyon sok olyan lányka volt, akik prostitúcióból kerültek oda, és különböző, tehát 14 és 18 év közötti lányok voltak. Nagyon-nagyon sok mélységet megjártak már ők. És mindig ketten-hárman mentünk, és én többször bevállaltam azt, hogy a nagy teremben hátulra ültem, és egyenként oda jöhettek imakéréssel, hogy miért imádkozzam értük. És ezek egyébként nem voltak vallásos lányok, de imádságot kértek. És a legtöbben akármilyen szétcsúszott háttérből érkeztek, egyrészt kérték imádságot a családjukért, az édesanyjukért, a testvéreikért, másrészt pedig volt egy ilyen jövőképük, hogy nekik majd olyan családjuk legyen, hogy szeresse őket a férjük, és legyenek gyerekeik, és egy békességbe tudják a családi életet élni. Úgyhogy közben drogfüggőként, prostituáltként érkezett be az otthonba, és mégis ott volt ez a belső célja ez az élete értem. És lehet, hogyha azt kérdezem tőle, hogy mi a küldetésed, akkor nem tud ezzel a kifejezéssel mit kezdeni, de ha azt kérdezem tőle, hogy miért imádkozzam, érted, akkor akkor tulajdonképpen a válasza az, ami mélyebb küldetésről is beszél. És akkor itt kapcsolódom, hogy de hogyan tudjuk őket segíteni, meg magunkat is, tehát hogy ami egyébként ott van bennünk mélyen élet célként, vagy élet értelemként, és itt Lacihoz kapcsolódom, hogy igen, az visz előre, ha van ilyen, tehát ha nincs, akkor azt szoktam a fiataloknak mondani, ez olyan, mintha egy vödörvizet kiöntünk. Gyerekkoromban nagymamáméknál volt ilyen, hogy néha csak úgy kiöntötték, és az folyik minden irányba. De hogyha van egy kis medre, amiben beleöntöm, akkor ugyanaz a mennyiségű víz valahova eljut.
7: Nem véletlenül gondoltam, hogy pünkösd után beszélgessünk a küldetésről. Mert mondhatjuk azt, hogy pünkösddel értették meg a tanítványok azt, hogy mi is az ő küldetésük? Akkor lett számukra tiszta? Értelmet nyert minden, amit korábban Jézus mondott? Kellett hozzá pünkösd?
5: Pünkösd az biztos kellett hozzá, de szerintem nem csak annyi történt, hogy akkor értették meg igazán. Nyilván ez is kellett. Tehát a Szentléleknek az értelmező munkája, hogy szoktuk mondani, hogy a puzzle darabokat, a kirakós részecskéket egybe rakja. De amit szerintem nagyon sokszor kihagyhatunk, és akkor nem tudjuk, akkor a küldetés nem fog működni az életünkben, hogy küldetéshez nem csak egy helyes tudat kell, vagy nem csak egy felismerés kell ahhoz, hogy jaj, hát én erre vagyok hívva, vagy küldve, vagy szeretném csinálni, a küldetéshez nagyon nagy erő kell. És a Szentlélek ezt az erőt is megadta. Tehát nem csak a felismerést, meg az egyberakást. Ugye az ígéret is így szólt, hogy vesztek majd erőt, erőt fogtok kapni, amikor a Szentlélek kitöltetik rátok. És ez a saját életemben is így tapasztaltam, hogy amikor először olyan küldetéseket értettem meg, mondjuk volt, amit így direktben Istentől, általában meg így az egyházon, meg a vezetőimen keresztül, hogy el kell ide menni, és ezt meg kell csinálni. Teljesen lehetetlennek tűnt, és egészen biztosan tudtam, hogy én azt nem tudom megcsinálni. Vagy intellektuálisan, vagy fizikailag, vagy akármilyen más módon, hogy ez így hihetetlen nagy erőt igényel, és mondtam, nekem ez nincs. És akkor volt egy nagyon bölcs vezető, mondta, hogy hát baj is lenne, hogyha a saját erődből próbálnád meg, mert nem csak az lenne, hogy te belepusztulnál, hanem nem is lehetne olyan gyümölcs, nem is lehetne olyan kihatása. Úgyhogy amikor a Szentlélek tényleg úgy átjár bennünket, és felruház arra, amire mi hívva, és amire mi küldve vagyunk, akkor hallunk vissza ilyeneket magunkra, hogy emberek így néznek, és azt mondják, hogy hát, mintha az Isten is erre teremtette volna. Hát persze, mert erre teremtette. Tehát azért, mert ő adott oda bele valamit, ő adott erőt, motivációt, irányítást, vezetést hozzá, és ez tényleg a pünköst kellett, mert az egyszerű emberek is, tehát nem csak a kiképzett papok, meg a nem tudom én, kik vihették az üzenetet, hanem az egyszerű emberek, akiket az Isten szent lelke elküldött feladattal.
4: Ennek kapcsán egy kicsit Jónás is eszembe jutott, hogy milyen az a küldetés, ami nem ár. Pont én, de miért pont úgy, hogy valahogy egyetem alatt vált világossá, hogy kaptam egy olyan tehetséget, hogy közösségeket formáljak, működtessek motorként belülről, mert ahol ketten-hárman összegyűlnek, és az én nevemben vannak, stb. De hát szerintem ti is tudjátok, hogy manapság közösséget összetartani. Tehát amikor szervezed a programokat, és ahogy közeledik az időpont, amire mindenki elköteleződött, és jönnek a lemondások, és jönnek, hogy más fontosabb, és jönnek, és belekerülsz abba, hogy biztos, hogy én erre vagyok kitalálva. Tehát, hogy nekem ezzel találkoztam nagyon hamar egyetem alatt, hogy egyfelől kaptam egy ilyen küldetést, hogy én közösségeknek a mozgatója, éltetője, kitalálója és megtartója legyek, nyilván nem egy személyben, de hogy megadjam nekik. Másfelől ez elképesztően nehéz a mai világban, mert nem érnek rá az emberek, hogy közösségben legyenek.
7: De ehhez kapcsolódva is, amit József mondtál, Csilla mondta, talán ugyanúgy gondolhatták apostolokhoz, hogy hát ki vagyok én, hogy én hirdessem majd az igét, én szóljak. És aztán ott van Péter és szól, és 3000 ember megkeresztelkedik aznap.
3: A pünkösd legnagyobb csodája talán nem is a 3000 ember meg a nyelveken szólás, hanem hogy Péter kimert állni. És azt merte mondani, hogy ti a gonosz kezeitekkel megfeszítettétek, és nem szólt oda senki, hogy Péter, te beszélsz? Hát most árultad el nyilvánosan a mestert. Tehát itt látszott, hogy egy olyan megújulás van, hogy a kegyelemnek az ereje, hogy igen, igen, ez igaz, én ott elbuktam, de a golgotai kereszt ereje az azt jelenti, hogy én nyíltan mégis hirdethetem az igét. És azt hiszem, hogy a küldetésben azért nagyon fontos a pünkösd, mert ez nem saját erő, ez nem önismereti kurzus, ez nem terápiás eredmény, hanem egy belső megújulás, egy éltető, itt az az erő aktiválódott, amelyik a semmiből a világot megteremtette, amelyik Jézust a halálból föltámasztotta. És ezért mer Péter így beszélni. Én nem mernék. Tehát, hogy még szégyelném a magamat, hogy most tényleg én álljak ki, hát közmondásos lett, hogy megtagadtam, gyáván megtagadtam a mestert. De olyan ereje van ennek a tisztalatnak. És aztán ebben a küldetésben ez az erő folyamatos. Én hogy a nyári gumit, téli gumit cserélem az autón, és mindig ez jut eszembe. Oda viszem az autót, és fogják is ezt a majdnem 2 tonnás autót, fölemelik. De hogy? A levegővel, a semmivel. Ez egy pneumatikus rendszer. És mi lecserélik, vagy lecsavarják azokat a iszonyatosan erős csavarokat, mivel? Levegővel. Az egészet a levegő működteti. És hogyha kimegy belőle levegő, akkor az autó le, és semminek nincs ereje. Tehát ilyen. És az egyház, és a küldetés is ilyen. Ha benne van a Szent Lélek, a pneumatikus rendszerben, akkor egyszerűen megemeli az embert, megemeli tehát, hogy hívják ezt? Életre kell. Tehát azt mondja Fülöpnek, hogy tessék, indulj el ekkor, menj arra. Minek? Majd meglátod. Nem is köti az órára. De fölülről már látszik, hogy mert pont elindult az a szerecsen komornyik, és a GPS tudja, hogy ha ő elindul innen ekkor, azon az úton, mert mondja, hogy ezen az úton menj, vigyázz, akkor találkozni fognak. Na de ez nem emberi, ezt így nem lehet megszervezni. Ez felülről való. Ez tele van ezzel a pneumával. És enélkül mi van? Projektek, tervek, bizottságok, támogatás, erőlködés, kudarc, kiégés.
7: Szentlélek által túlszárnyalhatjuk emberi korlátainkat? Ez erről is szól?
6: Egyértelmű. Tehát a Szentlélek által válik valósággá mindaz, amit az Isten szeretete Jézus Krisztusban számunkra elkészített. Szentlélek nélkül csak agyalunk. Szentlélek nélkül lehet, hogy sok mindent megértünk, vagy projekteket csinálunk, de a Szentlélek ő Istennek az egyik személye, aki hogyha betölti az embert, és a Szentlélek hív, és a Szentlélek által cselekszünk, akkor leszünk olyan bátrak, mint Péter. Nekem is Péter a kedvencem a pünkösdi történetben, és a prédikációja. Tehát amikor előtte még bezárták az ajtót, és úgy imádkoztak, és ez egy teljesen érthető emberi. Ezek az emberi határok. Megölték a mesterünket, újra itt a tömeg, azt mondta, hogy imádkozunk, oké, együtt vagyunk, imádkozunk, de azért félünk. És amikor betölti őket a Szentlélek, akkor kivágják az ajtót, és akkor az arcukba nyomja az, hogy ti öltétek meg az Isten fiát, de Isten őt föltámasztotta a halálba. Hát honnan van ehhez ereje, meg bölcsessége? Mert a Szentlélek ad neki erőt hozzá, és a Szentlélek által leszünk képesek valóban olyan lépéseket meglépni, aminek nem látjuk a végét, amiben nem csak a mi emberi erőnkre van szükség, és ahol ezek a GPS koordináták egyszer csak az isteni időzítésben találkoznak, és átéljük azt, hogy megnyílnak ajtók, és átéljük azt, hogy az Isten országa közöttünk van, mert hogy Jézus Krisztus meghirdette, hogy az Isten országát hozta el. Tehát, hogy igen, a keresztény életünknek, és így, hogyha most már a keresztény küldetésről és elhívásról beszélünk, akkor a Szentlélek által válik az egész lehetségessé, a Szentlélek által válok részévé Isten országának és az ő ajándékainak.
3: Na most csak, hogy mennyire tudatában voltak ők ennek, Pál hangsúlyozza, amikor azt mondja, hogy ő egyedül többet tett, mint mások, ugye, így kicsit dicsekedve, de mondja, hogy de nem én, hanem az Isten velem vagyok egyen. A nem én az alap volt. Péter pünkösd előtt majd meggebett, hogy egy picit nagyobbnak látszom, mint amekkora. Állandóan az arca, nagy volt az arca, állandóan vitatkozott, hogy ki a legnagyobb. Aztán, mikor Jánossal meggyógyítanak egy bénát, és ott mindenki mondja, azta, ez már valami, akkor azt mondja, ja, nehogy azt higgyétek, hogy ez én voltam, vagy az én kegyességem, vagy az én hitem. Ez nem én voltam. Tehát ők már ezt teljesen tudták, hogy ez a rendszer már felülről van. ez az erő már nem az övék, ez a kegyesség már nem az ő produktumuk. Ez felülről való, ezt nagyon tudták, és azért jó, hogy beszélünk róla, nekünk is tudni kell. Amit mi erőlködünk, meg nem tudom, abban nem lesz semmi.
4: És fontos, hogy ez nem mindig derül ki azonnal, mint mondjuk egy ilyen helyzetben, hanem van olyan, hogy az erőlködést érezzük, és azt, hogy kitartóak vagyunk, és csináljuk a magunkhoz mérten a legjobban, és egy kis időnek, vagy akár sok időnek el kell telnie, hogy utóbb kiderüljön, hogy az viszont a Szentlélektől volt, és annak ez lett a gyümölcse, és amikor, micsoda gyönyörű pillanatok, mikor ez kiderülhet utólag, és milyen megerősítő. Hogy pont azért, hogy akkor nem, az, nem úgy, hogy megkapod a Szent Lelket, és innentől tudod, minden működik, hanem hogy azért kaptuk meg, hogy amikor nagyon nehéz helyzetben vagy, ő végig fogja veled csinálni, és ott lesz, és nem hagy magadra.
7: Többször elhangzott, hogy a lélek új utakra vezet, és József, amikor volt a te megtérésed, aztán az elhívásod, hogy lelkész legyél, akkor én azt gondolom, hogy biztosan nem tudtad még azt, hogy téged milyen távoli országokba küld majd az Isten, hogy te igazán távoli országokba jársz, üldözött keresztények között tanítasz, ez egy hát, különleges küldetés, mondhatjuk így.
5: Tényleg fogalmam sem volt róla. Tehát én ezt nem sejtettem, főleg nem sejtettem gyermekkoromban, amikor nem is jártam hitben, vagy nem így neveltek. Nagyon egyszerű szülők gyermeke vagyok, aztán amikor elkezdtem a hitben járást, és elkezdtem szolgálni, akkor is gyülekezeteket plántáltunk, és most is mondom, azért ez nagyon fontos, hogy elhangozzon, hogy a helyi misszió ott, ahol élünk, a környezetünkben, a családunkban, ez a leglényegesebb. Tehát ez nem úgy van, hogy akkor most a külmisszió, akkor az mindent überel, és akkor ez itt már semmi nem számít, ami van. Ez azért fontos, hogy elmondjam. De azt akkor még tényleg nem tudtam, hogy most arra 105 országba vitt el az Isten missziói utakra, és ebben ugyanúgy benne van Ázsia, meg Afrika, mint mondjuk Észak-Amerika, vagy Európának nagyon sok országa, de leginkább azok az afrikai, meg ázsiai országok, ahol valóban üldözöttek a keresztények, és nagyon

0: amire korábban hivatkoztam, hogy ez képtelenség, tehát én ezt nem tudom megcsinálni, akkor tudok a higiéniai viszonyokról, amikor tudok a biztonsági viszonyokról, amikor tudok sok-sok mindenről, ami ott még rám vár. De tényleg azt át lehet élni, hogy Isten az, aki előttünk jár, ha tényleg ő utána megyünk. A küldetésnél azt mondjuk, hogy nem én akarok valami nagyot alkotni, hanem hol vág Isten utat a sűrűben, és merre vezet, hogy menjek utána, akkor ez a küldetés, ez sikerre fog menni. És nekem ebben az a lényeges, nem így kezdtem azért fiatalkoromban, ez nagyon-nagyon lényeges, hogy másokba öntsem bele az életemet. Ami nekem megadatott, hogy tanulhattam akár az Isten ügyeiről és más dolgokról is, hogy lehettem különféle szolgálati helyzetekben, hogy voltak óriási kudarcaim, amiket átmehettem, ezt is át szeretném adni, hogy abból hogy lehet fölállni, az hogy lehet kezelni, hogy lehet mondjuk egy halálos diagnózissal az embernek a háta mögött élni, amin én is keresztül mentem óriási betegségen, vagy hiszem, hogy talán már keresztül mentem, Isten kezében van. Ezeket fontos átadni. Az, hogy hogyan tudnak gyülekezeteket alapítani, hogy hogyan tudják pásztorolni az embereket. De hadd zárjam inkább azzal erre való válaszomat neked, hogy emelt azért az nagyon fontos, ne azt gondolja bárki most, aki minket hallgat, vagy néz a kedves nézők, hogy na ez a küldetés, na ez elmenni Ázsiába, Afrikába rendszeresen. Küldetés ott van, ahol mi vagyunk. Erre hadd mondjam még azt az illusztrációt el, hogy William Carey-t sokan tartják a modern missziológia atyának, ő egy baptista prédikátor volt, és azt mondta, hogy ha ébredést szeretnél látni, lelki ébredést, akkor magaddal kezd, és még azt is mondják, hogy talán ilyet is mondott, hogy rajzolj krétával egy kört, állj a közepére, és kérd Istent, hogy adjon ébredést a körön belül. Na most hadd mondjam én ezt a küldetésre, hogy rajzolj magad körül egy néhány méter vagy 10 méter átmérőjű kört, és mondd meg Istennek, hogy hadd lássam meg ezen a körön belül a küldetésemet. Tehát a küldetés ott van, ahol vagyunk, ahol élünk, körülöttünk, és aztán Isten néha sug nekünk olyat is, amitől az összes idegszálunk ugye először megijed, de ha ő tőle van, akkor megtörténhet az is.
1: Pont ezzel szerettem volna folytatni, mert ugye úgy szóltunk a te küldetésedről, hogy ez egy különleges küldetés elmenni Ázsiába, Afrikába, de hogy nekünk itt van mindennapi küldetésünk? Minden kereszténynek van a környezetében küldetése?
2: Én szerintem ez összefügg azzal, amit Józsi mondott, hogy az a sztereotípia, hogy minél messzebb megy az ember, minél egzotikusabb országba, annál inkább az misszió meg küldetés, ez nem jó, mert ilyen is van, ez is küldetés lehet, de azért jó ez a kör, mert szerintem a mielőtt küld az atya, azelőtt mindig hív. Ez két irány, tehát az elhívás és a küldetés nem ugyanaz. Az elhívás az az, amikor odahív magához, akkor borulok lángba. És aztán ezt a tüzet kell elvinnem. Na most, ha nincs ez a lángba borulás, akkor mit viszek? És én nagyon sokszor szolgáltam missziós társaságokban, konferenciákon vagy személyes beszélgetésekben olyan emberekkel, akik elvileg misszióban vannak, de kiégtek. Szó szerint. És itt ez a probléma, és azért sokkal fontosabb először az elhívásról beszélni, ott lenni, és hogy én magam boruljak lángba. Ez sokkal fontosabb. A tűznek a természete, hogy terjed. A tüzet nem kell terjeszteni. Az terjed. De hogyha én egy szál gyufával rohangászok, hogy mindenhova terjesszem a tüzet, de az rég elaludt, már a menet széltől is, akkor rosszabb lesz az állapot, mintha nem lenne küldetésem. Tehát én szerintem, és ezért mondja Jézus, hogy elmondja, hogy nagy küldetés meg minden, de hogy maradjatok a városban. Maradjatok a városban, amíg el nem jön a Szentlélek. Nehogy elinduljatok. Hát, maradjatok a körön belül, és majd, hogyha rajtatok van az a tűz, akkor induljatok. Mert itt megvan a cél, meg hogy az egész világ, meg a föld végső határa, de ha nem tudunk maradni a városban, és ez az elhívás, maradj itt, maradj közel, és amikor eljön az az erő, az a tűz, akkor menj. Akkor már van hova, van miért. Különben megint projektek lesznek. Emberi elképzelések, erőlködések és kudarcok.
1: A küldetés kapcsán sokszor az jut elsőként eszünkbe, hogy hova vagyunk küldve. De lehet, hogy érdemesebb úgy feltenni, hogy

0: kikhez vagyunk küldve. És akkor nem földrajzi értelemben kezdünk el gondolkodni, hanem személyes kapcsolatokban?
1: Én a rendszerváltás idején voltam egyetemista, és egy ilyen nemzetközi ifjúsági munkatársképzésre vittek ki. Nem is volt igazán kedvem menni, egy egész hónapig német és osztrák helyeken voltunk, de úgy jöttem haza, hogy megértettem, vagy így a szívembe kinyílt az, hogy mi keresztény fiatalok, akik azért ott a 80-as évek legvégén, 90-es évek legelején, hát nem voltunk nagyon sokan, hogy Isten arra hív bennünket, hogy a fiatalok itt a környezetünkben rajtunk keresztül hallják meg az evangéliumnak a jó hírét. És hogy ez nem majd valaki más fogja csinálni, az egyház, vagy a lelkészek, vagy nem, hanem ezt Isten mi ránk bízza a fiatalokra. És emlékszem, hogy úgy mentem haza, hogy ott egyedül ültem a vonatban, és imádkoztam, hogy hát megértettem, értem, hogy ez a küldetés, itt vagyok. Én felajánlom magam, és még tüzet sem éreztem igazán, vagy csak ez az engedelmes lépés volt, hogy megértettem, itt vagyok. És akkor Istenem valahogy hozd össze, hogy azok a GPS koordináták is majd működjenek. Nem így fogalmazva, de most utólag. És döbbenet volt, hogy amikor bementünk a teológiára az évnyitóra, pont egy ilyen polgári szolgálatos katonával találkoztam, aki meg egy refisz ilyen felkészítőn volt. Alig ismertük egymást, elkezdtünk beszélgetni, és kiderült, hogy mind a kettőnknek Isten ezt a küldetést tette a szívére. És aztán elkezdtünk gondolkodni, hogy jó, akkor mit csináljunk, de már ketten voltunk, az már hihetetlen nagy erő, már nem egyedül vagy. És aznap estére mind a kettőnk baráti köréből már összehoztunk egy 8 főt, akivel elkezdtünk együtt imádkozni, hogy az ifjúsági missziót mi hogyan csináljuk ott Debrecenbe. És ebből egy nagyon nagy, tehát egy tiszta fiatalok voltunk, tehát én voltam 20-21 éves, az a srác 19, és akkor mi vezettük ezt a csoportot, ahol aztán néhány éven belül hetente 60-70 fiatallal találkoztunk, olyan fiatalokkal, akiknek semmi kapcsolata nem volt korábban az egyházzal. És aztán később a missziológiai tanulmányaim során állt ez össze bennem, hogy ez a küldetés nem csak egy ilyen fiatalos hív volt, és a fiataloknak küldetés, hogy elérjék a fiatalokat, hanem ez az egyház küldetése, amivel kezdtem, hogy Jézus arra hív bennünket, hogy az ő evangéliumát megtapasztalva, ahogy az Atya őt elküldte, ebben a küldetésben éljünk, és ez egy általános küldetés minden keresztjénnek, hogy ott, ahol vagyunk, és ez már más kérdés, hogy néha el is mozdít Isten arról a helyről is messze földre küld, vagy más szubkultúrákhoz a saját országunkon belül, de hogy hordozzuk az ő szeretetét, és ahogy ő bennünket megáld, áldással legyünk mások számára, és tanúi legyünk, hogy a mi életünkön keresztül és a mi üzenetünkön keresztül mások is találkozhassanak Istennel. Tehát ez egy olyan alapküldetés, amit én hiszem, hogy az egyháznak küldetése, minden keresztény embernek küldetése, és ennek a mikéntje, hogy hova, mikor, milyen generációhoz, milyen módon, abban már rengeteg változat van. De hogy Isten megáldott bennünket azért, hogy áldással legyünk, ez egy olyan alapküldetés, ami mindannyiunk számára igaz. És amihez, ehhez a nagy küldetéshez kapjuk az ő szent lelkét, és ezáltal tudunk olyan módon Isten országának a jeleivé válni, vagy válik az életünk meg a közösségünk Isten országa jeleivé, ami valóban túlmutat rajtunk, ami valóban csak azért lehetséges, mert a Szentlélek által Isten maga van közöttünk és él bennünk.
0: Áldással lenni mások számára, ez is egy küldetés. Nekem eszembe jutott, Csilla, hogy nemrég a Találkozás című műsorunkban arról meséltél, megosztottad életednek azt a szakaszát, jelenleg is a zajló szakaszát, hogy egy nagyon hátrányos helyzetű családot felkaroltál. És hogy hozzájuk ilyen cselekedetek mentén vinni Isten szeretetét? Ez egy küldetés?
2: Még egy kicsit korábbról kezdem, amit Laci mondott, hogy először hogy a saját házunk táján is tudunk épp olyan nemes küldetés végrehajtani, vagy teljesíteni, vagy a részeseivé válni, mint messze földekre menni, hogy vettem egyszer egy ilyen képet, nagyon gagyi, de az van ráírva, hogy a szeretet otthon kezdődik, és épp nagy dinamika volt a lányaim között, és akkor azt úgy oda tettem a előszobába, hogy én is lássam, ő is lássa, és akkor valahogy az volt a fejemben, hogy hát én küldetést, ugye közösségeket mozgatni, szegény családot támogatni, nyilván akkor lehet, hogyha az ember előtte, ez volt a fejemben, az otthoni minimál szinten rendben van, tehát hogy szereti a férjét, szereti a gyerekeit, ellátta a háztartást, tehát hogy a nulla szint megvan, és onnantól te majd mehet szépen küldetést, mert egészen addig bárki mondhatja, hogy aha, értem, mint Péternél, de mi is történt? És aztán arra jöttem rá, hogy igen, egyfelől tényleg nyugodtabb szívvel és nagyobb önazonossággal tudok tényleg jelen lenni az életem különböző területein, ha otthon béke van, ezt nem kétlem. De hogy ez tudott függetlenül is működni. Tehát tudott úgy működni, hogy otthon szanaszét voltam érzelmileg, mert mondjuk kamaszodott az egyik gyerekem, azóta is. De hogy ez nem is, nem csak, hogy nem akadályozott meg abban, hogy ezt a szegény roma családot végül fölkaroljam, és egy egész mozgalmat alakítsak ki körülöttük, hanem tulajdonképpen volt egy olyan területe az életemnek, amiben megéltem az áldást, mert otthon egyébként akkor nem éltem meg. Tehát otthon azt éltem meg, hogy az én küldetésem, mint anya, kész, vége. És hogy engem tulajdonképpen segített. Az, hogy én erőfeszítést tettem, hogy más embereket sikerült bevonnom, hogy látom, hogy ez a család a cselekedeteken, a küldetésünkön keresztül elkezdett prosperálni, és hogy igen, áldássá cselekedeten keresztül, és én soha nem akartam Szabolcsba menni, és nem akartam egy roma család életének ennyire a részévé válni, de ezt én kaptam. És menet közben rájöttem, hogy ennek annyi nagy szerteágazása van, hogy nem csak egy családon segítünk így konkrétan, hanem mindenki, aki lejön velem az elmúlt 4 évben, az más emberként tér haza. És legalább egy olyan hozzáállást elsajátított, hogy én kaptam rengeteg dolgot, kutya kötelességem adni belőle másoknak, akiknek kevesebb van. Szóval, hogy tulajdonképpen ezt kaptam, ezt a küldetést, nem készültem rá, nem akartam, így alakult, de azt gondolom, hogy nem véletlen.
0: Többször elhangzott itt az, hogy kaptam. Eszter, te is mondtad, hogy ezt kaptad ezt a küldetést. Arra gondoltam, hogy az volt bennem kérdésként, hogy mit jelent a Szentlélekre való ráhagyatkozott élet? Mit jelent úgy élni, hogy ráhagyatkozunk a Szentlélek vezetésére? De ez benne van, hogy megérezzük azt, hogy mi az, amit kapunk? Mi lesz a mi küldetésünk, amit kapunk?
3: Szerintem mindenek fölött azt jelenti, hogy őre hagyatkozunk, hogy hajlandóak vagyunk a saját életterveinket, vagy ahogy mi elgondoltuk, hogy mi lesz a mi életpályánk, vagy karrierünk, azt hajlandóak vagyunk felülirattatni a Szentlélekkel. Tehát, hogyha ő valami mást akar. Ez egy olyan egyszerű dolog is lehet, hogy valaki azt mondja, hogy vasárnap délelőtt istentiszteleten voltam, jaj, de szép idő van, délután akkor kicsit napozok, vagy valamit csinálok, és kap egy ilyen impulzust, hogy nem, te most látogasd meg a Teri nénit, aki beteg lett, és délelőtt ezt meghallottad, és az illető valahogy hagyja átírni azt a délutánját. És ez lehet sokkal hosszabb időszakokra, vagy mondhatjuk így, hogy talán jelentősebb léptékekben is ennek az átélése. Amit mondtál, barátom, arra gondoltam én is, hogy érdemes kitérni erre válaszolva, Laci, hogy az elhívást meg a küldetést próbáltad hozni, és kicsit másképp használjuk néha a különböző felekezetekben ezt a kifejezést, meg át is lapol ez a kettő, de én például úgy használom, hogy az elhívás az követésre szól, a küldetés az pedig a feladatra szól. És úgy kapcsolódik egybe, amit te tűzbeborulásnak hívtál, ugye, hogy valakinek az élete tűzbe borul, hogy oda hív magához Krisztus, gyertek én hozzám mindnyájan. Követésre hív, gyere és kövess engem. Tehát ez az elhívás, hogy menjek oda, legyek az Isten jelenlétébe, és azt mondja, én azt művelem veled, hogy ember halásszá váljál, és utána lehet mondani, hogy menjetek el. Tehát Krisztus mondja ezt is, hogy gyertek én hozzám, hív, és mondja azt is, hogy menjetek el feladattal. És mi történik a kettő között? Ott történik meg az a dolog, amikor kapunk valamit. Krisztustól, a Szentlélektől, mind a kettő pártfogó, az egyik a másik pártfogót küldök neked, ő az első pártfogó, Krisztus, hogy valamit csinál velünk, és nem nyelvészkedni szeretnék, de egy dolog így nagyon a szívemben van, mert ez is így előjött az előző beszélgetésekben, hogy belelkesedünk, vagy tűzbe jön valaki, és nem kiégetten, nem olyan projektként üresen csinál valamit, hogy az, amit mi úgy mondunk, hogy lelkesedni, az az újszövetségi görög nyelven az úgy kerül kifejezésre, hogy enteos, Istenben lenni. Angolosoknak mondom, hogy a enthusiastic, ez innen jön, Istenben lenni. Tehát a lelkes, aki valamiért óriási nagy örömmel, fellelkesülve csinál valamit, az abban a dologban Istenben van. Az az, ami az Istentől kapott feladata, valahogy rátalált, és azért tud azért a dologért lelkesedni, azért tud élni, azért tudja csillogó szemmel csinálni akkor is, hogyha az nagyon nehéz, hogyha az mások azt mondják, hogy ez lélekölő. Hát hogy lehet ilyen körülmények között, ilyen meg ilyen emberekkel, vagy egyéb módon ezt csinálni, és ő meglelkes érte. Miért? Mert valamit kapott a Szentlélektől. Megkapta azt, hogy ő Istenben lehet abban a dologban, amit csinál.
4: Amikor azt mondjuk, hogy kaptam, akkor arról is van szó, hogy kitől kaptam, és hogy én kaptam, mert a küldetésnél a személyesség nagyon fontos. Nagyon gyakori, hogy keresztény emberek azt mondják, hogy ó, de szép ez, amit mondott a Csilla, én is megyek Szabolcsba. És ez lehet jó, igen, lehet ez jó, de nem biztos, mert ezt a Csilla kapta, és az a legfontosabb értéke, hogy ő se tudja, hogy, egyszer csak ott találtam magát, hogy személyes, hogy ez egy személyes dolog. Vagy amit mondtál, Eszter, hogy ott vagytok Debrecenben, és így elkezd pezsegni valami, de ez a te történeted. Vagy valaki azt mondja, hogy hú, én is megyek Józsi, megyek Nigériába.
3: Szoktak jelentkezni.
4: Mellé ülök, vagy mit tudom, és a Szkévé fiai ilyenek az apostolok cselekedetei, vagy ez nagyon menő. Hát itt kezeket tesznek rá, meg, és itt röpködnek a démonok el, és akkor azt mondják, hogy annak a Jézusnak a nevében, akit Pál hirdet. Parancsoljuk, hogy bemennek egy missziós helyzetbe, de nem az ő küldetésük. És mit válaszol a démon? Ez nagyon vicces, egyébként nagyon szeretem ezt a történetet, hogy Pálról hallottunk, Jézust is ismerjük, de ti kik vagytok? Tehát ti nem vagytok benne a képben. Ti azért jöttetek, mert nektek tetszik Pál, meg annak a Jézus. De nincs közötök hozzá, nem a ti történetetek. És mi lesz abból? Verés, lemesztelenedés, sebesülés és rohanás. Tehát, hogy ha nem személyesen kapom, nem személyesen vagyok egy küldetésben, csak valakit utánozni akarok, ez nemes, ez szép, ez jámbor szép vallásos dolog, de nem, ezért fontos először személyesen ott lenni, abban a jelenlétben, és akkor személyesen megkapni. És lehet, hogy nem a Szabolcsba küldenek, lehet, hogy nem Nigériába, lehet, hogy nem Debrecenbe, hanem nagymamám, például apai nagymamám, már meghalt nagypapa, ő egyedül éldegélt ott mellettünk, és akkor láttam, hogy horgol ilyen fehér valamit, és kérdezem, nagymama, mit tetszik csinálni? És akkor mondja, hogy ezt én afrikai leprásoknak horgolom. És volt egy társaság, akik azt mondták, hogy itt vannak a nyugdíjas nénik, horgoljatok, és visszük, ez kötszer, ez egy speciális kötszerhez kellett. Ő egy missziót teljesített a konyha asztal mellett, vagy kiült, és ő tudta, hogy az ő elhívását teljesíti most. És valahol valakik pedig megkapták, akiknek lehet, hogy életmentő volt, és az egészet megint fölülről valaki irányította. És nagymama tudta, hogy nem kell elmennem. Nekem itt ezt tudom csinálni, én nem vagyok haszontalan, én teszem a dolgom, és építem a Krisztus testét. És ebben van valami annyira személyes, és úgy megjegyeztem, hogy nagymama nem ment sehol, ott volt, de mégis misszióban volt.
2: A lángbaborulásra szeretnék még, hogy tulajdonképpen lehet egy mellékhatása annak, hogy bizonyossá váljak, hogy ezt én kaptam, személyesen kaptam és föntről kaptam, hogy fáradhatatlanná válok. Tehát, hogy jó, nyilván vannak korlátaim, de hogy
4: amíg
2: valahogy...
4: Amíg
2: el nem fáradok, egészen addig. Köszönöm szépen, pont így. Tehát, hogy amikor a templomi gitáros kórussal elmegyünk az elvonóba énekelni karácsony előtt, és vinni az örömhírt, és utána még gyorsan rendezem a pásztori játékot, és utána lemegyek Szabolcsba, mert azért ott olyan szépen becsomagolt ajándékokat, még biztos nem kaptak, stb. És úgy kérdezgetik, hogy te hogy bírod, vagy nem akarsz leállni, vagy... És azt érzem, hogy egyszerűen nem csak, hogy bírom, de hogy lelkesít, tele vagyok energiával, és ez nekem egy szintén egy jó visszacsatolás, hogy nekem ilyenkor lángol a lelkem, és tényleg sokkal többet bírok, mint hogyha nem ez lenne mögötte, amit érzek, hogy hát azért bírom, mert tudom, hogy föntről kapom. Tehát csak ezt szerettem volna még így a lángba borulásra, hogy igen, tehát én ezt mellékhatásként érzem, hogy én ilyenkor többet bírok.
3: Én ezt úgy szoktam mondani, Csilla, egyébként a tanítványomnak, hogy hihetetlenül elfáradunk estére, és mindenkinek el kell fáradni a saját munkájába, én is elfáradok, de másnap reggel úgy kelek föl, mintha mi sem történt volna, hogy újra ott van az erő. Ilyen az, amikor egy embernek egy célja van. Egyébként még a saját munkáltal kitűzött céloknak is van ilyen ereje, de az csak egy emberi erő. Az Istentől kaptunk valamit. Megújítja reggelre. Elfáradunk, mert tényleg fárasztóak a dolgok, de amit mondasz, tényleg ez a szárnyra kelnek, mint a saskesejük, repülünk tovább, mert az Isten dolgába vagyunk benne, amit nekünk adott, ami ránk van szabva, ránk van alakítva.
2: Kicserélik éjszaka a nyári gumit téli gumira, vagy fordítva levegővel.
1: Igen, én is azt gondolom, hogy kaptuk is ezeket a célokat, ezt a küldetést, és hogyha valaki még nem keresztényként keresi az ő életének az értelmét, célját, küldetését, akkor is hasznos, ha átgondolja, hogy miben vagyok tehetséges, miben kaptam adottságokat, és mi az, amiért ég a szívem. Tehát mi az, amire úgy rámozdok, amit én mindig észreveszek, másik észre se vesz, de nekem az fontos. És ha ezt így összekombinálja, akkor találhat olyan célokat, ami tényleg nagyon a sajátja lesz, és amiben úgy nagyon bele tudja tenni magát. És hogyha pedig már Krisztus követésében járunk, és kapjuk a Szentlélek ajándékát, akkor mi kapjuk a kegyelmi ajándékokat is, amit a Szentlélek ad nekünk, amivel az Isten országának, az ő jelenlétének a különleges, az emberi határokon túlmutató ajándékait kapjuk, amivel olyan dolgokra leszünk képesek, ami az emberi erőnkből nem fakadna. És hogyha megtaláljuk ezeket a kegyelmi ajándékokat is, akkor még jobban kirajzolódik, hogy hol is van a mi küldetésünk, és az előző kettő is bele kombinálódik. És sokszor ilyen nagyon bizonytalan lépésekkel elindulunk, mint ahogy Péter elindult, amikor Jézus azt mondja a félnapos tanítás után, hogy evez a mélyre, és vesd ki a hálót. És akkor egy fél napig hallgatta már Jézust, ott tanított a csónakjába. És mit mond Péter? Nem azt mondja, hogy menjünk, mert most csodát fogunk látni, és nem lelkes, hanem eléggé pironkodva, mint jó szakember, mondja, hogy egész éjjel semmit nem fogtunk, délben meg végképp nem lehet halászni, hát de a te szabadra megteszem. Tehát, hogy van benne egy vonakodás, van benne egy bizonytalanság, de amikor megteszi, amire Jézus kéri, akkor megtörténik a csoda, és akkor átéli azt, hogy kicsoda Jézus, hogy ő maga az Isten, átéli azt, hogy kicsoda ő, hogy ő meg bűnös ember, menj el tőlem, és megkapja az elhívást. Tehát, hogy sokszor ez a bizonytalanság még simán benne van a pakliba, hogy úgy indulunk el, ahogy Józsi is mondta, hogy nem vagyok én erre alkalmas. És amikor belelépek a helyzetbe, akkor megtörténik a csoda, és akkor átélem, hogy ki az Isten, és hogy az Isten ott van, és ez az egész valósággá válik, ami addig a fél napon keresztül tanítás volt Péternek, és így agyilag sok mindent hallott.
5: Adásunk végén arra kérnélek benneteket, hogy egy-egy mondatban foglaljátok össze, hogy miként őrizhetjük meg a mindennapokban azt a pünkösdi lelkületet, amelyről ma szóltunk itt az asztalnál.
2: Én elsőképpen visszatérnék arra, amit a legelején mondtam, hogy mindenképpen nyitottságot, tehát hogy olyan nyitott szemmel fogékonyságot és nyitottságot, hogy erre rájöjjünk, és motivációt arra, hogy ez akarjon engem érdekelni. Mert én azt látom, hogy az egyik legfontosabb, hogy fogékony, motivált, nyitott legyek arra, hogy erre a küldetésemre kinyíljon a szemem. Tehát valahogy azt hiszem, ezt a megágyazást szeretném így a zárókörben megerősíteni, hogy ez nagyon fontos, hogy ne sodorjon el úgy az élet minket, hogy ne akarjon ez minket érdekelni, mert kötelességünk, hogy erre rájöjjünk, és inkább előbb, mint utóbb.
3: Nekem ezen a pünkösdön az ige hirdetéseimben az volt a kulcsmondat, hogy pünkösd nem csak egy esemény volt, hanem egy új korszaknak a kezdete, amiben benne lehetünk mi is. Zörgessünk, keresünk az Istennél, ő már várja, hogy Szent Lelke által ezt megmutathassa nekünk.
4: A kereszténység az nem egy ügy, hanem egy kapcsolat, alapvetően egy kapcsolat. És hogyha a kapcsolat megvan, abból lesz ügy. De hogyha van bármekkora missziónk, ügyünk, de nincs a kapcsolat, akkor el fogjuk veszíteni a fonalat. Tehát a legfontosabb nekem az maga a kapcsolat.
1: És nekem Jézusnak ez a mondása, hogy kérjetek és adatik, keressetek és találtok, zörgetesetek és megnyittatik nektek, mert ha ti gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Tehát nekem ez, hogy merjük kérni az Isten lelkét, mert hogy Jézus erre biztat. És hogyha az Isten lelke egyre nagyobb mértékben kitöltetik a mi szívünkbe, akkor ő fog vezetni és fog erőt adni ahhoz, hogy megtaláljuk és hogy beleálljunk a küldetésünkbe.
5: Köszönöm szépen, hogy mindezt megosztottátok velünk. Önöknek, kedves nézőink, pedig köszönjük figyelmüket. Ezt a műsorunkat és minden korábbi adásunkat újra megtekinthetik a mediaclick.hu oldalon, illetve a Bizony István YouTube csatornán,

Kedves hallgatóink! A Lássuk a valóságot című adásunk célja, hogy a valóság egyre közelebb juttasson bennünket az isteni igazságok megismeréséhez, megértéséhez, hiszen tudjuk, Isten a teljes képet látja.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Magasztaljuk Istenünket! Jó szombatot, Sabbat Shalom! A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul. Ezért a péntek esti gyertyagyűjtés időpontja most 18 óra 32 perckor volt, az ünnep kimenetele pedig ma, szombaton este 19 óra 34 perc. A Tórából ezen a héten a Házinú heti szakaszt olvassák föl a zsinagógákban, amelynek jelentése figyeljetek. Mózes 5. könyve 32.1-től 52-ig. Ígei üzenet a heti szakaszból. Figyeljetek, egek, hadd szóljak. Hallgassa a föld is számnak beszédeit. Csepegjen tanításom, mint eső, hulljon, mint harmata beszédem, mint langyos zápor a gyenge fűre, s mint permetezés a pázsitra. Mert az Úr nevét hirdetem, magasztaljátok Istenünket. Kőszikla, cselekedete tökéletes, mert minden ő úta igazság. Hűséges Isten és nem csalárd, igaz és egyenes ő. Mózes 5. könyve 32.1-4. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Jelenések 14.7. Nehéz történelmi helyzetben kérjük Isten kegyelmét. A nagy ünnepek szellemiségében, nehéz történelmi helyzetben kérjük Isten kegyelmét. Segítsd meg népedet és áld meg örökségedet, tápláld és vezesd őket az örök időkbe, írja Szerdósz Ervin főrabbi a Házinú heti szakasszal kapcsolatban. Lássátok most, hogy én vagyok az, és nincsen más Isten. Én ölök, és én éltetek, és ütöttem sebet, és gyógyítok, és nincsen, aki kiszabadíthat kezemből. Mózes 5. könyve 32-39. Mózes 5. könyvében 955 vers van. A kabbala szerint az égi magasságok végtelensége is 955 égboltból áll. Az alsó 900-at az angyalok birtokolják. Mózes búcsú beszéde alatt sorban megnyíltak az égboltok, és amikor Mózes szájából elhangzott a könyv 901. verse, lássátok most, hogy én vagyok az, és nincsen más, megnyílt a 901. égbolt, és a nép látta, hogy azon felül csak az örökkévaló van, és én ölök, és én éltetek. E kijelentésből a Talmud bölcsei azt a következtetést vonták le, hogy Isten az idők végén, a megváltás idejében feltámasztja a holtakat. 2026-ban ekkor lesz Jom Kippur, a zsidók legszentebb napja. A Jom Kippur most holnap, szeptember 20-án, vasárnap este köszönt be, és szeptember 21-én hétfőn megy ki. A zsidó év legszentebb napja alkalmából egy helyre gyűjtötték az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség zsinagógáinak ima rendjét. Az időjárásról. Őszies napok. Ma szombaton csöken a felhőzet, még sok napsütés is sugárzik, de néhol eső is eshet. Nyugati a szél, és 22-28 fokunk van. Vasárnap gyöngén felhős és napos időre van kilátás, délután lehet eső, a nyugatias szél 23 és 28 fokkal valószínű.
0: Híreinket hallották.

0: Séva néni meséi. Most a Szól a Rádió hétvégi meseadása következik, nem csak gyermekeknek, mert a Sajámosi Éva által szerkesztett műsor mindnyájunkat a jóra és szépre szeretné vezetni Jézus szellemében. Ezzel adva boldog derűt és felüdülést a lelkünknek.
1: Szervusztok! Szervusztok, kedves Séva nénis gyerekek, és igazi nagy örömmel köszöntöm felnőtt hallgatóinkat is. Annyira boldog vagyok, hogy immár több mint 7 éve vagyunk így együtt, szoros barátságban a rádió hullámain. Köszönöm mindnyájunk mennyei édesatyának, hogy lehetőséget adott nekünk, hogy ezen a műsoron keresztül is egyre jobban megismerjük és megszeressük őt. Gondolom, már kívülről tudjátok a műsor menetét, amit nagyon szeretek, mert igazán hasznosnak érzem. Nos tehát, új hallgatóinknak is elmondom, szokásunkhoz híven először vázlatosan átismételjük a múlt heti válaszainkat, hogy meglássuk, emlékszünk-e még azokra, illetve, hogy megmaradt-e a szívünkben Isten üzenete. Aztán jönnek az eheti válaszok, majd elmondom a következő hétre szóló kérdéseket is. Célom, hogy keressétek a válaszokat magatok is. Érezzétek meg, mekkora öröm önállóan gondolkodni, hogy felnőve okos és erős harcosai legyetek a menny urának. És ne feledjük, hogy most, még mindig húsvétra gondolva, arról fogunk gondolkodni, arra emlékszünk, hogy mit tett értünk Jézus Urunk, hogy megszabaduljunk bűneink terhétől és a rossz dolgok szeretetétől. Na, készen vagytok, kedves harcos társak, mert én igen? Hát akkor kezdjünk is!

Íme a három válasz a múlt heti kérdésekre, persze rövidebben, ahogy mondtam. 544. kérdés. Mi történt húsvét vasárnap? A válasz? Azon a vasárnapon történt valami nagyon különös. Korábban Jézus háromszor is elmondta a tanítványainak, hogy a világ bűnei miatt őt adják halálra, hogy elszenvedje mindnyájunk bűneinek büntetését, de harmadnapra föl fog támadni. Igen ám, de ezt valahogy nem hallották meg a tanítványok. De miért nem akarták meghallani? Három dolog is magyarázza. Egyrészt, nagyon szerették Jézust, és hallani se akartak arról, hogy őt bárki bántsa. Ez ugye érthető, de mégiscsak emberi dolog. A másik ok az volt, hogy téves terveik voltak Jézussal. Azt várták tőle, hogy mint dicső király és nagy hadvezér fel fog lépni és kiűzi a gonosz rómaiakat zsidó földről. Harmadrészt, nem értették meg a megváltás kegyelmét. Nos, Jézus küldetése csak annyiban volt ezekhez hasonló, hogy valóban azért jött, hogy kiűzze a gonoszt, de nem az országból, hanem az emberek szívéből. Vasárnap reggel volt. Az asszonyok kimentek a sírhoz, hogy befejezzék a temetési szertartást, de a sír üres volt. A megjelent angyalok elmondták nekik, hogy nincs itt a mindenség Istenem, mert föltámadt. És ebben a szóban van a mi teljes üdvösségünk és örömünk. Jézus aztán megmutatta magát Máriának, még ott a sír mellett, és elmondta neki, hogy mit csináljon. Menjen, és adja hírül a tanítványoknak, hogy ő él. Mindent folytat, amiért jött. Ezért számunkra, keresztényeknek a vasárnapi nap a legjelentősebb. Ez pedig nekünk azt jelenti, hogy ha a világ minden bűne alól az Atya föl tudta támasztani Jézust, akkor mi egyéni életünk bűnei alól is föl tud támasztani minket az Atya egy szebb, újabb, tiszta életre, ha mi ezt kérjük és kívánjuk tőle. Nos, a vasárnap ezért a legszebb ünnep a keresztényeknek. Maga az új szövetség. Remélem, most már érted. Ötszáznegyvenötödik kérdés. Milyen korábbi jövendőléseket mondott Isten ezzel az eseménnyel kapcsolatban? A válasz. Azért, hogy mi emberek fölismerjük majd Jézust, ha megérkezik a földre, és elvégzi megváltó munkáját, Isten nagyon sok próféta által nagyon sok jövendőlés mondott róla, ami több mint 300 féle a Bibliában. Amit mi is nagyon jól tudunk, hogy például Betlehemben fog megszületni, vagyis kis babaként érkezik. Júda törzséből jön, és Dávid nemzetségéhez fog tartozni. Lesz valaki, aki hirdetni fogja pontos érkezését, mint keresztelő János. Szamárháton vonul be Jeruzsálembe. A színtiszta isteni igazságot fogja hirdetni és tanítani. Halálában egyetlen csontját se törik el, és két lator között lesz a keresztem. De hát sorolhatnánk még számtalan ismertető jegyét. A kérdés most az, hogy te, drága kis barátom, fölismerted-e már a szívedben Jézus ismertető jegyeit? És az övé vagy-e már? Mert ha nem, akkor érted, hiába szenvedett és halt meg Jézus. De remélem, hogy a válaszod igen, és boldog örömben élsz drága Jézusunkkal, aki már a szívedben lakik. ötszáznegyvenhatodik kérdésünk volt a múlt héten, mi lett a nép sorsa,
aki így elárulta Krisztusát, az Isten fiát? A válasz. Jaj, a nép sorsa, büntetése szörnyű lett, hiszen nem lehet büntetlenül ilyen égigérő nagy gazságot elkövetni, ráadásul úgy, hogy meg se bánják. Tudjátok, Jézus sokszor figyelmeztette a papokat, a népet is, hogy vigyázzanak, mert a szívüket a sátáni gonoszság támadja, és majd ő rajta akarják kitölteni a bosszújukat, de nem hallgattak rá. Holott értették, hogy miről van szó. Ez a figyelmeztető történet pedig a gonosz szőlő munkásokról szólt. A papok és a nép is ugyanígy halált kiáltottak Jézusra, aminek szörnyű következménye lett. Az első rész lelki vesztesség lett. A zsidó nép elveszítette azt a jogát, hogy az isteni életet hirdesse a pogány népek felé, ezért Isten most a korábban pogány népeknek adta át ezt a feladatot, mint nekünk is. Ugyanakkor el is távozott az isteni jelenlét a zsidó nép köréből a frigyláda képében. A második súlyos következmény testi volt. Jöttek a rómaiak, és porig rombolták Jeruzsálemet. A nép szétszóródott a világban, és így volt ez 2000 éven át. De az atya megígérte, hogy ez a büntetés nem végleges. És ime, körülbelül 80 éve, pont akkor, amikor én születtem, ismét van Izrael, és ismét földjükön élhetnek a zsidó emberek. De sajnos még mindig sokan vannak, akik nem nyitották ki a szívüket Jézus felé. De Isten küzd a népéért. Reméljük, ők is megtérnek. És akkor ime, itt vannak az e-heti kérdések, mégpedig még mindig húsvét jegyében. 547. kérdés. Mondj pozitív szereplőket húsvét kapcsán. A válasz. Hát, ha egy nagy mosollyal szeretném kezdeni ezt a kifejtést, akkor már is a virág vasárnapi csacsit említeném, amely állat hátán még soha senki nem ült, de Jézust engedelmesen vitte. Persze a gazdája is ide tartozik, aki szó nélkül az Úr rendelkezésére bocsájtotta, amije volt. De fordítsuk komolyabbra a szót. Húsvét pozitív szereplője volt az a római százados, aki, látva Jézus kiáradó szeretetét a kereszten, ahogy a másik latorral beszélt, ahogy anyukája sorsát elrendezte, amilyen méltósággal szenvedett helyettünk, ez a katona ott megtért. Persze a jobb lator is ide sorolható. Pozitív szereplő volt János az apostol, aki egyedül volt ott a tanítványok közül a keresztnél. Pozitív szereplője volt a két igen előkelő és gazdag tanító, a nagy tanács tagja, Arimátriai József és Nikodémus, akik nem rettentek meg semmitől, és méltó helyre temették Jézus testét. Aztán olvassuk, hogy amikor a földindulás jeleit látták a zsidók, akkor mellüket verve mentek el a kereszt alól. A mellverése abban a korban, és még ma is, azt jelentette, hogy nagyon mély bűnbánata van valakinek, és ez a nép nagy részére vonatkozott. Pozitív szereplő volt Cirénai Simon, aki éppen a földjéről tért vissza Jeruzsálembe, és a katonák arra késztették, vagy mondjuk kényszerítették, hogy vigye a már összeesésig meggyötölt Jézus keresztjét, és ő nem kényszerűségből tette ezt. Pozitív szereplők voltak a Jézust mindig követő asszonyok,
akik most is ott voltak a keresztnél, bár kissé távolabb álltak. Hűségükkel ott is vigaszt nyújtottak szenvedő uruknak. Ötszáznegyvennyolcadik kérdésünk, mondj negatív szereplőket húsvét kapcsán. A válasz. Sajnos, azt kell mondanunk, hogy ezekkel a szereplőkkel akár tele is lehetne a műsorunk, mert olyan nagyon sokan ártottak Jézus urunknak, nem értették meg, nyíltan a halálát kívánták, vagy egyszerűen egy őket szórakoztató mutatványos szintjére alázták le Istent. Hát akkor nézzük. Ugye mindenki tudja, hogy a legfőbb ellensége Jézusnak a zsidó nagy tanács, mondjuk úgy, hogy a zsidó parlament volt, és az abban döntést hozó tekintélyesek. Mindig ők uralták a nép lelke feletti hatalmat, és most nagyon féltek, hogy az igazság beszédével megszólaló Jézushoz átpártolnak az emberek, és így ők elveszítik hatalmukat. Ezért állandóan kémkedtek utána, és már a legelején elhatározták, meg kell ölni, kész. Hol megkövezni akarták, hol lejáratni a nép előtt, de végül is megfeszítették őt. Ők késztették hazugságra az alja embereket azzal, hogy lefizették őket. Valljanak Jézus ellen a helytartónál. De jól megfizetett szolgájuk volt az az ember is, aki pofon vágta Jézust, hogy hazudik a főpapoknak, holott ő sose mondott hazugságot, és sose követett el bűnt. Aztán ott volt Pilátus, a római helytartó. Bár a szíve késztette, a felesége is óvta, mégis kimondta halálos ítéletet Jézusra. Aztán Júdás, a 12 apostol egyike, aki elárulta őt, és pénzért eladta mesterét a főpapoknak. Ráadásul ott volt a zsidó negyedes fejedelem is, Heródes. Ő, amikor Pilátus átküldte hozzá Jézust, azt hitte, hogy egy mutatványos, cirkuszi ember, és azt akarta, hogy csodáival szórakoztassa őt, az Úr, mindenféle hókusz-pókusszal. Hát persze, hogy nem. Aztán ott voltak a római katonák, akik kigúnyolták őt, mint királyt. Bíbor színű palástot adtak rá, nádpálcát a kezébe, hogy az legyen az uralkodói aranyjogar. Verték, köpködték, bekötötték a szemét, hogy találja már ki, hogy melyik őjük gúnyolja éppen. Aztán ott volt a farizeusok és a szadduceusok pártja. Mind Jézus ellen hangoskodott. Sajnos, és ne tagadjuk le, Péter apostol is háromszor tagadta meg őt. Amikor elhurcolták Jézust a főpapokhoz kihallgatásra, utána ment. De amikor az udvaron fölismerték, háromszor egymás után még azt is letagadta, hogy egyáltalán ismeri az Urat. Sőt, azt mondta, hogy sose hallott róla. De egy biztos, aki ezek közül megbánta tettét és megtért, ő kegyelmet talált az Atyánál. Ötszáznegyvenkilencedik kérdés. Hány napig maradt még a földön Jézus föltámadása után? A válasz. Jézus még 40 napig a földön volt föltámadása után, mert még akkor is elintézendő ügyei voltak. Meg kellett jelennie a sírhoz igyekvő asszonyoknak, hogy vigyék el a feltámadás örömhírét a hitetlenkedő tanítványoknak. Erősíteni kellett őket. Külön találkoznia kellett Tamással is, és dolgozni a szívében.
Péterrel is elrendezni a vezető szerepet és a lelkét helyreállítani. Aztán föl kellett támasztani a 500 Isten szerető embert a sírokból, hogy bemenjenek Jeruzsálembe és hirdessék a feltámadás örömhírét. Aztán ismét ott volt Jézus a galileai tengernél, mint legelőször, amikor találkozott a halász tanítványokkal, és elhívta őket. Most is elhívta őket, de már nem az iskolába, hanem hogy önállóan dolgozzanak a mester mennyei irányításával az emberek között. Hirdessék nekik is a bűnbocsánat örömét és a feltámadás csodás lehetőségét. Megismételte a nagy halfogás esetét, ami már nem azt jelentette, hogy ő a mindenható, hanem az, hogy ennyi ember halászai lesznek a tanítványok, és a tanítványok utódai is, mint te, meg én. Hála ezért Urunknak, mert mi is úgy lettünk tanítványok, Jézus szeretők, hogy valaki már előttünk járt. Hála ezért is Istennek. És még nagyon sok dolgot be kellett mutatni a föltámadása után, például az, hogy a teste igazi földi test, hiszen tudott enni az apostolokkal, ugyanakkor a föltámadt test mégis más, hiszen csak úgy át tudott menni a falon Jézus. Amikor meglátogatta a tanítványokat, nem kopogott, nem zörgetett az ajtón, hanem egyszer csak ott állt előttük. És még számtalan más dolgot is tett, ami nincs leírva a Bibliánkban. Ezt pedig onnan tudjuk, hogy tudósít a Szentírás. Annyi dolgot tett még Jézus, hogy ha azt mind leírnánk, akkor a világ minden könyvtára kevés lenne arra, hogy azt tárolja. Így hát adjunk hálát Jézusunknak, és gondoljunk mindig az ő csodás ígéretére, az utolsó mondatára. És én veletek maradok mind végig, amíg csak ez a föld fönnáll, és segítelek benneteket. Nos, ez ma is így van, most is. Ezért is adjunk hálát az Úrnak. És akkor íme itt vannak a kérdések a következő hétre. 550. kérdés. Hányszor született meg Jézus? 551. Mondj olyan embereket, akik nagyon rossz külsővel születtek, mégis Isten tervében hatalmasok voltak. 552. kérdés. Hogyan ünneplik a húsvétot más-más népeknél?

0: Kedves gyerekek, ezzel műsorunk mára véget ért. A boldog viszont hallás reményében szeretettel búcsúzik tőletek a ti Séva nénitek, vagyis Sajámos Éva szerkesztő műsorvezető, és kedves barátom, technikai munkatársunk Nagy Gábor. Mi is nagyon reménykedünk Istenünk kegyelmében, hogy műsorunkkal még jó sokáig együtt tudunk maradni, és hogy ti is hűséges hallgatóink maradtok. Nos, ezek után is minket itt találtok a Séva néni meséi című műsorban, minden szombaton, délután 2 órakor, na lehet, hogy pár perccel később, de mindenképpen szombaton 2-kor, és minden vasárnap 00:30-kor, vagyis 12 óra után 00:30-val. Ígérhettem, legközelebb mi is igyekszünk itt lenni, de addig is. El ne felejtsétek, hogy most vasárnap van anyák napja, ahol az anyukákat, nagyikat, dédiket is szeretettel köszöntsétek, hiszen nagyon sokat fáradoztak és szenvedtek már életükben, miközben a ti gondotokat viselték, és szerettek benneteket minden helyzetben. Ugyanakkor azt se feledjük el, hogy még most is drága pünkösváró időben élünk, ezért is kívánom minnyájunknak, hogy az ünnepet szívünkben, és ne a munkaszüneti napok sokaságában éljük meg. Így tehát Isten áldjon minnyájunkat, és legyetek jók, mert Jézussal tudtok!
1: Séva néni meséi. A Szól a Rádió hétvégi meseadása nem csak gyermekeknek, mert a Sajámosi Éva által szerkesztett műsor mindnyájunkat a jóra és szépre szeretné vezetni Jézus szellemében, ezzel adva boldog derűt és felüdülést a lelkünknek.

Néhány évvel ezelőtt egy titkos tesókártyát küldtem egy nagyon beteg barátomnak. Bátorítani akartam ezzel, ezért pár hónapon keresztül havonta egyszer elküldtem neki az aláírás nélküli titkos tesólapot. Egy másik hölgy is szinte minden héten küldött neki ilyen kártyát, aláírva. Bár ez a barátom nem ismerte őt, következetesen küldött kártyákat fényes borítékban, és mindig alá is írta mindet. Amikor a barátom a feleségével eljött a gyülekezetünkbe, felfedtem neki, hogy én voltam a titkos testvére. Annyira boldog volt, hogy rájött, én vagyok az. Nemrég megkérdeztem tőle, mit szól ahhoz, hogy aláírás nélküli üzeneteket kap. Ő őszintén válaszolt. Elmondta, hogy értékeli a lapokat, és hálás azért, hogy vannak emberek, akik imádkoznak érte, gondolnak rá, és rendszeresen küldenek neki bátorító sorokat.

A barátom azt is elmagyarázta, hogy bár szórakoztató lehet titkos tesókártyát kapni, hisz közben próbálod kitalálni, ki ez az illető, de amikor beteg vagy, nincs mindig energiád a találgatásra.

az aláírás nélküli kártyák nagyszerűek lehetnek a négy fal között élő emberek számára, ha valaki törött lábbal lábadozik, vagy ha valaki mindenféle ok nélkül kap kártyát, de mint olyan, aki túlzottan is beteg, azt mondta, hogy jobb szerette volna, ha a kártyát alá is írják.

kifejtette, hogy akár alá van írva a kártya, akár nincs, ő minden lapot nagyra értékel. Már csak az

Azért is, mert tudja, hogy valaki törődik vele, és fel akarja emelni. Amikor igazán rossz napokat élsz át, mondta, sokat jelentenek ezek a bátorító sorok.

Nagyra értékeltem az őszinteségét. Segített, hogy más szemszögből is lássam a dolgokat. Bátorító szolgálatomban megtanultam, hogy minden helyzetben bölcsességért kell imádkoznom.

Mindent megteszünk, ami csak tőlünk telik, hogy bátorítsuk a közelünkben élő testvéreket. A bátorítás erőt ad nekik, hogy elviseljék, amivel szembenéznek. Érzelmi és lelki támogatást nyújt, és megerősíti a Krisztusba vetett hitüket. A zsidókhoz írt levél 3. fejezetének 13. versében ezt olvassuk. Bátorítsátok egymást minden nap. A példabeszédek 12. fejezetének 25. verséből pedig azt is megtudjuk, szívének aggódása lesújtja az embert, a jó szó pedig megvidámítja. Bátorítsuk hát mi is egymást.

vigasztaljátok azért egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is. Tesszalonika beliekhez írott első levél, 5. fejezet, 11. vers.

Légy pozitív. Fedezzük fel az élet apró dolgaiban is, hogyan lehetnek pozitívak gondolataink, szavaink, cselekedeteink és szokásaink.

0: Nagyon örülök, hogy megtérült a rengeteg munkád. Kedves hallgatóink! Ennek a rövid kis műsornak, amely a pozitív gondolkodásról szól, lassan a végéhez érkezünk. Örülök annak, hogy együtt gondolkodhattunk arról, hogyan fedezhetjük fel az élet apró dolgaiban is azt, hogy pozitívak maradhassunk, még akkor is, ha néha vannak olyan helyzetek, történések az életünkben, amikor veszteséggel, kudarcokkal állunk szemben. Bár egyes emberek más véleményen vannak, nem így gondolkodnak. Tisza Kata írónő például ezt írja. Ha valamiben én nem vagyok képes hinni, akkor az a pozitív gondolkodásnak nevezett csomag. Rendkívül egysikúnak és redukáltnak találom. Épp egy veszteséget élsz meg, épp gyászolnod kéne, elhagytak, csalódtál, megbetegedtél, akármi, de mivel a környezet nem viseli el a frusztrációt, mert benne is szorongást ébreszt, ezért rád szól, hogy tessék már pozitívan gondolkodni. Az ember nem robot, nincs neki ilyen gombja, és ha van, azt elfojtásnak nevezik. Ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy nem élem meg a fájdalmam, elrejtem, és mosolyt erőltetek magamra, hogy kellemesnek találjanak. Sőt, akár elhitetem magammal, hogy jól van az, ami nincsen jól. Ilyen értelemben a pozitív gondolkodás káros, mert nem az egyén érzéseinek ad teret, hanem a társadalmi elvárásnak. Elismerem, valóban nehéz pozitívan gondolkodni, ha rossz dolgok történnek velünk, de ennek ellenére a legfontosabb, hogy ilyenkor se adjuk fel, és üzzük távol a negatív gondolatokat, mert ezek az egészségünkre is károsak. Példaként állhat előttünk Pál apostol, akit Isten hívott el egy hatalmas munkára, hogy az evangéliumot hirdesse. Nagyon sok szenvedést, megpróbáltatást, küzdelmet élt át. Ennek ellenére mégis mindig pozitív gondolkodású volt. Nem csüggett el. Örülni tudott, és énekkel dicsőítette az Urat még akkor is, amikor börtönbe került hitéért. A római gyülekezetnek írott levele 8. fejezete 28. versében így bátorította hittestvéreit. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Isten szeretik, minden javukra van. Ha ebben a tudatban élünk, akkor nincs okunk arra, hogy kedveszegetté váljunk, amikor nehéz helyzetbe kerülünk, hanem inkább koncentráljunk feladatainkra, és hessegessük el a negatív gondolatokat. Kérjük Isten segítségét, bízzuk rá életünket vezetésére, higgyük el, hogy ő szeret, és a rosszat is a javunkra tudja fordítani. Gondoljunk arra, lehet, hogy még rengeteg munka vár ránk, és számtalan akadályt kell leküzdenünk. Ha a pillanatokat megtöltjük munkával és értékekkel, ennek eredményeképpen tartalmasabbá és színesebbé válik majd az életünk. Az az állítás, mely szerint a legjobb, ha kibújunk a munka alól, egyszerűen nem igaz. Ha a kihívások és megmérettetések nélküli életre vágyunk, az olyan, mintha olyasmit szeretnénk, amiről hamar kiderül, hogy fabatkát sem ér. Idővel rájövünk arra, hogy az az időszak, amely során a legfontosabb értékek kerültek az életünkbe, az az idő volt, amikor a legtöbbet kellett dolgoznunk. A lényeg az, hogy mindig megtaláljuk a boldogságot a kihívásokban, a tevékenységünkben, mert a kemény munkával töltött pillanatok során ér majd a legtöbb öröm. Milyen hihetetlenül csodás, felbecsülhetetlen értékű esélyt kaptunk arra, hogy dolgozhatunk, tanuljunk, teljesítsünk, ami által fejlődhetünk, és magunkba szívhatjuk mindazt a gazdagságot, amellyel utunk során megajándékoz az élet. Mindig akad majd olyan munka, ami megtérül, és nem volt hiába való, és így van ez rendjén. Fontos, hogy örüljünk a másik ember sikerének is, ha látjuk, hogy milyen rengeteget dolgozik, és nem hiába igyekezett, mert eredményeket ért el. Fejezzük ki feléje elismerésünket, és őszintén mondjuk neki bátorítva. Nagyon örülök, hogy megtérült a rengeteg munkád. Gratulálok! Az ilyen kedves és szeretetteljes magatartás mindenkire jó hatással lesz. Arra is, akinek mondják, és arra is, aki mondja. Legyünk egymáshoz szívélyesek, megértőek, segítőkészek, mert ezzel a viselkedésünkkel nem irigyeink vagy ellenségeink, hanem barátaink lesznek, akik szintén viszonozni fogják felénk ugyanezt a magatartást, aminek a következménye egy boldog, örömteli élet lesz. Pál apostol ezen a téren is példa számunkra, mert mindig bátorította testvéreit, biztatta őket, hogy ne lankadjanak, és akkor tapasztalni fogják, hogy megtérül igyekezetük. A korintusi gyülekezetnek írott első levele 15. fejezetének a végén olvashatjuk üzenetét. Azért szeretett testvéreim, erősen álljatok, mozdíthatatlanul, buzgolkodván az Úrnak dolgában mindenkor, tudván, hogy a ti munkátok nem hiába való az Úrban. Hasonlóképpen kívánom minden kedves hallgatónknak ugyanezt. Tapasztalják meg, hogy munkájuk megtérül, az nem hiába való, és ennek együtt örülhetünk majd.
1: A műsort szerkesztette Kárpáti Petronella.

0: Isten fiai és leányai. A hit védelmezői.
1: A mai íge Júdás könyve 1:3. Tusakodjatok a hitért, amely egyszer s mindenkorra a szenteknek adatott. Gondolatok az ígéről. A bűnözés minden típusa növekbőben van a világon, és a föld megfertőztetett lakosaitól. Isten örök tervei beteljesedőben vannak, és mindennek vége elérkezett. Ez egy olyan idő, amikor akik Isten igazságát ismerik, azoknak fel kellene sorakozniuk Immanuel fejedelmének véráztatta zászlaja alatt, ki kellene állniuk, mint annak a hitnek a védelmezői, amely egyszer a szenteknek adatott. Ki kell nyilvánítaniuk a világ felé, mit is jelent Isten parancsolatainak megtartása és Jézus hitével rendelkezni. Világosságukat tiszta, erős sugarakban kell felragyogtassák azok útjára, akik sötétségben járnak. Krisztus katonái válvetve kell álljanak, hűségesen az igazság iránt, mint akik érvényt szereznek Jákve törvényének. Akik eltávoznak Isten világos rendelkezéseitől, a tévedést fogják támogatni, felsorakoznak Krisztus katonái ellen. Nyilvánvaló teszik, hogy ki a vezetőjük azzal, ahogy Isten igazságát üldözik, és elnyomó módszerekkel erőltetik a tévedést. Most jött el az az idő, amikor szilárdan kell megállni az igazság oldalán, és ahogy Isten mindenkinek megadta a befolyás mértékét, fel kell használják azt az Isten dicsőségére és társaik javára. Krisztus hűséges sáfárai közül egy sem lusta olyan időben, mint ez, és nem elégszik meg azzal, hogy egyszerűen önmagáért éljen. Akik közösséget ápolnak Krisztussal, ráébrednek arra, hogy minden oldalon vannak lelkek, akik az ő segítségükkel, példájukkal és befolyásukkal áldást nyerhetnek. Rájönnek, hogy olyan eszközök lehetnek, akiken keresztül Jézus munkálkodhat azok megmentéséért, akikért meghalt. Ez mindenki tapasztalata lesz, akik vallják, hogy hisznek a harmadik angyal üzenetében. Fiataloknak és öregeknek gazdag, örömteli és bőséges tapasztalatban lesz részük Krisztus vallásában.

0: Ezt már átéltem.
1: Ami volt, ugyanaz lesz majd, és ami történt, ugyanaz fog történni, mert nincs semmi új a nap alatt. Ha van is olyan dolog, amiről azt mondják, hogy új, az is megvolt már régen, megvolt már jóval előttünk. Prédikátor könyve, első fejezet, 9.-10. vers.

Ennek a beszélgetésnek most vége, jelentette ki Ádám édesapja. A fiú keresztbe fonta a karjait, és mereven bámult maga elé. Amikor aztán az autójuk megállt a piros lámpánál, Ádám kikapcsolta a biztonsági övet, és kiszállt az autóból. Hova mész? Vonta kérdőre az édesapa. Nem bírom tovább, apa. Gyalog megyek haza, ha egyáltalán hazamegyek-e még valaha. A lámpa zöldre váltott, hátul az autók dudálni kezdtek. Ádám édesapja bekapcsolta az elakadás jelzőt. A dühös autóvezetők sorra kikerülték. Ádám közben lassan távolodott, de még visszakiáltott. Te ezt nem érted, apa! Fogalmat sincs, hogy mivel küzdök.

A világ, amelyben élsz, különbözik attól, amelyben a szüleid éltek fiatalkorukban. Még a hideg is kiráz, amikor édesanyád segíteni próbál abban, hogy kiválaszd az iskolai ruhádat. Ha az édesapád próbál videójátékon játszani, még az első szintet sem képes teljesíteni. Mindketten rettegnek a számítógéptől. A leánytestvéred szokta beállítani a digitális karóráikat, és folyton meg kell mutatnod nekik, hogyan használják a házi mozi rendszert. Ezért van az, hogy amikor a szüleid megmondják, hogyan öltözködj, mit hallgass, kivel találkozz és mikor menj haza, te egyáltalán nem bízol abban, hogy tudják is, hogy mit beszélnek.

0: A szüleid nem ugyanabba az iskolába járnak, mint te. Talán nem is ezen a bolygón születtek, de biztos lehetsz abban, hogy hosszú ideje élnek ezen a földön, és picikét jobban értik ezt a világot. Még ha az ókorban is születtek volna, akkor is megértenék a mai kor kísértéseit és megpróbáltatásait. Amikor fiatalok voltak, talán más okból kifolyólag sodródtak a bajba. Minden korban felmerült az Isten elleni lázadás lehetősége, és mindenkinek választania kellett a jó és rossz között. Nincs új tehát a nap alatt.
1: Közreműködött Balázs László.

0: hír összeállításunk következik.
1: Családi nappal és színházi előadással ünnepli ezer éves fennállását ma a Váci Egyházmegye. Ebből az alkalomból egyházmegyei jubileumi napot tartanak ma, szeptember 19-én Vácott az egyházmegye székhelyén. A jubileumi napot egy 3 éves egyházmegyei lelkifölkészülés előzte meg, amelyben a plébániai és intézményi közösségek elmélyülhettek a személyes, megtérés, közösségi élet, evangelizáció témáiban, tanítások és tanúságtételek segítségével. A találkozó családi napként valósul meg, amely tanúságtétel az evangélium élet öröméről, arról, hogy testvérként tekintenek egymásra, hogy szeretettel fordulnak közösségeik tagjai és minden jó akaratú ember felé. A nap csúcspontja a hálaadó Szent Mise lesz a Váci Nagyboldogasszony Székesegyházban, amelyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az egyházmegye papságának koncelebrálásával és a jubileumi zászlók bevonulásával. Több koreai testvéregyházat is meglátogatott Steinbach József püspök. Kedden még a koreai presbiteriánus egyház, szerdán azonban már a koreai köztársaság presbiteriánus egyháza zsinatán vendégeskedett Steinbach József református püspök, a református egyház zsinatának lelkészi elnöke. Ezzel a magyar delegáció szakmai hivatalos programja gyakorlatilag véget ért. Steinbach József koreai programja kedden a koreai presbiteriánus egyház zsinati ülésén folytatódott, miután a két egyház hétfőn megújította a kereken 20 éve fönnálló együttműködési megállapodását. A magyar egyházi vezető szerdán már egy másik dél-koreai szőuli központú, a Koreai Köztársaság presbiteriánus egyházánál tett látogatást. A kapcsolat fókuszában a kölcsönös missziói együttműködés, az ökumenikus és teológiai párbeszéd, a társadalmi igazságosság és a béke előmozdítása áll. Steinbach József koreai látogatása során a megbékélés és a béke templomában is járt. Ennek megépítését a Koreai Köztársaság presbiteriánus egyháza kezdeményezte. Az építkezés 2024. június 6-án kezdődött, akkor mintegy 350 tag vett részt az alapkületételen és a békéért való imádságon. A templomot végül 2025. augusztus 11-én szentelték föl. Elismeri az egyházak szolgálatát a kormány. A miniszterelnökkel találkoztak a felekezetek képviselői. A nemzeti alaptanterv átdolgozásában és a hátrányos helyzetűek támogatásában is számít az egyházakra Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő és Tar Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter fogadta a történelmi egyházak vezetőit. A kormányfő biztosította az egyházakat, hogy az érvényben lévő megállapodásokat tiszteletben tartja, de az ország anyagi helyzetére való tekintettel mértékletességre kérte őket. A református egyház képviseletében Fekete Károly, a tiszántúli református egyházkerület püspöke, és Barna Sándor, a tiszáninneni református egyházkerület püspöke vett részt a találkozón. Steinbach József dunántúli püspök, a zsinat lelkészi elnöke egy korábban megszervezett hivatali utonban Dél-Koreában. Rajtuk kívül egyházi részről Erdő Péter bíboros érsek, Székely János a katolikus püspöki konferencia elnöke, Szemerei János az evangélikus egyház elnök püspöke, Prőle Gergely az evangélikus egyház országos felügyelője, Grósz Andor a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége elnöke, és Frölich Robert országos főrabbi voltak jelen. Az időjárásról. Őszies napok. Ma szombaton csökken a felhőzet, még sok napsütés is sugárzik, de néhol eső is eshet. Nyugati a szél, és 22-28 fokunk van. Vasárnap gyöngén felhős, és napos időre van kilátás, délután lehet eső. A nyugati a szél 23 és 28 fokkal valószínű.
0: Híreinket hallották.

0: Agora. Az ógörög Agora egyszerre volt piasztér és szentélykörzet. A Szólarádió Agorája a súlyos emberi, erkölcsi, társadalmi és világnézeti kérdések fóruma, ahol a különböző megközelítések között a keresztény nézőpont képezi az eligazodni kívánók számára a fogódzót és a perspektívát. Ebben a beszélgető műsorban a hallgatókkal együtt mérlegelünk, fontolgatunk, latolgatunk, gondolkodunk és meggyőződünk.
1: Kamarás István előadása.

Kérdések és feltevések. Az Európa szerte megfigyelhető keresztény, vallási és kulturális újjászületés hátterében a modern művészet is újra megpróbál az egyetemes tudásra, kép és képzeletvilágra építeni, ami az európai emberiség még oly szekularizált emlékezete is, elvenen újra meg újra, éppen a válság és szétesettség legmélyebb pontjain aktualizálható, írta Szilágyi Ákos. Bulgakov a Mester és Margaritájának és Markó Jézus az ember fia című táncdrámájának magyarországi fogadtatása és hatása úgy tűnik igazolja Szilágyi meglátását. Arról lehet szó, hogy az európai ember humanizációjában ismét nagyobb szerepet kaphat, mind a spiritualitás, mind a vallásosság. Hasonlót feltételeztünk, amikor Tarkovsky Stalker című filmjének befogadását különböző világnézetű csoportokból álló mintán vizsgáltuk. Nagyon fontos az időpont, még valamivel a rendszerváltás előtt. Ilyen kérdéseket kellett megválaszolnunk. A vallásosság tesz nyitottabbá a művészet iránt, vagy inkább a transzcendens, érzékletesen megjelenítő műalkotás tesz fogékonnyá a transzcendencia és a vallás iránt. A műalkotás kegyelme teszi-e a csodát, vagy a befogadó vallási szükséglete által szentelődik meg a mű és hat a műalkotás csodáson. Önmagában is hat-e a vallásosság, mint ösztönző, vagy éppen fékező tényező, vagy csak más tényezők, sajátos személyiség, ízlés és értékrend működése esetén lép hatályba. Egyáltalán hogyan viszonyul egymáshoz a befogadói kompetencia és a világnézet? Mint művészi alkotásokat befogadó egyének mennyiben, milyen mértékig alkotnak homogén csoportot, Józsa Péter terminusával kulturális blokkot a különböző világnézetű emberek? Melyik területen erősebb a vallásosság befolyásoló szerepe az alkotások kiválasztásában, a szöveg észlelésében, értékelésében, értelmezésében vagy hatásában? Hol vannak élesebb határok a műalkotás befogadásában, a meggyőződéses és a közömbös ember, az Isten hívő és az ateista, a keresztény vagy a marxista befogadó között? A művészi alkotás befogadása akár magányosan, akár közösségben, akár tömegben történik, hasonló lehet a vallási eseményhez. Egy-egy nagy művész lehet szent tekintély, vagy földre szállt Isten. Ugyanaz a művészi alkotás az egyik évben még tiltott, a másikban már tűrt, a harmadikban pedig már támogatott lehet. Ennek megfelelően a spirituális és vagy transzcendens és vagy vallási tematika vagy gondolat első megjelenésekor egyszerűen másságot és vagy újdonságot jelenthet. Fontos a kontextus, hiszen nem mindegy, hogy hol találkozunk ilyen tematikával. Egy vallásos labban vagy folyóiratban, egy szórakoztató tévéműsorban, egy lelki gyakorlaton, vagy éppen egy elektronikus hordozó segítségével a villamoson. Arról sem szabad elfeledkezni, hogy az okkal vagy ok nélkül vallásosnak nevezett művek kielégíthetik a vallásos vagy nem vallásos fogyasztót, gondoljunk a karácsonyi vásárok gicseire. Lehetnek a mentálhigiénés terápia eszközei, és persze lehetnek az újjászületés forrásai is, ám ne feledjük, ezek a funkciók és hatások ötvöződhetnek is. A csupán pótszert igénylő számára gyógyszerül is szolgálhatnak, és az ilyen-olyan lelki nyavajára bevett gyógyszer az egész embert is megtisztíthatja, és fordítva, a csodás erejű forrásból merített vizet egészen profán célra is fel lehet használni. Mind a vallásosság, mind a művészet betöltheti a pótszer, a gyógyszer és a csodaszer szerepét is. Ezért is olyan nehéz egymásra hatásuk vizsgálata.

Miért éppen a Stalker? Azért, mert ez a film nem sorolható sem a didaktikus és illusztratív vallásos hitbuzgalmi művek közé, de azok közé sem, amelyeknek tematikája részben vagy egészben vallási vagy bibliai, mint a Mester és Margarita vagy a Jézus az emberfia. Ez egy olyan művészfilmje, aki mélységesen, ugyanakkor roppant egyéni módon keresztény, aki keleti tudattal átélve a nyugatot szembeáll a piaci fogyasztói kultúrával, aki ugyanakkor nyugati tudattal élve át a keletet, szemben áll a totális állami kultúrával is. Erkölcsi beállítódása, ahogy első számú Tarkovszki kalauzaim Kovács András Bálint és Szilágyi Ákos is látják, leginkább Tolsztojéhoz hasonlítható. Tudtam, hogy a film többféleképpen értelmezhető, mindazonáltal tudatosan nem törekedtem a konkrét történet lezárására, hogy megfejtsem vagy következtetéseket vonjak le belőle, ezt átengedem a nézőnek. Szerintem a néző maga is képes rá, hogy saját megoldást találjon minden összefüggés és ellentmondás magyarázatára. Tarkovszki írta ezt utolsó filmjével kapcsolatban, és úgy érzem, ugyanígy érvényes ez a Stalkerre is. Tarkovszki példákat is hoz az Áldozat hozatal utolsó filmje lehetséges értelmezéseire. A vallásos, az okkultista, a pszichológizáló nézőt, de nem őket tartja a filmje érvényes nézőinek, hanem azokat, akik a hit jelképét, a kiszáradt fát tartják művel sarkalatos pontjának. Tekintve, hogy a Stalkernek is kulcsfogalma a hit, a zónajárás hasonlítható a kiszáradt fa öntözéséhez, és a Stalker olvasatai között is számolhatunk a polifóniát egy szólamra redukáló, vallásos, okkultista, pszichológizáló és másféle egydimenziós olvasatokkal, továbbá azokkal a nézőkkel is, akik tekinthetik kalandfilmnek, katasztrófafilmnek, szifinek vagy politikai allegóriának. Ennek is van némi jogosultsága, hiszen a film kétségkívül utal a sztálinista totális államra és a csernobili katasztrófára. Utóbbira azért is, mert elhangzik benne, a Jelenések könyvéből a 6. pecsét feltörését idézve, hogy nagy földrengés támadt. Kutatásomra még 1988-ban került sor. 10 alkalommal különböző helyszíneken vetítettük le a filmet. A 432 kérdezett 55%-a középiskolás, 16%-a főiskolás és egyetemista, 22%-a diplomás volt. A férfiak és nők aránya 45% és 55%. A világnézetet vizsgáló 5 kérdésre kapott válaszok alapján 5 csoportot alakítottam ki. Egyháziasan vallásosak 31%, maguk módján vallásosak 20%, nem vallásos istenhívők és istenkeresők 20%, világnézetileg közömbösök 13% és ateisták 16%. Az önkitöltős kérdőív 3 részből állott. Az első rész kérdéseire a film megnézése előtt válaszoltak, ebben az ízlésre, a filmismeretre, az értékrendre, a világnézetre, a vallással való kapcsolatra és a toleranciára vonatkozó kérdések szerepeltek. A film megtekintése után sorra kerülő 2. részben szerepeltek a fogadtatásra és a befogadásra vonatkozó, nyitott, és csak az ezek megválaszolása után kézbe adott 3. részben a zárt kérdések.

Észlelés és felidézés. A regények esetében a részletekre emlékezés és a mű megértése között akár fordított arányosság is fönnállhat, a filmek és képek esetében a részletek megragadása is szükséges az egész megértéséhez, állapítja meg Józsa Péter. Nyilvánvaló, hogy a fölidézés és az észlelés között összefüggés van. Mitől függ a percepció? Allport joggal nevezi a percepciót procepciónak, hiszen a műalkotás befogadója nem tiszta lapra észlel. Mi minden befolyásolhatta esetünkben a film észlelését? Számolni kell mindenféleképpen a befogadás közvetlen körülményeivel, vagyis azzal, hogy éppen akkor milyen hangulatban, pszichofizikai állapotban, mire hangolva ült le a néző a vetítővászon elé. Fontos szerepet játszhatott az esztétikai érzékenység, valamint általában a filmnyelvnek, de ezen kívül még Tarkovszki nyelvének ismerete. Legfontosabbnak a 15-19 éves vallásosok észlelése bizonyult, a skála másik végpontján a 15-19 éves közömbösök helyezkedtek el. A nem vallásosok körében a 20-40 éves ateisták észlelése volt a legfontosabb. Könnyebb magyarázni azt, hogy miért pontosabb az idősebbek észlelése, hiszen filmműveltségük is teljedelmesebb lehet, márpedig Józsa Péter eléggé meggyőzően bizonyította azt, hogy a részletekre emlékezés korrelál a filmműveltséggel. Nehezebb megválaszolni azt a kérdést, miért működött legjobban az alacsonyabb filmműveltségű vallásos tizenévesek észlelése emlékezete. Elsősorban arra gondolhatunk, hogy a vallásosság ellensúlyozta az ízlésbeli hiányosságokat. Ez esetben viszont az a kérdés, miért nem növelte a vallásosság az észlelés és a fölidézés hatékonyságát a náluk idősebb vallásosok körében. Lehetséges az is, hogy a tizenévesek másra, például kevésbé lényeges részletekre emlékeztek, inkább amire ők jobban emlékeztek, például a száraz alagút, a romos ház, a vízcsöpögés, a kakuk hangja, a pohárkoccanás, a szél zúgása, a szent kép. Semmiképpen sem tekinthető mellékes elemeknek. Lehet, hogy a tizenéves vallásosokat jobban megfogta, jobban magához rántotta, jobban beléjük véste magát ez a film. Erre a kérdésre viszont hamarosan választ kapunk.

Fogadtatás és értékelés. Feltűnően kevesen utasították el ezt a filmet a kérdezettek közül. Mindössze 2% volt az egyáltalán nem tetszett, és 5% a nem tetszett válaszok aránya, és kevesen maradtak, közömbösök, mindössze 4%. Meglehetősen nagy, 27% azoknak a hányada, akiknek tetszett is, meg nem is a film. Feltehetően vannak közöttük olyanok, akik közelebb állnak az érintetlenül maradtakhoz, mint a legmélyebben érintettekhez. Kisebb, 22% azoknak az aránya, akiknek tetszett, de nem nagyon ez a film, és a legtöbben, némi meglepetésre, 32% abba a körbe tartozott, akiknek a film nagyon tetszett. Végül olyanok is akadtak néhányan, 3%, akiknek ez a film tetszett legjobban az addig látott filmek közül. Legjobban az egyháziasan vallásosoknak tetszett a film, utánuk a maguk módján vallásosak és az ateisták, majd a nem vallásos istenhívők és istenkeresők következtek, és legkevésbé a közömbösöknek tetszett. A film művészi értékének megítélése szinte tükörképe volt a fogadtatásnak. Ami a kivételt illeti, főleg a nem vallásosok körében akadtak olyanok, akiknek a nagyon magasra értékelt film, ha tetszett is, nem jelentett különösen nagy élményt.

Hatás. A megadott válasz lehetőségek alapján a film legtöbbeket elgondolkodtatott, 69%, sokaknak fejtörést okozott, 51%, elég sokak számára új összefüggéseket tárt fel, 39%, látókörüket tágító, 32%, megrendítő, ugyancsak 32%, újat mondó, 31%, fölkavaró, 29%, és fárasztó, 38% volt, de úgy szólván senkit sem gyönyörködtetett, szórakoztatott. Faktoranalízissel 4 hatásirányt különítettünk el. A szórakoztatás, ami csupán a közömbösök körébe fordult elő, csalódás, ami leginkább a közömbösök legkevésbé az egyházgyasan vasosak körébe fordult elő, az addigi helyzetből való kimozdulás, ami a vallásosok körébe volt gyakoribb az átlagosnál, legritkább a közömbösök és az ateisták körében, végül az érzelmi és értelmi megrendülés volt a leggyakoribb hatásirány, ami leginkább a 21-40 éves vallásosok, leginkább a közömbösök és az ateisták között fordult elő.

A film betájolása. A kérdőívben szereplő 20 válasz közül a filozófikus, az elmélkedő és a lélektani kapta a legmagasabb átlagosztályzatokat. Ugyancsak faktoranalízis segítségével 4 betájolás típust alakítottunk ki. A filozófikus, ami a 20-40 éves istenhívők és istenkeresők, valamint a hasonló korú marxista ateisták körében volt a leggyakoribb. A titokzatos, ami elsősorban a 15-19 éves ateisták és egyháziasan vallásosok, a 20-40 éves istenhívők és istenkeresők körében volt jellemző, és legkevésbé a 20-40 éves egyháziasan vallásosak és a marxista ateisták között. Kellemes, ami mindegyik csoportban csak nagyon alacsony arányba fordult elő, végül a mesterkélt, ami legnagyobb arányban a 15-19 éves közömbösök, legkevésbé pedig az egyháziasan vallásosok és az ateisták körébe szerepelt.

A zóna értelmezése. Mivel titok, a zóna nem határozható meg ilyeténképpen, hogy a zóna nem elég, mint, ugyanis a zóna éppen, hogy egy egyéb mint típusú hely, jelenség, létállapot. A szakértői megállapítások között akadnak élesen, végletesen eltérőek is. Bújdosó Dezső egy süllyedő világnak látta a zónát, Lefanyut egyfelől a gulágra emlékezteti, másfelől viszont a varázsfuvola szépségére. Schnee Péter a Solaris bolygójához érzi hasonlónak a zónát, Radnóti Sándor misztikusnak és fantasztikusnak, idegennek és fenyegetőnek érzi, olyan világnak, amelyben a kereső boldogtalansága a meghatározó, akár a mesében. Allemannó élőlénynek tartja, akár a Solaris bolygóját, mely tudattal és érzékenységgel rendelkezik. Prédál szerint a zóna az ember tudatalanja. Balassa Péter a megvilágítás és a megvilágosodás helyének tartja, mely a kultúra addigi értékeit újrafogalmazásra provokálja. Tükörhely, amelyből önmagunkat láthatjuk, olyan hely, amely a paradicsomi és az apokaliptikus, valamint a megváltásbeli dimenziók egyidejű szemléletét kívánja meg. Gáspár Csaba László magának a létnek tartja a zónát, de minden hivatásos nézőnél inkább transzcendens valóságnak, mely próbatétel, a megváltást kereső, vándorló ember jelképe. Szilágyi Ákos és Kovács András Bálint szerint olyan hely a zóna, mely a téridőből is elérhető, akár már a téridőben, a zónabeli utazás belső út a tudat alá, az időtlenbe, az örökké valóba, így emlékezés és meditáció is. A kutatók által fölkínált zóna értelmezések közül az erkölcsi újjászületés helye lett a leginkább elfogadott valamennyi világnézet csoportban. Az alkalmas hely az elmélkedésre és a lelki gyakorlatra, az istenhívőknél és istenkeresőknél, a tisztító tűz a teistáknál, a véletlen és a kiszámíthatatlanság jelképe az ateistáknál, a csupán egy elhagyatott hely egy korábbi katasztrófa színhelye a közömbösöknél, a nem is létezik, az ateisták körébe talált az átlagosnál nagyobb mértékű elfogadásra. Most hallgassuk meg a Tarkovszki film zeneszerzőjének, Artyemjovnak zenei meditációját, mely igazából idézett a film zenéjéből.

A Stalker értelmezése. Egy olyan műben, melyben az elvont jelenik meg közvetlenül érzéki alakban, vagyis az egyesben az általános, igen nehéz dolga van a hősöket megítélni igyekvő, életútjukat rekonstruálni próbáló, helyzetükbe önmagukat beleélni megkísérlő nézőknek. Márpedig a Stalker az egyes szintjén, mint a hősök élettörténete, egyszerűen értelmezhetetlen. Mit tehet a néző? Megpróbálhat a szokásos módon viselkedni, ismert hősökhöz hasonlítja őket, jel mi voltukat történetté egészíti ki, szociológiai és pszichológiai sémákat kereshet, megítélheti cselekedeteiket. 5 szereplő két egymást részben átfedő halmazt alkot. Mindegyikben 3 vannak. Az egyik kör a 3 vándor,

Így érzi a laikusoknak is 4%-a. Fred Szátó az ipari korszak apokalipszise zarándokát, a misztikus exaltációt és a felesleges embert látja benne, aki egyszerre hasonlít Hamletre és Don Quixote-re. A laikusok körében is akadnak, akik vallási fanatikust, 7%, vagy modern Hamletet, 8% látnak benne, még többen, akik zarándokot, 25%, valamint néhányan Szent Ferenc modern változatát. Báron György és Matusevics, valamint Le Fanyu, a Miskin típusú szent félkegyelműt látják benne. A laikusok 8%-a tartja Miskinhez hasonlónak, 13%-a félkegyelműnek, 14%-a gyermeknek maradt felnőttnek. Sitova eltévedt bárányokat vezető apostolnak nevezi a Van Gogh arcú stalkert. A laikusok közül is szép számmal értelmezik prófétának. Radnóti Sándor is félkegyelműnek gondolja, szerinte a stalker azért vezet, mert keres, méghozzá a megváltást és az ehhez vezető utat, a gyöngességet és az alázatot. Gáspár Csaba László szerint a stalker számára a hit problémátlan, nem reflektált, ezért válik tragikus figurává, mert hite kommunikálhatatlan, példája követhetetlen. A stalkerre tehát jócskán ráillik az egyszerű hívőjelző is. A laikusok közül legtöbben 45% ilyennek látják őt. Balassa Péter szerint a stalkerség életfogytiglani párbeszéd a transzcendenciával. Kovács András Bálint szerint a stalker nem valamiféle csingacsguk vagy bőrharisnya, hanem lelki vezető, pap, a zóna vallás hirdetője. A zóna papja ő, akinek szabadsága, mint ezt Le Fanyu is hangsúlyozza, önmagáról való lemondásában van. Volt még egy értelmezés típus, ami csak a laikusok körébe fordult elő, méghozzá nagyobb arányban, stalkernek Jézussal való azonosítása. A stalkert Jézussal azonosítók valamennyien teisták, többségük egyháziasan vallásos. Hogyan lehetne Jézust belelátni a stalkerbe? Ha emlékezünk arra, hogy Heinrich Böll Dostojevszki félkegyelméjét tekintette a legjobb Jézus regénynek, akkor ebben a félkegyelműben is fel lehet fedezni jézusi vonásokat. Mégis ezek redukáló értelmezések. A stalker kétségkívül jézusi vonásokkal is rendelkezik, de ő nem istenember, hiszen az istenember Jézus semmiképpen sem nevezte volna magát tetűnek. Kérdőívben fölkínált stalker értelmezések felét a különböző világnézetűek eléggé eltérően ítélték meg. A leginkább elfogadott vezeklő, a nem vallásos férfia, az egyszerű hívő ember, a 15-19 éves vallásos férfiak, a próféta, mint keresztelő Szent János, a 15-19 éves teisták, a zarándok, a vallásos férfiak, az álmodozó közömbösök, a gyermeknek maradó, a 15-19 éves vallásosok és a 20-40 éves ateisták, a bölcselő, a 20-40 éves ateisták, a félkegyelmű közömbösök, a modern Szent Ferenc, a 15-19 éves vallásos férfiak, a művész, a 15-19 éves vallásosok, a vallási fanatikus, a közömbösök, az igazi értelmiségi és a modern miskin, az ateisták, a csavargó és a szemfényvesztő, a közömbösök és az ateisták körében volt a legelfogadhatóbb értelmezés. Faktoranalízis segítségével háromféle stalker értelmezést lehetett elkülöníteni, a félkegyelmű, ez a legritkább, a bölcselő, leginkább az ateisták, a próféta pedig a 15-19 éves vallásosok körébe. A zarándok, ez volt a leggyakoribb, az istenhívők és az istenkeresők, valamint a 15-19 éves ateisták körébe fordult elő leggyakrabban.

Átfogó értelmezések. A hogyan értelmezi ezt a filmet kérdésre, a kérdezetteknek csak 4/5-e válaszolt. Arányuk a 15-19 évesek körében érthetően másfélszer annyi, mint az iskolázottabb idősebbek körében. A válaszolók 3%-a azt felelte, nem érti a művet. Föltehetően a nem válaszolók jó része hasonlóképpen. Arányuk a közömbösök körébe volt a legnagyobb 10%. Továbbá 8% jelezte, hogy nem, vagy nem egészen érti a művet, de azért megpróbálkoztak az értelmezéssel. Az értelmezéseknek 6%-a volt tényszerű, a történéseket ismertető leírás. Jóval gyakoribb volt a szereplőkbe kapaszkodó, s viselkedésüket elemezve a film üzenetét kibontó értelmezés. Az 5 világnézeti csoport harmada fele tartozott ebbe a kategóriába. Az egyháziasan vallásosak és a 20-40 éves ateisták kivételével valamennyi csoportban ez volt a leggyakoribb értelmezés típus. A harmadik értelmezés forma az általánosítás volt, ami természetesen épp úgy lehetett redukció, mint elemzés vagy szintézis is. Ez a típus az egyháziasan vallásosok körében volt a legkedveltebb, 50%, és az istenhívők és istenkeresők körében a legkisebb arányú. 13% volt az elemző összegező értelmezés típusok aránya. Az összegező értelmezések jelentős részében nem volt utalás a szereplőkre, a többiekben viszont rendre felbukkant egy-két vagy több figura. Legritkábban a kislány, legtöbbször a stalker. A stalker feleségének és kislányának szereplése az értelmezésekben a teisták, az írói és a professzoré pedig a közömbösök és az ateisták körében volt a leggyakoribb. Nem csak a laikus, hanem a hivatásos nézők átfogó értelmezései között is szép számmal akadtak erőteljes redukciók, ide tartoztak azok az elképzelések, melyek szerint a stalker katasztrófa film, negatív utópia, vagy éppen politikai parabola. Az emberi lélek és a moralitás áll az értelmezések következő csoportjának tengelyében, Prédál szerint a film központi kérdése az identitás, valamint az, hogy senki sem vállalja a személyes boldogságot. Kozma Ilona azt emeli ki, hogy hinni nem könnyű, különösen azoknak, akik átgondolják múltjukat, megpillantják benne az elrontott jövőt. Báron György az önfeláldozásban és a szeretetben találja meg a film megoldását. Hasonlóképpen Muszienko is, aki szerint a film üzenete az, hogy a technika hatalma alá kerülő ember megmenekülésének egyetlen útja a szeretet és a kölcsönös megértés. Rubanova a maximális erkölcsi erőfeszítésben, Zaj László az emberi pusztítás következtében létrejött sívár környezettel daszoló szabadságban és kötelességben fogalmazza meg a mű fő gondolatát. Frecciato már azok közé tartozik, akiknek értelmezései polifónikusak. Ő úgy magyarázza ezt a filmet, hogy hőseik kárpótlásul hiányaikért fölfedeznek önmagukban olyan képességeket, melyek az emberi lélek általános tulajdonságai. Kovács András Bálint szerint a zónavallás az a hit, hogy a civilizációt rá lehet ébreszteni közösségi funkcióira, az embereket ki lehet mozdítani materiális önzésükből azáltal, hogy élményé tesszük a civilizációs stratégiák működés képtelenségét. Schnee-Péter szerint a Dosztojevszkijji fölfogás Tarkovszki úgy értelmezi át, hogy a tradicionális orosz fölfogás, melynek pillére a szenvedés és a szeretet, mellé az elutasított nyugati individualizmust is beemeli, és ütközteti őket. Mindemellett Schnee-Péter is úgy véli, hogy a zónajárók legalább a kérdésekig eljutottak. Balassa Péter szerint a film kérdése az, hogy megvan-e bennünk az erkölcsi transzcendencia. Szilágyi Ákos olvasatában a zarándokút eredménye az erkölcsi tökéletlenség tudatáig, a tanástalanságig, a rezignációig, vagy a hit előszobájáig való eljutás.
A vallásosok körében jóval nagyobb arányban előforduló értelmezések a következők: belső világ, lélek, Isten, Jézusi, keresés, méltóság, remény, tisztaság, lelkiismeret, út. Az ateisták körében lehetőség, művészet. Az egyháziasan vallások között ember, hit, küzdés, vezető, megtorpanás. A társadalmi, erkölcsi, lélektani, filozófiai, léttani és a vallásos értelmezés elemek arányát tekintve a különböző világnézetek között igazán nagy eltérés nem alakult ki, csupán a vallásos elemek esetében. Legritkábban az értelmezések egyharmadában a szociológiai elemek bukkantak elő, legnagyobb arányban az istenhívők és az istenkeresők körében. A valamennyi világnézeti csoportban leggyakoribb az értelmezések 4/5-ében előforduló elem a lélektani volt. De nem volt sokkal kisebb a magyarázatok 2/3-ába fölbukkanó filozófiai és erkölcsi elemek aránya sem. Az erkölcsi elemek a teisták értelmezéseiben bukkantak elő leggyakrabban. A vallási elemek az egyháziasan vallásosok körében fordultak elő legnagyobb 58%-os, és a közömbösök és ateisták körében pedig a legkisebb, csak 23%-os arányban. Módonban állt másfelől is megvilágítani a világnézet és az értelmezés kapcsolatát, hiszen a kérdezettek a film megtekintése előtt a film gondolat világával kapcsolatos megállapításokat is minősítettek. Az összefüggés eléggé egyértelmű. Aki az író és a professzor attitűdjére hangolódva közeledett a filmre, jobban ki volt téve a racionalizáló redukciók csapdáinak. Akik a stalker és a felesége attitűdjére hangolódva közeledtek a filmhez, inkább mentesek maradtak a racionalista redukcióktól. Adódott egy másik fontos tanulság is, az író és a professzor mentalitását magukénak érzők is ugyanúgy eljutottak ahhoz az értelmezéshez, hogy a zarándokút legfontosabb eredménye erkölcsi tökéletlenségük tudata, és ahhoz, hogy a zóna hatására eljutottak a lázadástól a tanástalanságig, ami azt bizonyítja, hogy a befogadó csak befolyásolt, de nem determinált. Faktoranalízissel három átfogó értelmezés típus rajzolódott ki. A ráció, ami az ateisták körébe fordult elő leggyakrabban, az egyháziasan vallásosok körében pedig legritkábban, de eléggé alacsony volt a maguk módján vallásosok körében is. Az áldozat, ami az ateisták, a közömbösök és az egyháziasan vallások körében volt a legkisebb arányú. Harmadikként pedig a katarzis, ami az ateisták kivételével valamennyi csoportban nagy arányú volt, a 20-40 éves maguk módján vallásosok és a 15-19 éves ateisták körében volt a legmagasabb.

0: A világnézet súlya a befogadás befolyásoló tényezők között. A stalker fogadtatásában, beleértve az értékelést is, hatásában és minősítésében, az ízlés értelmezésében azonban a világnézet játszott nagyobb szerepet. Mindkét tényező nagyobb szerepet játszott a film fogadtatásában, mint az életkor, és sokkal nagyobbat, mint a nemi hovatartozás. Ami a film betájolását illeti, nagyjából ugyanazt a filmet látták a különböző világnézetű, ízlésű, nemű és életkorú nézők, de eléggé eltűrő módon fogadták és értelmezték, és eléggé különböző hatással volt rájuk, kivált kép a különböző világnézetűekre és ízlésűekre. A világnézetnek elsősorban a műalkotás racionalizálható ideológiai világnézeti tartalmában van dolga, és elsősorban a műalkotás ideológiai lefordítását befolyásolja. Mivel azonban a világnézet áthatja az attitűdöket, érzelmeket és az értékrendet, és azok a világnézetet, mégiscsak szó lehet a világnézetnek általában a befogadás befolyásoló szerepéről. A stalker befogadásában jelentős eltérés a vallásosok és nem vallásosok, az egyháziasan vallásosok és a maguk módján vallásosok, az Isten hívők és az ateisták, valamint a valamiben hívők és a közömbösök között volt tapasztalható, a legnagyobb távolság pedig az egyháziasan vallásosak és a közömbösök között. Nagyobb mértékű, mint az egyháziasan vallásosok és az ateisták között. Mindez a vallási közömbösség és az esztétikai közömbösség együttjárását is sugallja. A fejlett ízlés azt is jelenti, hogy a befogadó olyasmire is fogékonyá válik, aminek tartalma különbözik értékrendjétől. A túl sűrű hálón nem képes átjutni az új, ez a kétségkívül védettséget is jelentő szilárd világnézeti meggyőződés a mozgékonyságot gátló páncélhoz és a rálátást akadályozó sisak rostélyhoz is hasonlítható. A stalker befogadása esetében is így működött sokszor a világnézet, akkor a szélesebb befogadói horizonttal és többféle művészeti nyelvrendszer ismeretével nem jellemezhető ízlés nem tette a világnézeti meggyőződést rugalmassá. Hogy ez csak az ilyen, a transzcendenciát érzékletesen megjelenítő meditatív művek esetében van-e így, vagy minden műalkotás esetében, ennek a megválaszolására további kutatások szükségesek. A stalker nézőiben a világnézet és a fejlett ízlés erősítették egymást, és ez a megállapítás esetünkben leginkább a vallás és a fejlett ízlés szövetségére érvényes. A vallásosság azonban csak egy bizonyos fejlettségű ízlés esetében növelte a társszerzői befogadás esélyét, míg a fejletlen ízlés és a külsődleges bigott fundamentalista vallásosság együttese hatásosan rontotta a befogadás esélyét. Az egyházias vallásosság nem jelentett hátrányt az egyházi tanításhoz és a rendszeres vallásgyakorláshoz kevésbé kötődő, látszólag szabadabb vallásossággal szemben, sőt, nem egyszer némi előnyt is. Az egyházi gimnáziumok diákjai, a vallási kisközösségek tagjai és az elmélyülten vallásos diplomások körében az egyházhoz tartozás egy még ma is aktuális hagyományból merítés lehetőségét jelentette, és általában kedvező feltételt a stalker típusú művek befogadásához. A legtöbb akadályt nem is önmagában a közömbösség, hanem a praktikista és racionalista magatartás jelentette, mely a vallásos csoportokban is előfordult. Talán nem sokkal ritkábban, mint másutt. Ám lehetséges, hogy a keresztény teizmus sok esetben képes volt ellensúlyozására. Bebizonyosodott, hogy a vallásos befogadók eléggé sajátos arc élő befogadói kört, Józsa Péter kifejezését használva, kulturális blokkot képeznek. Megfordítva, a vallásosság, illetve a transzcendencia iránti fogékonyság mint fontos magyarázó tényező bújhat meg egyéb, a kutatók által gyakrabban vizsgált tényezők mögött. Ez a Tarkovsky film máig igen hatásos Magyarországon, ami elsősorban azt jelenti, hogy a nézői közül kevesen maradnak közömbösek, s a jelentős arányú csonkító redukciók ellenére is szép számmal akadnak a befogadásban átlépők. Mint a transzcendenciát érzéketesen megjelenítő film, érthetően valamivel nagyobb arányban ragadja meg a vallásos embereket, de mert jelentős alkotás a vallását nem gyakorló, csak fejlett ízlésével és Isten keresésével, Isten hiányával, világértelmezés szükségletével transzcendáló homo religiosusnak is komoly esélye van a művel való bensőséges kapcsolatra. Égetően időszerű az alkotás, meg az üdvözülés kérdése végrendelkezett Andrei Tarkovsky, és stalkereket rendelt mellénk, hogy a sűrű hálót képező körülmények közepette átkúszhassunk a téridőből az ötödik dimenzióba, hogy ráléphessünk az alkotás, a szabadság és az üdvösség útjára. Semmilyen változás nem boldogít, ha nem emelkedő irányban történik, figyelmeztet Teilhard de Chardin, s a fáradtakkal, akik számára az élet már csak tévedés vagy kifogás, meg az élfhajhászokkal, akik számára az élet nem cselekvés, hanem betelés az jelen perceivel, mintha csak az íróra és a professzorra utalt volna, Chardin szembeállítja a tüzes szívűeket, mi a Tarkovsky film befogadói, így mondhatnánk, a stalkereket, akik számára az élet haladás és felfedezés. Haladás azon az úton, nem az egyenesen, nem a legrövidebben, amely egyben az igazság és az élet is. Amikor Tarkovsky arra figyelmeztet, hogy a művészetnek nem a művész belső világát kell kifejeznie, hanem az emberiség útját az igazság felé, akkor arra az igazságra gondol, mely nem játszható ki a körülmények igazságaival, amelyekkel a befogadó is terhes, amelyeknek sűrű hálója megakadályozhatja az érzéketesen megjelenített, elővarázsolt igazság behatolását. Persze komolyan kell venni a körülmények igazságait is, ezt teszi a befogadást vizsgáló szociológus is, de ezekre felesküdni azért árulás lenne. Márpedig hajlamosak vagyunk az árulásra, még mi ilyen-olyan lógusok is. Hajlamosak vagyunk az értelmest, az észszerűvel fölcserélni, a titkot vegyelemezni, a vágyat és a reményt, mert nem mutatkozik észszerűnek és hasznosnak, fölrobbantani, mint a professzor is akarta. Nem számolunk eléggé azzal, az alkotók és befogadók egyaránt, hogy ihletünkről kiderülhet csak üveggyöngyök, tehetségünkről, hogy erősen korlátozott, mint az írójé is. Az a kérdés, hogy tudunk-e, merünk-e ilyenkor, ilyen körülmények ellenére is átlépők lenni. A hitemberei, bizonytalanul a bizonytalanba kalandozó, hites félkegyelműek, önzetlen közvetítők, a lét és az itt lét határán ügyködő, alázattal kalauzoló stalkerek lenni. És mint a filmbeli stalker is. Az a kérdés, megmaradt-e, megszületette bennünk a gyermek, a gyengeségével erős, a hajlékony, a tiszta, a bűvölésre képes. Tudjuk-e, merjük-e tenni a dolgunkat, csodálkozni azon, amin csodálkozni kell? Nem a páholyból, nem fölülről, hanem belülről. Gazdannak lenni annyi, mint rabnak lenni. Rabja lenni, mint Tarkovsky írja, annak a tehetségnek, melyet megadatott hordoznia. Tartozik vele Istennek, akitől kapta. Nem szabad ezt az adományt kompromittálnia, és alázattal kell vele sávárkodnia az emberek között, akiknek szinte hálával tartozik. Az embereknek, akiknek szolgálatára rendeltetett, ilyen szabadságra ítéltetett szerintem a művész, aki azért alkot, hogy létezzék, vagyis üdvözöljön, és ugyanerre a szabadságra ítéltetett, a művészi alkotás olvasója, nézője, hallgatója is, hogy társszerzőként, befogadóként együtt létezzen, üdvözüljön a szerzővel. Így válik az üdvösségre nyitottság, vagyis a hit szerve a befogadás szolgáló alkotásnak és az alkotó-teremtő befogadásnak egyszerre föltételévé és céljává. Kedves hallgatóink, Kamarás István előadását hallották Tarkovszky Stalkerének különböző világnézetű befogadóiról.
1: Kedves hallgatóink! Agóra. Erkölcsi, társadalmi és világnézeti kérdések fóruma. Kamarás István fontolgató, latolgató, gondolkodó műsorát hallották.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe Ok az örvendezésre. A mai ige Szofóniás 3:17. Veled van Istened, az Úr. Ő erős és megsegít. Boldogan örül neked, megújít szeretetével, újjongva örül neked. Gondolatok az ígéről. Micsoda nagyszerű íge ez. Az uraknak ura népével van, hatalmának királyi fenségében. Jelenléte már önmagában is békességgel és reménységgel tölt el bennünket. Végtelen erő rejlik Istenünkben. A hívők gyülekezetében lakozik, ezért népe újjongva örvendezhet. Isten nem csak köztünk van, hanem kegyelmével állandóan munkálkodik is közöttünk. Megsegít mindig. Innen a neve is, Jézus a szabadító. Ne féljünk ezért semmi veszedelemtől, hiszen neki van hatalma arra, hogy megmentsen. Ez azonban még nem minden. Jézus Krisztus mindvégig ugyanaz marad, mert szeret, és szeretetében találunk nyugalmat. Soha sem fog megszűnni szeretni. Abban találja örömét, hogy szeret, sőt újjongva örül azoknak, akiket szeret. Mindez csodálatos. Mikor Isten befejezte a teremtés munkáját, nem énekelt, egyszerűen csak azt mondta, íme igen jó. Amikor azonban a megváltás műve fejeződött be, a Szent Háromság olyan örömöt érzett, amilyet csak az újjongás szó tud valamelyest kifejezni. Gondold ezt meg, és álmélkodjál. Krisztus mennyegzői dalt énekel választottai fölött. Ők a szerettei. Bennük van öröme, nyugalma, éneke. Úr Jézus, taníts minket mérhetetlen szereteteddel, hogy mi is tudjunk szeretni téged, és örvendezve szenteljük neked életünket. Holnap, vasárnap ér véget a Szakrális Művészetek Hete. Több száz ingyenes programmal, koncerttel, kiállítással, sétával, irodalmi esttel, színházi előadásokkal, filmvetítésekkel várta eddig is közönségét, és még holnapig, vasárnapig lehet részt venni a 20. Árszakra Fesztiválon. Reményt és jövőt adok nektek. Ennek az igének a gondolatisága határozza meg az idei fesztivált. A Jeremiás könyvéből vett sor a szervezők szerint egyszerre adja az idei fesztivál üzenetét, és visszautal az első Árszakra mottójára is. A Szakrális Művészetek Hete nem kisebb vállalkozás, mint annak demonstrálása, hogy hit és művészet kard-karba ültve a 21. században is képes fölmutatni az igazság béketeremtő lehetőségét. Mária Pucs adott otthont az Európai Keleti Katolikus Püspökök találkozójának. Szeptember 15-e és 18-a között 14 európai országból közel 50 püspök, általános helynök és diakónus gyűlt össze a Mária Pulcsik egy helyen, hogy együtt imádkozzanak, valamint megosszák egymással egyházaik lelkipásztori tapasztalatait és az előttük álló kihívásokat. A találkozót a Magyar Görög Katolikus Metropólia szervezte az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának égisze alatt. Az idei találkozó a Mária Pulcsi Isten szülő ikon első könnyezésének 330. évfordulóján volt. Az időjárásról. Őszies napok. Ma szombaton csöken a felhőzet, még sok napsütés is sugárzik, de néhol eső is eshet. Nyugati a szél, és 22-28 fokunk van. Vasárnap gyöngén felhős és napos időre van kilátás, délután lehet eső, a nyugatias szél 23 és 28 fokkal valószínű.
0: Híreinket hallották. A hit győzelme. A mai időben égető szükségünk van olyan lelkilátásra, amely segít tájékozódni a mindennapi életünkben, döntéseinkben, kapcsolatainkban. Olyan lámpások, amelyek biztosan elvezetnek utunk végső céljához.
2: Isten parancsolatai. Isten parancsolata az a teremtői szándék, aminek alapján világunk a mindenható szeretetéből megszületett. Mivel Isten az örök leszek, a törvény legtömörebb összefoglalása az a legyen, aminek alapján a mindenség létrejött. Isten törvénye a világegyetemnek és az emberiségünknek tervrajza. A bűn, a törvény tagadása, vagyis a létezés harmóniájának megtörése. A megváltás célja, hogy a teremtettség harmóniáját ne roncsa többé semmi, hogy ismét helyreálljon az Isten, az ember és a világ szeretet közössége. Ez az örökkévaló evangélium, amit az ég közepén repülő angyal hirdet.

A törvény nem az ember cselekedete Istenért, hanem Isten cselekedete az emberért. A törvény megtartása az ember érdeke, mert a törvény segítségével talál vissza az ember az elveszített, megtört Isten képűségéhez. Isten törvénye szerinti élet az a természetes állapot, amiért nem érdemel az ember semmiféle külön elismerést. Önmagában való jutalma az a jó, amelyet a törvény biztosít. Ez a biológiai törvények esetében is így van. Az, hogy lélegzem, vizet iszom, törvényszerű. De senki nem tarthat igényt valamiféle külön elismerésre, mert méltóztatott inni vagy lélegezni.

Jézus földi szolgálatának lényeges eleme volt, hogy a farizeusok helytelen törvény értelmezését helyesbítse. A Jézus korában élő farizeusok és írástudók a törvény külső, formális teljesítését érdelemszerző jó cselekedetnek tartották, amivel ki lehet érdemelni az üdvösséget. Így a törvényből egy olyan kényszer zubbony lett, ami külsőleg megakadályozza a rossz cselekvést, de a belső változást nem segíti elő. A törvény bilincs lett, és nem szárny. Minél jobban igyekeztek a farizeusok és az írástudók kívülről betartani a törvényt, annál világosabb lett, hogy életük olyan, mint a meszelt sír, melyek kívülről szépnek látszanak, de belül tele vannak halottak csontjaival és mindenféle tisztátalansággal. Így kívülről ti is igaznak látszotok az emberek szemébe, de belül tele vagytok képmutatással és törvényszegéssel.

Ha a Jézus korában élt farizeusok erőfeszítéseiket látjuk, akkor rájövünk, hogy Krisztus nélkül a bűnös ember nem tehet Isten törvényének eleget. Ma sem lehet így más tapasztalatunk. Mit tett Jézus a törvénnyel? Eltörölte. Akkor szétesne világunk, hiszen a törvény előbb volt, mint a világ. Ez Isten teremtői akarata. Jézus maga mondta a hegyi beszédben, hogy ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt vagy a proféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat. Mert bizony mondom néktek, hogy amíg az ég és föld el nem múlik, egy jóta vagy egy vessző sem vészel a törvényből, míg minden be nem teljesedik.

Jézus a törvény beteljesítője. Mit jelent ez? A hegyi beszéd erre a kérdésre ad választ. Az emberek kívülről akarják az életüket megváltoztatni. Jézus viszont belülről akar bennünket mássá tenni. Jézus arra tanít, hogy a bűn előbb van, mint a cselekedet. A bűn elkövetése csak a belső szeretet hiánynak, a felebaráti szeretet tagadásának a következménye. Ezért tanítja a Biblia azt, hogy a törvény betöltése a szeretet. A szeretet nem csupán csak érzés, hanem egy közösség, ami Istent és az embert összeköti és összekapcsolja életünket a másik emberrel, a felebaráttal épp úgy, mint Isten teremtett világának egészével. A törvény ennek a szeretet közösségnek a kerítése. Jézus a hegyi beszédben arra tanított, hogy a bűn a belső emberünkben kezdődik akkor, mikor ezt a szeretetet megtagadjuk.

az elkövetett cselekedet csak a belső szeretett tagadásnak a következménye. Érzéseinknek, gondolatainknak, belső világunknak nem mi vagyunk az urai. Azt könnyű elérni, hogy öklünk ne lendüljön ütésre, de a gyűlölet helyett nem tudunk saját erőnkből szeretetet parancsolni a szívünknek. Arra a csodára, hogy a gyűlölet helyét a szeretet foglalja el, csak a megváltó Jézus Krisztus evangéliuma képes. Aki elfogadja Krisztus evangéliumát, és rátalál erre a szeretetre, az rádöbben arra, hogy nem az ember tartja meg a törvényt, hanem a törvény Isten szerető, teremtői akarata tartja meg az embert.

Ma is van sok olyan ember, aki a törvényt arra használja, hogy Isten és főként az emberek előtt érdemszerző jó cselekedeteket szerezzen. Számukra a törvény nem a szeretet megváltozott életrendjét jelenti, ami a békességes tűrés gyakorlásában ölt testet, hanem a másik megszólásában, bírálatában. Sokszor a törvény segítségével fel akarjuk menteni magunkat a szeretet gyakorlása alól, mert úgy gondoljuk, hogy a szeretetre a másiknak érdemesnek, méltónak kell lenni. Ha ez így volna, Isten soha nem szerethetne bennünket.

Isten egyháza, újjászületett népe nem ott van, ahol bírói székben ülnek Krisztus követői, és törvénykeznek azok felett, akik nem követik, nem tartják meg Isten parancsolatait, hanem ott, ahol a törvény igazi lényege, a szeretet megvalósul. A bűn elválaszt, de a törvény, ha ezt valóban Isten szándéka szerint őrizzük és gyakoroljuk, akkor összeköt. Istennek, az utolsó idők népének küldött üzenete, melynek összefoglalása az örökkévaló evangélium, nem az a célja, hogy mi az ítélkezésben erősödjünk meg. Akkor az Istentől kapott békességes tűrésünket, álhatatosságunkat veszítenénk el. A hármassá bomló üzenet sem a másikat ítéli, hanem bennünket akar összhangba hozni Istennel, hogy úgy legyünk emberek, ahogyan kezdetben bennünket Isten megteremtett.

aki Isten nevében hoz a másik ellen parancsolatokat, az nem Isten parancsolatait őrzi, hanem hamis bálványokat épít. Önigazult lesz, és elveszíti a három angyal üzenetének kulcsát, az örökké való evangéliumot. Nem egy Krisztussal, a megöletett bárányjal együtt járó közösséget épít, hanem Krisztus testében meghasonlást támaszt. Jézus nem csak a teremtő és a törvényadó, hanem a 10 parancsolat reformátora is. A reformátornak nem az a dolga, hogy a régit, az eredetit elvesse, hanem az, hogy Isten eredeti szándéka szerint megújítsa. Az volt a célja, hogy megtanítsa az embereket arra, hogy a törvény nem teher, nem gát, hanem védelem. Ő azért jött, hogy a törvényeskedés rabságából kiszabadítson a szeretet szabadságára, ami nem más, mint a törvény betöltése. A megváltás Isten teremtői szándékának, a szeretet közösségnek a helyreállítása az ember életében. Így tette ő Isten törvényét ismét naggyá és dicsőségessé. Az ő egyházának az a rendeltetése, hogy benne a megváltás nyomán újra Isten képére és hasonlatosságára teremtett emberek legyünk, az ő törvénye szerint.

Ha mi, keresztények, Jézus hűséges tanítványai kívánunk lenni, akkor a 10 parancsolatot Jézustól kell megtanulnunk, és nem egymástól. Jézus életét adta értünk, hogy a bűntől, a haláltól megszabadítson minket. Átemelt a törvény kerítésén, hogy ez ne elválasszon, hanem védjen, oltalmazzon, és Isten közösségében tartson minket. Ezért a megváltó személye nélkül a bűnös ember számára Isten parancsolata értelmezhetetlen.

0: A hit győzelme.
1: Jézus hite. A Jelenések könyve 14. fejezete 12. versében kinyilatkoztatott három tulajdonság, ami Jézus Krisztus gyermekeit jellemzi, szorosan összefügg egymással. Álhatatosak csak úgy lehetünk, ha visszatalálunk ahhoz a törvényhez, ami Isten képére és hasonlatosságára teremtett emberiségünk alapja. Ezt a törvényt a bűneink miatt, ami nem más, mint a szeretet tagadása, csak Jézus által tudjuk elfogadni. Csak ő általa lesz gát helyett oltalom. Ezért a békességes tűrés és Isten parancsolata mellett szükségünk van mindezeknek az alapjára, Jézus hitére.

Ha elhiszem, hogy van Isten, és a Biblia egyik-másik állítása igaz, ez még nem Jézus hite. A hit ugyanis nem egy állítás igazának elhívése, hanem olyan bizalom, amiből tettek indulnak. Nem a hit vész kijárata, hanem az Istennel, világgal és a felebaráttal helyreállt közösség megvalósulása. A bűn csak cinkos társává tesz a másiknak. A szeretet élő, kétoldalú szeretet közösséget épít. Hinni azt jelenti bízni. Isten nem azt kéri tőlünk, hogy azokban a hitigazságokban higgyünk, amiben Jézus és a tanítványok hittek, hanem azt, hogy annak a lelki közösségnek a törvényei szerint éljünk, járjunk, amit Krisztus teremtett meg ezen a földön.

Jézus hite, mint birtokos szerkezet, többféleképpen is érthető. Jelentheti a mi Jézusba vetett hitünket, ami megtart minket, de azt a hitet is, ami Jézus Krisztussal kapcsol össze bennünket. A keresztény ember hite nem valamilyen elvont eszme elfogadását jelenti, hanem Jézus mindennapi követését, azt a bizalmat, ami bennünket Jézussal összeköt. Erre a hitre adott példát Jézus kapcsolata az Atyával. Jézus azt mondta a tanítványoknak, én és az Atya egy vagyunk. Krisztus követőjévé viszont csak úgy lehetek, ha az énem és Jézus egyé lesz. Ha többé nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Amikor a Jelenések könyve Jézus hitéről beszél, nem a hit intellektuális tartalmáról tanít, hanem a Krisztussal való együttjárás törvényszerűségeiről.

0: Az egyház története arra tanít, hogy a kereszténység hite akkor gyengült meg, amikor az életgyakorlat helyét a dogmák foglalták el. A helyes, érvényes krisztológia nem pótolja Krisztus naponkénti követését. Jézus nem elhinni, hanem követni kell. Jézus hite így azt jelenti, hogy Jézusban bizakodva együtt járom vele életem útját. Jézus példát mutatott abban, hogyan kell életünket bizalommal Isten tenyerébe helyezni. Ez az igazi Isten félelem, ami a helyes imádat alapja. Ezért nekünk Jézus személyéhez kell hűségesnek lennünk ahhoz, hogy Isten akarata teljesedjék a mi életünkben.
1: A Hit Győzelme című sorozatot hallották, amely Szigeti Jenő írásai alapján készült. Közreműködött Török Attila.

0: kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
1: Egyedül kegyelemből. Kulcsár Anikó műsorát hallják.
2: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Vig Emőkével, egy fiatal leányzóval beszélgetek Kolozsváron. Hát Emőke, egy picit beszélj magadról, hogy megismerjünk, hiszen ismeretlen vagy a számunkra.
3: Ahogy már említette, Vig Emőke Virág a nevem. Én Székről, egy mezőségi kis faluból származom, és Isten kegyelméből egy hívő családba, egy keresztény háttérbe tudtam felnőni. Édesapám református lelkész, református közegből jövök, és hát már kisgyerekkorom óta ugye minden vasárnap részt vettem az Isten tiszteleteken, zongorával már elég fiatal koromban elkezdtem szolgálni. Én lettem a kántor a gyülekezetünkbe, és hát úgy éreztem mindig, hogy tagja vagyok, és feltaláltam magamat, jól éreztem magam, viszont ifjúsági közösség nekünk nem volt, mivel kis létszámú a gyülekezet, és itt Kolozsvár, amikor felkerültem, itt tapasztaltam meg, hogy milyen is egy nagy közösségnek, egy ifi közösségnek a tagja lenni.
2: Azt mondtad, hogy lelkés családból származol. Ez hogy érzed, jelentett előnyt vagy hátrányt abba a településben, vagy abba az iskolában, ahol voltál? Hiszen egy picit azért mégis úgymond kakutojás voltál, tehát kilógtál a sorból.
3: Egy picit bonyolultabb a helyzet. Édesapám Magyarországon, Miskolcon végezte a teológiát, és mikor visszakerült Székre, nekünk lett egy kisebb gyülekezetünk, és nem éreztem hátránynak, viszont valahogy mégis különcnek éreztem mindig magamat, mert a nővéremmel ketten vagyunk, így fiatalabbak, és nem volt meg az a lelki közösség a fiatalokkal.
2: Fölkerülve Kolozsvárra, azt mondtad, hogy itt tapasztaltad, hogy mit jelent az, hogy ifi. Hát mit tapasztaltál? Mit jelentett számodra?
3: Hát én liceumban is ide jártam Kolozsvárra, és sokszor belógtam az egyetemista ifire, mert vágytam a közösségre, de úgy igazából első éves egyetemistaként láttam meg azt, hogy milyen, amikor egy közösségnek tényleg a tagja lehetsz. A dicsi csoportban nagyon sokszor részt vettem, és éreztem azt, hogy fontos vagyok. A közös imák, énekek, a közös kirándulások, és maga az összes ifi alkalom nekem egy felüdülés minden héten.
2: Mióta vagy Kolozsváron? Akkor elég régóta.
3: Ez a 6. éve, igen. Liceumban is itt jártam 4 évet, és most másodéves egyetemi hallgató vagyok.
2: Milyen volt fölkerülni egy nagy városba? Ráadásul elég fiatalon.
3: Hát ismertem a várost, mert ugye közelből származom, és sokszor feljártunk, de egyből a nővéremmel albérletbe költöztünk, és egyből becsöppentem így a nagyok életébe. És nehéz volt az elején megszokni azt, hogy magamra vagyok utalva, és tényleg kell gondoskodjak mindenről. Egyfelől jó volt az, hogy volt lehetőségem idejönni liceumba, de nagyon nehéz időszaknak éltem meg. Most már beletanultam, szeretem, de sokkoló volt az, hogy itt Kolozsváron milyen az élet. Egy kis faluból felkerülni, de nagy lépés.
2: Voltak olyan kísértések, amivel itt szembesültél?
3: Sajnos én egy olyan osztályközösségbe kerültem, ahol azt hiszem, hogy csak én voltam egyedül az, aki ifikre járt, keresztjének vallotta magát, és nagyon sokszor azt éreztem, hogy

0: szervezünk, és érzem azt, hogy valóban épülünk egymás hitáltas. Nekem ez mindennél többet jelent.
1: A hitedről mesélj egy kicsit.
0: Én, ahogy említettem, már keresztény háttérből jövök, és nagyon sok ideig azt éreztem, hogy rendben vagyok, és tényleg lelkesen jártam a gyülekezeti alkalmakra, részt vettem, és imádkoztam, napi szinten az igével foglalkoztam, de volt egy olyan történés az életemben, ezelőtt 3 évvel egy közeli gyerekkori barátnőm autóbalesetet szenvedett, és elhunyt. És nekem ez nagyon mély pont volt az életemben. Nagyon sok ideig nem értettem, és nem tudtam feldolgozni azt, hogy ez hogy történhet meg. És úgy éreztem akkor, hogy lelkileg megzuhantam, és nem találtam a helyemet. Rossz pont
1: voltam.
0: Féltél,
1: vagy Istent vádoltad, vagy is?
0: Nem féltem, csak úgy rádöbbentem arra, hogy mennyire mulandó ez az élet, és kellett szembesüljek azzal, hogy talán nem is állok én olyan jó helyen, ahol hittem magam. És az is nagyon nehéz volt, hogy egy olyan közösségbe, iskolába jártam, ahol nem volt olyan lelki ember, akivel ezt meg tudtam volna osztani, vagy tudtam volna egy olyan burokba lenni, ahol védve érzem magam. És úgy folyamatosan csak úgy éreztem, hogy mind lejjebb-lejjebb húznak azzal az életvitellel, amit ők folytatnak, és nehéz volt ez. De megharcoltam, és úgy érzem, hogy...
1: Mi segített?
0: Nagyon sokat segített az, hogy a szüleimmel közeli kapcsolatban vagyunk, és velük tudtam ezt feldolgozni. Az IFIK első éves egyetemistaként elkezdtem hetente járni, és az úgy éreztem, hogy a lelkemet elkezdte gyógyítani. És a barátok, az IFIS barátok.
1: Most, ha meg kéne állnod Isten előtt, ne történjen, nem kívánom, de ha vele történne egy ilyen baleset, kész lennél? Hogy gondolod?
0: Ezt én is nagyon sokszor felteszem magamnak, ezt a kérdést, és nekem meggyőződésem az, hogy az Úr elkészített számomra is egy helyet, és hogy ott leszek, de viszont nap mint nap elbukok, és meg kell harcoljam azt, hogy visszakerülhessek arra a szintre, ami méltó Isten előtt.
1: Igen, nem vagyunk tökéletesek, de van egy segítségünk, az Úr Jézus Krisztus. Ki számodra Jézus Krisztus?
0: Számomra nem csak egy barát, aki minden percben érzem, hogy velem van, és figyeli az én lépteimet, hanem számomra valójában ő a megváltó, és mostanában, ahogy sétálok az egyetemre, úgy elcsodálkozok minden apróságon. Én észrevettem, hogy virágoznak a fák, és az az élet, amit ő teremtett számomra, nap mint nap lenyűgöző, hogy milyen hatalmas.
1: Zeneakadémián tanulsz.
0: Igen.
1: A zene mit jelent számodra?
0: Mivel orgonista vagyok, így Bach művei által nagyon, nagyon sokat lehet átadni a közönségnek, és ugye azt tudni kell, hogy ő is hívőnek vallotta magát, és nagyon sok művét...
1: Ez a műveiben át is jön.
0: Igen, a műveit úgymond Istennek dedikálta, és én nagyon sokszor megélem azt, hogy küszködök a darabokkal, amíg megtanulom, de amikor készen vannak, akkor el tudom azt mondani, hogy Uram, ezt neked szánom, és ez valahogy azt szeretném, hogy mindig őt dicsőítse.
1: Milyen a jó zene? Úgy általában. Mert fiatal vagy. Nem minden fiatal érti, szereti. Talán az érti szó a legjobb Bachot.
0: Komoly zenére nézve vagy?
1: Általában. Mitől jó egy zene?
0: Szerintem az nagyon fontos, hogy legyen egy üzenete, ne csak szavak ismétlődjenek benne, és legyen egy dallama, hanem valóban jelentsen is számunkra valamit.
1: A zene szerepe a hit életben.
0: Szerintem nagyon, nagyon nagy szerepet tud ölteni. Ahogy említettem itt számomra, az IFI-ben, amikor én is részt vehetek a dicsőítő csapatban, és zongorázom,

0: azt érzem, hogy egy lehet, hogy apró szolgálat, de számomra nagyon sokat jelent, és azt érzem, hogy amikor ezeket az énekeket közösen énekelhetjük, akkor az is magában egy hatalmas istentisztelet, és nekem ez mindennél többet ér.
1: Hogy gondolsz a jövődre? Mit szeretnél csinálni, ha Isten is segít?
0: Én jelen pillanatban is tanítok gyerekeket zongorázni, van 10 kis diákom, és nekem ez hatalmas lelki töltetet ad nap, mint nap, amit látok, hogy átadhatom nekik azt, amit én az évek alatt megtanultam, és szeretném azt, hogy majd egy gyülekezetbe tudjak minden vasárnap kántorkodni, úgymond, és emellett gyerekekkel szeretnék foglalkozni, tanítani.
1: Segítsen Isten, és köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Köszönöm nagyon szépen.

0: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat Kolozsvárról. Egy nagyon kedves beszélgető társsal ülök itt, a mester képzésre járó Domokos Ábellel, és hadd legyen az az első kérdés, hogy hogy is kerültél te Kolozsvára? Hol születtél? Honnan érkeztél ide?
1: Én sok szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Én Szilágy megyéből kerültem ide Kolozsvárra. Matematikát tanulni jöttem fel, és folytatom tovább tanulmányaimat, matematikát és informatikát tanulok, és hát ezek miatt vagyok itt továbbra is Kolozsváron még 2 évet, és emellett neki fogtam Váradon egy hízoktatói képzésnek, mert szeretnék megerősödni az Úrnak való szolgálatban.
0: Ez egy kicsit gyorsan végig szaladt. Hát akkor kezdjük az elején. Hogy dönt úgy egy fiatal ember a mai világban, hogy ő matematikát akar tanulni? A legtöbben riadtan hallják már magát a kifejezést is, hogy matematika.
1: Hát a matematikát én úgy elég régóta szerettem, úgy ment is nekem, bátorodtak erre, és hát ahogy egyre többet tanul az ember, akkor rájön, hogy úgy hasznosítható az élet nagyon sok területén, az alkalmazható, és így én megkedveltem, és sok versenyre is jártam, ott is folyamatosan kaptam megerősítést, hogy ez nekem megy, és én haladhatok ebbe az irányba. És akkor elérkezett az idő 12. osztály végén, akkor hát matematikán és informatikán gondolkoztam, ez a két opció az, ami nekem tetszett, és hát végül a matematika az közelebb állt a szívemhez, úgy érzem, hogy ez ami az én utam, és ebben próbálok megerősödni, ebben képzelem el a jövőmet.
0: Még mielőtt rákérdeznék a másik területre, vagy a többi területre is, azért menjünk vissza egy picit oda Szilágyságba. Milyen családban születtél? Vannak-e testvéreid? Milyen gyülekezeti háttérből érkezel?
1: Hát az én falumban van egy baptista gyülekezet, és az én szüleim is ehhez a gyülekezethez tartoztak, szóval én így nőttem fel, hogy még hallottam az evangéliumról, és elég sok mindenre megtanítottak, szüleim is. Vasárnapiskolára is nagyon sokat jártam, már 4 éves korom óta kezdve, hogy nekem vannak emlékeim, és úgy érzem, hogy nagyon-nagyon sok mindent ott megtanultam. És hát ugye az évek során a gyülekezetben, otthon tényleg az Istenről nagyon sok mindent megtudtam.
0: Ez azt is jelenti, hogy tulajdonképpen belenőttél a hitbe, és azért vagy hívő, mert a szüleid hívők voltak?
1: Azt nem mondanám, hogy belenőttem a hitbe, viszont tényleg sok mindent tanultam. Nyilvánvaló volt számomra, hogy nem lehet úgymond belenőni a hitbe, hanem ez egy saját döntés is. Az ember el kell döntse, hogy szeretné Istent választani. Hát az életem folyamán volt legalább 2 ilyen nagyobb esemény, mikor úgy elszántam magam Isten mellett. Az első még kisgyerekkoromban volt egy nyári táborban Hargitán, amikor még 3-os voltam. Számomra az is egy meghatározó esemény volt, ami kihatott a későbbi évekre. Míg otthon voltam a faluba, viszont egy idő után valahogy meg kellett újítani ezt a hitet.
0: Miért?
1: Hát egy idő után éreztem, hogy felmerülnek olyan bűnök az életemben, amitől nem tudok megszabadulni, és valahogy éreztem, hogy igazából nem is vagyok én annyira hívő, úgymond lehet, hogy a látszat az úgymond, hogy hívő vagyok, viszont nincsen ereje az én hitemnek. A másik dolog pedig, ami miatt éreztem, hogy meg kell újítsam a hitemet, nagyon sok kérdés felmerült bennem, amire nem tudtam választ adni. Ez leginkább 9. osztálytól kezdődve, amikor felkerültem középiskolába, akkor voltak olyan osztálytársaim, akik sok ilyen kérdést feltettek, ők ilyen agnosztikusok vagy ateisták voltak, és hát nem tudtam válaszolni sok kérdésre, és ez is meggyengítették a hitemet. Emiatt is meg kellett még inkább gyökerezzen. Éreztem azt, hogy nincs elég gyökere az én hitemnek.
0: Ez egy nagyon szép kifejezés, egy bibliai kifejezés, ez a nincs elég gyökere a hitemnek, de mitől fog valaki meggyökerezni a hitben, ha már ezt a kifejezést használtad? Mert nyilván akkor átéltél egy folyamatot, és el is tudod mondani, hogy mi történt?
1: Hát úgymond, mikor az embernek a fejében van tudás, és nagyon sok mindent tud Istenről, és mellette megjelennek a kételyek és a sok kérdés, akkor ezt a feszültséget valahogy kezelni kell, mert ha az ember őszinte akar lenni magával, akkor nem akar szemet hunyni semmilyen dolog felől, hogyha őszinte hitre szeretne szert tenni. És én úgy voltam ezzel, hogy ezt a feszültséget tényleg valahogy meg kell oldani. Vannak olyan dolgok, amiket úgy tudok, és tényleg át tudom fogadni, őszintén át tudom hinni, és vannak olyan dolgok, amiket tegyük fel nem értek, vagy nincs tudásom róla. És nekem a meggyőződés az abban állt, hogy az, amit tudok Istenről és kijelentett számomra, azt merjem elhinni, arra ráállni, és ne olyan gondolatmenetekre álljak rá, vagy olyan kérdésekre, ami nem vezet sehova, vagy bizonytalan, mert az nem tudja megalapozni az én életemet. Szóval az, amit tudok Istenről, arra tudjak ráállapozni, és amit nem tudok, hát arra nem tudok ráállapozni. És a legfontosabb dolog, ami talán így a hitemet így megalapozta, az, hogy Istennek a szeretét megértsem az életemre nézve. Lehet olyan kérdéseket feltenni, mivel meg tudjuk kérdőjelezni Istennek a jóságát. Miért engedni meg a szenvedést ebben a világban, vagy miért teremtette az embert, hogyha tudta, úgyis el fog bukni. Ezek mind olyan kérdések, ami régóta foglalkoztatja az embereket, engem is foglalkoztattak, és nem tudtam rá olyan kielégítő választ adni, de ezek mind megkérdőjelezik Istennek a jóságát. Viszont az, amit biztos tudhatunk, és amire én is hitel ráálltam, az, hogy Jézus már akkor meghalt én helyettem, én értem, mikor én bűnös voltam. És ez egy olyan tény, amit megint nem lehet szemet hunyni felette, és ez egy biztos dolog, hogy Isten ennyire szeret engem. És hogyha én ezt elhiszem, akkor ez alapján nem tudom megkérdőjelezni az ő jóságát.
0: Nagyon messzire szaladtunk most itt hirtelen. Mondtad, hogy ez volt a második terület, amikor nagyon komolyan végig kellett gondolnod a te Istennel való kapcsolatodat. Mégis, ha azt kérdezem tőled, hogy ha meg kéne bárkinek fogalmaznod, mit jelent az újjászületett élet, a megtért élet? Hogy mondanád ezt el?
1: Hát az újjászületett élet, vagy az, hogy valaki megtér, számomra azt jelenti, hogy valaki elfogadja Istent, mint Urának, és őt akarja követni, és ezt komolyan is gondolja, imában kéri tőle, és ez az én életemben is megtörtént. Én ezt Istennek elmondtam, hogy te vagy az én Istenem, és én téged szeretnélek követni, és hogyha rendezzük a életünket előtte, akkor ő újjá tud minket szülni. Ez azt jelenti, hogy meg tudja változtatni a mi életünket, új természetet tud adni nekünk. Hát, hogyha a múltunkat vagy a bűneinket nem rendezzük, nem bánjuk meg előtte, akkor nem történhet meg az újjászületés. A régit azt el kell hagyni teljesen, és újat kell kezdeni Istennel.
0: Ha megkérdezi tőled valaki, hogy ez rendben van, de egy ilyen döntés után Ábel miben különbözött a korábbi hívő családban fölnőtt Ábeltől? Tudnál-e valami kézzelfogható választ adni erre? Hol van a változás? Mert azt mondtad, hogy újját tud tenni.
1: Így van. Hát megtérésem előtt hát azt kell mondanom, hogy ez az én hívő életem az egy kicsit ilyen felszínes volt. Nem tudtam úgy őszintén jelen lenni más hívőknek a társágában. Éreztem, hogy valahogy én nem ide tartozok. Valahogy az én életem csak ilyen felszínes. És amióta megtértem, ez az érzés megváltozott, és sokkal inkább érzem azt, hogy biztos, hogy Istennek a gyermeke vagyok. A másik dolog, amiben megváltozott az életem, voltak függőségeim, amiből Isten megszabadított. Ilyen volt pornográfia, vagy önkielégítés, vagy játékfüggőség, és ezekből Isten megszabadított, amióta őt követem. Voltak utólag is harcok, viszont ez a három terület, úgy érzem, hogy ebben Isten tényleg megőrzött, és most tiszta élet tudok ebben élni.
0: Úgy gondolod, hogy ezek olyan veszélyes területek? Hát nagyon sokan azt mondják a mai világban, hogy hát ez mindenki ezt csinálja egy tinédzserhez, ez hozzátartozik most már, ezt el kell fogadni.
1: Hát lehet, hogy sokan ezt nem kérdőjelezik meg, viszont én éreztem, hogy ez valahogy rombolja az életemet, és hát az, ami rombolja az életünket, az nem lehet jó. És mindenki egy kicsit mélyebben elgondolkozik az életén, és ha érzi, hogy bármilyen függőség ezeken kívül is van az életében, a függőség az egy olyan dolog, amitől biztos, hogy meg kell szabadulnunk, mert ez Istennek nem tetsző, hogyha mi életünket károsítja, abból biztos, hogy meg kell szabaduljunk. Lehet, hogy mások ezt nem vallják be, mert pillanatnyi örömet tud okozni, és lehet nem gondolnak bele a hosszú távú következményeibe igazán. Viszont ha valaki kicsit tényleg elgondolkozik komolyabban, hogy ez milyen hatással vannak az életeire, vagy ha egyáltalán összepróbálja egyeztetni Istennek az akaratával, Isten ígéjével, vannak dolgok, amiről egyenesen kijelenti, hogy nem jó, akkor ezekből meg kell szabadulni. És mindegy, hogy mit mondanak mások, ez Isten akarata.
0: Hivatkozol Isten ígéjére, akkor pedig kénytelen vagyok megkérdezni tőled, hogy neked, a 20 éves fiatalembernek mit jelent az Isten ígéje?
1: Az Isten ígéje a Biblia, az a könyv, amiben Isten kijelent magát, az ő akaratát, és hogyha meg szeretném tudni, meg szeretném ismerni az ő akaratát, vagy az ő jellemét, hogy ő milyen, akkor ebből a könyvből megismerhetem. És igaz, hogy nekem is van lelkiismeretem, és Isten a lelkiismereten keresztül tud szólni, hogy mi az, amit tegyek, vagy mit ne tegyek. Viszont a Biblia az egy biztos pont, valóban Isten akarata szó szerint le van írva, és hát erre támaszkodunk, és nagyon fontos, hogy ezt én olvassam, én ezt nagyon fontosnak tartom az életemben, hogy mindig összemérjem azt, amit én gondolok, vagy amit én hiszek, vagy amit a lelkiismeretem mond Istennek az igével, mert nem lehet feszültség vagy ellenmondás a kettő között.
0: Nagyon sokan úgy gondolkoznak, hogy a matematika az a tudomány területére tartozik. A hit meg egy másik terület. És nagyon sokan próbálják ezt a kettőt szembeállítani egymással, és azt mondják, hogy valaki vagy hívő, vagy pedig a tudománnyal él együtt. Te hogy gondolkozol ennek a kettőségéről? Valóban szembe lehet állítani a kettőt egymással?
1: Hát én személyesen nem látok problémát a kettő, hogy egymás mellett létezzem. A tudomány az egy olyan eszköz, amivel fel tudjuk fogni, meg tudjuk mérni valahogy azt, amit Isten teremtett, ezeket a szép rendszereket, szabályokat. És hát az valóban, hogy mikor a tudományról beszélünk, ott nagyon sokszor ilyen 100%-os pontos bizonyításokra kíváncsiak az emberek, és csak akkor fogadnak el valamit, hogyha egyik pontról pontra a másikra be lehet bizonyítani, és viszont a hit, a keresztény élet nem pontosan így működik, mivel Isten meghagyta nekünk, hogy hinnünk kell, és az, hogy mi hiszünk Istenben, ezt nem lehet úgy megfogalmazni ilyen matematikai szigorúsággal, hanem Isten azt várja el tőlünk, hogy higgyünk benne.
0: Azt mondod, hogy beiratkoztál Nagyváradra egy hitoktatói képzésbe. Miért akarod ezt tenni?
1: Azért iratkoztam be, azért szeretnék tanulni továbbra, hogy egyre jobban megismerjem Istent, és hogy meg tudjak erősödni a szolgálatban mások felé. Az embernek az ismerete az változik, egyre több mindent tud, annál pontosabban lát, és Istent is, hogy úgy ismerjük meg, ahogy ő valójában az, az egy fontos dolog, mert előfordul az, hogy az életben valaki csalódik Istenben, és ez azért történhet meg, mert nem ismeri eléggé Isten. Valami téves kép alakult ki róla, és én is szeretném az, hogy egy tiszta képem legyen Istenről, és úgy gondolom, hogy ez a képzés ebben fog segíteni nekem, hogy egyre jobban megismerjem Istent, és egy közeli kapcsolatban legyek vele. Másrészt pedig nagyon nagy szükségét látom annak, hogy szolgáljunk is Istennek és az emberek felé. És hát, a szolgálat az élet sok területén előfordulhat, de most gondolok így elsősorban arra, hogy megosszuk a hitünket másokkal, vagy igei üzenettel építsünk másokat. Ezek nagyon fontos lelki szükségletek, amivel szolgálhatunk egymásnak, és ebben szeretnék én segíteni másokat is. Nekem is voltak kérdéseim, és kellett keressek válaszokat, hogy pontosabban lássak, és például ez is egy olyan szolgálati terület, amiben szeretnék segíteni kereső embereket, hogy a jó utat megtalálják, és közelebb kerüljenek Istenhez. Vagy a gyülekezetben, vagy a barátaimnak, hogy bizonságot tudjak tenni. Ezek mind olyan szolgálati területek, amik nagyon fontosak számomra, és ezekben szeretnék fejlődni. Ezért választottam ezt a képzést.
0: Már csak egy kérdésem van. Ha előre nézel, 10 évre, akkor befejezve a tanulmányaidat, 10 év távlatában, milyen célok lebegnek a szemed előtt? Mikor éreznéd úgy, hogy na igen, vezetett Isten, és eredményes az életem?
1: 10 év múlva úgy képzelem magamat, mint aki Istennek hűséges szolgálja. Ez alatt azt értem, hogy Isten tud engemet minden dologban vezetni az életem minden területén, és hát ez, hogy gyakorlatban ez hogy nyilvánulna meg, az, hogy az életemnek a minden területén látszana Istennek az áldása, úgy a munka területén, hogy lenne egy munkahelyem, ott is úgymond bizonságtevő életem tudna lenni, és emellett úgy képzelem magamat, hogy még a polgári úgymond munkahelyem mellett misszióban részt fogok venni, és szeretnék Istennek szolgálni, és ez is az időmnek egy jelentős részét fogja kitenni majd 10 év múlva.
0: Nagyon szépen köszönöm, és hadd kívánjam Isten áldását, kedves Ábel, és őrizzen és áldjon az Úr. Köszönöm, hogy ránk szántad ezt az időt.

0: hír összeállításunk következik.
1: Megerősítő találkozás Londonban. Magyar nyelvű evangélikus istentiszteletet tartottak Londonban. Szeptember első vasárnapján ismét magyar nyelvű úrvacsorai istentiszteletre gyűltek össze a Londonban és környékén élő evangélikusok. A Szent György Evangélikus Templomban Molnár Lilla lelkész, az Evangélikus Hittudományi Egyetem adjunktusa hirdette Isten igéjét. A prédikáció alapjául szolgáló történet a Mózes első könyve 32-22-32-ig terjedő versek lehetőséget teremtette munka és tanév kezdetén átgondolni küzdelmeinket, terheinket, döntéseinket és azokat az áldásokat is, amelyekben részesülünk, hívta föl a figyelmet Molnár Lilla. A következő magyar nyelvű londoni evangélikus istentiszteletet 2026. november 22-én vasárnap 15 órakor tartják a Szent György Evangélikus Templomban. Szeretettel hívnak mindenkit erre az alkalomra is. További információ a london@lutheran.hu e-mail címen lehet kérni. Hogyan őrizzük a ránk bízottakat? Az első Dunamelléki Református Gyermekvédelmi Konferencián teológiai, pszichológiai és jogi szempontból vizsgálják a résztvevők ezt a különösen fontos és érzékeny témát. Őrizni a ránk bízottakat. Ezzel a címmel szerveztett egésznapos gyermekvédelmi konferenciát a Dunamelléki Katekétikai Támogató Szolgálat tegnap, szeptember 18-án pénteken a Budapesti Rádai Házban. A hittanoktatás háttértámogatásával foglalkozó egyházkerületi szolgálat úgy látja, bár korábbi találkozóikon már részben érintették a gyermekvédelem témáját, például a hátrányos helyzetű és a roma tanulók hittanoktatása kapcsán, most azonban komoly igényét és szükségét érezték annak, hogy kifejezetten erre a témára fókuszáljanak, és ezen a területen erősítsék meg a hittanoktatókat, a lelkipásztorokat és mindazokat, akik a gyülekezeti vagy intézményi hittanoktatásban szolgálnak. A pszichológiai ismeretek elsősorban azért fontosak, hogy fölismerjük a bántalmazást, tudjuk, hogy milyen következményei vannak, hogyan segíthetünk. Emellett mindennek van egy jogi háttere, így a gyermekvédelemnek is megvan a maga jogi háttere és keretrendszere, ismertette is ezeket Lenkeiné Teleki Mária, a Dunamelléki Katekétikai Támogató Szolgálat vezetője. 3000 tanszercsomagot osztottak ki a kisdiákoknak. Ebben az esztendőben ismét megszervezte a Sulipak kampányt, azaz az iskolakezdési támogatás programját a rászoruló gyermekek részére a Baptista Szeretet Szolgálat. Így évről évre több ezer családnak segít a szervezet, oda kerül a támogatás, ahol arra a legnagyobb szükség van. Idén a kampány augusztus 1-én kezdődött, és hivatalosan szeptember 6-áig tartott, de még utána is napokig juttattak el tanszercsomagokat a gyermekeknek. Összesen 3000 sulipak került családok átmeneti otthonaiba, és elsősorban kelet-magyarországi oktatási intézményekbe. A segélyszervezet a kampány hatékonyságának érdekében honlapot üzemeltetett. A sulidoboz.hu oldalon online módon egy-egy tanévkezdéshez szükséges csomag megvásárlásával voltak támogathatók a rászoruló kisdiákok. Egy sulipak az idén 3500 forintba került. Lehetőség volt arra is, hogy az ország 11 baptista fenntartású iskolájában adják le az adományozók a használt, de még jó állapotú vagy teljesen új tanszereket, táskákat, amelyeket munkatársaik eljuttattak az ország legnehezebb sorsú közösségeihez. Az időjárásról. Őszies napok. Ma szombaton csökken a felhőzet, még sok napsütés is sugárzik, de néhol eső is eshet. Nyugati a szél, és 22-28 fokunk van. Vasárnap gyöngén felhős, és napos időre van kilátás, délután lehet eső. A nyugati a szél 23 és 28 fokkal valószínű.
0: Híreinket hallották.

0: kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
1: Egyedül kegyelemből. Kulcsár Anikó műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat Kolozsvárról. Beszélgető társam Víg Emese, aki bár Kolozsváron járt egyetemre, de ezen az egyetemi tanulmányon már túl van, már dolgozik, úgyhogy különösen megtisztelő a számomra, hogy így napközben is elfogadtad a kérést, és beszélgethetünk egymással. Hadd kérdezzem, mióta élsz Kolozsváron, és honnan kerültél ide?
3: Székről kerültem Kolozsvára, és most már több mint 5 éve itt lakok. Hétköznaponként a városba, hétvégén pedig mindig hazamegyünk a testvéremmel, mivel közel van, és nincs túl nagy távolság.
2: Mit jelent ez a közel van azoknak a számára, akik úgy hallgatják, hogy nincs a szemük előtt Erdély térképe?
3: Hát mondhatjuk úgy is, hogy körülbelül egy 40-50 kilométer, 1 óra út.
2: Amikor jöttél, nyilván egyetemre jöttél. Milyen szakon tanultál itt?
3: Alapképzésen kulturális turizmust tanultam, majd a mesterképzésen örökségvédelemmel foglalkoztam. Jelenleg dolgozok, ez az első munkahelyem, és adminisztrációs feladatokat látok el a Matthias Corvinus Kollégium kolozsvári központjában.
2: Szék valószínűleg a legtöbbek számára olyan túl sok mindent nem mond, éppen ezért egy kicsit mesélj, nem csak a településről, ahonnan jöttél, hanem a családról is.
3: Rendben, akkor először a településről fogok beszélni. Szék szabadkirályi városként jelenik meg a történelemben. Már a középkorban jelentős volt a településnek az élete és a sorsa, mivel jelentős sóbányászat működött itt, és ennek révén lett szabadkirályi város. Majd az idők során sajnos a népesség egyre csökkent, és emiatt manapság már csak faluként, községként említhetjük. Jellegzetes a népviselet, ami hosszú időn át megmaradt, és mai napig az idősebb korosztály ezt így viseli a hétköznapokban is, és a népviselet mellett számos ilyen néphagyományunk van, ami a néptánc, népdalok terén jelentős, ezekről különböző gyűjtések is készültek, és hát ezen kívül még természeti adottságok is vannak a településen, ami jelenleg sok turistát vonz a községünkbe. Van egy több mint 505 hektáros nádrezervátum, ami a turisták egyik kedvenc helye. És most áttérnék röviden a családomra is. Én Széken nőttem fel, édesapám és édesanyám helyiek, és egy keresztény családba nevelkedtem. Édesapám lelkész a településen, van egy kisebb létszámmal rendelkező gyülekezetünk. Itt többnyire idősebb korosztályból vannak tagok, ezért számomra és a testvéremnek is nem igazán volt lehetőségünk ifi közösségbe lenni más fiatalokkal, de ahogy időközben nőttünk, és ahogy már Kolozsvárra kerültünk, akkor itt elkezdtünk járni az egyetemista ifibe, ezen kívül voltunk még más ifi közösségekben is, és hát kisebb korunk óta is családi barátokon keresztül keresztény táborokba voltunk évente többször is.
2: Lehet, hogy egy lelkész család lányától ilyet kérdezni, egész vadnak tűnhet még a hallgató számára is, de mit jelent számodra a hit?
3: Ez egy jó kérdés, és el is gondolkodtató, már csak amiatt, mert hogy mindenki azt hinné, hogy egy lelkész gyereknek valahogy így, nem tudom, akár a DNS-ébe van kódolva az, hogy keresztény kell legyen, vagy hogy megtért kell legyen. Hát az én életem is azt mutatja, hogy ez nem volt egyszerű, tehát Ha mondhatom így, akkor valahogy a kereszténység nem jött egyből, annak ellenére, hogy belenevelkedtem. Nekem is, hát eleinte úgy álltam hozzá, hogy mindenki beszél a megtérésről, de hogy vajon ez most pontosan mi is akar lenni, vagy igazság szerint folyamatosan az volt bennem régebb, hogy miért nem mondja senki azt, hogy hogyan tedd meg. Tehát azt éreztem, hogy mintha lenne erre valami recept, amihez úgymond nem férek hozzá. De időközben rájöttem, hogy a megtérés az teljesen más dolog, és hálát adok Istennek azért, hogy ezt az én életembe is munkálta, és úgy gondolom, hogy a megtérés azt nem köthetjük akár egy dátumhoz, vagy akár egy mozzanathoz az életünknek, hanem ez egy olyan folyamat, ami nap mint nap át kell, hogy menjünk, és ez életünkig tartó futás és harc.
2: Mégis, mikor érezted először úgy, hogy valami hiányzik? Mert hívva ez hiányérzetként jelentkezett. Mert hogy most teljesen úgy látszik, abból, ahogy elmondtad, hogy volt egy életed, amikor volt egy tudás, egy ismeret, amit összeszedtél a családból, gyülekezetből, de eljött a pillanat, amikor valami olyan hiány érzet jelentkezett, amire hát azért mégiscsak valamiért keresni kezdted azt a receptet.
3: Egész fiatal koromban, hát nem tudnék pontos adatokat mondani, de 16 éves korom tájékán lehetett az a pont, amikor a számos evangelizáció és tábor hatására úgy elkezdett bennem valami motoszkálni, látva akár az ismerőseimet, barátaimat is, hogy talán van az a recept, úgymond, vagy van az a belső érzés, ami teljesen más, mint hogyha csak felületesen azt mondjuk, hogy követjük az Urat. És bennem ez váltott ki egy ilyen változást, vagy úgymond a hiányérzetet, hogy szeretném én is, hogyha nekem is ilyen életem lehetne, vagy szeretném azt, hogy közelebb kerüljek az Úrhoz. És ez egy nagyon erős fellángolás volt bennem, viszont így az élet viharai közt valahogy nagyon gyorsan kihűlt ez. És hát ezután viszonylag későn, de most már mondhatom azt, hogy közelebb érzem magamat jelen pillanatban az Úr Jézushoz, mint bármikor ezelőtt.
2: Honnan kaptál ebben segítséget? Mert mondtad, hogy voltak hatások, voltak ilyen-olyan benyomások, de mi az, ami megerősített abban, hogy igen, tulajdonképpen rátaláltál az útra, ebbe az irányba kell menni?
3: Igazság szerint a szüleim példája elsősorban, ahogyan ők keresztényként élik az életüket, és látva azt, hogy mennyire másképp viselkednek, ha csak egy nagyon egyszerű helyzetet említek, és valaki például felidegesíti őket, akkor lehet, hogy én emberileg mondjuk kiakadtam volna, és ezt jelezném a másik ember felé is, de hogy láttam azt, hogy ilyen helyzetekben is nyugodtak maradnak, és nem engedik meg azt, hogy az ördög ezáltal őket úgymond rossz útra terelje. Az ők példájuk nagyon erős hatással volt rám, és ezen kívül voltunk olyan evangelizációs alkalmakon közösen, ahol egyszerű emberek beszéltek arról, hogy mi is a megtérés, vagy milyen hatással volt ez az életükre, és ezek a bizonyságtételek voltak azok, amelyek leginkább nyomot hagytak bennem.
2: Én úgy tudom, hogy a húgoddal együtt éltek itt Kolozsváron,
3: igen,
2: és ha jól sejtem, akkor kettesben. Két lánynak mekkora kihívás itt élni egyedül?
3: Nagy kihívás, ez mindenképp így van. Ami még nekünk egy plusz előny lehet, az az, hogy hát régebb óta ismerjük a várost, és viszonylag ezzel a kisebb távolsággal mi már hamarabb is közlekedtünk itt a városba, vagy ismertünk néhány olyan helyet, ami így az egyetemi éveink során fontos tudni, vagy fontos, hogyha ügyeket kell intézni, akkor merre is kell menni. Mindenképp ez előny azokkal szemben, akik távolabbról jönnek fel Kolozsvára, viszont nagy kihívás. Én annyit tudok mondani, hogy így 5 évvel megszoktam, de vannak olyan szituációk, amikor akár a lakásban, ahol élünk, nem tudom, a legapróbb kis dolgok, amik érintik az összes lakót, vagy bármilyen szituáció még mindig új nekünk is, vagy hogy vannak olyan helyzetek, amelyek úgymond kihívások elé állítanak, és így a munkámmal kapcsolatban is számomra például nehéz azt így megtapasztalni, hogy sokszor késő estig van a programom, és ennek kapcsán még mindig van egy olyan érzés bennem, hogy úgy félelemmel indulok el az utcán. Nem amiatt, hogy bárki bántana, de van bennem egy olyan félelem, hogy mégiscsak késő van, mégiscsak egy nagyvárosban vagyunk, ahol sok minden történik, rengeteg ember van, és ez egy olyan embernek, aki kisebb közösségből, úgymond nyugalomból jött a zűrös nagyvárosba, az úgy szellemileg is néha megterhelő.
2: Említetted azt, hogy régen jártok az egyetemista ifibe. Hogy találtátok rá?
3: Igazság szerint a családi barátokon keresztül jutottunk el az egyetemista ifibe. Az akkori lelkész és a családja azóta is nekünk családi barátunk, és velük már kisebb korunk óta voltunk táborokba, innen ismerünk néhány egyetemista ifibe járó fiatalt, és így az egyetemista éveink alatt kezdtünk el rendszeresebben járni az ifikre, és számomra olyan jó érzés, hogy tudom azt, hogy minden kedd este megvan a program, és olyan jó érzés közösségben lenni az egyetemista ifi tagjaival, és hálás vagyok nekik azért, hogy nagy szeretettel befogadtak minket, és örülök, hogy mi is részesei lehetünk az ifinek.
2: Munkába kezdtél, de hát nyilván vannak előtted célok, vannak előtted reménységek. Hogyha a következő időszakra gondolsz, mik azok a lépések, vagy mik azok a fontosabb dolgok, amik ott vannak úgy előtted, hogy ezekért nagyon sokat imádkozol, erre vágysz is, ezt nagyon szeretnéd, ha minél előbb ezeket a lépéseket megtehetnéd.
3: Hosszú távú céljaim közé, hát mindenképp a családalapítás tartozik, de ez is még sokat fog váratni magára, de imádkozom azért, hogy hosszú távon legyen egy családom, legyen egy párom, aki elfogad és szeret, legyenek majd gyerekeim, és nevelhessem őket. Igazság szerint hát a munkában hosszú távú célom az, hogy előre léphessek, vagy akár valami saját vállalkozást tudjak indítani, de elsődleges célként én inkább azt mondanám, hogy a családalapítás, és mindenek előtt szeretnék fejlődni, és személyiség terén is, de a hitemmel kapcsolatban is fontos, hogy még közelebb kerülhessek az Úr Jézushoz, és fontos az, hogy táplálkozni tudjak, hogy ne húzzon vissza a világ.
2: Korábban említetted a szüleidet, és nagyon sokan úgy gondolkoznak ma, hogy hát, hogyha az ember eljutott abba az életkorba, amiben te is vagy, és már van egy diplomája, munkahelye, hát akkor a legfőbb ideje teljes mértékben gyakorlatilag elszakadni a szülőktől. Persze néha találkozunk, beszélgetünk, de innentől kezdve megvan a saját életem, saját világom. Te erről hogy gondolkozol?
3: Hát azt mondanám elsősorban, hogy számomra ez a munkakeresés és a munka, amióta az életem része, azóta próbálok önállósodni, de igazság szerint úgy nőttem fel, és hát van, aki azt mondja, hogy ez rossz, van, aki azt mondja, hogy nem, de én nagyon szeretem tartani a szüleimmel a kapcsolatot, naponta többször beszélgettünk, és hát nem szeretnék tőlük így elszakadni. Tehát önállósodni olyan szempontból szeretnék, hogy a munka miatt anyagi helyzetem legyen majd megalapozva, de hogy mindenképp én olyan vagyok, hogy nem tudok így elszakadni tőlük, és nem is szeretnék. Tehát, hogy nekem ugyanúgy a felnőtté válással a szüleim is részei lesznek a mindennapokban, és nem fogja a felnőtté válás azt jelenteni számomra, hogy akkor most egy kicsit hátrább helyezem őket.
2: Már a beszélgetés közben is, és húgoddal váltott egy-két korábbi mondat kapcsán is az az érzésem volt, minthogyha úgy élnétek meg ezt, vagy úgy néznétek erre a kapcsolatra, hogy ha egyszer családom lesz, szeretném, ha olyan családom lenne, mint amilyen ez volt. Mekkora jelentősége van a mintának, amit tőlük kaptál?
3: Az én életemben mindenképp jelentős ez a minta, és úgy gondolom, hogy ha egyszer oda jutok, hogy ezt a mintát majd én kell továbbadjam, de nem is csak, hogy ezt a mintát, hanem amit persze én is jónak látok, és amit hozok is, de hogy bízom benne, hogy az Urad annyi erőt, hogy ezt tovább lehessen adni.
2: Nagyon köszönöm az őszinte válaszokat, és őrizzen és áldjon az Isten, és kívánom, hogy erősítse meg Isten, és minden előtted levő lépésben pedig vezessen, és adja az áldását. Köszönöm a beszélgetést.

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok, Máté Katalinnal beszélgetek Kolozsváron. Kedves Katalin, köszönöm, hogy vállaltad, hogy beszélsz az életedről. Egy kicsit mesélj magadról, hogy el tudjuk képzelni, hogy hát ki is ez a Máté Katalin.
1: Köszönöm szépen én is a meghívást, örülök, hogy itt lehetek. Igen, Máté Katalin vagyok, itt születtem Kolozsváron, aztán 4 évet Székelyudvarhelyre költöztünk, 4 évet ott töltöttem, majd újból visszajöttem ide Kolozsvárra. Jelenleg zeneiskolában tanítok, ütős tanárnő vagyok. Ez az álommunkahelyem, az úr megadta a gyerekkori álmomat, úgyhogy ezért nagyon hálás vagyok. És,
0: bocsánat, az ütős hangszer az nem fiús hangszer egy kicsit?
1: Igen, ez az elképzelés nagyon sokakban, viszont egyre több a lány, aki ezt az álmát éli. Gyakorlatilag dobok, marimba, vibrafon, üsdobok.
0: Igen, a mariban kahon. Az nagyon kedves, de a dobok is szép hangszerek.
1: Igen, igen. Nagyon szeretem. Gyerekkoromtól ez volt az álmom, hogy gyerekekkel foglalkozzak is a zene keretén belül. Úgyhogy az úr ezt nekem megadta.
0: És hogy jött az ütős? Akkor még ennyire térjünk vissza.
1: Édesanyám is ütős tanárnő. Úgyhogy láttam a példát, a modellt, hogy kell ezt jól csinálni. És hát amúgy is zenész családból jövök, tehát ugye édesanyám ütős tanárnő, édesapám is több hangszeren játszik, zongorázik, gitározik, és úgy valahogy belém is ez, belém volt kódolva, úgyhogy pici koromtól nagyon szeretem a zenét, és gyakorlatilag így.
0: Mondtad, hogy Kolozsváron születtél, Székelyudvarhely, aztán visszajöttél. Nem volt ez akkor a váltás, egy nagyváros és a Székelyföld?
1: Nekem nem, mert én kicsi voltam. Tehát azt hiszem, 1 vagy 2 évet születésem után itt éltünk Kolozsváron, aztán 4 éves voltam, ha jól emlékszem, de lehet nem mondom jól az éveket. A lényeg, hogy a kicsi-kicsi koromnak az elejét ott töltöttem Udvarhelyen, és aztán édesanyámmal visszaköltöztünk Kolozsvárra.
0: Hogy kerültél kapcsolatba a hittel? Keresztény családban nőttél föl? Tehát természetes volt az, hogy Isten, templom, gyülekezet, vagy valahogy máshogy szólított meg Isten?
1: Igen, ezért nagyon-nagyon hálás vagyok, mert hívő családban nőttem fel, úgyhogy ez otthonról adott volt.
0: Mikor lett személyes számodra Isten?
1: Pont gondolkoztam, ahogy készültem az interjúra. Hát 2007-ben történt a Hargitán gyerektáborban. Én a gyerek, tini és fiatal éveimet a Hargitán töltöttem. És ekkor 10 éves voltam, már majdnem 11, amikor egy júliusi kedd estén átadtam a szívemet az Úr Jézusnak. Elmesélhetem a...
0: Persze! Hát nagyon kíváncsiak vagyunk.
1: Nagyon kedves a szívemnek. Az volt bennem, hogy mindenki úgyis szombat este tér meg, mert hát mindenki akkor szokott, és én nem akkor akarok. Hanem, persze nyitott szívvel voltam, de bennem az volt, hogy én mindenképp hamarabb szeretnék megtérni, mint a tábor utolsó estéje. És kedd este felmentünk a kápolnába, ott a Hargita táborba, és azt az éneket énekeltük, hogy meg kell már végre változnom, ezt gyakran gondolom, kudarcba fullad minden nap, minden jó szándékom. És nagyon-nagyon szépen folytatódik az ének, 3 verszaka van, és arra emlékszem, hogy végig sírtam az egészet. Mert úgy éreztem, hogy minden egyes mondata az valahogy rólam beszél. És Kis Ottó lelkipásztor testvér hirdette akkor az igét, hát őszintén, azt vártam a legjobban, hogy legyen vége, hogy oda szaladjak hozzá, és mondjam azt, hogy meg szeretnék térni. És pont ezt tettem, ahogy ki volt mondva az ámen, én oda szaladtam hozzá, és mondtam neki, hogy kérem, hogy segítsen ebben. És akkor beszélgettünk, imádkoztunk, tényleg mindent elmondtam az úrnak, ami egy kicsi 10 évesnek a szívében volt, de mégis volt sok minden. És hát arra emlékszem, hogy fizikailag úgy éreztem, hogy hogy lebegek. Tehát, hogy akkora súly ment le a hátamról, és ahogy jöttem le a lépcsőkön, mint hogyha a gravitációnak nem lett volna rám hatása, mint hogyha valósággal repültem volna. Aztán kimentem az udvarra, és ott valami kis gyerekek vagy fiatalok beszélgettek, és egyből oda mentem hozzájuk, kicsit meghallgattam, miről beszélnek, aztán mikor ilyen, hát olyan témák jöttek fel, amik nem tetszettek, stalból éreztem, hogy oké, ehhez nekem már nincs közöm. És felmentem a szobába, és a mellettem lévő lány sírt. És ez volt az első kérdésem hozzá, hogy fájnak a bűneid? Mert ez volt bennem, hogy akár kivel csak találkozok, adjam át azt, ami bennem van, és azt éreztem, hogy mindenkit nagyon szeretek. Olyan szeretetet még soha nem éreztem a szívembe, és akkor ezt kérdeztem tőle, ő meg azt mondta, hogy hát nem csak elfelejtette bevenni a gyógyszereit. De arra emlékszem, hogy teljesen kicserélődtem. Olyan, úgy éreztem, hogy valami új kezdődik.
0: Sokan mondják, hogy hát a megtérés az azért kell egy bizonyos szintű érettség, komolyság, megfontoltság. 10 éves korban meg lehet hozni egy ilyen tényleg nagyon komoly és életre szóló döntést?
1: Ezen gondolkoztam én is. Szerintem igen. Hogyha az ember úgy kicsit fel van készülve, és tudatosan is átlátja, hogy mi történik, és mit hagy hátra, és mit vállal fel, akkor szerintem igen.
0: Sok év eltelt azóta. Miben változott, miben fejlődött az Úrral való kapcsolatod? Ahhoz az első csodálatos élményhez viszonyítva.
1: Hát rá 4 évre, aztán bemerítkeztem.
0: Akkor nem kapkodtad el azért.
1: Nem. Akkor már 15 éves lettem. Nagyon vágytam a bemerítésre. Nagyon vágytam arra, hogy az Úr Jézus mennyasszonya legyek. És nagyon örültem, amikor ez meg is történt. Én úgy valahogy így visszanézve azt látom, hogy kaptam egy biztonság érzetet, hogy akármikor, akármi van, szaladhatok az Úr Jézushoz, és akármilyen apró cseprő dolgomat úgy, ahogy van, elmondhatom neki. Nem kell se szépítsem, se kimagyarázzam, se elfilozófáljam, hanem Uram, ez van bennem, miért van ez bennem, kérlek segíts, köszönöm, hogy megsegítettél. És ez a személyesség, ez, aminek nagyon örülök.
0: Most az egyetem ifi kapcsán találkoztunk. Hogy kerültél kapcsolatba ezzel a biblia órával, biblia csoporttal?
1: Én másodéves egyetemista voltam, amikor először elkezdtem járni az egyetemista ifibe. Hát hallottam róla, meg Facebookon is láttam az eseményeket, és tetszett így, hogy sok fiatallal lenni, komolyabb témákat, szakértők, kell beszélgetni. A dicsőítés az nekem szívem ügye, és nagyon-nagyon szeretem, úgyhogy így csatlakoztam.
0: Mit jelent neked az, hogy ehhez a csoporthoz tartozol?
1: Hát én sajnos már nem igazán tartozom, már mint csak rapszódikusan, mert már 4 éve befejeztem a mesterit. De amikor jártam egyetemista koromba, a családot, fiatal családot, valahogy így mondhatnám. Mind ismertük egymást, a házi csoportunk is nagyon-nagyon jó volt, meg tudtuk osztani az ima témákat, támogattuk egymást, követtük egymásnak az egyetemi eseményeit, jártunk röpízni, az még most is folytatódik, azt is nagyon szeretem. Szóval ez a közösség, ez nekem sokat segített akkor is.
0: Mondtad, azzal kezdted a bemutatkozást, hogy ütős tanárnő vagy. A zene oktatásnak van egy olyan pozitív oldala, hogy szinte nagyon sokszor egy az egybe foglalkozol egy-egy gyermekkel. Van-e felelősséged neked, mint megtért keresztény embernek a gyerekek felé, akiket Isten oda küld hozzád? Igaz, hogy zenét tanulni, de azért mégis személyesen foglalkozol velük.
1: Igen. Ennek nagyon örülök, hogy a hangszeroktatás előnye az, hogy egy diák van az órán, nem 30. És igen, érzem a felelősségét, hát volt egy olyan hetedikes tanítványom, egy kislány, aki olyan dolgokat mondott el nekem, amit az édesanyának nem. És akkor így kérdeztem, hogy hú, hát anyuka, ehhez mit szól? Jaj, hát neki nem mondtam el. És akkor olyankor kellett imádkozzak intenzíven, hogy na uram, most mit mondjak, hogy tudjam jól tanácsolni ezt a kislányt. És pont a tegnap is egy másik kisfiúval volt órám. Ő rendszeresen így negatív dolgokat mond ki magára. Például tanuljuk a darabot, és akkor mondom neki, hogy hogy kell helyesen játszani azt az ütemet. Jaj, tanár, én ezt most megtanulom, de a koncerten úgyis el fogom felejteni, és úgyis el fogom rontani, és mondom, de miért mondod ezt? Ne mondd ezt. Inkább mondd azt, hogy igenis, megmarad a memóriámba, tudni fogom, mert próbáltam neki elmagyarázni azt, hogy a szavaknak súlya van, és hatása van az életünkre. Úgyhogy igen, sok bölcsesség kell, hogy a helyzetekben észrevenni azt, hogy az Úr pont épp hogy akar használni.
0: Nem vagy már 15 éves. Hogy gondolkodol a jövődről?
1: Igyekszem jól gondolkodni a jövőmről, reményteljesen. Velem nagyon kedves az Úr, és tényleg annyira... Hát azt mondhatom, hogy szép életem van, és nagyon elégedett és hálás vagyok, mert nagyon-nagyon sok mindent szépen kialakított. Persze vannak még területek, amik nem kaptak választ, de a tegnap is annyira megérintett az az ige, hogy a hit pedig a reménylet dolgoknak a valósága. És ezt el kell döntsem, hogy hiszem azt, hogy jó következik, vagy nem hiszem. Úgyhogy azt is tudom, hogy ha az Urat szeretem és bízok benne, akkor így is, úgy is akármi történik, a javamra válik, és csak közelebb fog hozzá vinni. Úgyhogy a legfőbb vágyam, bárhogy is alakul a jövőm, az az, hogy kapcsolatban maradjak az Úrral. Mert akkor tudom, hogy minden sinem marad, még akkor is, ha per pillanat nem úgy látszik, de ezt biztosan tudom.
0: Szívből kívánom, hogy ez a bizonyosságod megmaradjon, és nagyon szépen köszönöm a beszélgetést is, és az őszintességet is.
1: Köszönöm szépen én is.

0: életet, forgatagot, valamilyen szinten sikerült adaptálódni a helyzethez.
1: Milyen családi háttérből érkezel?
0: Keresztény családban nőttem fel. Nagyszüleim, szüleim meg vannak térve. Úgy kell elképzelni, hogy kiskoromban egy háztartásban laktunk, éltünk, úgyhogy nekünk úgy, nem is tudom, hát természetes volt számomra az, hogy vasárnap elmegyünk, gyülekezetbe vagyunk, vasárnap iskolai, meg egyéb gyerekfoglalkozásokon veszek részt, tehát, hogy ebben nőttem fel, és azt gondolom, hogy nagyon jó példát kaptam tőlük. Jó példa voltak a keresztény életre.
1: Az, hogy nagyon jó példát kaptál, ez azt jelentette, hogy bele is nőttél a kereszténységbe?
0: Igen, lehet mondani, valamilyen szinten igen. Bár azt gondolom, hogy úgy pont nemrég gondolkoztam, hogy mi az, ami a megtérésre indított. Sokáig azt gondoltam, hogy a legfőbb szerepet a gyülekezet játszotta, és mostanában kezdtem belátni, hogy bár ez is igaz, talán édesanyámnak az élete volt az, ami előttem nagyon hiteles volt, és ami én szerintem megtérésre indított. Tehát az ő kapcsolata az Úrral, az, ahogy ezt megélte, az, amennyire ez valóságos volt, az engem nagyon inspirált, és ezt keltette fel az érdeklődésem, hogy mi is ez.
1: Mondanál ebből valami kis ízelítőt a hallgatóknak, hogy mégis, amikor egy gyermek vagy egy fölnövő ifjú azt mondja, hogy az édesanyám gyakorlatilag olyan tiszta életet élt, és olyan Krisztus követő életet élt, aminek alapján nekem meg kellett érni, azért ez nem teljesen átlagos megfogalmazás.
0: Valóban nem. Hát az, ahogyan szerintem, tehát, hogy úgy nagyon egyszerű dolgokra kell gondolni. A mindennapi élete, az, hogy hozzááll dolgokhoz, az ő hozzáállása, beszéde. Tehát, hogy ő nem csak úgy mondta, hanem azt úgy hitte is, amit mond. Az imái nagyon őszinték voltak. Illetve voltak nagy próbák az életébe, és az, ahogy ezekben helytállt. Én olyan 7 éves voltam, amikor édesanyámat ményakrákkal diagnosztizálták, és közel egy évig kint volt Németországba kezeléseken. Ez időszak alatt mi a nagyszüleimmel éltünk, és nem sok esélyt adtak neki. Azt mondták, hogy 5 éve van, az is 60%-os eséllyel. És nekem példaértékű az, ahogy ő hitben kitartott mindvégig, és ahogy küzdött, és nem adta fel. És ez nagyon meglátszott az, hogy őt ez megerősítette. Ennek most már 15 éve, egészséges, dolgozik, felnevelt minket. 2 másik lánytestvérem van egyébként még, 3-an vagyunk testvérek. És igen, talán ugye ezek a dolgok nem volt könnyű, de mégis az, hogy Isten kihozott minket ezekből a próbákból, és ahogyan ezeket végigjárták a szüleim, meg mit ebből mi láttunk, nem is volt kérdés bennem, hogy én szeretnék hasonló életet élni, és az Úrral járni.
1: Hívő életet élve, keresztényként élve, úgy döntöttél, hogy jogot akarsz tanulni. Mi sarkalt erre a döntésre?
0: Húha! Sokat gondolkoztam, főleg amikor jött az érettségének az éve. Milyen irányba is menjek? Szerintem ez minden fiatal életében egy ilyen vízválasztó dolog, és nagy kérdés. És ebben is úgy voltam, hogy az Úrra akarom bízni. Tehát, hogy az Úrra bízom, és amilyen irányba nyit, vagy felkelti a figyelmem, a felé nyitott leszek, és olyan irányba szeretnék lépni. Egyébként nem annyira szerettem így a reál tárgyakat, megvan az érettségi matekból, de nem volt a kedvenc tantárgyam, és inkább mindig a humán, a magyar, történelem, ezek a tantárgyak vonzottak, és akkor ilyen irányban nézelődtem. Valahogy így találtam rá a jogra, és nagyon megtetszett, és úgy gondoltam, megpróbálom, és Isten megerősítette ezt a döntésem, és ezért döntöttem úgy, hogy belevágok.
1: Most már egy ideje tanulod, most is így döntenél?
0: Szerintem igen. Igen, tetszik.
1: A jog megad egy keretet, meg a hívő élet is megad egy keretet. A keresztény élet

0: vitelnek az alapdokumentuma a Szentírás. Míg a jognak ugye megvannak a különböző törvénytárak, amik az alapdokumentumokat jelentik. Hogy vagy a Szentírással? Hogy viszonyulsz a Szentíráshoz?
1: Fontos számomra. Ha választani kéne, hogy a törvényeket, vagy a Szentírást választom, akkor azt hiszem, hogy nem kérdés, hogy melyiknek az értékrendjét helyezném előtérbe, ha választani kéne. Ha tényleg tegyük fel, hogy a mostani jogrendszerünk szembe menne a bibliai értékekkel. Egyébként érdekes, hogy ebből indult ki talán még annó a jog is, tehát hogy vannak olyan vonatkozásai, amik kapcsolódnak, vagy amik hasonlóak. Talán napjainkban egyre inkább eltér a kettő ezt érzékelni, meg látni, hogy sok minden olyan dolgot elfogadunk társadalmilag, amit a Biblia nem, vagy amit tilt, gondolok akár a homoszexualitásra, vagy egyéb megosztó kérdésekre. Én mindenképp szeretném magam a bibliai értékekhez, értékrendhez igazodni, megigazítani, és akár a munkámban is ezt felvállalni. Még nem döntöttem, hogy milyen irányba akarok menni, de számomra fontos, hogy ezeket a bibliai értékeket képviseljem.
0: Amikor szóba kerül a egyetemista társak között, biztos szóba kerül néha a hit is. Hogy reagálnak arra, hogy te hívő vagy?
1: Nagyon jó kérdés. Amikor első évben felkerültem az egyetemre, bennem hát nagy kérdés volt, hogy ezt úgy, hogy vállaljam fel, vagy ha nem úgy viszonyulnak hozzám, nem pozitív módon, akkor mi lesz? Azért, amikor az ember egyedül van, nincsenek barátai, vagy kiszakad az otthoni közegből, nagyon fontos számunkra, hogy találjunk egy olyan közösséget, ami befogad, vagy az egyetemen is, hogy tudjunk a kapcsolatainkon keresztül is érvényesülni. Eleinte én, hát főleg akikkel egy kollégiumban laktam, a lakótársaim figyeltek fel erre, és mondták, hogy számukra nagyon furcsa, hogy én másképp élek. Vagy például ők mentek bulizni, vagy hát na, ilyen egyetemi dolgok, cigaretta, ital, hasonló dolgokban így nem vettem részt. És akkor, amikor kérdezték, hogy miért, akkor felvállaltam. De alapvetően így inkább azt vártam, hogy ők kérdezzék. Tehát, hogy nem szerettem volna én erőltetésszerűen mondani, hogy miért nem teszem, miért nem csinálom, inkább úgy voltam, hogy beszéljenek a tetteim, vagy az, ahogy élek. És ez tényleg beigazolódott, hogy ők jöttek, és érdeklődtek, és kérdezték, hogy mi ez, hogy ez olyan más. Ők is járnak templomba, és mégis sok mindenben eltér az, ahogy élünk.
0: Akkor most tegyük fel ezt a kérdést tényleg. Ha az egyik templomba járó simán megenged magának dolgokat, a másik meg nem, akkor kinek van itt igaza?
1: Talán nem is annyira a templomba járás a lényeg. Ez szerintem csak egy jó gyümölcse annak, hogyha az ember valóságosan megéli a hitét és az Úrral való kapcsolatát, hogy vágyik a közösségre, vágyik arra, hogy gyülekezetbe járjon. De elsősorban szerintem ez ott van az imakamránkban, az igeolvasással kezdődik, az, amit bennünk létrehoz, vagy kimunkál Isten.
0: Nagyon sokan azt mondják, hogy tudomások kéne venni már így a 21. században, hogy azért a Bibliának az etikai, erkölcsi tanácsai egyszerűen szinte kivitelezhetetlenek, annyira megváltozott a körülmény. Hogy gondolkozol te erről?
1: Én azt gondolom, hogy Isten nem változott. És ő, amikor megteremtette a világot, és ezeket az értékeket, meg mondhatjuk szabályokat megadta, amikhez igazodnunk kell, azt a mi javunkra tette. És annak ellenére, hogy több ezer év eltelt, és a világ változik, és a társadalom más értékeket tart fontosnak, vagy helyez előtérbe, Isten nem fog ehhez igazodni. És talán mi keresztényekként ezt kell megértsük, hogy mi nem a társadalomhoz, meg nem a mostani világ gondolkodásmódjához kell igazodjunk, hanem Istennek meg a bibliai értékrendhez. És ha azt is mondják, hogy ez most már olyan kivitelezhetetlen, meg elfogadhatatlan, én azt gondolom, Isten nem vár el tőlünk olyat, amire nem lennénk képesek, hogy betartsuk.
0: Igen, de nagyon sokan hivatkoznak mostanában arra, még keresztények is, hogy na de hát Isten kegyelmes, és pontosan tudja, hogy milyen esendő gyengék vagyunk, és túlnéz ezeken a dolgokon.
1: Hát ez igaz, hogy kegyelmes. Én nem zárom ki azt, hogyha valaki mégis elesik dolgokba, vagy elkövet bűnöket, Isten azt gondolom megbocsátja. Azt is, hogyha elesünk, vagy ha nem tökéletesen tartjuk be, vagy esendőek vagyunk. Tényleg ez az igazság, hogy van, hogy az ember téved. De mindenek előtt szerintem a Bibliához kell igazodjunk, az igéhez, és az, hogy a gondolkodásmódunkat mihez igazítjuk, de ezt nem fogadja el, hogyha mi erre hivatkozunk, és így húzzuk ki magunkat a dolgok alól, hogy hát Isten kegyelmes és elnézi.
0: Egy furcsa kérdést hát tegyek föl. Változtatott a Biblia olvasáson bármit is a számodra, hogy jogot tanulsz? Hiszen azért, amikor Ószövetséget olvasol, abban Isten nagyon sokszor jogot is hirdet. De amikor Új Szövetséget olvasol, abban is vannak jogi események, meg jogkövetkezmények is. Okozott-e már a számodra bármiféle meglepetést, vagy akár egy újfajta megtapasztalást így az ige olvasás?
1: Lehet, hogy inkább fordítva, hogy amikor úgy jogot tanulom, akkor úgy próbálom keresni benne, hogy mi az, ami az igéhez is kapcsolódik, vagy ami olyan fajta értéket képvisel. Egyébként igen, jobban érdekel talán azóta, jobban felfigyelek, hogyha olvasom a Bibliát, és úgy ilyen vonatkozások vannak benne, úgy jobban érdekel.
0: Amikor előre nézel, az előbb már mondtad, hogy még nem tudod, hogy a jog melyik területén szeretnél dolgozni, de amikor előre nézel, és megfogalmazod magadnak esetleg úgy titkon, hogy mi leszek, ha nagy leszek. Tehát, hogyha előre megy egy pár évet még az élet, mi szeretnél lenni? Mi az, ami úgy éreznéd, hogy akkor úgy kiteljesedett az életed, hogyha az úgy lehetne?
1: Hát én talán elsősorban úgy nem a karrier kapcsán fogalmaznám meg ezt. Inkább a család. Valószínűleg az, ahogy én felnőttem, meg anyukám példájából is jön ez, hogy úgy ennek a megélése, meg ez az, amit úgy érzem, hogy értelmet adna, hogy gyerekeim legyenek, családom legyen, hogy ezeket az értékeket, amiket én is kaptam a szüleimtől, azt át tudjam adni. A munkámban talán csak annyi, hogy szeretném, hogyha talán ott is megvalósulhatna ez, hogy tudom képviselni ezeket az értékeket és felvállalni.
0: Kedves Panna, nagyon szépen köszönöm az őszinte válaszokat, és szívből kívánom, hogy az Isten kísérjen ezen az úton, erősítsen, és tartson és áldjon meg. Köszönöm a beszélgetést.
1: Én is köszönöm.

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat. Szilágyi Sárával beszélgetek az egyetemi ifi kapcsán. Hát Sára, egy picit mesélj magadról. Hol születtél, hogy kerültél ide, mit csinálsz, mivel foglalkozol?
1: Hát én Szilágyságból származom, Zila mellett egy faluból, Szilágyvalláról. Nagy családban születtem, haton vagyunk testvérek, és most elsőéves egyetemista vagyok itt Kolozsváron, az Orvosi Egyetemen. Ez is egy ima meghallgatás volt, hogy kerültem ide, Isten vezetése, mert nem voltam benne biztos, hogy milyen egyetem. Azután voltak bennem kétségek, hogy Marosvásárhely, Kolozsvár, mert ugye itt románul, román nyelven van az oktatás, de úgy értettem meg, hogy ez az én döntésem, és hála érte, hogy sikerült a felvételi, úgyhogy most itt tanulok.
0: Azért ez egy nagy kihívás.
1: Hát igen, nagyon nehéz volt beleszokni. Volt egy év kihagyásom, úgyhogy a román nyelvből is kiestem egy kicsit, de örülök annak, hogy van román szobatársam is, és gyakorolhatom a bentlakásban is, és az egyetemen is a nyelvet, és remélem, hogy így egyre jobban meg fogom szokni.
0: Terveid vannak már, hogy milyen területen szeretnél majd dolgozni, ha Isten megsegít, vagy ez még csak álom?
1: Hát ez még tényleg nagyon nem világos, mert még egyáltalán nem látunk bele, hogy milyen specializálódások vannak, vagy mivel foglalkozik. Tehát még most csak nagyon az alapoknál vagyunk.
0: Miért vonzott, vagy miért érdekelt ez a szakma? Valami miatt csak azon túl, hogy jelet kértél, valami csak vonzott?
1: Hát legelőször akkor fogalmazódott meg bennem, amikor az egyik mamám kórházba került, és mondták, hogy minden asszisztens nagyon durván bánt vele, és csak aki kapott egy kis pénzt, az bánt egy kicsit emberségesebben, és akkor fogalmazódott meg, azt hiszem, bennem először. De szeretek emberekkel foglalkozni, segíteni nekik. Ez volt így az egyik fő ok.
0: Picit mesélj a hitedről. Szilágy Ballán születtél, ott nagy gyülekezet van, ha jól tudom.
1: Hát relatív nagy a falu méretéhez képest. A szüleim kiskoromtól kezdve vittek vasárnapi iskolába, úgyhogy a bibliai történetek, meg az igazságok, azok ismerősek voltak számomra. Az, amikor személyessé vált nekem, az egy táborban volt, 2013-ban, egy gyerektáborban, és esténként a kis zarándokvándor útja történetet mutatták be nekünk, és akkor az egyik este megérintett az ige. Sajnos már nem emlékszek pontosan, hogy mely történet volt, de tudom azt, hogy felmentem a szobámba, beszéltem édesanyámmal, és ő bátorított, hogy ha úgy érzem, akkor menjek vissza és imádkozzak. És akkor imádkoztunk ott, többen voltunk, meg a lelkipásztor testvér is, és akkor ő bátorított, hogy kezdjük el olvasni az igét. És ez ugye nekem 8,5 éves koromban volt, szóval nagyon
0: igen, ezt akartam kérdezni, itt számoltam, hogyha most vagy első éves egyetemista, 13, hát az nem most volt. 8,5 évesen lehet dönteni?
1: Ez nekem is utólag, tehát utána nagyon sokszor kísértésként jött, hogy kicsi voltál, nem is emlékszel. De én úgy hiszem, hogy lehet, mert utólag is kaptam megerősítést az énekversek által, hogy mikor a sátán megkísért és vádol megbánt bűnökért, vagy a Bibliából is, hogy Sámuel is gyerekként már megismerhette személyesen Isten hangját, és az igeversek is, hogy Isten nem akarja, hogy egy se kicsinyek közül elvesszen. Úgyhogy úgy hiszem, hogy lehet dönteni, és ezáltal szerintem Isten óvott meg esetleg olyan bűnöktől, amikről nem is tudok.
0: Igen, ez biztos, hogy így van, de ha összehasonlítod a mostani hitedet vagy Isten képedet, mondjuk a 9 évessel, miben különbözik, vagy miben változott, miben fejlődött, mert azért sok év eltelt.
1: Hát igen, eltelt. Sok mindent tanultam, szerintem most már így a bibliaolvasás is teljesen más, tehát sokkal inkább keresem benne úgymond az üzenetet, Istennel kapcsolatban is sok minden személyessé vált, és sok bűnre úgymond azóta rámutatott, amit kisgyerekként, úgymond már akkor is ott volt bennem. Például az, hogy jobbnak gondoltam magam másoknál, vagy ha a büszkeség, ítélkezés, és ezekre Isten rámutatott, és ezekből akar formálni.
0: Azt mondtad, hogy nagy családba születtél, hatan vagytok testvérek, ha jól emlékszem. Ez előny vagy hátrány, vagy hogy élted meg? Mert ugye ezt ma már nem annyira természetes.
1: Hát én nagyon szeretem. Nagyon örülök annak, hogy ennyien vagyunk testvérek. Úgy van, hogy tényleg soha nem kell egyedül lenni. Én második vagyok, és az előttem levő testvérem a legnagyobb, ő egy év, két hónappal nagyobb tőlem, és a harmadik testvérem egy év, öt hónappal, szóval nagyon közel vagyunk egymáshoz. Nagy előny szerintem, mert az ember először is meg kell tanuljon már otthon alkalmazkodni, és nincs olyan, hogy csak neki van igaza, vagy csak ahogy neki jó. Megtanultunk együtt dolgozni is, az is egy nagyon jó része szerintem, hogy megtanulja az ember az engedelmességet. Hát igen, a munka mellett ott volt a kikapcsolódás is, társasozások, az is, voltunk annyian mindig, hogy tudjunk bármilyen társast elővenni.
0: Tehát valahol mindig volt egy, akivel lehetett valamit így tenni. Van. Azt mondják, nem csak keresztények, inkább nem keresztények, hogy de akkor kevesebb az anyagi. Ezt éreztétek hiánynak? Vagy ez föl sem merült bennetek? Ugye ezt kifogásnak szokták mondani a nagy család ellen.
1: Hát ezt hallottuk, úgymond, meg persze, tehát ez úgymond közismert, meg voltak tanáraik is, akik mondták, hogy hát, de majd, ha egyetemen lesztek, akkor a szüleitek ennyit támogassanak, de tényleg hálásak vagyunk azért, ezt soha nem kellett tapasztaljuk, tehát Isten mindig kirendelte, és szerintem megvolt mindenünk, ami kellett, és szerintem néha hátrány az, hogyha valakinek mindenből a legjobb van, mert nem tudom, lehet nem tudja értékelni annyira a dolgokat, de így legalább azt is meg lehet tanulni, hogy értékeljünk és legyünk úgymond takarékosak.
0: Most itt az egyetemi ifi kapcsán beszélgetünk. Mit jelent neked az, hogy fölkerültél egy nagy városba, mert egy kis faluból származol azért, és mégis egy közösségbe kerültél?
1: Hát ennek nagyon nagy jelentősége van. Szerintem az az biztos, hogy nem ugyanolyan lenne az itteni élet, és nem annyira szeretném itt, hogyha nem lenne az egyetemista ifi, és ezen belül a házi csoportok is nagyon sokat jelentenek nekem. Nagyon jó az, hogy eljövünk minden héten, és hogy úgymond akkor kikapcsolódunk egy kicsit abból, ami van az egyetemen, a házi projektek, tanulnivalók, és mindig van üzenet. És azon kívül meg találkozunk egymással, és tudjuk, hogy úgymond nem vagyunk egyedül a hitünkkel, még hogyha az egyetemen néha nehezebb is, mert ott nem annyian vagyunk, de tudjuk, hogy van egy közösség, aki szintén ugyanezt hiszi, és meg tudunk beszélni dolgokat, problémákat, amiket érintenek, imádkozni egymásért.
0: Van-e felelősséged a környezeted iránt, ifin belül is, de egyetemen belül is? Hogy gondolod?
1: Úgy gondolom, hogy van felelősség, mert Isten ahova helyezett, ott kell világítsunk, és erre mondta, azt hiszem valaki, hogy senki nem tudja, nem tud helyetted világítani ott, ahol vagy. Az egyetemen így kisebb csoportokba vagyunk osztva, és így a csoporton belül főleg érzem úgymond a felelősséget. Sajnos nem sikerült még annyira, vagy olyan sok embernek bizonyságot tenni, de imádkozok ezért, és szeretném, hogy tudjak ott is világosság lenni.
0: De gondolom az életedet látják?
1: Hát az biztos, hogy látják, és igen, igyekszek a cselekedeteimmel is bizonyságot tenni, és ha lehetőség adódik, akkor szavakkal is.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést, és Isten áldjon, és áldja meg a tanulásodat is, de a terveidet is.
1: Köszönöm szépen.
2: Kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
3: Egyedül kegyelemből.
4: Kulcsár Anikó műsorát hallották.

0: hír összeállításunk következik.
1: Magasztaljuk Istenünket! Jó szombatot, Sabbat Shalom! A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul. Ezért a péntek esti gyertyagyűjtés időpontja most 18 óra 32 perckor volt, az ünnep kimenetele pedig ma, szombaton este 19 óra 34 perc. A Tórából ezen a héten a Házinú heti szakasz olvassák föl a zsinagógákban, amelynek jelentése figyeljetek. Mózes 5. könyve 32.1-től 52-ig. Ígei üzenet a heti szakaszból. Figyeljetek, egek, hadd szóljak. Hallgassa a föld is számnak beszédeit. Csepegjen tanításom, mint eső, hulljon, mint harmata beszédem, mint langyos zápor a gyenge fűre, s mint permetezés a pázsitra. Mert az Úr nevét hirdetem, magasztaljátok Istenünket. Kőszikla, cselekedete tökéletes, mert minden ő úta igazság. Hűséges Isten és nem csalárd, igaz és egyenes ő. Mózes 5. könyve 32.1-4. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Jelenések 14.7. Nehéz történelmi helyzetben kérjük Isten kegyelmét. A nagy ünnepek szellemiségében, nehéz történelmi helyzetben kérjük Isten kegyelmét. Segítsd meg népedet és áld meg örökségedet, tápláld és vezesd őket az örök időkbe, írja Szerdósz Ervin főrabbi a Házinú heti szakasszal kapcsolatban. Lássátok most, hogy én vagyok az, és nincsen más Isten. Én ölök, és én éltetek, és ütöttem sebet, és gyógyítok, és nincsen, aki kiszabadíthat kezemből. Mózes 5. könyve 32-39. Mózes 5. könyvében 955 vers van. A kabbala szerint az égi magasságok végtelensége is 955 égboltból áll. Az alsó 900-at az angyalok birtokolják. Mózes búcsúbeszéde alatt sorban megnyíltak az égboltok, és amikor Mózes szájából elhangzott a könyv 901. verse, lássátok most, hogy én vagyok az, és nincsen más, megnyílt a 901. égbolt, és a nép látta, hogy azon felül csak az örökké való van. És én ölök, és én éltetek. E kijelentésből a Talmud bölcsei azt a következtetést vonták le, hogy Isten az idők végén, a megváltás idejében feltámasztja a holtakat. 2026-ban ekkor lesz Jom Kippur, a zsidók legszentebb napja. A Jom Kippur most holnap, szeptember 20-án, vasárnap este köszönt be, és szeptember 21-én hétfőn megy ki. A zsidó év legszentebb napja alkalmából egy helyre gyűjtötték az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség zsinagógáinak ima rendjét. Az időjárásról. Őszies napok. Vasárnap gyöngén felhős és napos időre van kilátás, délután lehet eső, a nyugatias szél 23 és 28 fokkal valószínű. Hétfőn fölszakadozik, csökken a felhőzet, többfelé eshet eső, északnyugatira fordul a szél, és 18-23 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: A gyász. A gyász olyan, mint egy kristálytiszta vízbe csöppentett tintapaca. Idő kell, amíg eloszlik. A sűrűsége ritkásabbá válik, és amíg képesek vagyunk elfogadni, hogy a víz sosem lesz már olyan, mint volt. Robert Lawson.

Jó Hír Misszió egy 50 éves múltra visszatekintő dél-koreai baptista gyülekezet, mely 50 országban hirdeti az evangéliumot, és több mint 100 tévé és rádió csatorna is rendszeresen közvetíti. Most a Szóla Rádióban is hallható ez a bibliai szeminárium sorozat magyar fordításban.

Jó napot kívánok! Ugye folyamatosan, illetve továbbra is a házasságtörő nőről beszélgetünk. Ugye ezt a nőt házasságtörésen tetten érték, és közel volt ahhoz, hogy meghaljon, viszont a farizeusok és írástudók oda vitték őt Krisztushoz. Azért vitték őt oda, hogy találjanak valami fogást Krisztuson, amivel megvádolják. És azt mondták neki, hogy Mózes törvénye azt mondja, hogy kövezzük meg őt, az ilyen bűnöst. De Uram, te azt mondod, hogy szereted a bűnösöket. Kíváncsiak vagyunk, hogy mit mondasz. Mert ha Jézus azt mondja, hogy ne kövezzük meg, akkor a törvényt tagadjuk meg. De hogyha azt mondja, hogy kövezzük meg, akkor pedig ő, aki azt mondta, hogy szereti a bűnösöket, ez ellentmondana az ő eddigi álláspontjával. Ugye Krisztus lehajolt a földre, elkezdett írni. Ugye két helyen ír Isten az ujjával. Első esetben ugye ő a 10 parancsolatot az ő ujjával írta a kőtáblákra, mivel a törvényt senki nem tartotta be, senki nem tudja betartani, nincs, aki a törvény által igazol meg. Az Úr emiatt egy új törvényt adott az embernek. A második eset, amikor ő írt az ujjával, az pedig akkor volt, amikor ő az új törvényt írta. Jeremiás könyve 31. fejezet 31. verse azt mondja, eljön az az idő, így szól az Úr, amikor új szövetséget kötök Izrael és Júda házával. A 32. vers után azt mondja, nem olyan szövetséget, amilyent őseikkel kötöttem, amikor kézen fogva vezettem ki őket Egyiptom földjéről, de ezt a szövetséget megszegték. Ugye ez a törvény, amit akkor kötött velük, mikor kivezette őket Egyiptom földjéről, az a 10 parancsolat. De miért mondja azt szövetségként? Mert az Izrael néppel Isten szövetséget, ígéretet kötött, hogyha ezt mind megtartjátok, akkor áldást nyertek. Meg lesz áldva mind a nyájatok, a családotok, a vendégeitek, mindenki, ha megtartjátok mind, akkor áldás lesz az életeteken. Továbbra is pedig úgy folytatja az ígéret, hogy ha megszegitek, akkor ha bejöttök, ha kimentek, átok lesz rajtatok. Tehát a törvény valójában nem áldás volt rajtuk, hanem átok. És biztos volt az, hogy a törvény által az emberek nem tudnak üdvözülni. És ma is sokan igyekeznek úgy áldást nyerni, hogy a törvényt megtartják. De az ember, aki már egyszer megszegte a törvényt, átokra van ítélve. Ezt mondja az igen. És Isten nem azt akarta, hogy az ember a törvény által üdvözüljön. A törvény előtt 430 évvel, még amikor Mózes sem született meg, még Mózes előtt, élt egy Ábrahám nevű férfi. Ábrahám nem az ő jó cselekedetei által igazult meg, hanem a levele Rómabeliekhez 4. fejezet 1. versében azt mondja, mit mondjunk tehát? Mit ért el Ábrahám, a mi test szerinti ősatyánk a saját erejéből. De mit mond az írás? Hit Ábrahám az Istennek, és Isten ezt számította be neki igazságul. Tehát Ábrahám nem az ő cselekedetei által igazult meg, hanem Istenben való hit által. A 4. vers azt mondja, aki fáradozik, annak a bért nem kegyelemből számítják, hanem azért, mert tartoznak vele. De Isten bennünket kegyelem által üdvözített, nem munka tettek alapján. Nem úgy igazított meg bennünket Isten, úgy, hogy mi igyekeztünk és tettünk érte. Az a munka, az a fáradozás, amit tesz, hogy a törvény betartsa, megfeleljen, az nem kegyelemből van. A kegyelemnek nincs ellenértéke, nem jön érte semmi. És aki így nyeri az üdvösséget, hogy tesz valamit érte, hogy dolgozik érte, az nem kegyelem. Az 5. vers után azt mondja, aki pedig nem fáradozik, hanem hisz abban, aki megigazítja az istentelent, annak a hite számít igazságnak. Aki pedig nem fáradozik, az istentelen, az a bűnös, azok vagyunk mi, az istentelen. Nem mi tettünk valamit, hogy megigazuljunk, mi istentelenek, mi nem tudunk semmit sem tenni, de Krisztus munkálkodott. Mi nem tudtunk semmit tenni a mi bűnbocsánatunkért, de kegyelemnek mondjuk azt, amit Krisztus ingyen mi érettünk tett.

Isten igazított meg bennünket. Én gonoszságot tettem, én istentelen vagyok, de Isten igazzá tett engem. Ez az igazság kegyelemből van, nem a mi fáradozásunk által. Azáltal, hogy Krisztus Jézus meghalt a keresztfán, a bűnzsoldját mint kifizetve, az ő vérét ontva. Így igazultunk meg, nem a mi jó cselekedeteink által. És ezzel függ össze János Evangélium a 8. fejezetében a házasságtörő nő története, akit bűn elkövetése miatt elkaptak, és meg kéne halnia. De itt is utána azt mondja, hogy én sem károsztatlak téged. Menj, és többet ne védkezzél, és elengedte őt. Mikor Jézus elengedte őt, az oka annak, hogy azt mondta neki, hogy én sem károsztatlak téged, az nem azért van, mert ő nem vétkezett, hanem kegyelmet nyert. Milyen kegyelmet nyert ő? Hogy Jézus Krisztus halála az ő érte van, és minden bűnért, ami nála van, azért a büntetés megkapta Krisztus. Ha úgy kapott volna bűnbocsánatot, hogy ő fárzott érte, akkor az nem lenne kegyelem, de ő nem tett semmit érte. Egy dolgot tett, az az, hogy ő hit. Hitt abban, hogy igen, Jézus azt mondja, hogy nem károsztatott engem. Nem vádol engem. Ő azt mondja, hogy igaz vagyok. És ő ezt hitte, és fogadta, amit Krisztus mondott neki. És így lett hála az ő szívében. Pál levele Rómabeliekhez 4. fejezet 4. versében azt mondja, aki fárdozik, annak a bért nem kegyelemből számítják, hanem azért, mert tartoznak vele. Ha a bűnbocsánatért én ezt és ezt tettem, vagy ezt és ezeket teszem, ha én igyekszem azért, hogy elnyerjem az üdvösséget, akkor ez nem kegyelem, hanem cselekedet, munka. Ha én nem tudtam és nem tettem semmit sem a bűnbocsánatomért, de az a kegyelem, hogy Jézus Krisztus meghalt érettünk a keresztfán, és ő bocsátotta meg a mi bűneinket. Ha én fizetek az üdvösségért, akkor az nem kegyelem, de úgy, hogy nem tettem érte semmit, na az a kegyelem. És azt, arra mondjuk azt, hogy kegyelemből kapjuk. Ábrám megigazulása, Ábrám esetében is az hitáltal volt, nem azáltal, hogy ő tett érte valamit. Nekünk Krisztusban kell hinnünk. Hinnünk kell abban, hogy ő meghalt a keresztfán. Hinnünk kell abban, hogy ő a mi bűneinkért halt meg, és megkapta a büntetést helyettünk, azt, amit nekünk kellett volna megkapni. Akkor bár mi semmit nem tettünk, de befogadom azt a tényt, az igazságot, hogy engem megigazított, így igazolunk meg, így nyerünk üdvösséget. Nem úgy, hogy én tettem ezt és azt és amazt, mert akkor az cselekedet lenne, és nem kegyelem. A házasságtörő nő nem tett semmit, hanem Jézus tett mindent.

neki meg kellett volna halnia a kövek által, de amikor Krisztus lehajolt és elkezdett írni a földre, és ahogy mondja Jeremiás 31-ben, hogy új szövetséget kötök Izrael háza népével és Júda háza népével, mivel nincs senki, aki a törvény megtartásával igazul meg Isten előtt, és mi hibázunk, mi elesünk, ezért azáltal, amit mi teszünk, azzal nem tudunk áldást nyerni. Nem úgy nyerünk üdvösséget és áldást, hogy mi teszünk érte, mi dolgozunk keményen érte, hanem mi nem tettünk semmit, mi nem tudtunk semmit sem tenni, hanem ingyen azt, amit Krisztus elvégzett, mi azt fogadtuk. És azt mondja, hogy én is együtt vele meghaltam, én is együtt kaptam meg, és Krisztus az ő kereszthalálával, ő örök váltságot szerzett nekem. És ebben az enyém egy picit sem tartalmaz, hanem teljes mértékben, 100%-ban Krisztusom van. Én is a kezdetekben, bár jártam gyülekezetbe, bűnösnek hittem magamat, tartottam magamat. Nagyon furcsa volt azt mondani, hogy én igaz vagyok, én szent vagyok. Nagyon kínos volt ezt mondani. És kényelmese volt azt mondani, hogy én bűnös vagyok, mikor magamra tekintettem. De amikor olvasom az igét, olvasom a Bibliát, a Biblia pedig azt mondja, Róma 3, 23 és 24-ben azt mondja, hogy mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek Isten dicsősége nélkül, de megigazulván ingyen az ő kegyelméből Krisztus Jézusban való váltság által. Krisztus örök váltságot szerzett nekem azáltal, hogy meghalt érettem. Róma 4, 25-ben azt mondja, hogy halálra adatott a bűneinkért, és feltámasztatott megigazulásunkért. Ugye 1 Korintus 6.10-ben azt mondja, sem tolvajok, sem nyerészkedők, sem részegesek, sem rágalmazók, sem harácsolók nem fogják örökölni Isten országát. Ilyenek nem örökölik Isten országát. És 11. versben azt mondja, pedig ilyenek voltatok közületek némelyek, hogy mi így vétkeztünk. De, utána mit mond? Hogy igen, ti ilyenek voltatok, de megmosattatok, megszentelődtetek, és meg is igazoltatok az Úr Jézus Krisztus nevében, és a mi Istenünk lelke által. Ki mondja ezeket? Isten mondja ezt. Hogy igen, te ezeket elkövetted, de megszentelődtetek. Igen, ti ezeket elkövettétek, ti ezeket tettétek, de megigazultatok. Ezt mondja a Biblia, ezt mondja az ige. Az nem lenne valós, hogyha úgy igazultunk meg, mert hogy mi ezeket, amik elhangzottak, mi nem követtük el ezeket, mert mi nem tettük ezeket. De nem ez van, hanem mi ezeket tettük, mert sötétség uralkodott felettünk.

hitéletünkben nem arra kell tekinteni, hogy én mit, milyen jól csinálok. Jeremiás 31-34-ig azt mondja, hogy ez a törvény hogyan tér el a 10 parancsolattól. Ugye a 10 parancsolat azt mondja, hogy ha te jól teszed, áldást kapsz, ha te rosszul teszed, átkopt kapsz. De az új szövetség, az új törvény független attól, hogy én mennyire jól csinálom, vagy rosszul, hanem azon van a hangsúly, azon van a fókusz, azon múlik az egész, hogy Krisztus hogy csinálja, Krisztus mit tett. És ez nagyon fontos különbség. És amit Krisztus tett, az lesz az enyém. Ezért az, hogy én bűnbocsánatot nyertem és megigazultam, ezt miért tudom mondani? Nem azért, mert én nem vétkeztem, nem azért, mert én bocsánatot kértem érte, nem azért, mert én jól tettem utána mindent, hanem hogy Krisztus megkapta a bűn zsoldját helyettem. Így én igaz vagyok. Így én szent vagyok. Így én tiszta vagyok. És ez nem csodálatos? Én néha tényleg meglepődöm azon, hogy de én nem vagyok igaz, én bűnös vagyok. Én sok bűnt követtem el. Mégis hogy lennék én igaz? Hogy lennék én szent? Persze nem tudok én mindent. De hogyha Isten azt mondta, hogy igaz vagyok, akkor igaz vagyok. Ha Isten azt mondta, hogy én szent vagyok, szent vagyok. Mikor én ezt kezdetben felismertem, nagyon boldog voltam. De néha-néha megijedtem, meglepődtem. És ahogyan az idők múltak, egyre inkább biztos lett ez bennem, egyre inkább megerősödött ez bennem. És azt mondja, hogy többé nem emlékezik meg az én bűneimről. És persze én magam sem emlékszem minden egyes bűnömre, amit én elkövettem. És ahogyan a János Evangélium a 8. fejezetében a házasságtörő nő története írja, hogy ő biztosan vétkezett, nyilvánvaló, hogy ő vétkezett, elkapták. És ez is azt mondja, hogy én sem károsztatlak téged. Én nem vádollak téged. Ezt mondta Jézus. Miért? Jézus felelősséget vállalt az ő bűneiért. A törvény az alapján áld és átkoz, hogy az ember mit tett. De minden ember átkot érdemelt volna, de az új szövetség, az új törvény mást mondott, független attól, hogy mi milyenek vagyunk, az alapján, amit Isten elvégzett, az ő kegyelmét és áldását adja nekünk. Nekünk emlékeznünk kell Krisztus kereszt fájára. Mi látjuk ez képeken, műveken Krisztus kereszt halálát, az ő vérontását, hogy tövis koronát, dárdát, lándzsát, fájdalmat, vérontást, szenvedett, és így halt meg a keresztfán. Ez a halál bevégzett minden büntetést és csapást rajtunk. Ez a halál, ezt nekünk kellett volna elszenvednünk. És azt mondja, hogy minden bűneink megbocsáttattak.

János evangéliuma 5. fejezet 24. verse azt mondja, hogy bizony-bizony mondom néktek, aki hallja az én igémet és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van. Ez egy nagyon egyszerű ige, amit egyszerűen lehet érteni, hogy aki hallja az én igémet és hisz abban, aki elküldött engem. Jézus azt mondja, hogy ő meghalt a keresztván, hogy ő nem károsztatja a házasságtörő nőt, pedig ő vétkezett, de azt mondja, hogy ő nem károsztatja őt, nem vádolja őt. Miért? Mert a keresztván megbocsátatott az ő bűne. És Isten nem emlékezik meg már többet a mi bűneinkről. Jeremiás 31-34-ben azt mondja, megbocsátom bűneiket, és nem gondolok többé vétkeikre, így szól az Úr. Nem én csinálom jól, hogy a mennybe jussak, hanem mivel Isten elvégzett mindent értünk, ezáltal megyünk mi a mennyországba. Nem a mi jó cselekedeteink, jó tetteink által megyünk a mennyországba, hanem Krisztus munkája által igazultunk meg, szenteltettünk meg. És ez nem csodálatos? Tényleg el kell hagyjuk a saját gondolatainkat, és ezt az igazságot befogadni, hogy Krisztus meghalt érettünk, megbocsátotta minden bűneinket, ezt kell fogadnunk. Hogy hónál is fehérebbre mosta a mi bűneinket. És ez nem nehéz. Ebben higgyenek, hogy Jézus meghalt a bűneinkért, meghalt mi érettünk, és a keresztfán kifizette a mi bűnünk zsoldját. Ő mindent tökéletesen elvégzett. Így lettünk igazak, így lettünk szentek, így lettünk tiszták, és ebben hiszünk. Én ebben a Krisztusban hittem egy napon, és onnantól kezdve Isten munkálkodik az én életemben, és tényleg mindenkinek szólok a világ minden táján, hogy Krisztus nem bukott meg a keresztfán. Ha mi bűnösök maradnánk az ő kereszthalála után, akkor ő megbukott volna a kereszten, de ő nem bukott meg, hanem ő az ő ígérete szerint hónál is fehérebbre most a mi bűneinket. Így tisztultunk meg. Így lettem én is egy az Úrral. Így távolodik el a bűn, és hálával tapasztalom Isten munkáját az én életemben. Mert az én bűneim megbocsátattak. És ez mindennél csodálatosabb. Ebben a csodálatos igazságban hiszünk. Ez minden, amit tennünk kell. Amikor ebben hiszünk, megigazultunk. Az, aki nem fogadja, bűnös marad. Aki ezt hittel fogadja, megigazultál, megszentelődtél, megtisztultál. Köszönöm szépen!

Pák Oxu lelkész úr prédikációit a www.clfeu.org weboldalon követhetik figyelemmel. Címünk 1147 Budapest, Ilosvai Sejmes Péter utca 110. Honlapunk www.jóhírmisszió.com. Telefonszámunk 0630 407 70 34, illetve 0630 533 81 10.

szokások ereje. Hangos könyv, második rész. A változás lehetséges. Amikor állandóan visszaesel. Máté evangélium a 17. fejezet 15. verse azt mondja, az én fiam gyakorta esik a tűzbe és a vízbe. A megdicsőülés hegyén átéltek után Jézus tanítványait megkereste egy apa, akinek a fia önpusztító módon viselkedett, mivel gyakorta esett a tűzbe és gyakorta a vízbe. Valahányszor ugyanazokat a hibákat követed el, ugyanazokba a csapdákba esel bele, ugyanolyan kapcsolatokba sodródsz, ugyanazok a szokások húznak.

Még Istennel. Mózes 5. könyvében Isten azt mondja népének, hogy pusztítsák el ellenségeiket, különben a végén azok fogják elpusztítani őket. Amikor pedig ő azt mondja, hogy ideje háborút hirdetni az önpusztító szokások ellen, ne mondd azt, hogy de mindenki ezt csinálja, vagy ez nem nagy dolog. Szabadulj meg ettől a beállítottságtól. Ez fogolyként kötöz téged és megakadályozza, hogy élvezd azt a szabadságot, amit Jézus szerzett számodra a Golgotán. Térdelj le és imádkozz! Uram, mutasd meg nekem ennek a problémának a gyökerét, valamint azt, hogy hogyan oldjam meg. Ma készen állok a pozitív változásra az életemben.

Miért tart ilyen sokáig? Pál Timóteushoz írt első levele, 4. fejezet 15. verse azt mondja, ezekkel törődj, ezekkel foglalkozz, hogy előrehaladásod nyilvánvaló legyen mindenki előtt. Miért tart olyan sokáig a változás? Azért, mert elsőként nagyon lassan tanulunk. Milyen gyakran megesett, hogy elbuktál és azt gondoltad, ó, ne már megint, azt hittem több eszem van ennél. Izrael történelme szemlélteti, milyen gyorsan elfelejtjük azokat a leckéket, amelyeket Isten tanít nekünk, és visszatérünk a régi magatartás formákhoz és viselkedéshez. Ezért tehát még jobban kell figyelnünk a hallottakra, hogy valamiképpen el ne sodródjunk. Zsidókhoz írt levél 2. fejezet 1. vers. 2. Sok mindent el kell hagynunk. Tanácsadóhoz fordulunk egy olyan problémával, amely évek alatt alakult ki, és azt mondjuk, hozza rendbe, van rá 1 órám. Ácsi. A probléma nem egyik napról a másikra alakult ki, és nem is fog elmúlni egyetlen éjszaka alatt. Nincs semmilyen tabletta, imádság vagy törvényszerűség, amely azonnal meg nem történté tenni hosszú évek rombolását. Az eltávolítás és pótlás kemény munkájára van szükség. A Biblia ezt így fogalmazza meg. Vessétek le a régi élet szerint való új embert, öltsétek fel az új embert. Pál Efézusbeliekhez írott levele, 4. fejezet, 22-től a 24. versig. Még mindig vannak régi viselkedésformáink, szokásaink és hajlamaink, amelyekkel foglalkoznunk kell. 3. A növekedés fájdalmas. Minden változás valamilyen veszteséggel jár. El kell engednünk régi életszemléletünket ahhoz, hogy megtapasztalhassuk azt az új életet, amit Krisztus ígért. Mi viszont félünk ettől a veszteségtől még akkor is, ha a régi életünk önpusztító, mert olyan, mint egy jól kitaposott cipő. Kényelmes és ismerős. 4. A szokások kialakításához idő kell. A jellemed a szokásaid összessége. Csak egy módszer van arra, hogy a krisztusi jellem szokásait alakítsuk ki. Újra és újra azokat kell gyakorolnunk. Nincsenek instant szokások. Ezért bíztatja Pál Timóteust arra, hogy gyakorold ezeket a dolgokat. Szenteld ennek az életed.

Cél és kitartás. Pál Galácia beliekhez írott levele, 6. fejezet 9. verse azt mondja, a jó cselekvésben pedig ne fáradjunk el. A legtöbben alábecsüljük azt az időt, ami ahhoz szükséges,

s hogy egy igazán értékes célt elérjünk. Késznek kell lenned megfizetni a vele járó költségeket. James Watt 20 évi fáradozás után fejezte be munkáját a gőzmozdonyon. William Harvey 8 évig dolgozott éjjel-nappal, hogy be tudja mutatni azt, hogy a vér miként áramlik az emberi testben. Majd következő 25 évre volt szüksége ahhoz, hogy meggyőzze az orvostársadalmat arról, hogy igaza van. Aki levágja a sarkokat, az türelmetlenségről és szegényes önfegyelemről tesz tanúságot. Bármilyen áttöréshez az út csak úgy vezet, ha végigjárjuk. Albert Gray mondta: minden siker közös nevezője annak a szokásnak a kialakításában rejlik, hogy megteszem azokat a dolgokat, amelyeket a sikertelen emberek nem szeretnek megtenni. Ha önmagadba nézve úgy találod, hogy folyton átengeded magad kedélyállapotodnak és a pillanatnyi sugallatoknak, akkor meg kell változtatnod a tetteiddel kapcsolatos felfogásodat. A legjobb módszer az, ha felállítasz magadnak egy alapvető mércét, amelyet megkövetelsz magadtól. Az ettől való eltérés miatti következmények fájdalma olyan erősen a sínen fog tartani, mint semmi más. Ha egyszer megvalósul az új mérce, és azok alapján cselekszel, nem pedig hangulataid alapján, akkor végre a jó irányba fogsz tartani. A sikeres emberek megtanulták, hogy megtegyék azt, ami nem jön alaptermészetüknél fogva. Készek szembenézni a kényelmetlenséggel, a zaklatottsággal, a félelemmel, és ezek ellenére cselekszenek. R.H. Macy, aki a Macy's áruházlánc alapítója, 5 különböző szakmában kudarcot vallott, mint bálnavadász, mint kiskereskedő, mint aranybányász, mint tőzsdeügynök és mint ingatlan ügynök, mielőtt sikert tudott elérni. Mi tartotta életben olyan sok bukáson át? 2 dolog. Cél és kitartás. Ez az, ami külön választja azokat, akik megvalósítanak dolgokat azoktól, akik csupán álmodoznak.

Az önfegyelem iskolája. Az önfegyelem haszna. Pál Galácia beliekhez írott levele, 5. fejezet 22-től a 23. versig azt mondja, a lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Nehéz önuralmat gyakorolni? Igen. Mégis ahelyett, hogy arra összpontosítanánk, mennyit követel, gondolkodjunk el inkább azon, milyen haszonnal jár. A fegyelmezett gondolkodáson múlik, hogy boldog vagy nyomorúságos az életed, hogy önpusztító szokásokkal van tele, vagy Isten szerinti szabadságban éled. Többek között azért olyan fontos a gondolataink fegyelmezése, mert lelki állapotunk gyorsan tud változni. Egyik nap talán nyugodt, békés vagy, biztos vagy magadban és bízol Istenben. Másnap alig ismersz önmagadra, aggodalmas vagy, haragos, negatív és kétségekkel teli. Miért? Mert a gondolataink hatással vannak érzelmeinkre. Van még valami, amit tudnod kell. Ahhoz hasonlóan, ahogy a levegő körülöttünk tele van rádióhullámokkal, melyeket bármelyik rádió vagy tévé venni tud, ugyanígy szellemi erők vannak körülöttünk, melyek arra törekszenek, hogy befolyásolják gondolatainkat, formálják gondolkodásmódunkat. Ezért kérd Isten segítségét, és ne engedd elmédnek, hogy azon gondolkozzon, amihez épp kedve van. Uralkodj gondolataidon, összpontosíts a helyes dolgokra. A régi szokások megtöréséhez és új szokások kialakításához időre van szükség és gyakorlásra. Az önfegyelem kifejlesztése nem könnyű, de végül megéri. Amikor megnyered elmédben a csatát, döntésképesebb leszel, nem fognak elkalandozni a gondolataid, és az önbizalmad is helyreáll. Ráadásul hatékonyabb és sikeresebb ember leszel.

Az önfegyelem titka. Első rész. Pál Filippi beliekhez írott levele, 4. fejezet 13. verse azt mondja, mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem. Hidd el, hogy meg tudsz változni. A viselkedésedet a hited irányítja. A gondolkodásmódod meghatározza az érzéseidet. Márpedig, ha egy érzés elég erős, akkor meghatározza a cselekedeteidet. Annak is igaza van, aki azt mondja, nekem ez nem megy, és annak is, aki azt mondja, képes vagyok rá. Legtöbbször önmagunkat hozzuk vesztes helyzetbe azzal, amit mondunk. A szavaink megerősítik hitünket, vagy tévhiteinket. Péter első levelében Isten háromszor emlékeztet, hogy legyünk józanok, és gyakoroljunk önfegyelmet. Miért? Mert a józan, tiszta értelem elengedhetetlen az önfegyelemhez. Isten hatalmat adott nekünk gondolataink felett, hogy ezáltal változtassunk szokásainkon. A Róma 12:2 azt mondja, hogy kemény munkával vagy akaraterővel változzunk meg? Nem. Azt írja, hogy értelmünk megújulásával. Amikor önfegyelmed próba alá kerül, meg kell töltened elmédet Isten ígéreteivel. Íme egy. Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni. Sőt, a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni. Pál korintusbeliekhez írott első levele, 10. fejezet 13. vers. Hinned kell Istennek, amikor azt mondja, hogy van kiút számodra. Pál azt írja, mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem. Ez azt jelenti, hogy igenis meg tudsz változni. Hagyd abba, hogy eleve a kudarcra készülsz azzal, hogy kritizálod önmagadat. Én semmire se vagyok jó, képtelen vagyok a kezembe venni életem irányítását. A nyaggatás nem segít, sem neked, sem másoknak. Inkább mondd azt, minden lehetséges annak, aki hisz. Márk evangéliuma 9. fejezet 23. vers. És én hiszek.

Az önfegyelem titka. Második rész. Pál galáciabeliekhez írott levele, 6. fejezet 2. verse azt mondja, egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét. Légy elszámoltatható. Az anonim alkoholisták között működik egy rendszer, amelyben mindenkinek van egy barátja, akit bármikor felhívhat, ha úgy érzi, egyre nagyobb a nyomás rajta, hogy visszatérjen régi, káros szokásához. Ennek szentírási alapja van. Egymás terhét hordozzátok. Pál galáciabeliekhez írott levele, 6. fejezet 2. vers. Talán nem tetszik ez a lépés, de ha vesztésre állsz a csatában, akkor szükséged van rá. Keres valakit, aki számon kér, imádkozik veled és bátorít azokon a területeken, ahol nagyobb önfegyelemre van szükséged. Ha az egyiket megtámadják, ketten állnak ellent. Prédikátor könyve 4. fejezet 12. vers. Minden gyülekezetnek szüksége van ilyen baráthálózatra, melyben az emberek számon kérhetik egymást, olyan kapcsolatokra, ahol az emberek bátorítják egymást az Úrban. Nehezünkre esik felhatalmazni valakit arra, hogy számon kérjen minket, de a dolog működik. Mire kell figyelned, amikor ilyen barátot választasz? Először is, legyen azonos nemű. Nincs szükséged arra, hogy egyik kísértést a másikkal helyettesíts, amikor személyes problémáidról beszélsz. Másodszor, olyan valakit keres, akire számíthatsz, aki elkötelezetten kitart melletted ebben a helyzetben, aki hűséges barát. Harmadszor, olyat válasz, aki megbízható, aki megőrzi a titkaidat. Ne válasz olyan embert, akit kibeszélőnek ismernek. Negyedszer, hatalmazd fel barátodat arra, hogy rendszeresen ellenőrizzen és megkérdezze, hogy boldogulsz a problémát kezelésével. A tudat, hogy valaki rá fog kérdezni, segít, hogy ne add meg magad a kísértésnek. Talán épp csak erre a plusz lökésre van szükséged ahhoz, hogy elindulj a győzelem és az önfegyelem útján.

Lester Sumrall, Kitörés a függőségekből. Egy kanadai hölgy a Decision magazin 1988. januári számában mondja el történetét. Hogyan lett egyre erősebb a vonzódása egy Doug nevű férfihoz a munkahelyén? Ez a hölgy boldog házasságban élt, és mint írja, a hűtlenség állt a legtávolabb tőlem, amire csak gondolhattam. Ennek ellenére élvezettel hallgatta Doug hiúságát legyezgető bókjait, míg nem, hamarosan már a személyes problémáimról is beszéltem neki, és olyan bizalmas dolgokat tártam fel előtte, amiket egyedül a férjem mellett volna szabad megosztanom. Mielőtt észbe kaphattam volna, a gondolataimon mind erősebb képzelődés lett úrrá. Eleinte csak néha fantáziáltam, de azután odáig jutottam, hogy szinte minden gondolatom e körül a férfi körül forgott. Képzeletben újra és újra felidéztem, milyen lenne Doug-gal együtt lenni. A férjem iránti hűség olyan szintelennek tűnt már a rám váró, hívogató kapcsolathoz képest. Hogy nagyobb legyen a kísértés, Doug ajánlatot tett. Találkozzunk munkaidőn kívül. Szerencsére, vagy inkább azt kell mondanunk, a gondviselés folytán ez a hölgy megszakította a kapcsolatot, mielőtt még Doug ágyában kötött volna ki. Ráébredtem, hogy a gondolati életemben kétségbejtően radikális változásra van szükség. Egy affér gondolatban már jóval azelőtt megtörténik, mielőtt ténylegesen sor kerülne rá. Amikor késóvár gondolatom támadt, nem adtam át magam neki, ehhez önfegyelemre volt szükség. Azt is átgondolta, hogy mivel szokta eltölteni a szabad idejét. Szembenézett a ténnyel, hogy bizony sok időt szennyirodalom olvasásával csapott agyon, ezt a kifejezést használta, illetve szappanoperák nézésével, amelyekben a szereplők ágyról ágyra szögdécselnek. A gondolkodására gyakorolt káros befolyásokat fölismerve változtatott a szokásain. Abban az időben, amikor rendszerint tévét néztem, most elkezdtem Bibliát olvasni. Ezt bizony jócskán elhanyagoltam addig. Az igeversek szellemi erővel töltöttek fel, és a kísértés idején támaszkodhattam erre.

0: Amit ez a nő tapasztalt, világosan illusztrálja a következő lépést, amit meg kell tenni a bűnös vágyak fölötti szabadságra vezető úton. Mint mondta, tetteink a gondolatainkból sarjaznak. Van egy régi mondás, az igazság félreérthetetlen hangja csendül ki belőle. Vess el egy gondolatot, s egy tettet fogsz aratni. Vess egy tettet, és szokást aratsz belőle. Vess szokást, és egy élet lesz az aratás. Hogy milyen gondolatokat vetsz, milyen gondolatoknak engedsz teret, azt azzal döntöd el, amit beültetsz az elmédbe. Ennek tudatában szükséges lehet újra programozni a gondolkodásodat, hogy a szenny irodalomhoz hasonló káros befolyások helyett csak jó dolgokon járjon az eszed. Így azután hasznos szokások alakulhatnak ki a megrögzött kívánságokat tápláló, egészségtelen magatartás formák helyén. Jézus beszélt arról, hogy a gonosz kiszorítása az életünkből önmagában hiába való próbálkozás. Mikor a tisztátalan szellem kimegy az emberből, mondta, víz nélkül való helyeken jár, nyugalmat keresvén, és mikor nem talál, ezt mondja. Visszatérek az én házamba, ahonnét kijöttem. És odamenvén, kisöpörve és felékesítve találja azt. Akkor elmegy, és maga mellé vesz más 7 szellemet, magánál gonoszabbakat, és bemenvén ott laknak. És annak az embernek utolsó állapota gonoszabb lesz az elsőnél. Lukács evangélium a 11. fejezet 24-től a 26. versig. Akár csak az a gonosz szellem, amelyről Jézus szólt, a kényszeres vágyakat tápláló bűnös gondolatok is visszajárnak. S ha nem pótoltad őket nemesebbekkel, olyanokkal, amelyek nem hagynak helyet a gonosznak, akkor újra beköltöznek, és visszavezetnek a korábbi zűrzavaros helyzetbe. Sőt, még a korábbinál is rosszabb állapotba juthatsz, ahol a bűntudat, a frusztráció és a reménytelenség még súlyosabb terhe alatt nyöksz. Gondolj a hölgyre, aki a Decision magazinban föltárta küzdelmeit. Nem tudta csak úgy egyszerűen elűzni magától a késúvár gondolatokat. Fel kellett hagynia az azokat tápláló könyvek olvasásával, tévéműsorok nézésével is. Az ezekre felcserélt időt azután Biblia tanulmányozással töltötte. Pál pontosan erre a helyettesítési elvre gondolt, amikor ezt írta, továbbá atyám fiai, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jóhírűek, ha van valami erény, és ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok. Pál Filippibeliekhez írott levele, 4. fejezet 8. vers. Ilyen dolgoknak kell betölteni a gondolatvilágodat, ha valóban szabad akarsz lenni a gonosz függőségektől.
1: A Keresztény Média Alapítvány műsorát, a Szokások ereje című hangoskönyv második részét hallották.

0: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe Ok az örvendezésre. A mai ige Szofóniás 3:17. Veled van Istened az Úr. Ő erős és megsegít. Boldogan örül neked, megújít szeretetével, újjongva örül neked. Gondolatok az ígéről. Micsoda nagyszerű ige ez. Az uraknak ura népével van, hatalmának királyi fenségében. Jelenléte már önmagában is békességgel és reménységgel tölt el bennünket. Végtelen erő rejlik Istenünkben. A hívők gyülekezetében lakozik, ezért népe újjongva örvendezhet. Isten nem csak köztünk van, hanem kegyelmével állandóan munkálkodik is közöttünk. Megsegít mindig. Innen a neve is. Jézus a szabadító. Ne féljünk ezért semmi veszedelemtől, hiszen neki van hatalma arra, hogy megmentsen. Ez azonban még nem minden. Jézus Krisztus mindvégig ugyanaz marad, mert szeret, és szeretetében találunk nyugalmat. Soha sem fog megszűnni szeretni. Abban találja örömét, hogy szeret, sőt újjongva örül azoknak, akiket szeret. Mindez csodálatos. Mikor Isten befejezte a teremtés munkáját, nem énekelt, egyszerűen csak azt mondta, íme igen jó. Amikor azonban a megváltás műve fejeződött be, a Szent Háromság olyan örömöt érzett, amilyet csak az újjongás szó tud valamelyest kifejezni. Gondold ezt meg, és álmélkodjál. Krisztus mennyegzői dalt énekel választottai fölött. Ők a szerettei. Bennük van öröme, nyugalma, éneke. Úr Jézus, taníts minket mérhetetlen szereteteddel, hogy mi is tudjunk szeretni téged, és örvendezve szenteljük neked életünket. Több koreai testvéregyházat is meglátogatott Steinbach József püspök. Kedden még a koreai presbiteriánus egyház, szerdán azonban már a koreai köztársaság presbiteriánus egyháza zsinatán vendégeskedett Steinbach József református püspök, a református egyház zsinatának lelkészi elnöke. Ezzel a magyar delegáció szakmai hivatalos programja gyakorlatilag véget ért. Steinbach József koreai programja kedden a koreai presbiteriánus egyház zsinati ülésén folytatódott, miután a két egyház hétfőn megújította a kereken 20 éve fönnálló együttműködési megállapodását. A magyar egyházi vezető szerdán már egy másik dél-koreai szőuli központú, a Koreai Köztársaság presbiteriánus egyházánál tett látogatást. A kapcsolat fókuszában a kölcsönös missziói együttműködés, az ökumenikus és teológiai párbeszéd, a társadalmi igazságosság és a béke előmozdítása áll. Steinbach József koreai látogatása során a megbékélés és a béke templomában is járt. Ennek megépítését a Koreai Köztársaság presbiteriánus egyháza kezdeményezte. Az építkezés 2024. június 6-án kezdődött, akkor mintegy 350 tag vett részt az alapkületételen és a békért való imádságon. A templomot végül 2025. augusztus 11-én szentelték föl. Elismeri az egyházak szolgálatát a kormány. A miniszterelnökkel találkoztak a felekezetek képviselői. A nemzeti alaptanterv átdolgozásában és a hátrányos helyzetűek támogatásában is számít az egyházakra Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő és Tar Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter fogadta a történelmi egyházak vezetőit. A kormányfő biztosította az egyházakat, hogy az érvényben lévő megállapodásokat tiszteletben tartja, de az ország anyagi helyzetére való tekintettel mértékletességre kérte őket. A református egyház képviseletében Fekete Károly, a tiszántúli református egyházkerület püspöke, és Barna Sándor, a tiszáninneni református egyházkerület püspöke vett részt a találkozón. Steinbach József, dunántúli püspök, a zsinat lelkészi elnöke, egy korábban megszervezett hivatali utonban Dél-Koreában. Rajtuk kívül egyházi részről Erdő Péter bíboros, érsek, Székely János, a katolikus püspöki konferencia elnöke, Szemerei János, az evangélikus egyház elnök püspöke, Prőle Gergely, az evangélikus egyház országos felügyelője, Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége elnöke, és Frölich Robert, országos főrabbi voltak jelen. Megerősítő találkozás Londonban. Magyar nyelvű evangélikus istentiszteletet tartottak Londonban. Szeptember első vasárnapján ismét magyar nyelvű úrvacsorai istentiszteletre gyűltek össze a Londonban és környékén élő evangélikusok. A Szent György Evangélikus Templomban Molnár Lilla lelkész, az Evangélikus Hittudományi Egyetem adjunktusa hirdette Isten igéjét. A prédikáció alapjául szolgáló történet a Mózes első könyve 32-22-32-ig terjedő versek lehetőséget teremtette munka és tanév kezdetén átgondolni küzdelmeinket, terheinket, döntéseinket és azokat az áldásokat is, amelyekben részesülünk, hívta föl a figyelmet Molnár Lilla. A következő magyar nyelvű londoni evangélikus istentiszteletet 2026. november 22-én vasárnap 15 órakor tartják a Szent György Evangélikus Templomban. Szeretettel hívnak mindenkit erre az alkalomra is. További információ a london@lutheran.hu e-mail címen lehet kérni. Mária Pulcs adott otthont az Európai Keleti Katolikus Püspökök találkozójának. Szeptember 15-e és 18-a között 14 európai országból közel 50 püspök, általános helynök és diakónus gyűlt össze a Mária Pulcsik egy helyen, hogy együtt imádkozzanak, valamint megosszák egymással egyházaik lelkipásztori tapasztalatait és az előttük álló kihívásokat. A találkozót a Magyar Görög Katolikus Metropólia szervezte az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának égisze alatt. Az idei találkozó a Mária Pulcsi Isten szülő ikon első könnyezésének 330. évfordulóján volt.
0: Kulturális programajánló.
1: Családi nappal és színházi előadással ünnepli 1000 éves fennállását ma a Váci Egyházmegye. A Váci Egyházmegye 2026-ban ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját. Ebből az alkalomból egyházmegyei jubileumi napot tartanak ma, szeptember 19-én Vácott az egyházmegye székhelyén. A jubileumi napot egy 3 éves egyházmegyei lelki fölkészülés előzte meg, amelyben a plébániai és intézményi közösségek elmélyülhettek a személyes, megtérés, közösségi élet, evangelizáció témáiban, tanítások és tanúságtételek segítségével, tájékoztatott a Váci Egyházmegye sajtóosztálya. A találkozó családi napként valósul meg, amely tanúságtétel az evangélium élet öröméről, arról, hogy testvérként tekintenek egymásra, hogy szeretettel fordulnak közösségeik tagjai és minden jó akaratú ember felé. A nap csúcspontja a hálaadó szentmise lesz a Váci Nagyboldogasszony székesegyházban, amelyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az egyházmegye papságának koncelebrálásával és a jubileumi zászlók bevonulásával. Holnap, vasárnap ér véget a Szakrális Művészetek hete. Több száz ingyenes programmal, koncerttel, kiállítással, sétával, irodalmi esttel, színházi előadásokkal, filmvetítésekkel várta eddig is közönségét és még holnapig, vasárnapig lehet részt venni a 20. Árszakra Fesztiválon. Reményt és jövőt adok nektek. Ennek az igének a gondolatisága határozza meg az idei fesztivált. A Jeremiás könyvéből vett sor a szervezők szerint egyszerre adja az idei fesztivál üzenetét, és visszautal az első Árszakra mottójára is. A szakrális művészetek hete nem kisebb vállalkozás, mint annak demonstrálása, hogy hit és művészet kard-karba ültve a 21. században is képes fölmutatni az igazság béketeremtő lehetőségét.
0: Egészséget mindenkinek!
1: Hogyan őrizzük a ránk bízottakat? Az első Dunamelléki Református Gyermekvédelmi Konferencián teológiai, pszichológiai és jogi szempontból vizsgálják a résztvevők ezt a különösen fontos és érzékeny témát. Őrizni a ránk bízottakat. Ezzel a címmel szerveztett egésznapos gyermekvédelmi konferenciát a Dunamelléki Katekatikai Támogató Szolgálat tegnap, szeptember 18-án pénteken a Budapesti Rádai Házban. A hittanoktatás háttértámogatásával foglalkozó egyházkerületi szolgálat úgy látja, bár korábbi találkozóikon már részben érintették a gyermekvédelem témáját, például a hátrányos helyzetű és a roma tanulók hittanoktatása kapcsán, most azonban komoly igényét és szükségét érezték annak, hogy kifejezetten erre a témára fókuszáljanak, és ezen a területen erősítsék meg a hittanoktatókat, a lelkipásztorokat és mindazokat, akik a gyülekezeti vagy intézményi hittanoktatásban szolgálnak. A pszichológiai ismeretek elsősorban azért fontosak, hogy fölismerjük a bántalmazást, tudjuk, hogy milyen következményei vannak, hogyan segíthetünk. Emellett mindennek van egy jogi háttere, így a gyermekvédelemnek is megvan a maga jogi háttere és keretrendszere. Ismertette is ezeket Lenkeiné Teleki Mária, a Dunamelléki Katekatikai Támogató Szolgálat vezetője. 3000 tanszercsomagot osztottak ki a kisdiákoknak. Ebben az esztendőben ismét megszervezte a Sulipak kampányt, azaz az iskolakezdési támogatás programját a rászoruló gyermekek részére a Baptista Szeretet Szolgálat. Így évről évre több ezer családnak segít a szervezet, oda kerül a támogatás, ahol arra a legnagyobb szükség van. Idén a kampány augusztus 1-én kezdődött, és hivatalosan szeptember 6-áig tartott, de még utána is napokig juttattak el tanszercsomagokat a gyermekeknek. Összesen 3000 sulipak került családok átmeneti otthonaiba, és elsősorban kelet-magyarországi oktatási intézményekbe. A segélyszervezet a kampány hatékonyságának érdekében honlapot üzemeltetett. A sulidoboz.hu oldalon online módon egy-egy tanévkezdéshez szükséges csomag megvásárlásával voltak támogathatók a rászoruló kisdiákok. Egy sulipak az idén 3500 forintba került. Lehetőség volt arra is, hogy az ország 11 baptista fenntartású iskolájában adják le az adományozók a használt, de még jó állapotú vagy teljesen új tanszereket, táskákat, amelyeket munkatársaik eljuttattak az ország legnehezebb sorsú közösségeihez. Az időjárásról. Őszies napok. A héten még késő nyár, hétfőtől viszont bekopog a hűvös őszi idő. Vasárnap gyöngén felhős és napos időre van kilátás, délután lehet eső. A nyugatias szél 23 és 28 fokkal valószínű. Hétfőn fölszakadozik, csökken a felhőzet, többfelé eshet eső. Északnyugatira fordul a szél, és 18-23 fok várható. A jövő hét elején egy nyugat-európai anticiklon peremén az eddiginél jóval hűvösebb levegő áramlik a Kárpát-medencébe, és visszaesik a hőmérséklet.
0: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

0: A Lelki Posta műsorát közvetítjük.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! Mai első levelünk interneten érkezett.
0: Van abban igazság, hogy valamennyien csak tékozoljuk az életünket. Míg fel nem ismerjük elveszett voltunkat és Isten nélkül szeretetlen, boldogtalan életvitelünk oda esdekli magát, a minket régóta kereső, vágyó mennyei atyához. Kit, mikor, hogyan ér utol ez a felismerés, az teljesen kifürkészhetetlen folyamat. A mai fiatalság saját magát rongáló, minden élvezetet kihasználó élete nagyon elkeserít. A korszellem hozza magával ezt a túl sok negatívumot, meg lehet. De ha vannak és vannak Istennel járó fiatalok, őket nem érintené a korszelleme? De bizony, benne élnek. Kísértések, próbák, veszélyek és gonoszság árad a sodrásában, de ők nem sodródnak az árral. Az erős Isten a kapaszkodójuk, megtartójuk. Isten útja keskeny és göröngyös ösvény. Az életország útja széles és aszfaltozott. Miért ne választanám a kézenfekvő kényelmeset? Sokkal vonzóbb mindig a könnyebb, a nekem mindenben kedvező megoldás. Carpe diem, mondták a rómaiak, és dőzsöltek is naphosszat, minden élvezetnek ódolva. Kihasználták a napot. De mire? És a 21. század második évtizede mást mutat. Ugyanúgy kell a veszélyes, a felelőtlen, az önmagam és környezetem pusztító életmód, mint régen. A minden szabad és ki kell próbálni élet előbb-utóbb olyan árat követel, amit többnyire csak az élettel lehet kiegyenlíteni. De kinek az érdeke vajon, hogy a fiatalok minden létező rosszat megismernek, majd rabjaivé válnak, és kiégve, elfáradva, megundorodva, látszat emberként lézengjenek valameddig a világban. Ki szereti és hitegeti a gyűlölködést, a többiek kihasználását, rászedését? Ki víz bele teljes erőből a látszatra vonzó, valójában a rendszeres pusztítást előidéző életmódba? Tudjuk ki. Isten ellensége, s a miénk is. A gonosz szétdobáló. Attól még, hogy ezt én kisbetűvel írom, a hatalma óriási. És nagyon sok embert fűzött már rabláncra, s úgy vonzolja őket a végzetes csapda felé, ami az örök sötétség. Mégis létezik a megmentő, a szabadító. Él az Úr. Jézussal minden nemzedék győzni tud. Ismerek egy leányt. Kisgyermekként templomba járt, szorgalmasan a nagymamával. Aztán iskola, szakma, elhelyezkedés. A nagymama, aki egyetlen támasza, hamar elment mellőle. Szívrohamban halt meg. A szülők? Az apa ivott, az anya rogyásig húzta az igát. Két gyermekeért erején felül dolgozott, az anyai szeretet, a dühöngő apa és a sok munka mellett gyéren csortogált. A nagymamai vigasz végleg tovaszált a nagymama halálával. Ella, felserdülve, egyre haszontalanabbnak érezte magát. Látta a sok mulatozó, gazdag fiatalt, valami keveset úgy szeretett volna megélni ő is a boldogságból. Az idő múlt felette. Körülötte a leányok, anyukák lettek. Miért ne lehetne nekem is gyermekem? Egy nap aztán kiderült, várandós. Ki az apa? Nem tudni. A szülők nem örültek. Hol van már a szégyen? Sokkal inkább az volt az ok, miből fogják a plusszáját etetni. Amikor látta a leány, hogy akinek odaadta magát, se vele, se a gyerekkel nem törődik, olyan mély bánatba esett, hogy meg akart halni. Valahonnan szerzett valami furcsa tablettát, bevette mind, gondolva, hogy így lesz a legjobb. A gyermek mégis megszületett. De a leány rá se bírt nézni. Ott hagyta, a kórházban. Talán majd csak kell valakinek. De élete nem jött helyre. A lelki ismeret marcangolta, dolgozni hol ment, hol nem. Ma ott tart, hogy egykedvű, semmit mondó tekintettel járkál céltalanul az utcákon, keresi elveszett életét, és talán gyermekét is. Gyermekkori tiszta énje ott maradt a templomban, nagymamája hűlt helye mellett. Sajnos az elrontott, borzalmas életekből oldalnyit sorolhatnék. Egy fiatal ember viselkedése, italozó és drogozó barátai hatása alatt az évek folyamán odáig fajult, hogy már nem tudott különbséget tenni jó és rossz között. Kezet emelt idős, beteges édesanyjára, ha mutatott is néha megbánást, az nem volt igazi, mert minden nap részegen kiszekírozta agyonfáradt anyjából a lelket is. Egy másik fiatal a jövőjét tudakolta. A jósnő jó pénzért ígért neki fűt, fát, némely be is vált, de egy nap rémisztő, fenyegető hangokat vélt hallani még éjjel is, nem lett nyugta. Egy hívő barátja indította Isten felé. Rámutatott, hogy a jósoltatás bűn Isten előtt, személyes bűnvallásra van szüksége, és így lesz majd személyes szabadulása is. Látni kellene, hogy a sokféle vélt, szabados ténykedés, lopás, paráznaság, tiszteletlenség, istentagadás, káromlás, a mások javának elvétele mind-mind égre kiáltó bűn. Hiába a takargatás vagy a nyílt dicsekvés, hogy mindez természetes. Isten más mércével mér. Az ő törvénye a 10 parancsolat, amely világos és kötelezően érvényes. Könnyű a szabad elvűségre hivatkozva áthágni mindent, de Isten a bűnt megbünteti. A szerető Isten igazságos, előbb-utóbb nagy árat kell fizetni minden bűnünk után. Ez nem okoskodás, inkább féltő figyelmeztetés. Most jó a drogos cigi, kedvesebb a másasszonya, embere, hízlalom a vagyonom sokan mások kárára, idős szülőmet sarokba szorítom, mit nekem Isten? Vigyázat! Veszélyzónában van, aki ezeket műveli. Ébredni kellene. A széles országúton járókhoz és a bűn mocsarában hempergő, vergődő embertársaim felé kiáltom Jézus hívását, aki minden bűnöst keres, és szeretné megmenteni. Menni kell hozzá, megtört szívvel és a szemetet hátrahagyva, az ingoványból Jézus kezét fogva kikeveredni, mert amíg ez várat magára, addig a gonosz még szorosabbra zárja kezeiteken, lábaitokon, szíveiteken a bilincset, és a végleges sötét beránt. A mai túlzottan szabad elvűen, önhitten és tudatlanul élő fiataloknak sem nyílik más út, mint a keskeny út. Még nem késő minden látszat gyönyörre nemet mondani. Ez a nem az ős gonosznak kiállt oda, Jézus nevében megtagadva mindenféle praktikáit annak az erőnek, amely ellenségévé tett Istennek, a családodnak, a téged szeretőknek. Nemet kell mondani a bűnre, csábítónak, igent Istennek, csak ez az út járható. Szabadulás és igazi élet csak így lesz. Az élet fenékig való kiélvezése nem ad maradandó örömet. Kiégést, annál inkább. A szelíd, alázatos, Istennek engedelmes élet, az ő szeretetével teletöltve, nem hasonlítható semmi máshoz. Az Istenhez való ragaszkodás ma már nem divat, mondják sokan. De ez nem divat kérdése. A tét óriási. Vagy a menny fia leszel, vagy a pokolé. A választás egyéni. Felelős döntés. És mondjon bárki bármit, hogy Isten és az ördög csak kitaláció, de Isten ítélőszéke elé oda kell állni, azt el nem kerülheti senki, sem az örök büntetést az, aki konokul kitart vélt igazában, és bűneiben nem borul le megadással, igaz bűnbánattal, Krisztus keresztje alatt. Kitárt karjával vár az Úr. Még vár? Rád is, fiatal barátom. Szeretettel, Júlia, Tahitót faluból.
1: Köszönjük a kedves sorokat! A következő írás pályázatunkra érkezett.
2: Abban az időben történt, mikor az állami törvény betiltotta a háznál való összejövetelt. Édesanyám beteg volt, és néha többen összejöttünk körülötte. Énekeltünk, igét olvastunk, imádkoztunk. Valaki feljelentett minket. Idézést kaptam a hatóságtól, nem volt mindegy, félelmet váltott ki bennem. De az Úr elé jöttem, és azt az igét kaptam. Ne félj, én veled vagyok. Békesség költözött a szívembe, nem féltem tovább. Amikor kérdezett a tisztviselő, hogy igaz-e, hogy imádkozunk, nyíltan, minden félelem nélkül megvallottam, hogy igaz. Édesanyám beteg, és amikor látogatók jönnek hozzá, mivel mi hiszünk az élő Istenben, imádjuk őt, ezért énekelünk is, mert édesanyám nem tud elmenni a gyülekezetbe. És maga ezt nyíltan bevallja. Nem tudja, hogy nekem van hatalmam arra, hogy magát megbüntessem, mondja ő. Annyi hatalma van, amennyit az Isten ad önnek, mondtam neki. Erre ő nagyon ideges lett, és azt mondta, kicsoda az a maga istene, ez a kályha többet ér, mert melegít engem. Az én Istenem pedig az egész világot melegíti, feleltem neki. Erre ő felugrott, nagyon idegesen járkálni kezdett, és hozzám fordulva rám kiáltott. Most menjen el, de majd még hívom. Mondhatom, hogy úgy jöttem el onnan, mint aki győzött. Örömöm volt, és hálát adtam az én uramnak, mert ő ezt tette velem. Még kétszer behívtak, akkor több tisztviselő is jelen volt, és a gépírónő, hogy leírja a beszélgetést. Felvezetett egy padlásszobába, remélve, hogy megijedek. De hála az úrnak, nem ijedtem meg, és nyugodtan felelgettem neki. A kollégája figyelmeztette. Miért vagy olyan ideges? Nem látod, hogy ez az asszony milyen nyugodt? A gépírónő is szólt. Én ebből a beszélgetésből nem tudom, mit írjak le. Nem tudom, mi lett a vége, mert megint idegesen elzavart. Végül megtudtam, hogy az ítéletem börtönbüntetés. Nem volt mindegy, hogy elvesztem-e miatta a munkahelyemet. No, de az úr, az én uram tudott erről. Megmutattam egy idős testvérnek a büntetésről szóló papírt. Elolvasta és azt mondta, kaptam egy hét időt fellebbezésre. Ezt megtesszük, nem engedjük, hogy börtönbe menj, majd én megírom, mondta a testvér. Most el kell utaznom, de addigra megjövök. De mi van, ha a börtönben is kell valakinek bizonyságot tennem? Az nem te leszel, hanem ő. Jó, legyen, nyugodtan bele. Egy este rájöttem, hogy holnap lesz az utolsó nap, amikor a papírokat be kell adni. Elfogott a félelem, mert a fellebbezést nem kaptam meg a testvértől. Leborultam az úr elé, kértem őt, szóljon, hogy megnyugodjak. Ekkor kaptam a következő igéket. Ha késik is, bízzál benne, mert eljön. El fog jönni, nem marad el. Habakuk 2:1-3. Ezt én teljesen elfogadtam az úrtól. Nyugodtan lefeküdtem, és másnap dolgozni mentem, várva, hogy oldja meg Isten a problémámat. Megkaptam 2 órakor az értesítést, hogy menjek el a belügyi osztályra. Leadtam a fellebbezést, amit végül elfogadtak, és csak pénzbüntetést kaptam. Utólag a testvér mesélte, hogy utolsó este a vonaton írta meg a fellebbezést az utolsó pillanatban. Így váltotta be az én dicső uram ígéretét, hogy ne féljek, ha késik is, nem fog elkésni, megérkezik. Aki benne bízik, nem csalatkozik. Valéria Szabadkáról.

Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves nézőimet, kedves hallgatóimat. Azt hiszem, hogy aki a mai világban egy picit körülnéz, nagyon-nagyon hamar észreveszi, hogy valami gyökeresen megváltozott. Megváltozott az embereknek a gondolkozása, az értékrend, és megváltozott az, ahogy megpróbáljuk sokszor még gyülekezeten belül is az igazságot és a hamisságot megkülönböztetni. Pedig elvileg nem lenne ez olyan bonyolult. Tessék csak hallgatni, mit mond János az első levelében. Ez pedig az az üzenet, amelyet tőle hallottunk és hirdetünk nektek, hogy az Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. Egy olyan időszakban élünk, amikor a szürke zóna az egyre szélesebb, és ráadásul, mintha egyre többen keresnék ezt a bizonyos szürke zónát. Az Úr Jézus azt mondta, ami szavunkban az igen legyen igen, a nem meg nem. Egyébként nem kell esküdni se égre, se földre, mert az ég az Isten királyi széke, a föld meg az ő lábának a zsámolja, de van egy nagyon egyszerű megoldás. Az igen, igen, a nem meg nem. Az Isten világosság. Nincs benne semmi sötétség. Mi emberek viszont sokszor úgy gondolkozunk, hogy hát azért nem lehet teljesen mindent világosan elmondani, nem lehet világosan kifejezni, és ebben olyan értelemben van is valami, hogyha csak azért mondjuk el az igazságot, mert ezzel katasztrofálisan sokat tudunk valakinek ártani évekkel később is, ennek semmi helye nincsen. Erre az vonatkozik, ami a Filippi levélben így hangzik, hogy ami jó, ami tiszta, ami nemes, ami dicséretes, azt tessék szem előtt tartani. De hogy is folytatja itt János? Ha azt mondjuk, közösségünk van vele, és a sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem cselekesszük az igazságot. Van itt egy kis szó, ez a bizonyos és. Ám az eredeti szövegben a nyelvtani környezet egyértelműen azt sugallja, hogy itt ellentétes értelmű kötőszóként kellene ezt visszaadnunk, megértelmeznünk, és ez a legfontosabb. Márpedig az ésnek az ellentétes értelmű kötőszó párja az úgy hangzik, hogy de. Van rá egy rokon értelmű szavunk, ellenben. Tessék csak hallgatni, hogy hangzik így. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, ellenben a sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem cselekesszük az igazságot. Van ilyen? Hó, azt hiszem, mindenki órákon keresztül tudna példákat sorolni. Mert hogy mit is jelent ez? Az, hogy azt mondom, hogy közösségem van az Istennel, az azt jelenti, hogy ismerem őt, hívőnek vallom magam. Lehet, hogy még Bibliát is olvasok rendszeresen, lehet, hogy templomba járok, gyülekezetbe járok rendszeresen, és sok mindent teszek, amit a hívők szoktak tenni. De az életemnek van egy titkos része. Tudják, néha nagyon különös segítséget kap az igehirdető. Az elmúlt hetekben valami felújítás kapcsán többször kellett ilyen-olyan-amolyan árut beszereznem. Építőanyagtól kezdve egyszerű eszközöket. És majdnem mindenütt előfordult velem egy egyszerű kérdés. Kér-e számlát? És volt legalább két helyen a 8-10-ből, ahol olyan cinkosan rám néztek, és azt mondták, hogy

tudni. Egy kisfiú jut eszembe, akinek az apukája valami szorult helyzetben kukoricát akart lopni a szomszéd földjéről. És amikor látta a kisfiú, hogy az apukája körülnéz, akkor meghúzta a kabátját, hogy apa, egy irányba még nem néztünk, és amikor az apa ránézett, mutatott az ég felé. Az Isten világosság. Nincs benne semmi sötétség. Ha azt mondjuk, közösségünk van vele, de a sötétségben járunk. És ez a sötétségben járás nem csak a vásárlásoknál fordul elő. Sötétségben lehet járni akkor, amikor senki nem tudja, hogy mit nézeget valaki az interneten. Sötétségben lehet járni akkor, amikor szűk körben beszélgetünk természetesen arról, aki azon a szűk körön kívül van, mert éppen nincsen ott. Ha azt mondjuk, világosságban járunk, akkor ezek a dolgok nem fordulhatnak elő. De ha azt mondjuk, közösségünk van az Úrral, mi felekezet szempontjából is ugyanahoz a felekezethez tartozunk, de egyébként a sötétben próbálunk valamit intézni, valamit kavarni, bocsánat a szóért, akkor, hogy is mondja? Akkor hazudunk, és nem cselekesszük az igazságot. Miért nagyon fontos ez? Azért, mert ezek a dolgok rombolnak. Először is rombolnak engem, aki ezt teszem, hiszen innentől kezdve a lelkiismeretem vagy megszólal, és akkor azért érzem rosszul magam, vagy pedig már meg se szólal, és akkor régen rossz. És tessék mondani, egymás lelkiismeretét is ki tudjuk írtani? Hát persze. Folyamatosan tudunk olyan környezetet teremteni, ahol nekünk szűk körben titkaink vannak. Elleplezendő dolgaink vannak. Valamit elindítottunk, valamit elkezdtünk. Aztán valaki majd az elszenvedője lesz. De hát ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, mármint az élő Istennel, mármint az Úr Jézus Krisztussal, akkor nem járhatunk sötétségben, mert ha sötétségben járunk, akkor hazudunk. Azon gondolkoztam, hogy vajon hányan gondolnak arra, hogy ezt a mondatot az az apostol írta le, aki mindenki által a szeretet apostolaként ismert. A világos beszéd az nem ellentétes a szeretettel. A szentimentalizmussal azzal igen, meg a gügyögéssel azzal igen, de János azt akarta, hogy a gyülekezet legyen egészséges. És ráadásul folytatja. Ha pedig a világosságban járunk, ez a világosságban járás, ez nem azt jelenti, hogy fölkapcsoltam a villanyt és sétálok este a teraszon. A világosságban járás azt jelenti, hogy egyenes vagyok, őszinte, becsületes. És tetszik tudni, hogy az őszinteség, becsületesség, a világosság az felekezeti határok nélkül működik. És ráadásul a folytatás is felekezeti határok nélkül fog működni. Ha a világosságban járunk, ahogy ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással. És Isten fiának, Jézusnak a vére megtisztít minket minden bűntől. Ami azt jelenti, hogy világosságban járva is előadódhatnak problémák. De a világosságban járás megkönnyíti a tisztaságot. Tudom, sokan vannak mostanában, akik úgy gondolják, hogy ha piszkos vagyok, van egy megoldás, le kell kapcsolni a világítást. Pont. Akkor nem látszik. Na de ez nem így működik. Ez úgy működik, hogy világosságban járok, és hagyom, hogy Krisztus újra és újra az ő igéjével, az ő szent lelke által megtisztítson engem. Mert ez alakítja a közösséget. Nem fog közösséget létrehozni az, hogy egy gyülekezetbe járunk, hogyha nincs meg bennünk ez a tiszta, igei, Krisztus által létrehozott belső kapcsolat. Imádkozzunk! Úr Jézus, Te tudod, hogy mekkora szükségünk lenne szoros közösségre. És miközben a világ vészesen változik és csúszik el a szürke zóna felé, akkora szükség lenne azokra a hívőkre, akik ebben az egyre sötétedő szürkeségben ragyognak, mint csillagok a világban. Segíts, hogy ilyenekké váljunk a te lelked által, a világosságban járás által. Amen.

0: A műsor végén megköszönjük megtisztelő figyelmüket. Köszönjük, hogy imádkoznak értünk, és köszönjük mindazoknak, akik anyagilag is támogatták szolgálatunkat.
1: Ha szeretnének velünk kapcsolatba lépni, vezetékes telefonszámunk 1-es körzet 327-0440, mobil számunk 20-as 565-2840, e-mail címünk radiokukacmera.hu, postacímünk 1428 Budapest, postafiók 4.
0: Isten áldását kívánja, várva leveleiket a műsor szerkesztője, Kulcsár Anikó.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Szeptember 19-én így szól Isten igéje. Isten ezt mondja, mert nem örökké perlek, és nem vég nélkül haragszom. Ézsaiás könyve 57. fejezet 16. verse. Az új szövetség igény pedig így szól. Ha pedig vétkezik valaki, van pártfogónk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus. János első levele 2. fejezet 1. verse. Bocsánat. A bocsánat kérés az egyik legnehezebb dolog a világon. Feladni az önérzetemet, vállalni a szégyent, hogy tévedtem és vétettem, s őszinte szívvel fordulni a másik ember felé. De a bocsánat kérés sokszor nem a másik emberről szól. Sőt, a bocsánat kérés nem ritkán abból áll, hogy nem bírom elhordozni a vétkem következményeinek terhét. Szabadulni akarok a fájdalomtól, látva a másik szenvedését, szomorúságát, csalódottságát, és jó lenne, ha minél gyorsabban azt hallanám tőle, megbocsátok. Felejtsük el, hadd távozzon tőlem a bűntudat. Megbocsátok. Nem könnyű, nem olcsó mondat. Van, amikor még nem vagyunk kész kimondani ezt a rövid szócskát, bármennyire is ezt várják tőlünk, mert annyira eleven, annyira fájó a seb, amelyet a szívünkön ejtettek. Még nem jött el a megbocsátás ideje. Jézus azonban elhozta ezt az időt. Krisztus által nem kell, hogy bűntudat, sanyargó szégyen, pusztító szomorúság terhelje a szívünket. Isten mindig készen áll arra, hogy megbocsásson, és háta mögé vesse minden vétkét annak, aki hozzáfordul bűnbocsánatért. De ez nem olcsó bocsánat, nem könnyen kimondott szó. Ezért a bocsánatért Jézus az életét adta. Értem adta életét, hogy ne a következményektől való félelem, hanem a bűnbocsánat öröme, Krisztus önfeláldozó szeretete töltsön el élettel. Imádkozzunk! Istenem, kérlek téged, szeresd azokat, akiket megbántottam. Szeress engem, mert a szeretetedre szorulok. Te adj nekem hitet, hogy bűneim terhe ne nyomja többé vállamat. Te adj nekem erőt, hogy megbocsáthassak. Szeresd azokat, akiket én még nem állok készen szeretni. Kérlek téged, önfeláldozó szereteted világosítsa meg életemet. Hálát adok neked a te drága kegyelmedért. Amen. Cető Bálint áhítatát hallottuk. A nap igéi voltak. Isten ezt mondja, mert nem örökké perlek, és nem vég nélkül haragszom. Az új szövetség igény pedig így szólt. Ha pedig vétkezik valaki, van pártfogónk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Pihenj meg bennem, gyermekem. Biztosíts az elmédnek egy kis kikapcsolódást a tervezgetésből, meg hogy állandóan próbálja kitalálni, hogy mi is következik majd. Imádkozz szüntelenül. Kérd lelkemet, hogy vegye át az irányítást a napod minden részlete felett. Ne feledd, hogy velem keltél útra. Amikor megpróbálsz belekukkantani a jövőbe, és terveket készíteni minden eshetőségre, semmibe veszed állandó úti társadat, aki percről percre megtart. Ahogy szorongva a messze távolba bámulsz, még azt sem érzed, milyen szorosan fogja kezem a kezedet. Milyen bolondság is ez, gyermekem! A rám való emlékezés napi gyakorlat. Sose tévesz szem elől jelenlétemet, amely ott van veled. Így tudsz bennem megpihenni egész nap, minden nap.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Tesszalonika beliekhez írott első levél, 5. fejezet, 17. vers. 62. Zsoltár, 6. vers.

0: Bizony elmúlik minden mi napunk a te bosszúállásod miatt. Megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet. A mi esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha feljebb 80 esztendő, és nagyobb részök nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk. 90. Zsoltár 9-10.
1: Szó sincs róla, hogy a zsoltáros azt akarná, rettegésben éljünk. A pillanat megbecsülését ajánlja figyelmünkbe. Kiváltságunk, hogy emberek lévén egyáltalán tudunk Istenre gondolni, méghozzá már ifjúságunk idején. Emlékezzél meg Teremtődről a te ifjúságodnak idejében, míg a veszedelem napjai el nem jönnek. És míg el nem jönnek az esztendők, melyekről azt mondod, nem szeretem ezeket. Prédikátor könyve 12. fejezet első verse. Aztán életünk derekán, mikor oly igen elfoglal a család, munka, vagyon, karrier, és általában a tennivalók, kevesebbet emeljük föl hozzá a tekintetünket. Végül hihetetlen gyorsasággal eljön a nyugdíj, és indulva hazafelé azt vesszük észre, hogy már megemésztettük az életet, mint a beszédet. Aki viszont Istenre gondol, az nem tud a kegyelemre nem gondolni. Döntő-e különbség hívő és hitetlen ember között? Vehetjük természetesen a magunk mindennapi teendőkben elmerülő üzemmódját is, mikor életünk dolgait magunkban tőle elszigetelten nézzük és intézzük. Olyankor sajnos nem sokban különbözünk a közömbösöktől és a tagadóktól. Viszont vannak áldott pillanatok, mikor kinyílik egy ablak, s a hűsítő eső után jó szép pillantani a kertben. Az ember csodálja, pár óra alatt mennyire felüdültek a növények, minden frissen zöldel megint. Ilyen a lélek visszatalálása Istenhez. Újból él, mozog, törekszik céljai felé. És az ember ravasz, menekítő spekulációk helyett tisztességgel hozzáfog feladataihoz. Szürke minden elmélet, barátom, csak az élet aranyfája zöld, mondja Goethe az emelkedettebb létezésről. Ugyan van silány létezés is, de mindig adott a választás lehetősége. Csak ismerjük fel.
0: Köszönöm, világ teremtője, az életet, amit ajándékba kaptam tőled. Köszönöm, hogy mindent megadtál nekem, amire igazán szükségem van. Köszönöm, hogy épp testben élhetek, jól működő elmém van, és hozzád kötődő szellemem. Köszönöm, hogy minden szereteteddel bennem élsz, tiszta végtelen lélek, meleg és sugárzó fény. Köszönöm, hogy szavaimat, szememet, szívemet vezeted, hogy megosztod velem szeretetedet, bárhová is menjek. Szeretlek alázatosan, áhítattal, és mivel engem is te teremtettél, önmagam is olyannak szeretem, amilyen vagyok. Segíts, hogy megmaradjon a szeretet és a békesség szívemben, minden napomon, tevékenységemben, hogy a további életemben én is ezt adhassam tovább. Kempis Tamás tanítását idézem föl, uram, mai imámhoz segítségül, köszönettel. Teljes bizalmadat Istenbe vesd, tisztelettel szeresd. Ő majd odafigyel rád, bárhol is legyél, idegen és vándor maradsz, addig nem nyugodhatsz meg igazán, amíg belülről Krisztushoz nem kapcsolódsz. Miért keresed itt, hol is pihenhetsz meg? Nem ez az igazi otthonod, hanem a menny az. Itt minden csupán ideig óráig tart, ami alól te sem lehetsz kivétel. Krisztus vállalta a szenvedést, és te mersz panaszkodni? Ha képes vagy a dolgokat helyesen értékelni, nem az emberek ítélete szerint, hanem Istenben bízva, akkor bölcs vagy, és Isten a tanítód. Ámen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Családi nappal és színházi előadással ünnepli ezer éves fennállását ma a Váci Egyházmegye. Ebből az alkalomból egyházmegyei jubileumi napot tartanak ma, szeptember 19-én Vácott az egyházmegye székhelyén. A jubileumi napot egy 3 éves egyházmegyei lelkifölkészülés előzte meg, amelyben a plébániai és intézményi közösségek elmélyülhettek a személyes, megtérés, közösségi élet, evangelizáció témáiban, tanítások és tanúságtételek segítségével. A találkozó családi napként valósul meg, amely tanúságtétel az evangélium élet öröméről, arról, hogy testvérként tekintenek egymásra, hogy szeretettel fordulnak közösségeik tagjai és minden jó akaratú ember felé. A nap csúcspontja a hálaadó szentmise lesz a Váci Nagyboldogasszony Székesegyházban, amelyet Marton Zsolt megyéspüspök mutat be az egyházmegye papságának koncelebrálásával és a jubileumi zászlók bevonulásával. Több koreai testvéregyházat is meglátogatott Steinbach József püspök. Kedden még a koreai presbiteriánus egyház, szerdán azonban már a koreai köztársaság presbiteriánus egyháza zsinatán vendégeskedett Steinbach József református püspök, a református egyház zsinatának lelkészi elnöke. Ezzel a magyar delegáció szakmai hivatalos programja gyakorlatilag véget ért. Steinbach József koreai programja kedden a koreai presbiteriánus egyház zsinati ülésén folytatódott, miután a két egyház hétfőn megújította a kereken 20 éve fönnálló együttműködési megállapodását. A magyar egyházi vezető szerdán már egy másik dél-koreai szőuli központú, a Koreai Köztársaság presbiteriánus egyházánál tett látogatást. A kapcsolat fókuszában a kölcsönös missziói együttműködés, az ökumenikus és teológiai párbeszéd, a társadalmi igazságosság és a béke előmozdítása áll. Steinbach József koreai látogatása során a megbékélés és a béke templomában is járt. Ennek megépítését a Koreai Köztársaság presbiteriánus egyháza kezdeményezte. Az építkezés 2024. június 6-án kezdődött, akkor mintegy 350 tag vett részt az alapkületételen és a békéért való imádságon. A templomot végül 2025. augusztus 11-én szentelték föl. Elismeri az egyházak szolgálatát a kormány. A miniszterelnökkel találkoztak a felekezetek képviselői. A nemzeti alaptanterv átdolgozásában és a hátrányos helyzetűek támogatásában is számít az egyházakra Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő és Tar Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter fogadta a történelmi egyházak vezetőit. A kormányfő biztosította az egyházakat, hogy az érvényben lévő megállapodásokat tiszteletben tartja, de az ország anyagi helyzetére való tekintettel mértékletességre kérte őket. A református egyház képviseletében Fekete Károly, a tiszántúli református egyházkerület püspöke, és Barna Sándor, a tiszáninneni református egyházkerület püspöke vett részt a találkozón. Steinbach József dunántúli püspök, a zsinat lelkészi elnöke, egy korábban megszervezett hivatali utonban Dél-Koreában. Rajtuk kívül egyházi részről Erdő Péter bíboros érsek, Székely János a katolikus püspöki konferencia elnöke, Szemerei János az evangélikus egyház elnök püspöke, Prőle Gergely az evangélikus egyház országos felügyelője, Grósz Andor a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége elnöke, és Frölich Robert országos főrabbi voltak jelen. Az időjárásról. Őszies napok. Vasárnap gyöngén felhős és napos időre van kilátás, délután lehet eső. A nyugatias szél 23 és 28 fokkal valószínű. Hétfőn fölszakadozik, csökken a felhőzet, többfelé eshet eső. Északnyugatira fordul a szél, és 18-23 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Sziasztok! Üdvözlünk az Éter Podcast csatornáján. Tudjuk, hogy az élet sokszor zavaros és nehéz lehet. Érni fognak minket nehéz, kényelmetlen és kellemetlen helyzetek. De Jézus azt mondta, hogy ő ezeken és hasonlókon már átment, és hogy az övéit át fogja segíteni. Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
1: Minden részben szeretnénk tabuk nélkül válaszolni azokra a kérdésekre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekelnek.
0: Mindezt érted. Érted már?
2: Majd megfogod.
3: Sziasztok, nagyon sok szeretettel köszöntünk titeket az Érted Podcast legújabb adásában. Ez a mai rész arról fog szólni, hogy kérdésekre fogunk válaszolni. Családon belül hogyan kezeljük a narcisztikus viselkedést?
4: Említettünk egy olyan dolgot, hogy az önbecsülés nagyon alacsony lehet. Na most a narcisztikus pont az ellenkezője, amikor nagyon nagy az önbecsülése, és van egyfajta superior érzése a kapcsolatban. Nagyon fontos, hogy ne érezd magad inferior, tehát alsóbbrendűnek ebben a kapcsolatban. Ezek nagyon sok olyan gondolatharcok, amivel a sátán próbál támadni, és nekem jel jutott eszembe ez a kapcsolat, hogy a felsőbbrendűség, az alsóbbrendűség, nem tudom, hogyha tudtok már mondani hozzá. Tehát hogy ez egy hazugság, nem vagytok nála kisebbek.
5: Én is ezt húznám alá, ne higgy neki. Ne higgy neki, illetve ha valamennyire próbált szembesíteni, hogy barátom, nagyon magas vagy.
3: Mit tegyünk, ha mégse tudunk elzárkózni egy toxikus szemétől?
4: Ha érzelmileg nem tudsz elcsatlakozni ettől a kapcsolattól, azt jelenti, hogy van valamilyen fajta függőség, amire már utaltam, amit valószínű, hogy beszélgetett. Nem azt mondom, hogy kezelni, nem orvosilag kell kezelni, de kezelned, foglalkoznod kell ezzel a problémával. Miért nem tudsz érzelmileg elszakadni ettől a toxikus szemétől? Viszont, hogyha családban van, akkor az más kérdés, hogy azért nem tudsz elzárkózni.
6: Igen, meg ugye az is a kérdés itt, hogy te hol állsz, te hol vagy abban az egyenletben, hogy neked üdvösséged van, tehát újjászületett emberként kérdezik ezt a kérdést, vagy nem? Mert hogyha újjászületett emberként kérdezzük ezt a kérdést, akkor több válasz és több módja van annak, hogy mit tegyél. Például az egyik dolog az, hogy neked az Isten munkájára kell fókuszálni. És a másik dolog, hogy tehát semmi sem veheti el a tekintélyt az Istentől. Tiszteljük a szüleinket, mert hogyha ugye, persze ez is kérdés, hogy most gyerekszülő kapcsolatról van szó, vagy házastársi kapcsolatról, de hogyha gyerekszülő kapcsolatról van szó, akkor mindenképpen az ige megköveteli azt, hogy tiszteljük a szüleinket. És itt van az a feszültség, ami előjön ezekben a kérdésekben. Hogy mit tegyek akkor, amikor a szülőm tényleg toxikus adott esetben? Én hívő vagyok, nekem tisztelni kell a szülőmet, de nem tudom, mert amiatt, amit tesz, ugye? És hát az egyik dolog az, hogy Istennek van abszolút tekintélye az életedben. Ez azt jelenti, hogy te alárendeled magadat Istennek, Isten akaratának, és az Istennel való kapcsolatomból adódóan fogok az adott szülőmhöz vagy testvéremhez úgy viszonyulni, ahogy ugye az adott eset megkéri. Tehát erre csak Istennek van hatalma, hogy adjon neked erőt egy adott helyzetben, amikor ez előjön, hogy megálljad a helyed, és úgy is válaszoljál, vagy úgy is reagáljad le a dolgokat, ahogy azt illik.
5: Én azt szólnám itt még be, tehát tényleg nem tudjuk a konkrét esetet, és nem akarjuk ezt az élét elvenni, de ha te egy Isten gyermeke vagy, egy ablak vagy arra a sötét helyre, ahol élsz, és ahol szenvedő alanya vagy ennek a toxikus családtagnak, és ki kell ebben tartanod, és ne feledd, Isten azt mondja, hogy nyomorúságod lesz 7 napig. Tehát ez valamikor vége lesz. Vagy elviszi őt onnan, vagy téged viszel, vagy meg fog változni, de tarts ki, és addig világíts neki.
3: Ha látsz egy toxikus kapcsolatot, beavatkozhatsz-e külsősként? Ha igen, hogyan? Egyáltalán van-e között hozzá?
5: Ezt veszítettük el. Gyülekezeti szinten is, ifjúsági szinten is van egy óriási szó, ami tehát nekünk egy szuperlatívus kéne legyen a közösségünkben, ez pedig a gyülekezeti fegyelem. Tehát egyszerűen nem tudjuk egymásnak a véleményét, beleszólását fogadni, nehogy már Márk beleszóljon az életembe, vagy Attila valamit mondjon, észrevétele legyen. Tehát nem tudunk testvérként tekinteni egymásra, hogy az, hogy egy közösségbe járunk, ezen én a másikat feljogosítom arra, hogy felügyelj testvérem, és figyeld az életemet. Imádkozz értem, vigasztaljál, adakozzál nekem, oké, ez is kell, de az is kell, hogy felügyeld az életemet, és ha kell, szólj bele az életembe, és figyelmeztets. Szerintem az a generáció kéne legyünk, akik ezt elkezdjük gyakorolni. És nyilván azoktól az emberektől fogadjuk, akik tudjuk, hogy nem ez a sportjuk, hogy mindenkit figyelmeztetnek, és mindenkire nézve van egy észrevételük, hanem szeretettel és tényleg a lelkünk megmentésére, meg javunkra akarják ezt.
6: Itt még van egy dolog, nagyon sokszor ugye, ami oda vezetett például ahhoz, amit Lóri is mondott, nagyon sokszor félreértjük és félreértelmezzük az intésnek a fogalmát. Hát az intés fogalma nem arról szól, hogy körbeállunk, és akkor vesszük a követ, és szépen megkövezzük a drága testvért, mert hát testvérem, hát ezt írja az ige. Nem erről van szó. Az intésnek a fogalma az, hogy megjobbítás. Tehát az igazságra való nevelés. Együttérzésből adódó vezetés arra nézve, hogy a testvérem elhagyja a bűnt. Olyan emberről van szó, aki bűnbe van. Nem akinek különböző a véleménye, hogy neked az a véleményem, nekem a másik a véleményem, hanem bűnben van. Tehát ez is nagyon nagy kérdés, hogy miért kell ugye inteni? Azért, mert más a vélemény a dicsőítésről, vagy a mit tudom én, az öltözködésről, vagy nem. Azért, mert bűnben van a testvérem. És azért intem, megjobbítom, nevelem az igazságra, és próbálom, tehát igazából a szó ott az, hogy meg akarom győzni arról, hogy ő megtérjen igazából. Ez. És ilyen szempontból igen, bele kell avatkozzunk, tehát mindenképpen. De ugye az vese rá az első követ, aki nem bűnös.

0: Ezt még kicsit fecsőkében, hogyha például látnád, hogy én Lórival nagyon csúnyán össze vagyok veszve, akkor mégis hogyan kezdenéd el ezt a konfliktus kezelést köztünk, mint külsős? És most nem kell felnőtt emberekre gondolni, egy általános megoldás, ami működik akár tinédzsereknél is, középkorúaknál, fiataloknál.
1: Tehát én mindenképpen úgy kezdeném el, hogy megvizsgálnám azt, hogy melyikötökhöz állok közelebb. És azzal, akihez közelebb állok, azzal viszont elkezdenék egy beszélgetést. És megpróbálnám meggyőzni arról, hogy ugye neki kell a kezdeményező legyen a kapcsolat helyreállításában. Tehát ez általában szokott működni.
2: Szerintem olyan kapcsolatkultúrát kell kialakítanunk, ahol nyitottak vagyunk arra, hogy a másik figyelmeztet. És ha alapjáraton ezt kitermeljük, kimunkáljuk magunk között, akkor én, mikor már a konfliktusban leszek, fogom fogadni Attilának az észrevételét. Én úgy hiszem. Tehát ez bele kell ebbe nevelődjünk, meg ebbe ki kell barátkozzunk, meg nyilván olyan közösségben legyünk, ahol ezeknek a testvéreknek, ezeket a testvéröknek én ilyen jellegű bizalmat szavazom. De ez működik. Kell működjön. Ha nem működik, akkor nagy baj van a gyülekezeteinkben, meg ifjúságainkban.
0: Meg én, amit még szoktam gyakorolni ilyen helyzetben, hogyha látom, hogy valaki nagyon le van törve, akár egy ilyen konfliktus vagy toxikus kapcsolat miatt, akkor mindig elnyilván először belebeszélek, hogy mondtad, de utána megkérdem, hogy szeretném, hogy beszéljek a másikkal is. Mert lehet, hogy kínosnak tartja azt, hogy beszél a másikkal, de lehet, hogy arra van szüksége, hogy igen, lépjen be egy harmadik fél is, akit már lehet, hogy nem tud annyira manipulálni, mint azt a másik felet. Pláne, hogyha korban feljebb állsz, mint a többiek. Ha házasságra lépek egy toxikus emberrel, elválhatok tőle, ha nem változik?
3: Ne lépj fel házasságra.
2: Wow, nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó.
4: Nagyon jó, nagyon jó.
2: Mondja ezt egy olyan valaki, a házasság előtt van?
3: Előtte vagyok, és nem lépnék senkivel.
2: Jól mondod, jó.
3: Az a fontos kiemelni szerintem, hogy elfelejtjük, hogy sémákat hozunk magunkkal. Tehát én nem azért, például, ha én toxikus vagyok valakire, nem azért, mert gondoltam, ma este legyek toxikus. Nem. Valami gyökér ott van mélyen bennem, és az akárhányszor belekerülök egy helyzetbe, az vagyok én, nem az vagyok én, de valahol a viselkedésem, a reakcióim azok. És valami nagyon mély meg kell bennem változon, hogy ne legyen toxikus tovább.
2: Emlékszek rá, amikor a gyülekezetünkben több vállás is volt, és a feleségemmel leültünk beszélgetni erről. Apropó, akiknek udvaroltok, vagy aki udvarol nektek, nagyon komoly, kemény dolgokat kell megbeszélni velük, hogy lássátok, hogy miből is van faragva. Ezt beszéltünk, mert drágám, feltettem én is neki ezt a kérdést, ő is nekem. Van-e jogod elválni valamikor tőlem? És arra a következtetésre jutottunk, hogy bármit teszek, bármit tesz ő, semmi nem jogosít fel engem arra, hogy ott hagyjam. Ő a társam, én el kell viseljem, erre Isten erőt is ad. Az én meglátásom szerint ezt senkire nem akarom ráültetni. A Biblia a szexuális perverzió és ilyen visszaéléseknél engedi ezt meg, vagy fajtalankodásnál, hogy kiderül, hogy rokon vagy nem tudom mi. Tehát akkor engedi ezt meg. Minden más esetben Isten erőt tud erre. Tehát azt mondja Pál, hogy a hívő fél győzze meg a viselkedésével a hitetlen félt. Ha egy toxikus férjet kaptál, mert beleválasztottál, vagy annak idején hú de jó nézett ki, meg a konditereből akkor jött ki. Tehát a bűnnek van következménye, drágáim, és lehet, hogy éppen ez. De győzz meg a viselkedésed által. Tehát ezt felejtsük el, az a mostani társadalom, hogy rögtön kiugrunk valamiből, ha valami nehézséget találkozunk. Hát én a feleségemtől nem tudom, hányszor elváltam volna, ő meg tőlem. 15-ször annyiszor, értitek? De még egyszer se. És remélem nem fog ezután se.
0: Ha felismerem, hogy toxikus vagyok valaki számára, mit tegyek?
3: Egy, kommunikáljatok, beszéljetek a barátságotokról, ha barátságról van szó. Készüljetek erre a beszélgetésre, nem meglepetésként érjen, ezt már mondtam. Ne legyen egy nagy veszekedés belül, legyen egy betervezett beszélgetés. Kettő, fogalmazzátok meg, mi volt az, amit ti éreztek, beszéljetek a ti megtapasztalásotokból ebből a kapcsolatból. Mondjátok el egymásnak, hogy mit hoztok ki a másikból, hogyan érzitek magatokat a másik jelenlétében. Három, beszéljetek azokról a helyzetekről, amikor interakcionáltatok. Mit váltott ki belőletek, anélkül, hogy vádolnátok egymást. Megtörténhet, hogy itt olyan dolgokat találkoztok, ami nem is volt tudatos a másikban. Kritikus volt, kihasznált, nem támogatott, ha úgy érzitek, a másikról szólt a kapcsolat, vagy csupán az ő igényeiről. Hallgassátok meg, mit mond a másik. Ami megtörténhet, hogy sajnálja az ideig jutott helyzetet, szeretne változtatni rajta. Ezután közösen elkezdtek tudatosan, kompromisszumokat hozva dolgozni a kapcsolaton. Minden egészséges kapcsolat igényel egészséges kompromisszumokat és alkalmazkodást a másik fél igényeihez vagy szükségeihez. És aztán egyezzetek meg, legyetek biztosak abban, hogy mindketten egyetértetek abban, hogy ezt a kapcsolatot meg kell javítani, és mindkettőtöknek érdeke, hogy ezt helyrehozzátok.
1: Téri meg, ha rájöttél arra, hogy te toxikus vagy. A megtérés a legjobb megoldása erre. Mert lerombolja az énedet, és fölépíti az isteni jellemedet. Mert a megtérés nem arról szól, hogy az Úré vagyok, igen, de azért az én személyiségem és jellemem az megmarad a régi. A megtérés az arról szól, hogy az Isten lerombolja azt a személyiséget, amit én fölépítettem magamnak, és azt a jellemet, amit fölépítettem magamnak, és egy újat, egy Istenit fog fölépíteni. Az új és isteni személyiségben nincs ott a toxikusság. Mert az hallgat az igazságra, és nem próbálja leuralni a másikat, vagy kontroll alatt tartani a másikat, hanem segíteni a másiknak. Tehát ebből térj meg. És hogyha meg akarsz térni, erre van lehetőség.
0: Ha egy ember szellemi sérültség miatt toxikus,

0: hogyan lehet helyesen kezelni?
1: Bocsánat, tényleg nem értem a kérdést, hogy szellemileg, tehát itt és ebből kifolyólag, akkor lehet kezelni, de ha ilyen szellemi, tehát hogy valamilyen negatív szellemvilág hatás alatt van, ezt is lehet kezelni, ezt az Úr Jézusnál. Tehát nagyon kell menni is kérni, hogy az Isten szabadítson meg ettől, mert ez aztán lehet, hogy toxikus és nagyon démonikus, amikor valaki ilyen dologba ment bele, na az, meg pláne ne lépjetek házasságba. Emlékeztek Pál apostol mit mond? Hogy amikor valaki parázna nővel egyesül, egy lélek lesz vele, vagyis ott a szellemi dolgok is mennek ide-oda, tehát fertőzhet az a valaki. Tehát meg kell tisztulni, kell kérni Jézus Krisztusnak a vérét, hogy tisztítson meg, szabadítson meg, oldjon fel ettől a szellemi kötöttségtől. Ha pedig betegség, akkor drágáim, ne ijedjünk már meg attól, léteznek pszichiáterek. Tehát azokat is az Isten rendelte nekünk, és kezelhetnek bennünket. Manapság a pszichiátrián vannak keresztények is. És az nem azt jelenti, hogy dilis vagy, hogyha pszichiátered van, vagy egy pszichiáter kezel valamilyen betegsége. Egyszerűen ilyen törékeny a testünk, és akkor kell fordulni néha segítségért. Például álmatlan vagy, vagy valami miatt szorongsz állandóan. Tehát nem én kell felállítsam ezt a diagnózist, összehozlak titeket Búza Péter testvéremmel, de segíthetnek ezek az emberek nekünk. Tehát mindenképpen orvosolni kell ezt is, azt is, tessék.
2: Ja, én ha jól értem ezt a kérdést, akkor arról van szó, vagy lehet, hogy rosszul értem, hogy egy szellemi sérülésből, tehát lelki sérülésből okozott, vagy továbbfejlesztett, nem is tudom, toxikusság van bennem, hogyha ezt ugye fölismerem, akkor ezt hogyan tudom kezelni. És érdekes, hogy amikor az ige arról beszél, hogy Jézus Krisztus nem csak a mi bűneinket vitte fel a keresztfára, hanem a mi fájdalmainkat, a mi sebeinket is fölvitte a keresztfára, akkor ez egy nagyon jó ige arra, hogy elsősorban Krisztus által és a kereszt által és az ott megtörtént események által Isten meggyógyítsa elsősorban a sebet, ami oda vezetett engem, hogy egy toxikus ember legyek, vagy toxikus viselkedésem legyen. És mindenképpen a kereszt a megoldást ezekre a kérdésekre. De gyere a kereszthez. Van egy olyan ének, hogy jövök a kereszthez, jövök a kereszthez. Tehát ezekre a megoldás a Krisztus, ezekre a megoldás a kereszt. Meg tudja gyógyítani ezeket a sebeket, mert ugye ezekre is meghalt. És ugye, hogyha meggyógyítja a sebet, akkor, ahogy mondtuk az előbb, tehát a jellemünket is át fogja formálni. Nem egy egyszerű dolog, mert egy olyan dolog, ugye egy olyan jellembeli kérdés, ami már nagyon benne van az életünkben, azt elég nehéz levetni. De Istennek van erre hatalma.
3: Még meg az egy kiegészítés a kérdéshez. Megtörténhet, hogy kapcsolatokban eljön olyan időszak, amikor például mondta te is, hogy nehezebb időszakai vannak az egyik félnek, akár ilyen szellemi sérültség miatt, tehát akár szorongás, akár depresszió, akár borderline, tehát valamilyen személyiségzavar lép időközben, ez egy megküzdési stratégiája lehet annak a félnek, aki toxikus. Tehát tényleg nem kell félni elmenni, beszélgetni pszichiáterre, pszichológussal, mert ezekkel foglalkozni kell, és ez a kapcsolatnak az egészségességét itt fogjuk megtalálni.

0: Ha nehezen viselem el, hogy a szüleim kapcsolata toxikus, a gyerekükként tehetek-e bármit is?
1: Itt nagyon fontos az, hogy a szülőknek a kapcsolata toxikus milyen formában. Mert lehet toxikus megnyilvánulás, de nem biztos, hogy toxikus a kapcsolat. Viszont én, mint gyerek, a legtöbbet, amit tudok tenni, az az, hogy képviselem ennek a, ugye az ellenkezőjét, tehát az, hogy nem vagyok toxikus, és azt, hogy Isten igazságát képviselem a családban. És ez talán az egyik legnagyobb, vagy legnehezebb dolog, mint gyerek, hogy az Isten igazságát képviseljem.
0: Lehet, hogy toxikus személyként bélyegzek mást, közben én vagyok az a személy. Honnan tudom megvizsgálni, hogy jól látom-e a helyzetet?
2: Kommunikálj. Mondd ki, ami benned van, és ne félj a fájdalomtól.
0: Illetve mondtunk olyat is, hogy ha látok egy toxikus kapcsolatot az életetekbe, akkor mondjátok fel, de az is lehet egy toxikus ellenvonás, hogyha túl hamar felmondod a kapcsolatokat. Tehát figyeljetek oda, és próbáljátok meg közösen dolgozni. És ahogy mondta Attila is az elején, ne tévesszük össze ezt a rossz jellemvonásokkal, ugye senki se tökéletes, mindannyiunknak vannak hibái, jellemvonásbeli hibáik, és ezekkel együtt kell élni. Tehát egy kapcsolatunk se lesz olyan itt a Földön, hogy az tökéletes lesz, és mindenki a mi szolgánk lesz, és a mi kényünk kedvére szerint fognak cselekedni, tehát lesznek konfrontálódások itt a Földön. A lényeg az, hogy hogyan dolgozunk ezen. Mind a ketten lehetek hibások, de hogy együtt hova mentek, az rajtatok áll, és ezt kell megbeszéljétek. Mit tegyünk, ha a toxikus ember másokat is ellenünk fordít?
1: Eszembe jutott egy mondat egy könyvből. Azt mondja, hogy gyászolj, de ne javíts. Ugye ez pont a toxikus kapcsolatokra vonatkozóan. Tehát persze meg kell gyászolni azt a... Tehát ne próbáld ezt kijavítani. Mert az igazság az mindig előre jön, fény derül az igazságra. A hazugságot, azt szokták mondani, hogy a hazug embert hamarabb utolérik, mint a sánta kutyát. Nem. A kapcsolatot azt meg kell gyászolni, mert az fáj. Tehát egy rossz kapcsolat az mindig fáj, és valamilyen szinten gyászsal jár. Ne próbáld kijavítani.
0: Mit tegyünk, ha a gyülekezet vezető toxikus?
3: Ez egy nagyon bátor kérdés, de előfordulhat. Sajnos előfordulhat. Azért győződj meg felőle. Tehát még nem anyukádat, meg a testvérodat állíts magad mellé, hanem beszélgessen mondjuk a lelkipásztorodon meg egy-két előjáróval, és imádkozzatok ezért, meg, tehát próbáljátok formálni. Tehát a megfelelő fórummal beszélj, megfelelő fórummal. Jó, ha lehet a felettessével, a lelkipásztorom, meg ilyesmi, ritka ez, de azért ne úgy menjünk már innen el, hogy minden gyülekezetvezető toxikus. Jó, tehát nem ez a kérdés. Előfordulhat, de én még egyszer azt mondom, hogy megfelelő fórummal beszéld ezt meg, és tényleg találj 2-3 tanút, aki ezt aláhúzza, hogy ez folyamatos, nem hibák, nem jelenbeli dologról van szó, nem tudom milyen mulasztásról, hanem tényleg ez egy reális kép. És beszéld meg a lelkipásztorral, vagy vezetőtársakkal is, szerintem Isten megoldásul adni.
0: Azt hittem, kijöttem egy toxikus kapcsolatból, mély depresszió és költözés után, de mégsem, és néha kénytelen vagyok vele találkozni. Mit évő legyek?
2: Vedd magad körül olyan emberekkel, akik ezeket keresztül húzzák, tehát erősítenek abban, hogy te jó ember vagy, értékes vagy. Merítesz a visszajelzéseikből, és az egy kicsit boostolnak a jó felé, akik megerősítenek az identitásodban.
1: Fókuszálj a misszióra, arra az elhívásra, amire elhívott az Isten. Tehát ez mindig minden helyzetben megerősíti a hívő embert, ha azt arra fókuszál.
0: Ha a baráti kapcsolataim évek óta úgy végződnek, hogy mindenkit toxikusnak érzek magam körül, valószínű az, hogy igazából velem van a probléma?
1: Lehet, hogy akkor nem értetted meg, hogy mit jelent az, hogy toxikus, hanem lehet, hogy csak mindenki nehéz eset. De ez csak különlegessé tesz.

0: Könnyebb toxikusnak bejelkezni valakit, mint felé szolgálni. Nem használjuk a toxikus jelzőt, hogy igazoljuk magunk hiányosságát az érte való szolgálatban?
1: Én remélem, hogy nem. Én sokkal inkább naívabbnak látom magunkat, hogy nagyon... Tehát figyeljetek, ilyen... Jézus Krisztus nevében mindenkit el akarunk fogadni. Nem így kell, tehát azt mondja, hogy vizsgáljuk meg a dolgokat, tehát meg kell vizsgálnunk a dolgokat. Sokkal inkább a másik felébe tudunk esni, tehát hogy nem vizsgáljuk meg, és nem merjük kimondani. Viszont ne essünk ebbe se, ebbe a hibába, hogy mindenkit toxikusnak bélyegzünk, csak hogy magamat igazoljam a keresztény szolgálatban.
0: Hogyan viselkedj a munkahelyeden nap mint nap egy olyan emberrel, aki toxikus és megsértett? Nem világi, hanem hívő.
2: Én úgy gondolom, hogy ez is erre is érvényes az, amikor ugye beszéltünk arról a részről, hogy nem, tehát nem tudsz kijönni a toxikus kapcsolatból. Tehát vannak olyan szituációk, amikor toxikus kapcsolatban benne kell legyél, mert nincs lehetőséget kijönni belőle. Ez mondjuk pontosan egy tipikus ilyen eset, határt kell húzni. Meddig engedem el? Eddig, és nem tovább. Kommunikáció szempontjából is, de kapcsolat szempontjából is.
0: Nekem is volt egy ilyen helyzetem, hogy a főnököm keresztény volt, és nagyon rossz hatással volt rám. És már annyira elnyomásban volt részem, hogy szinte egy depresszióba estem. Mert minden nap csak kaptam tőle, hogy nem vagyok elég jó, meg sokszor jött a keresztény maszlagaival is már bocsánat. És anekdótákkal jött mindig, és mondta, hogy mi keresztények így, meg úgy. És nagyon toxikusnak éreztem. És ez a munkatársaimon is érződött. És mindig csak azon féltünk, hogy mikor fognak minket kirúgni. És nem volt mit csináljuk. Elmentem arról a munkahelyről. Tehát ez is egy olyan pillanat, amit meg kell szakítani, hogyha nem vagy ilyen pozícióban, vagy nem szeretnéd feladni a munkahelyedet, mondtam, imádkozz ezért, és nem tudom, keres egy megoldást, de ez nem mehet jól. És ez, hogyha nagyon elnyom, és olyan helyzetben van ez az illető, hogy fölötted áll, akkor ez kifoghatni a teljesítményedre, a munkádra, az életedre, mindenre. Tehát figyelj oda, hogy olyan ember legyél, aki tud produktív lenni ilyen körülmények között is, mert elvégre dolgozni mész oda, és az a fontos, hogy mit csinálsz, nem az, hogy milyen kapcsolatokkal rendelkezel ott. Ha látom, hogy egy világi barátom toxikus hajlamokkal rendelkezik, viszont látom, hogy van hajlam benne a változásra, akkor is szakítsam meg vele a kapcsolatot.
1: Ne szakíts meg.
3: Egyetértek, ne kötődj annyira hozzá, de legyél ott az életében, és vessél, fog fel úgy, mint egy vetés.
0: Ha az egyik fél manipulálni, megváltoztatni akarja a másik felet, az toxikus vonás? Attól függ, hogy milyen irányba akarja megváltoztatni. Hogyha rossz irányba és eltávolít Krisztustól, akkor az toxikus, de hogyha a jó felé változtat téged, és érzed benne azt, hogy jobban lesz tőle, akkor nem.
2: Igen, itt még van egy nagyon fontos elem, hogy ami a toxikus személyiséghez élik, hogy leuralva próbál megváltoztatni, vagy megjobbítani akar. Tehát uralkodni akar rajtad, vagy nem?
0: Hogy ne vigyem tovább a szülőktől látott toxicitást?
2: Érdekes, hogy pont nem olyan rég volt egy nyári táborunk, és ott volt egy férfi alkalom, és ott is, amit ott beszéltünk, igaz erre a kérdésre. Egy férfi attól férfi, most fiúk, férfiak hozzátok lehet, fogok beszélni, mert képes szakítani azokkal a láncokkal, amiket hoz otthonról. Tehát ehhez nagy férfiasság kell. Bátorság kell, erő kell, amit ugye az Úrtól kapunk. És ide is igaz, ehhez a kérdéshez is igaz. Szakíts azokkal a láncokkal, ugye, amit hozol, de hogyan? Az első dolog az, hogy megbocsájtasz a szüleidnek. Ha nincs megbocsájtás, akkor nem fog elszakadni a lánc. Bocsáss meg nekik, és ne kárhoztasd őket emiatt. Azért, mert ugye neked is szükséged volt Krisztus bocsánatára. És ez a megbocsájtás lesz az, ami segít idővel ugye átformálni a jellemedet, és gyakorlatilag azt a valamit helyettesíteni valami mással, valami istenivel.
3: Én csak egy könyvet akartam ajánlani ebben a témában. Az a címe, románul olvasom, meg van angolul is, de a román címe Labirintu Codependencei. Nagyon sok válaszomat innen inspirálta, vagyis nagyon sok válaszomat ez inspirálta. Még egyszer Labirintu Codependencei, itt van nálam, meg is tudom mutatni, akit érdekel. Nagyon jó, és szerintem, hogyha itt mindenki elolvasná, nagyon-nagyon sok minden igaz lenne, és elkezdeném foglalkozni egy kicsit a témával, biztos vagyok, hogy megjobbítanám minden kapcsolatunkat.

0: Mi történik akkor, ha meg vagyunk térve, aztán eltérünk hitünkből a kísértések, bűnök vagy más emberek befolyása miatt? Isten visszafogad? Hangzik az egyik hallgatónak a kérdése.
1: Isten mindenféleképp visszafogad minket. Tehát, hogyha te feltetted magadnak azt a kérdést, hogy hogy elavult a hitem, vagy kísértésekbe estem, akkor azt jelenti, hogy a Szentlélek még munkálkodik benned, hogy van bűntudatod, és hogy szeretnél fejlődni. És mondják azt, hogy a hitélet az nem egy lineáris vonal, hogy csak így halad, hanem hogy ott vagy felfelé mész, vagy lefele. És benne vannak a bukdácsolások is. És

Mit mondanak majd rólad az unokáid? Mit tudtál tovább adni nekik? Egy lelkész egyszer egy nagy tervet szőtt. Egy hatalmas gyülekezetet szeretett volna alapítani. A gyülekezet alapítás megtörtént. A gyülekezet szépen kezdett növekedni, és ez a lelkész tovább szőtte a gondolatait. Ó, majd könyveket fogok írni, majd téviállomást fogok létrehozni. De valahogy egy ponton megrekedt a fejlődés. Egyetlen könyvet sem írt. És elment mindig egy hatalmas nagy gyülekezeti komplexum előtt, ahol legalább 5000 ember járt, ahová legalább 5000 ember járt. TV, stúdió, kamionok jöttek, mentek, külön nyomdája volt ennek a gyülekezetnek. És ez a lelkész mindig arról álmodott, arról ábrándozott, hogy egyszer az ő gyülekezete is ilyen lesz. És akár hányszor ment el, olyan volt, mintha a sebébe sót szórtak volna. Sziszent annál a piros lámpánál. És aztán egyszer az Úr szólt hozzá, és azt mondta, hogy elfogadnád-e, ha nem te tennéd nagyra ezt a gyülekezetet, hanem majd a fiad. És amikor a fiad fogja átvenni tőled a stafétabotot, na akkor ez a 200 tagú gyülekezet fel fog menni 5000-re. És nem te fogod megírni azokat a könyveket, hanem az a 12 éves lányod, aki még csak az általános iskolát végzi. Ő világhíres író lesz, keresztény könyveket fog írni. És a te álmaidat majd a két gyereket fogja megvalósítani. És innentől fogva ez a lelkész másképp járt. Másképp látta a világot. Elfogadta az Istennek azt, hogy majd a gyermekei és a gyermeke gyermekei fogják folytatni. És végső kíváncsiságában egyszer bement ebbe a nagy egyházi komplexumba, és megtudta, hogy 4 generáció óta apáról fiúra ment a gyülekezet, és azért tudták ezt az eredményt elérni. A történelem nem csak az egyéni emberek történelme, nem csak a te történelmed, a történelem a családunk történelme. És ha valamikor fontos volt a család, az Ószövetségben igen. És ha valamikor gyenge a család képviselete, akkor a mai világunkban igen. A családokat csak egyénenként látjuk, de nem látjuk egybe az egész családot. Ha igen, bizonyos alkalmakkor, akkor eszünk, iszunk és jól lakunk, és vége van ezzel a dolognak. Beszélj ezekről. Beszélj, hogy mit tett az Isten veled. Amikor úton vagy, amikor a házadban ülsz, amikor lefekszel, és amikor felkelsz. Gondoljátok el, Dávid is álmodott egy nagyot. És amikor elkészült a háza, és mindenhol cédrusokkal voltak kitéve, és a szolgái csak hajlongtak, és csodálatosan dicsérték a palotáját, a dávidi palotát, amelyet még ma is, ha keleten bemegyünk Jeruzsálembe, ott az úttest jobb oldalán, ott van csodálatos szépségében és pompájában Dávid háza. És megálmodta, hogy ő egy templomot fog építeni az Úrnak. És az Isten azt mondta, rendben van. Majd másnap visszajött Nátán, és azt mondta, nem. Az Isten azt mondta, nem építheted meg. Dávid ott állt, letaglózva. Nem. De megvan hozzá a tehetségem, megvannak a rajzaim, megvan az anyagi gazdagságom, megvannak az építészek, megvan a hely, minden megvan. De az Úr azt mondta, nem Dávid, nem te fogod megépíteni. Hát akkor ki? A fiad. Salamon. Tudjátok, milyen nehéz volt Dávidnak ebbe belenyugodni? Egy álom, amit az Isten elvesz tőled, és odaadja a gyermekednek. Egy álom, amit te meg tudnál valósítani, és az Isten azt mondja, nem! És mielőtt Dávid meghalt, behívta Salamont, kiterítette a tervrajzokat, elmondta az álmát. Elmondta, hogy ezt a templomot a legjobb építészekkel lehet felépíteni, a legnemesebb anyagokkal. Ne spórolj rajta,

Sok mindenen spórolhatsz, de az Istennek a házán, a templomon, a hékálon, azon ne spórolj. És Salamon ott állt, mint egy családi döntésnek a sűrűjében. Azt se tudta templomot építeni, mit jelent. De az Isten azt mondta, majd Salamon, majd a te fiat fogja felépíteni. Testvérem, ne keseredj el, álmodj. Álmodj nyugodtan, álmodj az Istennel. Lehet, hogy nem te, de majd a gyermeked, és a gyermeked gyermeke fogja felépíteni az álmodat. Mondd el nekik, beszélj róla. Baj az, ha a gyermekeink többre viszik, mint amennyire mi jutottunk? Nem. Baj az, ha a gyermekeink gyorsabban róják a maratoni köröket, mint amelyet mi tettünk meg annak idején? Nem. De csak készítsd a gyermekeidet. Mert a maratonit nekik is le kell futniuk. Isten a családodat is meg akarja áldani. Nem csak téged. És beszélj erről az áldásról. Álmodj mennyei dolgokat, és majd a gyermekeid felépítik, befejezik az álmaidat. Tűzd ki a családod számára célt, és ezt a célt Isten meg fogja valósítani. Fizesd le az árat. Mennyei valutában. Fizesd le a magnak az árát. Vesd el a magot, és hagyd a többit a gyermekeidre. És a mag majd ki fog kelni. És a mag majd aratásra fog kerülni a gyermeked és a gyermeked gyermekének az életében. Legyél bátor, és ha első generációs adventista vagy, változtass a családodnak az irányvonalán. Fordítsd a menny felé. Ne csak a családod nézését és tekintetét, hanem te is a menny felé nézz. Legyél bátor, mert egy családi tradíciót megváltoztatni egy generáció nem tud. Tovább kell add azt az értékrendszert, amelyet az Isten rajtad keresztül a családodnak nyújtani kíván. Egyszer valaki nekem azt mondta, Imre, te egy nagyon szerencsés ember vagy. És úgy gondolkoztam. És azt mondtam, hogy igen, de nem úgy, ahogy te gondolod. Mert a család az nem szerencse kérdése. A családnak, az Isten üzenetének a megértése az nem szerencse kérdése. Tudjátok azt, amit az elődeink imádságos, térdükön folytatott imádságos lelkületben végeztek el, az a te életedben és az én életemben kelt ki. És amit mi töltünk el imádságban, az a gyermekeink, az unokáink és a dédunokáink életébe fog kikelni. Ne a mának, ne a holnapnak, hanem az örökkivalóságnak tervez. Úgy gondolom, hogy elődeinkért hálát kell adnunk. És ha szétnézek, és végignézem a gyülekezetünk csodálatosan felújított épületét, akár kívülről, vagy belülről, akkor hálát kell adjunk. De itt valamikor, amikor a gyülekezetünk alapjait lefektették, 1920-as esztendőknek az elején itt megjelentek egyszerű emberek. Talán ilyen kubikus talicskával, csákánnyal a hátukon, ásóval a hónuk alatt, hatalmas nagy csizmákban. Talán szakadt az eső, amikor leverték az első cöveket, amikor kihúzták a zsinort és megnézték, és a gyülekezeteink alapjait letették, lefektették, azt sem tudták, mit tesznek. Mi csak élvezzük az ő munkájuknak a gyümölcsét. Vagy a tervező, amikor meghúzta azon a papíron, a ceruzával az első vonalat. Mielőtt még jöttek volna az emberek dolgozni, és olyan csodálatosan megrajzolták ennek az épületnek a struktúráját, a szerkezetét, és valami különleges anyagból épült. Olyan anyagból épült, amely anyag
már régen el kellett volna, hogy korhadjon, és valószínűleg megint az építészek fele kell forduljak. És nem tudni, hogy, de úgy csinálták meg, hogy ez a különleges vasbeton a mai napig tartja magát. Az ilyen épületek már rég eltűntek Budapestről. Miért? Mert egy hibás szerkezet volt. Nem tudni, hogy mit csináltak az elődeink. Nem tudni, hogy csinálták. De nem csak, hogy áll ez az épület, hanem tökéletesen egészséges. Épületek százait bontották már le, mert egyszerűen az a homokbeton, az egyszerűen elporlat, a benne lévő vas, az elkorrodált, elrozsdásodott. Jól dolgoztak. Az a kérdés, hogy te és én jól dolgozunk-e? Mit hagyunk hátra? Milyen célokat valósítunk meg? Milyen épület alapokat tűzünk ki? És ezeket milyen minőséggel valósítjuk meg? Hiszen hatással vagyunk nem csak a jelenünkre, hanem a jövőnkre, a családunkra. Amit meg kell tegyük, azt tegyük meg, ne késlekedjünk, ne a kényelmes úton menjünk végig, mert a világon mindenki arra halad. Ne a széles úton, ahol nagyon kényelmes menni, hanem menjünk a keskeny úton. Azon a keskeny úton, amely az Isten országába vezet. Mondd el gyermekeidnek, hogy mit tett az Isten, amikor úton jársz, a házadban ülsz, amikor lefekszel és felkelsz. Mondd el a gyermekeidnek, mit tett az Isten veled. Amen.

Urunk Istenünk, előtted állunk, és tudjuk, hogy te olyan vagy, mint egy röntgen sugár. Teljesen belénk látsz. Szívünk legtitkosabb gondolatait is látod. És arra kérünk, Urunk, a te szeretett fénysugaraddal vegyél körbe minket. Add, hogy meg tudjunk változni. Ne csak külsőségekben és nyelvvel szeressük egymást, hanem tettekben és cselekedetekben. Arra kérünk, Urunk, add, hogy ez a gyülekezet, a Terézvárosi gyülekezet, amely a tied, arról legyen ismert ebben a kerületben és ebben a városban, hogy mi felelősek vagyunk egymásért, hogy mi szeretjük egymást. Ezt add a mi mindennapi életünkbe is. Jézus nevében. Amen. Urunk Istenünk, megállunk előtted, mint családunk képviselője. Lehet, hogy sokunknak itt vannak a családtagjaink. Lehet, hogy némelyikünknek nincs, csak vágyakozva gondolnak rá. Adj bátorságot az életünkben, hiszen tudjuk, nem csak fiatal korban tesz jelentős dolgokat az ember, hanem idős korban is. Így volt Dávid is. És valami oknál fogva nem engedted meg, hogy ő templomot építsen, de a fia Salamon világra szóló tettel valósította meg atyának álmát. Add, hogy így legyen a mi életünkben is, a mi gyülekezetünkben, a Terézvárosi gyülekezetben is. Áld meg a családokat, és ezt a családi áldást úgy kérjük, hogy add, hogy tudatában legyünk. Mi nem várjuk csupán az áldást, hiszen az az áldás, amiért nem teszünk semmit, azt az áldást fel sem tudjuk fogni. Add, hogy mindent megtegyünk ezért az áldásért. És a minden megtevés után, amikor megérkezik az áldás, tudjuk, hogy ez az áldás a menny ajándéka. Áld meg azokat a családokat, Urunk, akiket az élet harca és küzdelme még nem roppantott meg a gyülekezetünkben. Te áld meg azokat a családokat is, akiket hónapok, évek vagy évtizedek óta nem láttuk. Áld meg őket, és küld ide vissza őket. Add, hogy mi tudjuk őket várni és befogadni. Ilyen értelemben áld meg az egész adventi nagy családot a világ minden részén, Jézus nevében. Amen.

maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket mindenestől, hogy mint testetek, mint lelketek, fedhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Amen.

Kedves hallgatóink! A szombat ünneplő hetednapi adventista egyház Terézvárosi gyülekezetének istentiszteletét közvetítettük felvételről. Igét hirdetett Tokics Imre lelkész.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Megerősítő találkozás Londonban. Magyar nyelvű evangélikus istentiszteletet tartottak Londonban. Szeptember első vasárnapján ismét magyar nyelvű úrvacsorai istentiszteletre gyűltek össze a Londonban és környékén élő evangélikusok. A Szent György Evangélikus Templomban Molnár Lilla lelkész, az Evangélikus Hittudományi Egyetem adjunktusa hirdette Isten igéjét. A prédikáció alapjául szolgáló történet a Mózes első könyve 32-22-től 32-ig terjedő versek lehetőséget teremtette munka és tanév kezdetén átgondolni küzdelmeinket, terheinket, döntéseinket és azokat az áldásokat is, amelyekben részesülünk, hívta föl a figyelmet Molnár Lilla. A következő magyar nyelvű londoni evangélikus istentiszteletet 2026. november 22-én vasárnap 15 órakor tartják a Szent György Evangélikus Templomban. Szeretettel hívnak mindenkit erre az alkalomra is. További információ a london@lutheran.hu e-mail címen lehet kérni. Hogyan őrizzük a ránk bízottakat? Az első Dunamelléki Református Gyermekvédelmi Konferencián teológiai, pszichológiai és jogi szempontból vizsgálják a résztvevők ezt a különösen fontos és érzékeny témát. Őrizni a ránk bízottakat. Ezzel a címmel szerveztett egésznapos gyermekvédelmi konferenciát a Dunamelléki Katekatikai Támogató Szolgálat tegnap, szeptember 18-án pénteken a Budapesti Rádai Házban. A hittanoktatás háttértámogatásával foglalkozó egyházkerületi szolgálat úgy látja, bár korábbi találkozóikon már részben érintették a gyermekvédelem témáját, például a hátrányos helyzetű és a roma tanulók hittanoktatása kapcsán, most azonban komoly igényét és szükségét érezték annak, hogy kifejezetten erre a témára fókuszáljanak, és ezen a területen erősítsék meg a hittanoktatókat, a lelkipásztorokat és mindazokat, akik a gyülekezeti vagy intézményi hittanoktatásban szolgálnak. A pszichológiai ismeretek elsősorban azért fontosak, hogy fölismerjük a bántalmazást, tudjuk, hogy milyen következményei vannak, hogyan segíthetünk. Emellett mindennek van egy jogi háttere, így a gyermekvédelemnek is megvan a maga jogi háttere és keretrendszere. Ismertette is ezeket Lenkeiné Teleki Mária, a Dunamelléki Katekatikai Támogató Szolgálat vezetője. 3000 tanszercsomagot osztottak ki a kisdiákoknak. Ebben az esztendőben ismét megszervezte a Sulipak kampányt, azaz az iskolakezdési támogatás programját a rászoruló gyermekek részére a Baptista Szeretet Szolgálat. Így évről évre több ezer családnak segít a szervezet, oda kerül a támogatás, ahol arra a legnagyobb szükség van. Idén a kampány augusztus 1-én kezdődött, és hivatalosan szeptember 6-áig tartott, de még utána is napokig juttattak el tanszercsomagokat a gyermekeknek. Összesen 3000 sulipak került családok átmeneti otthonaiba, és elsősorban kelet-magyarországi oktatási intézményekbe. A segélyszervezet a kampány hatékonyságának érdekében honlapot üzemeltetett. A sulidoboz.hu oldalon online módon egy-egy tanévkezdéshez szükséges csomag megvásárlásával voltak támogathatók a rászoruló kisdiákok. Egy sulipak az idén 3500 forintba került. Lehetőség volt arra is, hogy az ország 11 baptista fenntartású iskolájában adják le az adományozók a használt, de még jó állapotú vagy teljesen új tanszereket, táskákat, amelyeket munkatársaik eljuttattak az ország legnehezebb sorsú közösségeihez. Az időjárásról. Őszies napok. Vasárnap gyöngén felhős és napos időre van kilátás, délután lehet eső. A nyugatias szél 23 és 28 fokkal valószínű. Hétfőn fölszakadozik, csökken a felhőzet, többfelé eshet eső. Északnyugatira fordul a szél, és 18-23 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: A gyász. A gyász olyan, mint egy kristálytiszta vízbe csöppentett tintapaca. Idő kell, amíg eloszlik. A sűrűsége ritkásabbá válik, és amíg képesek vagyunk elfogadni, hogy a víz sosem lesz már olyan, mint volt. Robert Lawson.

0: Bizony elmúlik minden mi napunk a te bosszúállásod miatt. Megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet. A mi esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha feljebb 80 esztendő, és nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk. 90. Zsoltár 9-10.
1: Szó sincs róla, hogy a zsoltáros azt akarná, rettegésben éljünk. A pillanat megbecsülését ajánlja figyelmünkbe. Kiváltságunk, hogy emberek lévén egyáltalán tudunk Istenre gondolni, méghozzá már ifjúságunk idején. Emlékezzél meg Teremtődről a te ifjúságodnak idejében, míg a veszedelem napjai el nem jönnek, és míg el nem jönnek az esztendők, melyekről azt mondod, nem szeretem ezeket. Prédikátor könyve 12. fejezet első verse. Aztán életünk derekán, mikor oly igen elfoglal a család, munka, vagyon, karrier, és általában a tennivalók, kevesebbet emeljük föl hozzá a tekintetünket. Végül hihetetlen gyorsasággal eljön a nyugdíj, és indulva hazafelé azt vesszük észre, hogy már megemésztettük az életet, mint a beszédet. Aki viszont Istenre gondol, az nem tud a kegyelemre nem gondolni. Döntő-e különbség hívő és hitetlen ember között? Vehetjük természetesen a magunk mindennapi teendőkben elmerülő üzemmódját is, mikor életünk dolgait magunkban tőle elszigetelten nézzük és intézzük. Olyankor sajnos nem sokban különbözünk a közömbösöktől és a tagadóktól. Viszont vannak áldott pillanatok, mikor kinyílik egy ablak, s a hűsítő eső után jó szép pillantani a kertben. Az ember csodálja, pár óra alatt mennyire felüdültek a növények, minden frissen zöldel megint. Ilyen a lélek visszatalálása Istenhez. Újból él, mozog, törekszik céljai felé. És az ember ravasz, menekítő spekulációk helyett tisztességgel hozzáfog feladataihoz. Szürke minden elmélet, barátom, csak az élet aranyfája zöld, mondja Goethe az emelkedettebb létezésről. Ugyan van silány létezés is, de mindig adott a választás lehetősége. Csak ismerjük fel.
0: Köszönöm, világ teremtője, az életet, amit ajándékba kaptam tőled. Köszönöm, hogy mindent megadtál nekem, amire igazán szükségem van. Köszönöm, hogy épp testben élhetek, jól működő elmém van, és hozzád kötődő szellemem. Köszönöm, hogy minden szereteteddel bennem élsz, tiszta végtelen lélek, meleg és sugárzó fény. Köszönöm, hogy szavaimat, szememet, szívemet vezeted, hogy megosztod velem szeretetedet, bárhová is menjek. Szeretlek alázatosan, áhítattal, és mivel engem is te teremtettél, önmagam is olyannak szeretem, amilyen vagyok. Segíts, hogy megmaradjon a szeretet és a békesség szívemben, minden napomon, tevékenységemben, hogy a további életemben én is ezt adhassam tovább. Kempis Tamás tanítását idézem föl, uram, mai imámhoz segítségül, köszönettel. Teljes bizalmadat Istenbe vesd, tisztelettel szeresd. Ő majd odafigyel rád, bárhol is legyél, idegen és vándor maradsz, addig nem nyugodhatsz meg igazán, amíg belülről Krisztushoz nem kapcsolódsz. Miért keresed itt, hol is pihenhetsz meg? Nem ez az igazi otthonod, hanem a menny az. Itt minden csupán ideig óráig tart, ami alól te sem lehetsz kivétel. Krisztus vállalta a szenvedést, és te mersz panaszkodni? Ha képes vagy a dolgokat helyesen értékelni, nem az emberek ítélete szerint, hanem Istenben bízva, akkor bölcs vagy, és Isten a tanítód. Ámen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmosz szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: Kedves hallgatók, valóban így van, hogy eljutottunk a jelenések könyve első verséhez, egész pontosan az első 8 vershez. Jézus Krisztus kijelentése, amelyet adott néki az Isten, hogy megmutassa az ő szolgáinak, amiknek meg kell lenniük hamar. Ő pedig elküldve azt az ő angyala által megjelentette az ő szolgájának, Jánosnak, aki bizonyságot tett az Isten beszédéről, és Jézus Krisztus bizonyságtételéről, mindenről, amit látott. Boldog, aki olvassa, és akik hallgatják e prófétálás beszédeit, és megtartják azokat, amelyek megirattak abban, mert az idő közel van. János a 7 gyülekezetnek, amely Ázsiában van. Kegyelem néktek, és békesség attól, aki van, aki volt, és aki eljövendő, és a 7 lélektől, amely az ő királyi széke előtt van, és a Jézus Krisztustól, aki a hű tanúbizonyság, a halottak közül az elsőszülött, és a föld királyainak fejedelme. Annak, aki minket szeretett, és megmosott bennünket, a mi bűneinkből az ő vére által, és tett minket királyokká és papokká az ő Istenének és Atyának. Annak dicsőség és hatalom, mind örökkön, örökké. Amen. Ímé eljő a felhőkkel, és minden szem meglátja őt, még akik őt által szegezték is. És siratja őt e földnek minden nemzetsége. Úgy van. Amen. Én vagyok az alfa és az ómega, kezdet és vég. Ezt mondja az Úr, aki van, és aki volt, és aki eljövendő, a mindenható. A jelenések könyve első 8 verse tehát a bevezetés bevezetője. De egyúttal az egész könyv summája is. Ebben a 8 versben benne van minden, ami lényeges a jelenések könyve megértése szempontjából. Feltárja azt, hogy milyen körülmények között, hogyan jött létre ez a könyv, mi a célja, bemutatja a szerzőt és az írót. Hadd tegyem mindjárt hozzá, hogy a szerző nem János apostol. Nagyon sokszor így olvassuk, hogy János apostol a könyv szerzője. Ez nem így van. János apostol a könyv írója. A szerzője maga Isten. Így kezdődik, hogy Jézus Krisztus kijelentése. Tehát a könyv igazi szerzője maga Jézus, az írója, János apostol, és azután a könyv témáit találtuk a 7. és 8. versben. Ha ezt a 8 verset felosztanánk kisebb részletekre, akkor azt kellene mondanunk, hogy az első 3 vers a könyv bevezetésének prológusában a bevezető rész. Tehát egy 3-as bevezetés van a jelenések könyvében, ugyanis a 9. verstől egészen a fejezet végéig találunk egy bevezetést, amely nem csak a 7 gyülekezet bevezetése, hanem az egész könyvé. De ezt a bevezetést bevezeti a prológus, és a prológust is bevezeti az első 3 vers. Mint hogyha egy ilyen béleletes kapun mennénk be. Vagy pedig, mintha megnyílna előttünk több kapu. Az első kapu az első 3 vers, második kapu az első 8 vers, a harmadik kapu pedig a 9. verstől egészen az első fejezet végéig. Azután a 4., 5., 6. versben, tehát a következő 3 versben címzést, üdvözlést és egy dicsőségmondást, egy doxológiát találunk, majd az utolsó 2 vers, a 7. és 8. elmondja a könyv fő témáit. Mint minden bibliai résznél, így a Jelenések könyve bevezetőjénél is nagyon fontos az, hogy elhelyezzük a szövegkörnyezetben, azaz a kontextusban, lehetne mondanunk így, hogy az egész könyvben, a korábbi alkalmak egyikén, amikor a Jelenések könyve szerkezetéről beszéltem, mutattam ezt az ábrát, amelyből arra lehet következtetni, hogy a könyvnek van összesen 7 fő egysége, ebből a 7-ből 3 párhuzamos, a 7 gyülekezet, az 1 gyülekezet, a 7 pecsét, az ítélet 7 jelenete, azután a 7 trombita és a 7 csapás, és van egy 7. elem, tehát egy 6 plusz 1-es szerkezetű ez a könyv, 7. elem a sárkány harca. De nem szabad megfeledkezni természetesen a prológusról és az epilógusról sem. Bár ez a 2 rövid rész lehet mondani, hogy nem igazán jelent új szerkezeti elemet, szokták úgy is nevezni, hogy ezek a keret elemek. Tehát az egész könyv tartalma a 7 gyülekezetnek szóló levéllel kezdődik, hiszen ha megint a Bibliát nézzük, úgy találjuk a 4. versben, hogy János a 7 gyülekezetnek, amely Ázsiában van. Azután később, ha nézzük az első fejezet 11. versét, ott azt találjuk, hogy amit látsz, írd meg könyvben, és küldd el a 7 gyülekezetnek, amely Ázsiában van, és azután felsorolja az Úr a 7 gyülekezetet, majd a 2. fejezet első versétől részletezi a gyülekezetnek küldött üzeneteket. Először az Efézusinak, Szmírnának és így tovább. Tehát valójában azt kell mondanunk, hogy már a prológus tartalmazza azt a gondolatot, hogy 7 gyülekezetnek szól ez a könyv. De az az érdekes, hogy a prológus 8 verse az epilógussal is nagyon szoros kapcsolatban van, hiszen mind a 2 keretelem, keretrész a könyvben. Ha megnézzük egy kicsit közelebbről, hogy a prológus és az epilógus hogyan függ össze tartalmilag, akkor azt a különös felfedezést tehetjük, hogy a nagy heteseken belül, erről is beszéltem korábban, vannak kis hetesek. És itt is találkozunk egy ilyen kis hetessel, ami azt jelenti, hogy ha végigmegyünk a prológuson versről versre, és keressük azokat a gondolatokat, amelyek később az epilógusban megjelennek, akkor úgy találjuk, hogy összesen 7 ilyen elem van. Természetesen az epilógus hosszabb valamivel, mint a prológus, az az egész pontosan körülbelül 2-szer olyan hosszú, és ezért tartalmaz olyan részeket, olyan mondatokat, olyan gondolatokat, amelyek nyilvánvalóan nincsenek a prológusban, hiszen a prológus rövidebb. De az érdekes az, hogy az a 7 fő elem, fő gondolat, ami előfordul a prológusban, megismétlődik az epilógusban. Nézzük a táblázat segítségével, hogy melyek ezek az elemek, mi ez a kis hetes. Először is azt találtuk, hogy Jézus Krisztus kijelentése, amelynek az a célja, hogy megmutassa az ő szolgáinak, amiknek meg kell lenniük hamar. Ez a gondolat megjelenik az első vers második felében, és az epilógusban is, a Jelenések 22. rész 6. versében. Az egyik helyen Jézus Krisztusról olvassuk, hogy ő mutatja meg a szolgáinak, vagy szolgájának azokat a dolgokat, amelyek hamar bekövetkeznek, míg az epilógusban úgy találjuk, hogy Isten küldte el az angyal által, és megmutatta a szolgáinak azokat a dolgokat, amelyeknek hamar be kell következniük. A második gondolat, hogy ezt az üzenetet Isten egy közvetítőn keresztül juttatta el Jánoshoz, és juttatja el hozzánk is, elküldve ezt az ő angyala által. Tehát a kijelentés láncolata nagyon érdekes. Úgy találjuk, hogy Istentől kapja Jézus, ahogyan egyébként később olvassuk az 5. fejezetben is azt, hogy a bárány oda megy a trónon ülőhöz, és a trónon ülő kezéből átveszi a 7 pecsétes könyvet. Tehát mindennek a forrása Isten maga, az Atya, aki átadja a kinyilatkoztatást jelképesen egy 7 pecsétes könyvben a báránynak, Jézusnak. Jézus ezt az üzenetet egy angyalra bízza, és az angyal közvetíti Jánosnak. Azután a 3. gondolat, amely nagyon fontos, egy boldog mondás. Ha tegyem itt is mindjárt hozzá, hogy a jelenések könyvében összesen 7 boldog mondást találunk, majd egy további kép bemutatja pontosan, hogy hol is vannak ezek a boldog mondások. A többségük a levél elején, illetve a levél végén található, vagy legalábbis a levél második felében, ugye a 14. fejezettől kezdődően. Ez a boldog mondás úgy hangzik, hogy boldogok, akik megtartják e könyv prófétálásának beszédeit. Hasonlóan a könyv végén azt olvassuk, hogy boldog, aki megtartja e könyv prófétálásának beszédeit. Érdekes az, hogy ez a gondolat az epilógusban többször is előfordul, mégpedig nagyon hangsúlyosan úgy, hogy aki a könyvet őrzi, az boldog. Úgy őrzi a könyvet, hogy se el nem vesz belőle, se hozzá nem tesz. Azután a 4. elem, amely arról szól, hogy János bizonyságot tett a 7 gyülekezetnek, vagy egyszerűen a gyülekezeteknek. Azonban az epilógusban úgy találjuk, hogy nem csak János és az angyal tett bizonyságot, hanem Jézus maga is. Az epilógusban Jézus több esetben egyes szám első személyében mondja, hogy én Jézus. Azután az 5. gondolat, hogy az idő közel van. Ehhez kapcsolódik az a parancs az epilógusban, hogy be ne pecsételd. Ez nem olyan könyv, mint Dániel könyve, amelyet az emberiség századokon keresztül nem értett, hanem éppen ellenkezőleg a jelenések könyve olyan könyv volt, mindig is, amelyet kezdettől értettek a hallgatói vagy olvasói. Valószínűleg a jelenések könyvénél az igaz, hogy kezdetben jobban értették, mint ahogy mi értjük most. Dániel könyvénél valószínű fordítva van a helyzet, mert Dániel többször azt írja, hogy nem értettem. Mert ez az érdekes gondolat Dániel könyvében, hogy többször előfordul, hogy gondolkodtam, írja Dániel, és rám nehezedett az a dolog, és azt mondja, hogy egyenesen oda jutottam, hogy beteg lettem. És aztán fölkeltem, és végeztem a király munkáját, de senki nem értette a látomást. Ez a gondolat többször előfordul a könyvben. Még a jelenések könyvében egyetlen egyszer nem találjuk azt, hogy János nem értette volna. Nyilván mindent értett, és azok is értették, akik hallgatták, vagy olvasták a könyvet, csak a történelem során valahogy elveszett ez az ismeret, és lehet azt mondani, hogy amit nagyon jól értettek és ismertek az első századi keresztények, azt 1-2 száz év múlva már nem igazán értették az emberek, aztán századok teltek el úgy, hogy a könyvet nem is nagyon prédikálták, nem is nagyon vették elő az emberek, sőt, egészen lehet azt mondani, hogy az utóbbi századokig így volt, hogy az emberek idegenkedtek is a jelenések könyvétől, még manapság is azt hallani, hogy ez a könyv csak a papoknak való. Mások azt mondják, hogy a papoknak se való, hanem csak a tudósoknak, mert jót lehet a könyvön vitatkozni. Vannak mások, akik meg azt mondják, hogy ez a könyv egyáltalán nem jó semmire. Ha tegyem hozzá, hogy Luther Márton is érdekes módon gondolkodott erről a könyvről, úgy érezte, hogy ebben a könyvben nincs üzenet. Calvinról is azt tudjuk, hogy a Biblia minden könyvéhez írt kommentárt, kivéve a jelenések könyve. A jelenések könyvéhez nem írt kommentárt, mert azt mondta, hogy ez a könyv olyan, hogy nem lehet megérteni. És hát természetesen lehetne más reformátorokat is említeni, akik Egyszerűen úgy gondolkodtak erről a könyvről, hogy annyira bonyolult, annyira titokzatos, annyira sok benne a szimbólum, hogy nem lehet vele igazán semmit se tenni, semmit se kezdeni. Ezt a könyvet nem kell olvasni, nem kell prédikálni, nem kell kutatni. Hát ennek éppen ellenkezője az, ami a könyvben van, nem? Hiszen azt olvastam, hogy boldog, aki olvassa, és akik hallgatják és megtartják, azaz megőrzik. Lehetne ezt a mondatot úgy is fordítani, hogy a szívükben tartják. De nem csak az elméjükben, mint egy intellektuális ismeretet, hanem hozzászabják az életüket, a szívükben őrzik ezt a beszédet, na akkor lehetnek boldogok, azaz áldottak. Nézzük tovább az egyik legfontosabb gondolat, a hatodik, hogy íme eljő. Vagy íme eljő, vagy íme jön. Ez a gondolat is többször ismétlődő az epilógusban. Jézus azt mondja, hogy eljövök. János azt mondja, hogy jöjj, Uram. És ezt mondja a gyülekezet is, ezt mondja a lélek is. Ezt mondja mindenki, hogy jöjjünk el. Végül a hetedik gondolat, amely így hangzik, hogy én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Az epilógusban úgy is találjuk, hogy az első és az utolsó. És hadd tegyem hozzá, hogy ez az a mondat, amely talán a legkülönösebb a bevezető részben, ugyanis ez a mondat nem csak az epilógusban ismétlődik, hanem úgy találtam, hogy az első fejezet 17. versében is, tehát a prológuson túli részben, mondjuk így, hogy a harmadik bevezető szakaszban, de azután a 21. fejezet 6. versében szintén. Ami azt jelenti, hogy ténylegesen ez egy olyan mély gondolat, amely nem csak a könyv keret részeiben található a prológusban és az epilógusban, hanem ezt talán így lehetne kifejezni, hogy olyanok a gyökerei, hogy benyúlnak mélyen a könyv tartalmába, a könyv fő gondolataiba, legalábbis az első fejezetbe, illetve az utolsó előtti fejezetbe. A prológus és Dániel könyve. Bár azt mondtam, hogy a jelenések könyve a Biblia minden könyvével kapcsolatot tart, és vannak olyan gondolati szálak, amelyek kinyúlnak a Biblia minden egyes könyve felé, de a sok-sok könyv közül a legfontosabb, a legkiemelkedőbb Dániel könyve. Miért is fontos ez? Elsősorban azért, mert a jelenések könyve elején van egy szó, egész pontosan a harmadik szó, Jézus Krisztus kijelentése. Ha görögül olvasnánk, akkor ez lenne az első szó. Az apokalipszis, vagy latinosan apokalipszis. Tehát a görög nyelv szerint, ha olvasnánk, akkor ez lenne az első szó. De ha angolul olvassuk a Bibliát, és gondolom németül is így van, vagy franciául, vagy más modern nyelven, akkor a birtok viszony miatt ez a szó előre kerül, és az első szó az, hogy revelation például az angolban, azaz kijelentés, vagy kinyilatkoztatás, amellyel az eredeti nyelven azt akarta Isten mondani, hogy ez a legfontosabb, amiről a könyv szól, ez kijelentés, kinyilatkoztatás. Na, Dániel könyvében érdekes módon ez a kifejezés 7-szer fordul elő. Azaz az ennek megfelelő héber szó, és ez azt jelenti, hogy a titkot megjelenteni. Nem arról van szó, hogy valaki valakinek valamit elmond, valakinek kijelent, hanem olyat mond el, amit egyébként nem értene meg, nem tudhatna, mert titkos dolog. Különösen is, hogyha a Dániel könyve második fejezetét nézzük, akkor úgy találjuk, hogy ott, ahol megjelent az a hatalmas szobor Nabukodonozornak álmában, aztán szintén Dánielnek is, és Dániel meg tudta magyarázni, hogy a különböző fémek mit szimbolizálnak. Mindenhol azt találjuk, hogy az Isten, aki a titkok tudója, megjelentette. És ezért azt kell mondanunk, hogy a jelenések könyve legfontosabb szava vagy egyik legfontosabb szava a titkok kijelentése. Azután a boldog mondás. Ahogyan említettem, a jelenések első rész harmadik versében már megjelenik a boldog mondás, az első, de azután a könyv második felében, a 14. rész 13. versében, aztán 16. rész 15. versében, 19. fejezet 9. versében, 20. fejezet 6. versében, majd a 22. fejezetben két helyen is találkozunk boldogmondással, ami nagyon különös, mert általában a Bibliában nem találunk boldogmondásokat, kivéve a hegyi beszédet, és egy néhány helyen még az Újszövetségben, de sehol nem találunk így, hogy hét lenne egy könyv szerkezetében. Tehát a különös az, és ez egy szerkezeti kérdés, hogy Dániel is ügyelt arra, hogy a fontosabb dolgok hétszer szerepeljenek. A titkok kijelentése tehát hétszer fordul elő Dániel könyvében. A boldog mondás, amely szó szerint azt jelenti, hogy áldott valaki, nem úgy boldog, hogy mindig nevet, vagy mindig jól érzi magát, hanem ez a kifejezés inkább azt jelenti, hogy azért jó neki, mert az Isten megáldotta. Ő azért boldog, mert a különböző helyzetek között is áldást kapott. Ilyen áldás mondásból, vagy boldog mondásból van tehát hét a jelenések könyvében. Az is különös, hogy Dániel könyvében nincsen sok boldog mondás, de a könyv végén van egy nagyon fontos. És ott az Úr beszél Dánielnek bizonyos proféciákról, és azt mondja, hogy az lesz a boldog, aki megéri az 1335 napot. Azután pedig az Úr Dánielhez fordul, és azt mondja, hogy te pedig menj el, és majd megnyugszol, és majd felkelsz a te sorsodra a napoknak végén. Ez egy személyes boldog mondás, ami azt jelenti, hogy a könyv azzal ér véget, hogy az az ember, aki kutatja ezt a könyvet, aki megér egy bizonyos időt, vagy aki azon az időn túlmegy, és még mindig megy előre, végül megnyugszik, de majd azután fel fog kelni a napok végén. Ehhez hasonló gondolat az a boldog mondás, ami a jelenések könyve első rész harmadik versében van. Végül pedig az én János kifejezés. Az a különös, hogy ez többször előfordul a könyvben, az első fejezet negyedik versében, azután a 9. versben, a 22. fejezet 8. versében is, és Dániel könyvében is hasonlót találunk, ott megint csak hétszer. Hogy én Dániel. Dániel, amikor kijelentést kap, amikor megérti, vagy amikor kutatja, vagy amikor nem érti. Mindig azt mondja, hogy én Dániel. Többiek ott voltak, nem látták, én láttam. A többiek nem imádkoztak, nem kutatták, én imádkoztam, kutattam. Nem értette senki sem, én Dániel sem. Mert ilyen helyzetekben azt találjuk, hogy mindig az isteni kijelentéssel függ össze, akár az a szó, hogy én János, akár az a kifejezés, én Dániel. Nézzük ezután az első három verset, amit az előzőekben említettem, csak ismételve mondanám, hogy az első versek bemutatják tehát a szerző Jézus Krisztus, az író János apostol, a hallgatók, a hét kis-ázsiai gyülekezet akkor szimbolikusan, én legalábbis abban hiszek, hogy ez a levél, mert ez egy levél formájú irat egyébként, ez az apokaliptikus levél, így is mondhatjuk, nem csak annak a hét gyülekezetnek szólt,

Ez azt jelenti, hogy a jelenések könyve az első betűjétől az utolsóig mindig minden kornak szólt. Jézus azonban nem csak a szerző, hanem ő a főszereplő is. Mert a Jézus Krisztus kijelentése szó fordítható úgy is, hogy Jézus Krisztustól jött kijelentés, de nyelvtanilag úgy is értelmezhető, hogy a Jézus Krisztusról szóló kijelentés. Mind a kettő helyes. Jézus Krisztustól jön, az angyalhoz jut, és azután János apostolhoz. De Jézus Krisztusról szól, mert Jézus Krisztus kijelentése. Jézus Krisztus, hát szenvedő szerkezettel mondva, jelentetik ki ebben a műben. Mi a kijelentés tartalma? Egy mondat. Aminek hamarosan, az újfordítású protestáns biblia szerint, hamarosan meg kell történnie. A hangsúlyt tegyük a kell szóra. Mit jelent ez, hogy kell? Na, vannak sokan, akik úgy gondolják, hogy a történelemben a dolgok azért történnek úgy, ahogy történnek, mert a csillagokban meg van írva. És akik az asztrológia követői, azok azt mondják, hogy vannak olyan iratok, így a Maya kódex is, vagy a Keops piramis, még olyat is olvastam, hogy a Magyar Szent Korona, amelyek úgy működnek, hogy időkód van bennük. És ami a csillagokban meg van írva, az elrejtve ott van ezekben a tárgyakban, építményekben. Angliában a Stonehenge, ugye egy kör alakú építmény. Sokan úgy gondolják, hogy azért történnek a dolgok a történelemben úgy, ahogy végbe mennek, mert el vannak rejtve a titkok a csillagokban. És bele vannak rejtve ezekbe az építményekbe. De hadd tegyem hozzá, hogy ez nem így van. Mert a jelenések könyve azt mondja, és majd mindjárt ide térünk, hogy én vagyok, mondja Jézus, meg én egyes szám első személyben az alfa és az omega, nem a Sirius csillag, az az alfa pont, vagy az omega pont, vagy nem is a fiastyúk, vagy a Magellán felhő, vagy az Orion köd, vagy bármi másra gondolhatunk, bár az ókori ember, hadd tegyem ezt hozzá, nagyon hitte azt, hogy a csillagokban el van rejtve minden. És ennek egyfajta reneszánszát éljük manapság. Nagyon sok ember így hiszi, hogy a dolgoknak azért kell úgy történniük, mert ott vannak elrejtve a csillagokban. De a jelenések könyve éppen ellenkezőleg azt akarja mondani, Jézus szavával élve, hogy el van rejtve bennem. Bennem el van rejtve tényleg. De kinyilatkoztattam. Erről szól a jelenések könyve. Jézus azt mondja, hogy el van rejtve bennem minden, ami a múltra vonatkozik. Ez az alfa. El van bennem rejtve minden, ami a jövőre vonatkozik. Ez az omega. De a kettő ugyanaz. Ugyanaz a személy. Ezért nem vak véletlen, ami a kell szó mögött van, hanem Isten céljának teljesedése. Biztos, hogy ez így fog történni, hogy ez be fog teljesedni. Erről egyébként Dániel könyvében is olvashatunk a második fejezet 28. verse szerint, amelyeknek meg kell lenniük. Jézus Máté evangélium a 24. fejezet 6. versében szintén azt mondta, hogy ezeknek meg kell lenniük, de ez még nem a vég. Tehát ez a szükségszerűség nem vak véletlen, nem asztrológia, hanem a proféciák pontos teljesedése. Az első versben van még egy szó, amire egy percet szánjunk. Így olvastam, hogy ő pedig elküldve azt az ő angyala által megjelentette az ő szolgájának, Jánosnak. Megjelentette, azt jelenti, hogy jel vagy szimbólum által bemutatta.

0: Ezért van olyan sok szimbólum a jelenések könyvében. Jézus nem úgy adta a kijelentést, hogy mindent elmagyarázott, és a magyarázatból automatikusan, egyértelműen megérthető és átlátható, nem, hanem elrejtette egy jel mögé. Egy példát is adta, amit János evangélium a 12. fejezete, ahol Jézus bevonul Jeruzsálembe, beszél a közeli haláláról, és elmondja azt, hogy ha felemeltetem a földről, akkor mindeneket magamhoz vonzok. És utána János apostol azt a mondatot írja le, hogy ezt Jézus azért mondta, hogy megjelentse, hogy milyen halállal kell meghalnia. Tehát ez a megjelentés szó ugyanaz, mint a jelenések könyvében. Jézus használt egy képet. Hogyha felemeltetem a földről, ez volt a kép. Ez a kép azt fejezte ki, hogy milyen halállal hal meg. Ahogyan a jelenések könyvében azt olvassuk, hogy megjelent egy bárány. A bárány megölött, mégis áll a lábán. Ez is egy kép. És ez kifejezi azt, hogy Jézus meghalt, de fel is támadt. Jézus, mintha vesztes lenne, de mégis ő a győztes. És ezek a jelek, vagy szimbólumok, képek, amelyeken keresztül megnyílik a jelenések könyve. De ha nem értjük ezeket a képeket, akkor nem értjük, hogy a jel mit akar mondani. Azután János bizonyságot is tett ezekről. Úgy olvastam, hogy az Isten igéjéről, az Isten beszédéről, amely a prófétai szó volt, a Biblia ószövetségi része szerint, de Jézus Krisztus bizonyságtételéről is tanúskodott János, amely pedig a jelenések könyvében egy magyarázat alapján a 19. fejezet 10. verse szerint a prófétaság lelke, ami egy olyan ajándék, amit Isten a prófétának ad, és a lélek a prófétán keresztül, vagy egy próféta nőn keresztül szól. Ez a prófétaság lelke. A boldogmondásra visszatérve egy pillanatra, ahogy olvastam, nem csak az a boldog, aki megismeri a jelenések könyvét, hanem az is boldog, aki hallgatja, vagy akik hallgatják. Ez mindenképpen egy közösséget feltételez. És ez azt jelenti, hogy a boldogmondás egy profécia kutató és őrző közösségé lehet, és a különös az, hogy a jelenések könyvében még ezt követi 6 boldogmondás, összesen 7, amely egy különös kiasztikus rendben követi egymást. A prológust követi 3 mondat, 3 vers, nem olvasnám el még egyszer, de ezek a versek egy levél kezdő formát követnek. Megnevezik az írót, Jánost, megnevezi a címzetteket, a 7 gyülekezetet. Még most nem mondja meg a nevüket, de már megnevezi, hogy a 7 gyülekezetnek szól ez a könyv, mégpedig amelyek Kis-Ázsiában vannak. Tehát akkor valóságosan létező 7 gyülekezetnek szólt elsősorban a jelenések könyve. Majd azután egy dicsőségmondást találunk, a 6. vers végén, hogy annak dicsőség és hatalom, mind örökkön örökké. De nagyon fontos az, hogy János apostol az üdvözletében, amely hasonló Pál apostol levélkezdő üdvözletéhez, az apostoli üdvözlethez, ő ebben egy trinitárius formát, tehát egy szent háromság hívő formát követ, ahogyan ez a páli levelekben is van, csak János apostolnál a hangsúly valami másra terelődik, mint a 3 személyre, vagy a 3 személy között egy bizonyos fogalomra, és így olvastam, hogy aki eljövendő, kegyelem és békesség attól, aki van, aki volt, és aki eljövendő. Azután a 7 lélek. Sokan felvetik azt a kérdést, hogy miért 7 lélek? Hát nem egy lélek van? Most mondtam, hogy szent háromság, és mindjárt 7 lélek van. Akkor ez mégsem jó. Ez mégsem szent háromság. Vagy mégis? A jelenések könyvében, elnézést, de én elég gyakran használom ezt a fordulatot, hogy és mégis, vagy és mind a kettő, vagy és mind a három. A jelenések könyve olyan könyv, amelynél ezt így kell megkérdezni, mert az is igaz. Az is igaz, hogy ez egy trinitárius formula, mert ténylegesen így van, hogy kegyelem és békesség attól, aki van, volt eljövendő, az egyik személy. A hét lélek, aki a királyi szék előtt van, ez a második személy, hadd tegyem hozzá, hogy nem akik a királyi szék előtt vannak, hanem egyes számban van, hogy aki a királyi szék előtt van. Ezen már nyelvtanilag el kell gondolkodni, mert ez nem hiba, hanem ez a kulcs. Tehát a kulcs ebben van, hogy hét lélekről beszél, de utána egyes számot használ, hogy a királyi szék előtt van. És azután Jézus Krisztus, aki a hű tanúbizonysága halottak közül elsőszülött. A hét lélek szimbolikus kifejezés azért is nagyon érdekes, mert a következő részben, a jelenések második, harmadik fejezetében, ahol már a hét gyülekezetnek szóló levelet találjuk, minden levél végén ismétlődik a mondat, hogy akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezetnek, a gyülekezeteknek. Tehát a szimbolikusan hét lélek minden egyes gyülekezetnek szól. Tehát azért használja János apostol ezt a kifejezést, hogy hét lélek, mert utána majd hét gyülekezet következik. És miután beszélt a hét gyülekezetről, a jelenések negyedik fejezetében azt mondja, hogy hét tűzlámpás ég a trón körül. Miért hét tűzlámpás a trón körül? A hét tűzlámpás így magyarázza az Isten hét lelke. Azért hét tűzlámpás, mert a hét gyülekezetet is hét lámpás jelképezi. Tehát van hét gyülekezet, amelyet szimbolizál a hét lámpás. Minden gyülekezetnek szól a lélek, és a lélek személyét is hét lámpás szimbolizálja. De ezek gyönyörűen egymáshoz kapcsolódnak, a Szentlélek teljességét és egyetemességét jelölik. Hogy a lélek minden egyes gyülekezetben és minden korban, a napjainkban is végzi a szolgálatát közöttünk. A trinitárius formula végén Jézus Krisztus jelenik meg, mint aki első szülött. Ő nem csak úgy első szülött, hogy Mária első szülöttje volt, ez is igaz. Ilyen értelemben ő tényleg elsőszülött. De itt azt olvastam, hogy elsőszülött a halottak közül. Hogy lehet valaki a halottak közül elsőszülött? Hát a halottak halottak. Hogy lehet elsőszülöttről beszélni a halottak között? Vagy inkább arra kell gondolnunk, hogy ő feltámadt a halálból, és azért elsőszülött? Valószínű, igen. Ő azért elsőszülött, mert ő nem is úgy támad föl a halálból, ahogy más feltámad a halálból. János evangéliumban azt találjuk, hogy Jézus, amikor beszélt a feltámadásról, nem csak azt mondta, hogy én vagyok a feltámadás és az élet, hanem azt is mondta, hogy nekem van hatalmam, hogy letegyem az életemet, és van hatalmam, hogy ismét felvegyem azt. Na ez a hatalmunk nekünk nincsen. Mi nem mondhatjuk sohasem, hogy mi vagyunk a feltámadás. Még azt sem mondhatjuk, hogy mi vagyunk az élet. De Jézus mind a kettőt mondhatta. Ezért az ő feltámadása minőségileg más volt, mint bárki más feltámadása, mert ő győztesként támad fel. Tehát gondoljunk bele, hogy azok a személyek, akiket Jézus támasztott fel, nem azért támadtak fel, mert bennük élet volt. Bennük nem volt élet. Valaki adta nekik az életet, aki az élet volt. Ők minőségileg másképpen támadtak fel. De Jézus mondhatta azt, hogy én vagyok a feltámadás és az élet, mert van hatalmam letenni az életet és felvenni. És ezért lehet ő a föld királyainak fejedelme is, mert ő minden király fölött áll. Megint csak Dániel könyvére, ha hivatkozhatnék, azt mondhatnám, hogy amikor Nabukodonozor végül megértette ezt a különös képet a jövőről, azt a bizonyos szobrot, akkor azt mondta Dánielnek, hogy ő az Istenek Istene és a királyok ura, aki neked ezt megjelentette. A hangsúly azonban Jézus első adventjére is kerül, hiszen azt olvastuk, hogy ő szeretett minket, a görögben szeret minket, hadd tegyem hozzá, mert ő most is szeret minket, nem csak akkor szeretett. Ő mindig szeret minket, de megtett valamit a múltban, ez tényleg múlt idő, hogy megmosott. Így olvasom, bennünket, ami bűneinkből a vére által. És tett királyokká és papokká, tehát osztozhatunk Jézus méltóságában. Végül a fő témáról annyit szeretnék mondani, hogy kettős téma van a jelenések könyvében, nem csak az első advent, hanem mindjárt a második is. A hetedik versben azt olvastam, hogy ímé eljön a felhőkkel. Az első advent ténye kiegészül a második advent képével. Hogy eljön a felhőkkel. Ez a kép is Dániel könyvéből való, 7. fejezet 13. verse szerint, ahol az emberfiához hasonló jön az ég felhőin, és az öreg korúhoz közeledik, és az öreg korú ad neki hatalmat és méltóságot, és minden nép neki szolgál. Az eljövetel gondolata természetesen sokszor előfordul a jelenések könyvében, ezeket a verseket nem tudjuk elolvasni, de a második fejezetben, sőt a harmadik fejezetben, a hét gyülekezetnek szóló levél közül négy levélben azt találjuk, hogy eljövök hamar, eljövök, őrizd meg, ami nálad van, vigyázz, eljövök. Azután a jelenések könyve végén, ahogy az előbb is a táblázat alapján mutattam, hogy az epilógusban többször mondja Jézus, hogy eljövök. Eljövök hamar. Ez a kép a fizikai valóságról is szól, hogy eljön a felhőkkel. Látható és hallható módon. Hasonló képet találunk az evangéliumokban is. Végül szeretném elmondani, hogy az első és második advent képe összegződik egy mondatban. Ez a mondat pedig így hangzik, hogy én vagyok az alfa és az omega. Kezdet és vég. Ezt mondja az Úr, aki van, aki volt, és aki eljövendő, a mindenható. Én vagyok, mondja Jézus a jelenések könyvében összesen hétszer. Nagyon érdekes, hétszer találjuk ezt a formulát, ezt a kifejezést, hogy én vagyok. Ha tegyem hozzá, hogy János evangéliumában 23-szor találjuk ezt. Én vagyok, mondta Jézus. És a jelenésekben a hét mondás, itt van a kivetítésen, de a vázlatban is megtalálja mindenki. Első fejezet 8. verse, aztán a 11. verse, 17. verse, második fejezet 23. verse, 21. rész 6. verse, 22. fejezetben pedig a 13. és a 16. vers, összesen 7 helyen. És a háttérben Ézsaiás próféta könyvét kell látnunk, különösen is a 41., 43., a 44. és a 48. fejezeteket. Tehát négy olyan fejezet van, ahol ez a mondat, vagy ehhez hasonló mondat található, hogy én vagyok az első és az utolsó. Amivel az Úr azt akarja mondani Ézsaiásnak, hogy nincs más Isten. Ugyanakkor azt is akarja hirdetni, hogy nincsenek bálványok. Mert ha az Úr az első, és ő az utolsó, akkor rajta kívül nincsen más. Alfa és omega. Egy gyönyörű idézetet találtam egy Biblia kommentárban, amely így hangzik. Nem csak az örökké valóságot, hanem a végtelenséget is kifejezi. Mármint ez a mondat, hogy én vagyok az alfa és az omega. Örökké valóság, a végtelenség, de ezen túl az élet túláradó bősége, amely mindent átfog, miközben mindent felül múl. Ő benne volt az élet. mondja János apostol, és az élet volt az emberek világossága. Jézusban az élet túláradó bősége volt, és van. Ma mindannyian tudjuk, hogy egy táguló világegyetemben élünk. Nem olyan régen olvastam egy cikket, amely arról szólt, hogy a világegyetem olyan gyors ütemben tágul, hogy el lehet azt gondolni, hogy vannak olyan galaxisok, amelyeket azért nem látunk, mert nagyobb sebességgel távolodnak, mint a fény. És nem lehet őket látni. Amikor én gyerek voltam, azt tanultam, hogy a fénysebességet nem lehet túllépni, legalábbis a relativitás elmélet szerint, de az általános relativitás elmélete szerint, most már ezt itt tanultam meg, túl lehet lépni. És ma olyan kutatók, mint Stephen Hawking, akinek a nevét bizonyára ismerjük, és mások, akik elméleti fizikusok, próbálják megoldani ezt a rejtélyt, hogy mi van e mögött. Honnan van ez az energia, ami ezt a világegyetemet még mindig tágítja, sőt, ahogy tágul, úgy gyorsul. Egyre gyorsabb lesz. Ezt csak egyféleképpen lehet megmagyarázni, legalábbis keresztényként, hogy azért tágul így, mert aki tágítja, ő a minden ható. Minden ható, ez a kifejezés úgy találtam, hogy 9-szer fordul elő a Jelenések könyvében. Tehát nem csak 7-szer, hanem 9-szer. Mintha János apostol azt akarta volna mondani, hogy ez annyira fontos, hogy nem elég 7-szer leírni. Bár ilyen nagyon fontos dolgokat legalább 7-szer leírta. De ez annyira fontos, hogy még 9-szer is le kell írni, és ezzel ő azt fejezi ki, hogy az Isten igazságos ítélete ér utol mindenkit, de a mindenhatóság azt is jelenti, hogy az uralma örök. És ezt lehet üzenni azoknak a fizikusoknak, akik úgy gondolkodnak, hogy miután a világegyetem kitágult, majd össze fog húzódni. És ezt a szakirodalom úgy mondja, hogy volt a nagy bum, azután lesz a nagy recs. De ez nem így van. Ez nem így van, mert ez nem egy spontán bum, amiből a spontán recs lesz majd. És végül mindennek a végére érünk. Nem. Amikor azt mondom, hogy kezdet, Jézus, Alfa. Amikor azt mondom, hogy a dolgok vége, megint Jézus, az Omega. Ő a mindenható. A zsidó hagyomány szerint az Isten egyik legősibb neve az El Shaddai. Ezzel a kifejezéssel Mózes első könyvében több helyen találkozunk, Ábrahámmal vagy Jákobbal kapcsolatosan, és mindenhol az van, hogy ő ígéreteket tesz, és áldásokat mond. Az ígéretek teljesednek, és az áldások a mai napig velünk vannak. Mit is mondott az El Shaddai Ábrahámnak? Hogy te benned megáldatnak a föld minden nemzetségei. Mit hirdett tehát a prológus nekünk? Hogy mind a múltunk, mind a jövőnk ugyan annak a személynek a kezében van, aki igazságos és örök, és aki a fia által már meg is váltott minket. Ezért ez a világtörténelem és az üdvösségtörténet is célba fog jutni. Ezért kell azt mondani, hogy meg kell lennie a dolgoknak. Úgy olvastam, hogy meg kell lenni hamar. A Jelenések könyve erről szól. És én azt kívánom mindenkinek, hogy legyünk szorgalmas jelenések kutatók. Boldog, aki olvassa, és akik hallgatják a profétálás beszédeit, és megtartják, amelyek megírattak, mert az idő közel van, adja Isten, hogy ez így is legyen mindannyiunk életében. Amen.
1: Tanulmányok a Jelenések könyvéről című műsorunkat hallották.

Krisztus példázatai. Jézus Krisztus ránk maradt tanításainak legtömörebb összefoglalói a példázatok, melyekben nem elvont elméleteket, tanokat akart Krisztus az emberekkel közölni, hanem olyan gyakorlati életszabályokat, amelyek életünket újítják meg. Éppen ezért minden példázat döntésre szólít fel. Műsorunk Ellen Gould White Krisztus példázatai című könyve alapján készült.

A talentumok. Máté evangéliuma, 25. fejezet, a 13-tól a 30. versig. Krisztus az olajfák hegyén, második adventjéről beszélt tanítványainak. Felsorolt jeleket, amelyek jövetelének közelségét jelzik. Arra szólította tanítványait, hogy vigyázzanak és legyenek készen. Figyelmeztetését megismételte. Vigyázzatok azért, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, amelyen az embernek fia eljő. Azután elmondta, mit jelent vigyázni. Az időt nem tétlen várakozással, hanem szorgalmas munkával kell tölteni. A talentumokról szóló példázatnak ez a tanulsága. Urunk azt tanítja, hogy az élet igazi célja a szolgálat.

A pénz. Isten anyagi eszközöket is bíz az emberre. A gazdagság megszerzéséhez is ad képességet. Isten nem azért ad pénzt, hogy magunknak szerezzünk vele megbecsülést és dicsőséget, hanem hogy hűséges sáfárokként Isten felmagasztalására és megdicsőítésére használjuk fel. Egyesek azt gondolják, hogy anyagi javaiknak csak egy része az Úré. Miután ezt az egy részt félretették vallási és jótékony célokra, a maradékot sajátjuknak tartják, amelyet felhasználhatnak úgy, ahogy nekik tetszik. Nincs igazuk. Minden, amink van, az Úré, és számot kell adnunk neki arról, hogy miként használtuk fel. Minden egyes fillér felhasználása tanúsítja, hogy szeretjük-e Istent mindenek felett, és fele barátainkat, mint magunkat, vagy nem. A pénznek nagy értéke van, mert sok jót lehet vele tenni. Isten gyermekeinek kezében a pénz táplálék az éhezőnek, ital a szomjazónak, és ruha a mezítelennek. Eszköz az elnyomottak megvédésére és a betegek gyógyítására. De a pénz csak akkor ér többet a homoknál, ha életszükségletek megteremtésére, mások áldására és Krisztus ügye előbrevitelére használjuk fel. A felhalmozott vagyon nem csak haszontalan dolog, de átok is. A lélek számára állított csapda, amely kiöli az emberből a mennyei kincsekhez való ragaszkodást. Az ilyen vagyon az, amely felhasználatlan talentumokról és elmulasztott alkalmakról tanúskodik majd az ítélet napján, és elmarasztalja tulajdonosát. A Szentírás ezt mondja. Noszaim már ti gazdagok, sírjatok, jajgatván a ti nyomorúságaitok miatt, amelyek elkövetkeznek reátok. Gazdagságotok megrothadt, és a ruháitokat moly ette meg. Aranyotokat és ezüstötöket rozsda fogta meg, és azok rozsdája bizonyság ellenetek, és megemészti a ti testeteket, mint a tűz. Kincset gyűjtöttetek az utolsó napokban. Ímé a ti mezőiteket learató munkások bére, amit ti elfogtatok, kiált, és az aratók kiáltásai eljutottak a seregek urának füleihez. Jakab 5:1-4. Krisztus nem hagy jóvá semmiféle pazarlást vagy meggondolatlan pénzkiadást. Tanítványaihoz intézett, szedjétek össze a megmaradt darabokat, hogy semmi el ne vesszen, szavaival, minden követőjét takarékosságra oktatja. János 6:12. Akik felismerik, hogy a pénz Istentől kapott talentum, azok beosztással fognak élni vele. Érzik, kötelességük takarékoskodni, hogy adakozhassanak. Minél többet költünk hivalkodásra és vágyaink kielégítésére, annál kevesebb marad az éhezők táplálására és a mezítelenek felruházására. Minden fillérrel, amelyet fölöslegesen adunk ki, megfosztjuk magunkat a jó cselekedetek egy-egy drága lehetőségétől. Ugyanakkor Istent is megraboljuk attól a tisztelettől, amely a reánk bízott talentumok kamatoztatásával őt dicsőítené.

Kedvesség és jóindulat. Kedvesség, jóindulat, nagy lelkűség, lelki érzékenység, értékes talentumok, amelyek súlyos felelősséget helyeznek tulajdonosukra. Mindegyiket Isten szolgálatában kell kamatoztatni. De ezt sokan elmulasztják. Örülnek képességeiknek, de ennyivel be is érik, és nem szolgálnak velük másoknak. Azzal áltatják magukat, hogy valami nagyszerű és jó dolgot hajtanának végre, ha alkalom kínálkozna rá, ha a körülmények kedveznének nekik, és várnak az alkalomra. Megvetéssel nézik a gyarló, kicsinyes zsugorit, aki még egy kis alamizsnát is sajnál a szűkölködőtől. Látják önzését, és tudják, hogy felelősséggel tartozik hűtlenül kezelt talentumaiért. Nagy önelégültséggel hasonlítják össze magukat e szűkkeblű fele barátaikkal, és a saját állapotukat sokkal kedvezőbbnek érzik. De becsapják magukat. Felhasználatlan képességeik puszta birtoklása növeli felelősségüket. Akinek meleg szíve van, Isten iránti kötelessége jó indulatot tanúsítani, nem csak barátai, hanem mindenki iránt, aki segítségére szorul. A társadalmi előnyök szintén talentumok. Fel kell használni őket mindazok érdekében, akikért felelősséggel tartozunk. Az a szeretet, amelynek melegét csak néhány ember élvezheti, nem szeretet, hanem önzés. Az a szeretet nem szolgálja mások javát, sem Isten dicsőségét. Akik kihasználatlanul hagyják mesterük talentumait, még azoknál is bűnösebbek, akiket annyira megvetnek. Hallaniuk kell majd, ismertétek mesteretek akaratát, de nem cselekedtétek. A felhasznált képességek megsokszorozódnak. Képességeink, ha használjuk őket, gyarapodnak. A siker nem a véletlen vagy a sors játéka, hanem Isten gondviselésének gyümölcse, a hit, a józan igyekezet, a tiszta élet és a kitartó munka jutalma. Az Úr azt akarja, hogy minden képességünket használjuk. Ha ezt tesszük, nagyobb talentumok sáfáraivá tesz. Nem természet fölötti eszközök útján ruház fel hiányzó képességeinkkel, hanem a meglevők használása közben adja őket, és együtt munkálkodik velünk, hogy minden egyes képességünk megsokszorozódjék és fejlődjék. Minden őszinte, szívből fakadó, áldozatos szolgálattal képességeink gyarapodnak. Miközben engedjük, hogy a Szentlélek eszközként használjon minket, Isten ereje munkálkodik bennünk, és segít régi hajlamaink megtagadásában, erőszakos természetünk legyőzésében és új szokások formálásában. Ha a lélek parancsát értékeljük és megfogadjuk, egyre több isteni erő befogadására, több és jobb munka végzésére tesz képessé minket. Szunnyadó képességeink megelevenednek, a gyengék pedig új életre kelnek. Az Isten hívására engedelmeskedő, alázatos munkás biztos lehet a menny segítségében. Már az is nemesíti jellemét, ha nagy és szent felelősséget vállal magára. Ez az elhatározás tevékenységre serkenti legnagyszerűbb szellemi és lelki képességeit, erősíti és tisztítja gondolkozását és szívét. Csodálatos, hogy az Isten hatalmába vetett hittel milyen erőssé válhat a gyenge ember, milyen álhatatos lehet igyekezetében, és milyen sok és nagyszerű eredményt érhet el. Aki szerényen elindul kis tudásával, és elmondja azt, amit tud, miközben szorgalmasan igyekszik tudását növelni, tapasztalni fogja, hogy a menny minden kincse kitárulkozik előtte. Minél inkább törekszik a világosságot továbbítani,
annál több világosságot kap. Minél nagyobb igyekezettel, de felebaráti szeretettel próbálja Isten szavát megmagyarázni másoknak, annál jobban megérti ő maga is. Minél inkább használjuk ismereteinket és képességeinket, annál jobban bővül a tudásunk, és szaporodnak talentumaink. Krisztusért tett minden erőfeszítésünk áldást sugároz vissza ránk. Ha anyagi javainkat az ő dicsőségére használjuk, többet kapunk vissza. Amikor imában tusakodva igyekszünk másokat Krisztushoz vezetni, a mi szívünk is az isteni kegyelem megelevenítő befolyása alá kerül, és a mi szeretetünk is nagyobb mennyei buzgósággal izzik. Egész keresztény életünk valóságosabb, elmélyültebb és áhítatosabb lesz. A mennyben aszerint értékelik az embert, hogy mennyit képes felfogni Istenből. Ez az ismeret a forrás, amelyből minden képesség fakad. Isten úgy teremtette az embert, hogy minden képességét Istenből merítse. Isten pedig állandóan kapcsolatot keres az ember értelmi világával. Megtisztel azzal, hogy Krisztus munkatársai közé fogad. Hirdethetjük kegyelmét a világnak, hogy jobban megismerjük a menny dolgait. Ha Krisztust szemléljük, nagyszerűbb és tisztább képet kapunk Istenről, és eközben jellemünk átalakul. A jóság és az embertársaink iránti szeretet természetünké lesz. Olyan jellemet fejlesztünk, amely Isten jellemének mása. Miközben egyre jobban hasonlítunk Istenhez, egyre többet tudunk felfogni belőle.

Az egy talentum. Az az ember, aki egy talentumot kapott, elmenvén elássa azt a földbe, és elrejté az ő urának pénzét. Aki a legkisebb ajándékot kapta, kihasználatlanul hagyta képességét. Ebben figyelmeztetés rejlik mindazok számára, akik úgy érzik, hogy képességük kicsisége felmenti őket Krisztus szolgálata alól. Ha valami nagy feladatra volnának képesek, boldogan vállalkoznának rá. De mivel csak kicsi dolgokban szolgálhatnak, úgy vélik, jogosan nem csinálnak semmit. Nincs igazuk. Az Úr a képességek elosztásával megpróbálja a jellemet. Az egy talentumát parlagon hagyó ember hűtlennek bizonyult. Ha 5 talentumot kapott volna, mind elásta volna, akár csak azt az egyet. Az egy talentum hűtlen kezelésével tanúsította, hogy lebecsüli a menny ajándékait. Aki hű a kevesen, a sokon is hű az. Lukács 16:10. Az ember sokszor lebecsüli a kis dolgok fontosságát, mert kicsik. E kis dolgoknak pedig nagy szerepük van a fegyelmezésben. A keresztény életben valójában nincsenek lényegtelen dolgok. Jellemépítésünket ezer veszély fenyegeti, ha lebecsüljük a kis dolgokat. Aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az. Az ember a legkisebb feladatokban való hűtlenségével is megrabolja alkotóját, az őt megillető szolgálattól. Az ember hűtlensége visszahat reá. Nem lesz részese annak az áldásnak, erőnek és jellemszilárdságnak, amely csak az Istennek való feltétlen engedelmesség útján kapható meg. Krisztustól távol, az ember Sátán kísértéseinek célpontja, és hibákat követ el a Mesterért végzett szolgálatában. Mivel a kis dolgokban nem vezetik helyes elvek, nem tud engedelmeskedni Istennek a nagyobb és különlegesnek tartott feladatokban sem. Az élet apróbb ügyeinek kezelésénél melengetett hibáit beleviszi a fontosabb dolgokba is. Olyan elvek alapján cselekszik, amelyeket megszokott. Ismételt cselekedeteinkkel szokásokat alakítunk ki. Szokásainkkal jellemünket formáljuk. Jellemünk pedig meghatározza földi és örök sorsunkat. Csak a kis dolgokban való hűséggel szoktathatjuk hozzá magunkat ahhoz, hogy becsületesek legyünk nagyobb kötelezettségeinkben is. Isten azt akarja, hogy mind az élet legkisebb dolgaiban, mind a legnagyobbakban megismertessük országának elveit az emberekkel. Krisztus földi életében arra tanított, hogy fordítsunk nagy figyelmet a kis dolgokra. A megváltás magasztos munkájának terhe állandóan lelkére nehezedett. A tanítás és gyógyítás a legvégsőkig igénybe vette lelkét és testét. Nem feledkezett el legigénytelenebb szolgái szükségleteiről sem. Meghallott minden segélykiáltást. Észrevette azt is, amikor a tömegből egy szenvedő asszony hozzáért. A hit legkisebb jelét sem hagyta válasz nélkül. Amikor Jairus leányát feltámasztotta, figyelmeztette a szülőket, hogy gyermeküknek ennie kell. Amikor nagy hatalmánál fogva kilépett a sírból, nem tartotta méltóságán alulinak, hogy összehajtsa és gondosan helyre rakja a halotti ruhákat, amelyekben eltemették. Nekünk, keresztényeknek az a feladatunk, hogy Krisztussal együttműködjünk a lélekmentésben. Szövetségkötéssel vállaltuk ezt a munkát. Ha nem végezzük, hűtlenek vagyunk Krisztussal szemben. Hogy teljesíthessük ezt a feladatot, Krisztus példáját kell követnünk, aki híven, lelkiismeretesen figyelt a kicsi dolgokra.
A hívő ember eredményes munkájának és jó befolyásának ez a titka.

az áldást osztó Isten mindazt megadja nekünk, amivel bebizonyíthatjuk, hogy a mi módszereink jobbak a világénál. Meg kell mutatnunk, hogy értelmesebbek, bölcsebbek, ügyesebbek és tájékozottabbak vagyunk, mert hiszünk Istenben és az emberi szívekben munkálkodó hatalmában. De azok se csüggedjenek, akik kevés talentumot kaptak. Használják azt, amiük van, és ügyeljenek lelkiismeretesen jellemük gyenge pontjaira, igyekezve Isten kegyelméből erőssé tenni őket. Minden tettünket hűség és becsületesség szője át. Ápoljuk magunkban azokat a tulajdonságokat, amelyek képessé tesznek feladataink teljesítésére. A hanyagság és figyelmetlenség ellen eltökélten kell küzdeni. Sokan a legdurvább hibákra is elég mentségnek tartják a feledékenységet. Pedig ők is kaptak értelmet, akár csak mások. Fegyelmezzék gondolataikat, és szokjanak le a feledékenységről. A feledékenység bűn, és a hanyagság is az. Ha megszokod a felületességet, akkor eljuthatsz oda, hogy lelked üdvösségét is közömbösen veszed, és végül meg kell állapítanod, hogy nem készültél fel Isten országára. A nagyszerű igazságokat a kis dolgokban is alkalmazni kell. A gyakorlati vallást bele kell vinni a mindennapi élet apró feladataiba is. A legmagasabb rendű képzettség minden ember számára az Úr szava iránti fenntartás nélküli engedelmesség. Sokan úgy érzik, hogy haszontalanul élnek, és nem tesznek semmit Isten országának építéséért, mert foglalkozásuk nem közvetlenül kapcsolódik a valláshoz. Nincs igazuk. Ha olyan munkát végeznek, amit valakinek meg kell csinálnia, ne vádolják magukat azzal, hogy Isten nagy családjának hasznavehetetlen tagjai. Nem szabad figyelmen kívül hagyni a legkisebb feladatokat sem. Minden becsületes munka áldás, és ha lelkiismeretesen látjuk el, felkészíthet nagyobb megbízatásokra. Isten legmagasabb rendű szolgálatként fogadja el legkisebb szolgálatunkat is, ha teljes odaadással végezzük. Semmilyen áldozatunk sem kicsi előtte, ha őszinte szívvel és örömmel hozzuk. Krisztus arra szólít, hogy bárhol vagyunk, vállaljuk azt a feladatot, amely éppen kínálkozik. Ha családunk igényli szolgálatunkat, végezzük el szívesen, hogy otthonunkat kellemessé tegyük. Ha anya vagy, neveld gyermekeidet Krisztusnak. Ez épp úgy Istenért végzett szolgálat, mint a lelkészé a szószéken. Ha a konyha a munkaterületed, igyekezz tökéletes szakács lenni. Készíts egészséges, tápláló és ízletes ételeket. És miközben a legjobb hozzávalókból főzöl, gondolj arra, hogy értelmedet a legjobb gondolatokkal kell megtöltened. Ha a földet kell művelned, vagy bármi más foglalkozást kell űznöd, végezz ott is jó munkát. Figyelj arra, amit csinálsz. Minden munkádban képviseld Krisztust. Tégy úgy, ahogy ő tenne a helyedben. Bármilyen kicsi is a talentumod, Istennél van hely számára. A bölcsen használt egy talentum ellátja a maga feladatát. Mi növeljük, Isten pedig megsokszorosítja képességeinket, ha a kis feladatokat lelkiismeretesen elvégezzük. Ezek az apró feladatok fogják a legáldottabb befolyást árasztani Isten művére. Ha az élő hit aranyfonálként szövi át a legkisebb feladatainkat is, akkor minden köznapi munkánk elősegíti lelki növekedésünket. Így állandóan Jézust fogjuk nézni, és a Jézus iránti szeretet életerővel hatja át minden vállalkozásunkat.
talentumaink helyes felhasználásával pedig aranylánccal kapcsolódunk a mennyei világhoz. Ez az igazi megszentelődés. Mert a megszentelődés az Isten akaratának való tökéletes engedelmességben, a mindennapi kötelességek vidám teljesítésében áll. Sok keresztény azonban valami nagy feladatra vár. Mivel nem kerülhetnek olyan pozícióba, amely kielégítené becsvágyukat, nem teljesítik lelkiismeretesen az élet köznapi kötelességeit sem. Ezek nem érdekesek nekik. Nap mint nap elszalasztják azokat az alkalmakat, amikor bizonyságot tehetnének Isten iránti hűségükről. Mialatt valami nagy feladatra várnak, elmúlik az élet teljesítetlen céljaival és elvégezetlen feladataival.

a számadás. Sok idő múlva pedig megjöve ama szolgáknak ura, és számot vete velük. Amikor az úr elszámoltatja szolgáit, minden egyes talentum kamatját jól megvizsgálja. Az elvégzett munka árulkodik a munkás jelleméről. Aki 5 talentumot kapott, és az is, aki 2-t, haszonnal szolgáltatta vissza urának a reábízott képességeket. De semmi elismerést nem igényeltek. Talentumaikat kapták, és más talentumokat szereztek. A kölcsön kapott talentumok nélkül azonban nem lett volna nyereség. Tudták, hogy csak kötelességüket teljesítették. A tőke az úré volt, a haszon is az övé. Ha a megváltó nem árasztotta volna rájuk szeretetét és áldását, elvesztették volna az örökérvényű kincseket. Mégis, amikor a gazda átvette a talentumokat, olyan elismerésben és jutalomban részesítette a munkásokat, mintha minden az ő érdemük lett volna. Arca sugárzott az örömtől és elégedettségtől. Boldog volt, hogy megállhatta szolgáit. Minden szolgálatért és minden áldozatért megjutalmazta őket. Nem mintha ezzel tartozott volna, hanem mert szíve túláradt a szeretettől és melegségtől. Jól vagyon, jó és hű szolgám, mondta. Kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután. Menj be a te uradnak örömébe. Az Isten iránti becsületesség, hűség és a szeretetből végzett szolgálat kivívja a menny elismerését. A Szentlélek minden sugallatát, amely az embert jóságra indítja és Istenhez vezeti, feljegyzik a mennyei könyvekben, és az ítélet napján Isten megdicséri munkásait. Amikor a munkások meglátják azokat, akiket Isten általuk mentett meg, együtt örülnek az Úrral. A mennyben is szolgálhatnak Istennek, mert a földön végzett szolgálatukkal alkalmasak lettek a mennyei szolgálatra. A földön kialakított jellemünket, és itt

Almaként, több talentummal és tágabb térrel vele dolgozhatunk az eljövendő világban is. Eljövén pedig az is, aki az egy talentumot kapta vala, monda. Uram, tudtam, hogy te kegyetlen ember vagy, aki ott is aratsz, ahol nem vetettél, és ott is takarsz, ahol nem vetettél. Azért félvén elmentem és elástam a te talentumodat a földbe. Ímé megvan, ami a tiéd. Így mentegetőznek azok az emberek, akik Isten ajándékait semmibe veszik. Istent szigorú zsarnoknak tartják, aki csak azért figyel rájuk, hogy hibáikat kikémlelve megbüntesse őket. Azzal vádolják, hogy azt követeli, amit nem adott, és ott akar aratni, ahol nem vetett. Sokan szívükben könyörtelenséggel vádolják Istent, mert igényt tart javaikra és szolgálatukra. Pedig csak azt adhatjuk neki, ami egyébként is az övé. Tőled van minden, mondta Dávid király, és amiket a te kezedből vettünk, azokat adtuk most néked. 1 Krónika 29.14 Minden Istené, nem csak a teremtés, hanem a megváltás által is. Ennek az életnek minden áldása, és az eljövendő életé is, a golgotai kereszt jegyében árad reánk. Ezért hamis az a vád, hogy Isten kegyetlen gazda, aki ott is arat, ahol nem vetett. A gazda nem utasítja vissza a gonosz szolga vádját, bármennyire jogtalan, hanem érveit ellene fordítja, és megmutatja, hogy magatartására nincs mentség. Isten olyan lehetőségekkel és eszközökkel ajándékozta meg, amelyekkel talentumát kamatoztathatta volna a gazda javára. El kellett volna helyezned az én pénzemet a pénzváltóknál, mondta, és én megjövén nyereséggel kaptam volna meg a magamét. Mennyei atyánk nem igényel sem többet, sem kevesebbet, mint amennyinek elvégzéséhez képességet adott. Nem helyez szolgáira elhordozhatatlan terheket. Ő tudja a mi formáltatásunkat, megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Zsoltárok 103.14

mindazt, amit igényel tőlünk, az ő erejével meg is tudjuk cselekedni. Valakinek sokat adtak, sokat követelnek tőle. Lukács 12:48. Isten felelőssé tesz személy szerint mindenkit, aki egy jó távol is kevesebbet tesz annál, mint amire képességet kapott. Az Úr pontosan felméri a szolgálat minden lehetőségét. Fel nem használt képességeinkkel épp úgy el kell számolnunk, mint azokkal, amelyeket kamatoztattunk. Isten számon kéri mindazt, amit képességeink helyes felhasználásával elérhettünk volna. Aszerint ítél meg minket, amit meg kellett volna tennünk, de nem tettünk, mert képességeinket nem Isten dicsőségére használtuk. Ha nem is veszítjük el örök életünket, az örökké valóságban látnunk kell képességeink kihasználatlanul hagyásának következményeit. Az az ismeret és képesség, amelyet megszerezhettünk volna, de nem szereztünk, örök veszteség marad. Ha pedig teljesen Istennek szenteljük életünket, és munkánkban útmutatását követjük, akkor az eredményért ő vállalja a felelősséget. Isten nem akarja, hogy csak feltételezzük becsületes erőfeszítéseink sikerét. Nem is szabad gondolnunk a kudarcra, hanem együtt kell munkálkodnunk Istennel, aki nem ismer kudarcot. Nem szabad gyengeségünkről és tehetetlenségünkről beszélnünk.

Az ilyen beszéddel azt tanúsítjuk, hogy nem bízunk Istenben, és nem hiszünk igéjében. Ha terheink miatt zúgolódunk, vagy nem akarunk eleget tenni Istentől kapott kötelezettségeinknek, akkor valójában azt valljuk, hogy Isten kegyetlen gazda, aki olyant kíván, amihez nem adott képességet. Sokszor hajlunk arra, hogy a restszolgát alázatosnak mondjuk. Az igazi alázatosság egészen más. Nem jelent szellemi törpeséget, a törekvések hiányát, gyáva meghunyászkodást, sem pedig a kudarctól félve a terhek lerázását. Az igazán alázatos ember Isten erejében bízva végrehajtja a menny szándékát. Isten maga választja ki az emberi eszközöket. Néha egészen egyszerű embereket a legnagyobb feladatokkal bíz meg, mert hatalma az emberi gyengeség által mutatkozik meg. Nekünk megvan a saját mércénk, és ahhoz mérten jelentjük ki az egyik dolgot nagynak, a másikat pedig kicsinek. Isten azonban nem a mi normánkkal mér. Ne gondoljuk, hogy Istennek nagy, ami nekünk nagy, vagy ami nekünk kicsi, neki is az. Nem a mi feladatunk megítélni képességeinket, sem pedig megválasztani munkánkat. Vegyük fel az Isten által nekünk szánt terhet. Hordozzuk az ő nevében, és nála keressünk mindig nyugalmat. A szívvel, lélekkel, vidáman végzett szolgálat dicsőíti Istent. Örül, ha hálásan vállaljuk feladatainkat, és ha boldogan fogadjuk azt a megtiszteltetést, hogy munkatársai lehetünk.

az elvesztett talentum. A gazda ezt az ítéletet mondta ki a restszolgára. Vegyétek el azért tőle a talentumot, és adjátok annak, akinek 10 talentuma van. Minden fel nem használt képesség elgyengül és elsorvad. Törvényszerű, hogy a munka éltet, a tétlenség pedig öl. A mások áldására használt képességek gyarapodnak. Ha az ember csak önmagának szolgál velük, megfogyatkoznak és végül megszűnnek. Aki nem adja tovább azt, amit kapott, végül nem lesz mit adnia. Megindít egy olyan folyamatot, amely lelki képességeit elkorcsosítja és végül elpusztítja. Senki se gondolja, hogy önző, öncélú élet után beléphet urának örömébe. Az önzetlen szeretet örömét nem élvezheti. Nem alkalmas a mennyre. Nem tudná értékelni a tiszta szeretet légkörét, amely betölti a mennyet. Az angyalok hangja és hárfájuk zenéje nem szerezne örömet neki. Számára a menny tudománya talány volna. Az ítélet napján azok, akik itt a földön nem munkálkodnak Krisztusért, akik sodródnak az árral, akik minden felelősséget leráznak, akik csak magukra gondolnak, akik csak a maguk tetszésére élnek, a gonoszokkal együtt lépnek az egész föld bírája elé, és a bíró ugyanazt az ítéletet mondja ki rájuk, mint a gonosztevőkre. Sokan, akik magukat kereszténynek vallják, nem törődnek Isten kívánalmaival, és nem is látnak ebben semmi rosszat. Azt tudják, hogy az Isten káromló, a gyilkos, a házasságtörő büntetést érdemel, de ami őket illeti, élvezik a vallásoskodást. Szívesen hallgatják az evangéliumról szóló prédikációkat, és ezért kereszténynek tartják magukat. Bár egész életüket öncélúan élték le, mégis meglepődnek, a vegyétek el azért tőle a talentumot ítélet hallatára, akár csak a példázatbeli hűtlen szolga. A zsidókhoz hasonlóan összetévesztik az áldások élvezését az áldások kamatoztatásával. Sokan azzal a kifogással vonják ki magukat a keresztény szolgálatból, hogy alkalmatlanok rá. De vajon Isten az oka ennek? Nem, dehogy. A saját restségük következménye, és rajtuk múlik, ha ez az állapotuk állandósul. Már most tapasztalhatják saját jellemükben a vegyétek el azért tőle a talentumot ítélet kihatásait. Visszaéltek a kapott talentumokkal, és ezért kialszik életükben a Szentlélek fénye, az egyetlen világosság. A haszontalan szolgát vessétek a külső sötétségre. Ez az ítélet megpecsételi azt a döntést, amelyet ők maguk hoztak örök sorsukról.

0: Szól a rádió, az evangélium hangja.
1: Ne félj! És most, ó Jákób, így szól az Úr, a te teremtőd és a te alkotód, Izrael. Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. Mikor vízen mégy át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok el nem borítnak. Ha tűzben jársz, nem égsz meg, és a láng meg nem perzsel téged. Mert én vagyok az Úr, a te Istened, Izraelnek szentje, a te megtartód. Mivel kedves vagy az én szemeimben, becses vagy, és én szeretlek. Embereket adok helyetted, és népeket a te életedért. Ne félj, mert én veled vagyok. Ézsaiás könyve 43. fejezet, 1-től 5. verséig. Mikor félnem kellene is, én bízom te benned. Isten által dicsekedem az ő igéjével, Istenben bízom, nem félek. Ember mit árthatna nékem? 56. Zsoltár, 3.-4.-11. verse.
0: Szól a rádió, az evangélium hangja.

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhíta címe Ok az örvendezésre. A mai ige Szofóniás 3:17. Veled van Istened, az Úr. Ő erős és megsegít. Boldogan örül neked, megújít szeretetével, újjongva örül neked. Gondolatok az ígéről. Micsoda nagyszerű íge ez. Az uraknak ura népével van, hatalmának királyi fenségében. Jelenléte már önmagában is békességgel és reménységgel tölt el bennünket. Végtelen erő rejlik Istenünkben. A hívők gyülekezetében lakozik, ezért népe újjongva örvendezhet. Isten nem csak köztünk van, hanem kegyelmével állandóan munkálkodik is közöttünk. Megsegít mindig. Innen a neve is, Jézus a szabadító. Ne féljünk ezért semmi veszedelemtől, hiszen neki van hatalma arra, hogy megmentsen. Ez azonban még nem minden. Jézus Krisztus mindvégig ugyanaz marad, mert szeret, és szeretetében találunk nyugalmat. Soha sem fog megszűnni szeretni. Abban találja örömét, hogy szeret, sőt újjongva örül azoknak, akiket szeret. Mindez csodálatos. Mikor Isten befejezte a teremtés munkáját, nem énekelt, egyszerűen csak azt mondta, íme igen jó. Amikor azonban a megváltás műve fejeződött be, a Szent Háromság olyan örömöt érzett, amilyet csak az újjongás szó tud valamelyest kifejezni. Gondold ezt meg, és álmélkodjál. Krisztus mennyegzői dalt énekel választottai fölött. Ők a szerettei. Bennük van öröme, nyugalma, éneke. Úr Jézus, taníts minket mérhetetlen szereteteddel, hogy mi is tudjunk szeretni téged, és örvendezve szenteljük neked életünket. Holnap, vasárnap ér véget a Szakrális Művészetek Hete. Több száz ingyenes programmal, koncerttel, kiállítással, sétával, irodalmi esttel, színházi előadásokkal, filmvetítésekkel várta eddig is közönségét, és még holnapig, vasárnapig lehet részt venni a 20. Árszakra Fesztiválon. Reményt és jövőt adok nektek. Ennek az igének a gondolatisága határozza meg az idei fesztivált. A Jeremiás könyvéből vett sor a szervezők szerint egyszerre adja az idei fesztivál üzenetét, és visszautal az első Árszakra mottójára is. A Szakrális Művészetek Hete nem kisebb vállalkozás, mint annak demonstrálása, hogy hit és művészet kard-karba ültve a 21. században is képes fölmutatni az igazság béketeremtő lehetőségét. Mária Pucs adott otthont az Európai Keleti Katolikus Püspökök találkozójának. Szeptember 15-e és 18-a között 14 európai országból közel 50 püspök, általános helynök és diakónus gyűlt össze a Mária Pulcsik egy helyen, hogy együtt imádkozzanak, valamint megosszák egymással egyházaik lelkipásztori tapasztalatait és az előttük álló kihívásokat. A találkozót a Magyar Görög Katolikus Metropólia szervezte az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának égisze alatt. Az idei találkozó a Mária Pulcsi Isten szülő ikon első könnyezésének 330. évfordulóján volt. Az időjárásról. Őszies napok. Vasárnap gyöngén felhős és napos időre van kilátás, délután lehet eső, a nyugatias szél 23 és 28 fokkal valószínű. Hétfőn fölszakadozik, csökken a felhőzet, többfelé eshet eső, északnyugatira fordul a szél, és 18-23 fok várható.
0: Híreinket hallották.
1: Kedves hallgatóink! Imádkozzunk Urunkhoz, őrizzen meg minket álmunkban, védjen meg ébren, öleljen át áldása, fénye és kegyelme. Oltalmazó karja, segítő keze, adjon útmutatást, hogy emlékezzünk igaz valónkra, szívünkben mindig hallhassuk az ő hangját. Kérjük, adjon erőt, hogyha új nap kél, frissek legyünk, láthassuk tisztán dolgainkat. Gondok, hiányok és aggodalmak között csak az ő arcát keressük, az ő igazságát, jóságát, örökkévaló kegyelmét hirdessük Krisztusunk nevében.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

0: Párbeszéd műhely. Saját érzelmeinkkel párbeszédet folytatva tudjuk a környezetünket megérteni, formálni. Ehhez nyújt segítséget dr. Hekker Réz Róbert pasztorál pszichológus műsora. Tartsanak velünk!
1: Szeretettel köszöntöm kedves rádióhallgatóinkat, ezúttal is a Párbeszéd műhely műsor folyamában találkozunk, amikor is közös gondolkodásunk összefoglaló címe így szól, az érzelmi kompetenciák fejlesztése. Mindaz, amit az eddigi műsor egységekben hallottunk, amiről közösen gondolkozhattunk, valójában egy célt takar: a fejlesztés, a fejlődés folyamatának bemutatását. És pedig amiatt jártuk ezt a központi gondolatot olyan sokfajta nézőpontból körbe, mert hogy éppen ez a fajta gondolatpár, tehát a fejlesztés és a fejlődés gondolatpárja az, amely a legtöbb félreértést és a legtöbb ellenérzést szüli. Azt tapasztalom, hogy egyrészről nagyon egyoldalúan kezeljük döntő többségben ezt a szópárt, hiszen a fejlesztés és a fejlődés a mai közgondolkodásban elsősorban az anyagi világunkra értendő. Az anyagi világunkban gondolják végig mindazok, akik ennek a szópárnak alkalmazói, a fejlesztésnek és a fejlődésnek lehetőségeit. Ilyenkor beszélünk ugye beruházásokról, különböző épített projektekről, vagy pénzügyi befektetésekről. A másik oldala ennek az éremnek viszont az, hogy a fejlesztés és a fejlődés személyiségünkben rejtett ajándékaira, kincseire, úgy is mondhatnám, hogy programjára, viszont nagyon sok esetben nem figyelünk fel, mintha lesöpörnénk az asztalról, mintha úgy gondolnánk, hogy ez megy magától is, hogy az életnek tulajdonképpen ez egy teljesen elhanyagolható része. Nos, ennek kapcsán újból és újból azt a központi gondolatot jártuk körbe, hogy ez egyáltalán nem így van, hogy a személyiségünknek természet adta felelőssége, és természet adta lehetősége is, hogy fejlődjön, hogy a fejlődésünkben olyan ős élmények rejtőznek, amelyek emberségünknek a lényegét adják, és hogy a teremtettségünknek titka éppen az ilyenfajta fejlődésnek a megkeresése, az útja, feltárása, és ezen keresztül fogunk valóban egyre jobban kiteljesedni. Csak hogy amikor ennek a gondolatkörnek a koordinátáit igyekeztünk egyre pontosabban meghatározni, akkor arra is rájöhettünk, hogy ez a fajta fejlődés, ez az érzelmeink fejlesztése révén valósul meg. Az érzelmeinkben elrejtett energiák egyre jobb és egyre hatékonyabb alkalmazása révén. És így érkezünk most meg a mai egységünkhöz, amely még egyszer ismételve ezt a címet hordozza: az érzelmi kompetenciák fejlesztése. Ha ezt a címet szeretnénk egy kicsit közelebb engedni magunkhoz, akkor azt kell először is megfejtenünk, hogy a kompetencia szó ebben a szó összetételben, szó kapcsolatban mit jelent. Induljunk egy kicsit messzebbről. Ha valaki kompetensnek érzi magát, vagy főleg kompetensnek tartják bizonyos kérdésekben, akkor ezt más szóval úgy szoktuk kifejteni, hogy szakmai területen hozzáértő szakembere, szakértője annak a területnek. És ez megint azt jelenti, hogy ez a személy azon a bizonyos területen tisztában van azokkal a működési mechanizmusokkal, amelyek ott jellemzőek. Ha valaki egy bizonyos sportágnak például edzőként a szakértője, szakembere, akkor ez azt jelenti, hogy ő nem csak edző, hanem úgy tudja a játék különböző csínyát, bínyát, a játékosok felkészítését koordinálni, hogy ezzel az ő csapata valóban mindig fölé emelkedik az ellenfelei fölé. És lehetőség szerint egyre jobban belekapcsolódik mindazoknak sorába, akik győzelemmel ajándékozzák meg szurkolóikat. A kompetenciát, tehát ebben az összefüggésben azt jelenti, hogy van egy plusz, használni tudja mindazokat az elsajátított ismereteket, amelyek a szakmájához kellenek. Nem egyszerűen iparosa annak, nem felmondani tudja, vagy nem az alapvető fogásokat tudja újból és újból szinte lélektelenül elismételni, hanem alkalmazni tudja, és nem csak alkalmazni tudja, hanem hatékonyan tudja bevetni mindazokat az ismereteket, újakat is természetesen szerezve hozzá, amelyek a különböző szituációkban fontosak. Amikor egy csapat csődöt mond, vereséget szenved, talán akár újból is, teljesítménye csökkenő görbét mutat, akkor éppen arra szokták éppen ezért felhívni a figyelmet, hogy az edzőből hiányzik ez a bizonyos kompetencia. És akik értenek hozzá, azok akár meg is tudják fogalmazni, hogy milyen hibákat követ el, mi az, amire oda kellene figyelnie. Nos, ezt a példát azért hoztam, mert ilyen értelemben lehetünk mi is a saját életünknek edzői, kihozza belőle azokat az értékeket, azt a pluszt, ami nekünk abban segít, hogy az életünk különböző kihívásaiban valóban eredményesen meg tudjunk felelni. Nem csak hogy a kihívásoknak, hanem azoknak is, akik ezt a kompetenciát megkérdőjelezik, és úgy hitetik el velünk, vagy úgy jellemeznek bennünket, hogy nem vagyunk képesek az élet különböző kihívásaira megfelelően válaszolni. Nos, mindezt azért mondom el, mert az érzelmi kompetenciáink azok, amelyek valójában, hogy mai divatos szóval éljek, sikeressé tesznek bennünket. Az érzelmeinkben rejlő erők, energiatartalékai azok, amelyeket ha jól tudunk mozgósítani, akkor valóban bibliai szóval éve áldásunkra válnak. Ugyanakkor éppen erre van a mostani együttlétünknek, együtt gondolkodásunknak a fókusza is irányítva, erre a kifejezésre, erre a jól tudjuk-e hasznosítani kérdéskörre, mert hogy valójában az alapvető probléma éppen ez, hogy az érzelmi energiáinkat mindannyian érezzük, hirtelen akár ránk is törnek bármilyen érzelemnek a képében, de amikor ránk törnek ezek az érzések, akkor tulajdonképpen azt éljük meg, hogy nem vagyunk a magunk urai. Nem tudjuk irányítani, nem tudjuk fölhasználni ezeket az érzéseket, olyanok, mint egy nagy áradás, amely elárasztja a környezetét, de nem tudjuk befogni, nem tudjuk koordinálni, nem tudjuk irányítani az abban meglévő energiát. Éppen ezért, amikor fejlesztjük az érzelmi kompetenciáinkat, akkor tulajdonképpen arról van szó, hogy fel tudjuk ismerni, be tudjuk azonosítani azokat a az erőforrásokat, amelyek életünk kibontakozását eredményezik. És éppen ebben szeretnék most valami nagyon fontos dologra rávilágítani. Ma nagyon sok olyan hívogató szó hangzik el, amelynek központi üzenete ez, tiéd leszek, ha megküzdesz értem. És ezek az üzenetek, ezek a mondani valók sokféle kecsegtető ajánlatot közvetítenek. Például, vegyél föl ilyen vagy olyan hitelt, és akkor majd ilyen is ilyen autód lesz, vagy ilyen is ilyen házad, vagy a vállalkozásodat nagyon sikeressé tudod tenni. Küzdjél meg értem, és akkor majd eléred a vágyaid ne továbbját. Tiéd leszek. Megszerzed mindazt, amit szeretnél. És akkor eszembe jut az az ismerősöm, aki egy ilyen útmutatásnak, egy ilyen sugalmazásnak engedve megvette álmai autóját, teljesen eladósítva magát, aztán végül is rá kellett jönnie, hogy nem tudja már tovább fizetni a részleteket, és elárverezték az autót, jöttek a végrehajtók, elvették tőle, de a részletek megmaradtak. Autó nincs, adósság van, és magyarán mi az, ami az enyém lett? Az autó semmiképpen. Egy délibábos hamisság lett csak az enyém, egy csalódott keserűség, ami nem egyszerűen arról szólt, hogy tovább nyújtoztam, mint ameddig a takarom élt, hanem hogy becsaptak, elhitették velem, hogy valóban az enyém lesz. Itt ebben az esetben álmaim autója. Pedig nyilvánvaló volt, hogy ez sohasem fog működni. És éppen ebből fakadóan aztán nagyon sokszor ez a vágyteljesítés, amikor elmarad, akkor erre hamisan reagálunk. Összeszorítjuk a fogunkat, és azt mondjuk, hogy jó, most nem sikerül, de majd, ha beüt egy nagy üzlet, majd, ha sikerül magamat jobban, úgymond eladnom, akkor majd mégiscsak meg lesz az erőfeszítéseimnek az eredménye. Akkor mégiscsak el tudom érni azt, ami most sajnos kicsúszott a kezeim közül. És ez az ördögi kör azt fogja eredményezni, hogy egy egyre növekvő csalódottság lesz úrrá rajtam, egyre nagyobb kiábrándultság, és végül egy teljes cselekvőképtelenség. Hogy miért mondom ezt? Azért, mert az érzelmi kiégettség, az érzelmi energiák, úgymond használhatatlansága nagyon sokszor ilyen tévutaknak következménye. És éppen ennek kapcsán szeretném most először megfogalmazni az érzelmi kompetenciáinknak tulajdonképpeni lényegét, fókuszpontját, rendező elvét. Az érzelmi kompetenciáink éppen abban mutatkoznak meg, hogy olyan célokhoz fűznek bennünket, olyan célokat tesznek számunkra vonzóvá, amelyek kiteljesítenek bennünket, és nem kifosztanak. Egy ilyen érzelmi meggazdagodásról szeretnék most egy őstörténetet elmondani. Egy olyan őstörténetet, ami éppen azt mutatja be nékünk, hogy milyen fontos, hogy engedjünk ennek a fajta útmutatásnak, milyen fontos, hogy törekedjünk rá, és hogy így tudjuk egyre jobban megérezni, így tudjunk egyre jobban ráérezni azokra a célokra, amelyek életünket valóban kiteljesíteni, meggazdagítani, és nem megrabolni fogják. Nos, az a történet, amiről én most beszélni szeretnék, egy fiatal emberről szól, egy olyan fiatal emberről, aki egy nagy hőstettet visz végbe, hiszen egy óriás termetű vitézt, aki félelmetes külsejével, félelmet gerjesztve cselekvőképtelenné tette az ő népének minden vitézét, minden harcosát. Nos, egy ilyen nagy termetű, óriás termetű harcost győz le, és amikor ezt megteszi, a bibliai Dávidról és ellenfeléről, Góliátról van szó, amikor ezt megteszi, utána joggal gondolhatnánk azt, hogy na, most aztán végre elindul a karrier, végre valóban övé lesz a király leánya, végre valóban övé lesz akár a király után a második hely, de nem így történik. Dávid szerény marad továbbra is, tulajdonképpen a fő feladatan, ahogyan a Bibliában olvassuk, az az, hogy a király rossz hangulatát elűzze hárfajátékával. És amikor végül is a király a korábban tett ígéretét még egyszer megismétli, hogy jó, hozzád adom a leányomat, akkor Dávid így válaszol, én méltatlan vagyok erre, én ezt nem tudom elfogadni, ezt az ajánlatot, mégpedig amiatt, mert szegény vagyok, szegény a nemzetségem is, én nem tudok egy nagy lagzit csapni, nincs hozzá pénzünk, nincsen rá hozzávalónk. És ebben a hozzászólásban, ebben a megfogalmazásban nem egyszerűen szerénységet kell látnunk, hanem egy nagyon nagyfokú érzelmi kompetenciát, egy nagyon nagyfokú belső összeszedettséget, mert hogy nem szabad elfelejtenünk, hogy Dávid azzal a tudattal forog a király udvarban, hogy őt Sámuel próféta királlyá kente. Azzal a tudattal van ott Saul mellett, hogy őt Isten királynak szánja, és hogy ő nem akárki, hanem Izrael következő királya. Ez a tudat őt határozottá, akár gőgössé is teheti. Ez a tudat őt Saul-a szembefordíthatná. Ez a tudat arra ösztönözhetné őt, hogy megharcoljon a királyságáért, és mindenféle trükköket alkalmazva előre akarjon jutni olyan döntési helyzetbe, hogy valóban úgymond ölébe hújjon a királyság. De ő nem ezt teszi. Ő egyszerűen azt fogadja be, azokat a kihívásokat, amelyek elé tárulnak. És újból és újból önmaga elé gördít akadályokat. Nem kibontakozni akar, nem karriert csinálni akar, hanem egyszerűen számol újból és újból a korlátaival, és mintha azt mondaná, Istenem, ha neked tényleg az a szándékod, hogy királyt faragjál belőlem, akkor segíts nékem, hogy ez megvalósuljon, de én nem akarok egy szalmaszálat sem keresztbe tenni önmagamért. És ebben a belső szabadságában, amikor nem a királyság délibábos ígérete határozza meg az ő cselekedeteit, hanem tud a mában egyszerűen a mai nap kihívásaiban élni természetesen, akkor egyszerűen megmozdulnak a dolgok. Saul fia, a hős Jonatán, aki Saul mellett tulajdonképpen azt lehetne mondani, hogy igazán apja helyett, az egyetlen olyan személy Izraelben, aki jó és nemes célokra tudja lelkesíteni az ország nagyjait, az ország népét. Ez a fiatal ember megszereti Dávidot, és barátjává, tulajdonképpen testvérévé fogadja. Mellé áll, és ahogyan olvassuk később, azt is elmondja Dávidnak, hogy Dávid, én tudom, hogy te leszel a király, és én mindenben támogatni foglak téged, én nem vagyok rád féltékeny, és én azzal számolok, hogy majd én leszek utánad a második ember, én mindenben melletted állok. És ez a fajta lépés, amelyel Jonatán Dávid mellé áll, nem csak egyszerűen azt jelenti, hogy Dávidnak sikerül megmenekülnie az őt halálra üldözni akaró Saul királytól, hanem azt is jelenti, hogy olyan szövetségesre talál, akit nem ő keresett, de aki az ő érzelmi töltésével, az ő belső stabilitásával, belső egyértelmű, tiszta gondolkodásával azonosulni tud, vonzódik hozzá, értéket lát benne, és ennek érdekében, ebben a vonzásban még a saját pozíciójának biztosításáról is le tud mondani. Jonatán, aki a trónörökös, szeretettel át tudja adni ezt a pozíciót Dávidnak, és azt tudja neki mondani, én tudom, hogy te leszel a következő király. És hogy mindezt miért mondtam el? Azért, mert ennek a történetnek a kulcsa az az érzelmi kompetencia, amellyel Dávid rendelkezik. Dávid nem, ahogy mi szoktuk mondani pestiesen, nem száll el attól, hogy őt királlyá kenik fel. Nem tulajdonítja magának, nem azonosul ezzel a különleges ajándékkal, hanem azt mondja, hogy ez a cél, ez egy szép dolog, de ez egy ajándék. És hogyha ez az ajándék megvalósul, akkor ez majd Istennek lesz az ajándéka. Én viszont a mában szeretném egész egyszerűen végezni a dolgomat. És ebben az egész egyszerűbe belefér egy hőstett, de belefér ugyanakkor az is, hogy a király mellett hárfázik, és megpróbálja az ő depressziós hangulatát, dűrohamait, amely ezzel együtt párosul, vagy jelentkezik, ezeket kezelni, és ezekben a királynak segítségére lenni, és amikor felcsillan előtte, hogy ő bekerülhet a király közvetlen közelébe, akkor sem úgymond megint csak pestiesen esik ettől hasra, hanem az akadályokat látva fölvállalja a saját szegénységét, és ugyanakkor ajándékba kapja a király fiának barátságát, akin keresztül védelmet talál az őt egyre inkább riválisként kezelő és elpusztítani akaró Saullal szemben. És így tudunk mi is előre jutni. Vannak ígéreteink, vannak lehetőségeink, vannak távlataink, vannak életcéljaink, és ezeknek kapcsán talán mindent egy lapra föltéve úgy gondoljuk, hogy nekünk ezeket minden áron el kell érni. De az érzelmi kompetenciáink éppen erről szólnak, nem kell mindent minden áron elérni. A célok, a nagy célok azok mindig ajándékként lesznek a sajátunká. Azokat mindig egy csodálatos révbeérés élményeként fogjuk megtapasztalni, átélni, magunkévá tenni. És éppen ezért nekünk megszeretni, megkívánni, kiteljesedni azokban a hétköznapi feladatokban szabad is kell, amelyek természetes módon elénk tárulnak, amelyekben megtapasztaljuk, átéljük a megelégedettség csodáját. Ahol nem magunkat túlfeszítve akarunk valamiféle áttörést elérni, hanem tesszük a dolgunkat, és ebben lehet, hogy valamikor hősök vagyunk, lehet, hogy egyszerűen annyit teszünk, mint Dávid Saul király előtt, hogy mások depressziós hangulatát, amely akár agresszióba is átcsaphat, szereljük le. A lényeg, hogy az életünk ezekben a próbákban lesz egyre inkább nyitottabb mindazokra az érzelmi ajándékokra, kincsekre, amelyek bennünket kiteljesíteni akarnak. És így szeretnék most már csak egyetlen egy kérdést intézni mindannyiunkhoz. Elfogadjuk-e, hisszük-e, hogy az életünk nagy céljai, nagy révbeérései mindig ajándékok lesznek? És el tudjuk-e fogadni azt, hogy nekünk tulajdonképpen semmi más dolgunk nincs, mint az, hogy a hétköznapok kihívásaiban szeretettel megálljunk, hogy valóban rá tudjunk hangolódni azokra a csodákra, amelyeket a mindenható Isten elénk tár, amelyben ki tud bontakozni az életünk, és nem kifosztva leszünk, hanem megajándékozottak. Én azt kívánom mindannyiunknak, hogy erre a kérdésre egy határozott igennel tudjunk válaszolni. Köszönöm, hogy meghallgattak, ezzel a Párbeszéd műhely mai adása véget ért.
0: Önök a Párbeszéd műhely műsorát hallották dr. Hekken Réz Róbert pasztorálpszichológussal. Várjuk Önöket a jövő héten is!

Krisztus példázatai. Jézus Krisztus ránk maradt tanításainak legtömörebb összefoglalói a példázatok, melyekben nem elvont elméleteket, tanokat akart Krisztus az emberekkel közölni, hanem olyan gyakorlati életszabályokat, amelyek életünket újítják meg. Éppen ezért minden példázat döntésre szólít fel. Műsorunk Ellen Gould White Krisztus példázatai című könyve alapján készült.

A talentumok. Máté evangéliuma 25. fejezet, a 13-tól a 30. versig. Krisztus az olajfák hegyén második adventjéről beszélt tanítványainak. Felsorolt jeleket, amelyek jövetelének közelségét jelzik. Arra szólította tanítványait, hogy vigyázzanak és legyenek készen. Figyelmeztetését megismételte. Vigyázzatok azért, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, amelyen az embernek fia eljő. Azután elmondta, mit jelent vigyázni. Az időt nem tétlen várakozással, hanem szorgalmas munkával kell tölteni. A talentumokról szóló példázatnak ez a tanulsága. Hívők és nem hívők mind egyaránt az Úr tulajdonai. Isten mindenkit arra szólít, hogy szolgáljon neki. Az ítélet napján mindenkinek számot kell adnia arról, hogy miként tett eleget ennek a felszólításnak. Isten kívánságait azonban nem mindenki veszi figyelembe. Urunk azt tanítja, hogy az élet igazi célja a szolgálat.

A befolyás. Krisztus életének egyre szélesbülő, a végtelenséget is átfogó befolyása volt, amely összekapcsolta Istennel és az egész emberi családdal. Krisztus által Isten olyan befolyás gyakorlására tette képessé az embert, amely miatt lehetetlen, hogy csak önmagának éljen. Kölcsönös kötelességekkel kötődünk embertársainkhoz, akik mind Isten teremtésének, a nagy egésznek egy-egy darabjai. Senki sem függetlenítheti magát embertársaitól, mert minden ember sorsa kihat másokra. Isten lelkünkbe akarja vésni, hogy mások jóléte tőlünk is függ, és hogy elő kell segítenünk boldogságukat. Minden embert a reá jellemző légkör vesz körül. Ezt a légkört megtöltheti a hit és a bátorság éltető ereje, és balzsamossá teheti a szeretet jó illata. De lehet terhes és fagyos is az elégedetlenség és önzés mélabújától, és mérgezett valamilyen halálos bűnszennyétől. A bennünket körülvevő légkör tudatosan vagy öntudatlanul kihat minden emberre, akivel érintkezünk. Ezt a felelősséget nem tudjuk lerázni magunkról. Beszédünk, ténykedésünk, öltözködésünk, viselkedésünk, sőt még arckifejezésünk is befolyást áraszt. Az ilyen benyomások következményeit, jókat vagy rosszakat senki sem tudja felmérni. Minden ilyen hatás egyben magvetés is, amely meghozza a maga termését. Ez is egy-egy láncszem az emberi események hosszú láncában, amelynek nem látjuk a végét. Ha példamutatásunkkal segítünk másokat a jó elvek kialakításában, akkor erőt adunk nekik a jó cselekedetekhez. Ezután ők ugyanilyen befolyást árasztanak másokra, és azok is másokra. Eközben tudtunkon kívül ezrek meríthetnek áldást befolyásunkból. Dobj egy kavicsot a tóba, és hullám formálódik, majd újabb és újabb hullám. A hullámok egyre szaporodnak,

élete ellenállhatatlan befolyása van. Ha életünk Krisztus jellemét tükrözi, akkor együttműködünk vele lelkek megmentésében, és csak is akkor tudunk együtt munkálkodni Istennel, ha életünk az ő jellemét tükrözi. Minél messzebbre terjed befolyásunk, annál több jót tehetünk. Ha azok, akik magukat Isten szolgáinak mondják, követik Krisztus példáját, és gyakorolják mindennapi életükben a törvény elveit, ha minden tettük arról tanúskodik, hogy szeretik Istent mindenek felett, és fele barátjukat, mint önmagukat, akkor lesz ereje az egyháznak arra, hogy felrázza a világot. De soha ne felejtsük el, hogy rosszra is lehet befolyásolni. Rettenetes dolog elveszteni saját lelkünket, de még rettenetesebb mások lelki halálát okozni. Félelmes gondolat, hogy befolyásunk talán a halál illata. De ez lehetséges. Sokan, akik azt állítják, hogy Krisztussal gyűjtenek, valójában elűznek tőle másokat. Ezért olyan erőtlen az egyház.

Sokan gátlástalanul kritizálnak és vádaskodnak. Gyanakvásuk, féltékenységük és elégedetlenségük kifejezésével Sátán szolgálatába szegődnek. Mielőtt ráeszmélnének arra, hogy mit csinálnak, az ellenség már meg is valósította célját általuk. Másokban is elhintették a bűn magvát, rávetették lelkükre árnyát, és Sátán nyilai célba találtak. A bizalmatlanság, hitetlenség és istentagadás szelleme elhatalmasodik olyanokban is, akik különben talán elfogadták volna Krisztust. Eközben Sátán munkásai önelégülten nézik azokat, akiket kételkedésbe kergettek, és akik most már érzéketlenek a feddéssel és kérleléssel szemben. Azzal áltatják magukat, hogy e kételkedőkhöz képest ők erkölcsös és igaz emberek. Nem veszik észre, hogy saját zabolátlan nyelvük és lázadó szívük miatt futottak embertársaik lelkileg zátonyra. E megkísértett emberek az ő befolyásukra buktak el. A magukat kereszténynek vallók felszínessége, önzése és nem törődömsége miatt térnek le sokan az élet útjáról. Sokan rémülten fogják látni befolyásuk következményeit Isten ítélőszéke előtt. Csak Isten kegyelméből tudjuk helyesen használni ezt a képességünket. Semmi olyan nincs bennünk a saját erőnkből, amivel a jóra tudnánk befolyásolni másokat. Ha felismerjük tehetetlenségünket, és azt, hogy szükségünk van Isten erejére, akkor nem bízunk önmagunkban. Nem tudjuk, hogy mi fordul meg egy napon, egy órán vagy egy pillanaton. Egy napot se kezdjünk el anélkül, hogy terveinket mennyei atyánkra ne bíznánk. Isten megbízta angyalait, hogy vigyázzanak reánk. Ha magunkat oltalmuk alá helyezzük, a veszély idején jobb kezünk felől állnak. Ha akaratlanul rossz befolyást árasztanánk, mellénk állnak és jóra bíztatnak. Megválasztják szavainkat és befolyásolják.

tetteinket. Így befolyásunk, ha csendes és öntudatlan is, hatalmas erővel vonz másokat Krisztushoz és a mennyei világhoz.

Az idő. Időnk Istené. Minden pillanat az övé, és legünnepélyesebb kötelességünk, hogy az ő dicsőségére használjuk. Egyetlen tőle kapott talentumunkkal sem fog szigorúbban elszámoltatni, mint az időnkkel. Az idő értéke felbecsülhetetlen. Krisztus minden pillanatot drágának tartott. Tartsuk mi is értékesnek a pillanatokat. Az élet nagyon rövid ahhoz, hogy értelmetlenül elfecséreljük. A kegyelem idő nem tart már soká, és e rövid idő alatt kell elkészülnünk az örökké valóságra. Nincs vesztegetni való időnk. Nem tölthetjük az időt önző élvezetekkel, bűnös dolgokkal. Most kell jellemünket formálnunk az elkövetkezendő életre, a halhatatlanságra. Most kell felkészülnünk a szigorú ítéletre. Az ember alig hogy megszületik, már is elkezdődik haldoklása. És ha a világ nem szerez igazi fogalmat az örök életről, minden munkája semmivé válik. Az az ember alkalmas Isten országára és a halhatatlan életre, aki megbecsüli az időt, és munkára használja. Ennek az embernek érdemes volt megszületnie. Isten arra int, hogy használjuk ki az időt. Az elfecsérelt időt soha nem lehet bepótolni. Egyetlen pillanatot sem tudunk visszahozni. Csak úgy tehetjük jóvá azt, amit elmulasztottunk, ha ezentúl minden erőnkkel együttműködünk Istennel dicső tervében, a megváltási tervben. Ha ezt tesszük, jellemünk átformálódik. Isten fiai, a királyi család tagjai, a menny királyának gyermekei leszünk. Alkalmassá válunk az angyalok társaságára. Most kell embertársaink üdvösségéért munkálkodnunk. Egyesek azt gondolják, hogy ha Krisztus ügyét pénzzel támogatják, mást nem is kell tenniük, és a drága idő, amelyben személyesen dolgozhatnának Krisztusért, kihasználatlanul múlik el. Pedig minden egészséges és munkaképes embernek kiváltsága és kötelessége, hogy Istent munkájával szolgálja. Mindenkinek fáradoznia kell lelkek megmentésén. Ehelyett nem lehet pénzt adni. Minden pillanatban örökérvényű dolgok forognak kockán. Minden pillanatban szolgálatra készen kell állanunk, akár csak az őröknek. Az alkalom, amely most kínálkozik arra, hogy az élet igéjét szóljuk a reászomjazónak, talán nem tér vissza többé. Lehet, hogy Isten ez éjjel elkéri lelkét, és talán a mi hanyagságunk miatt maradt készületlen. Lukács 12:20. Hogyan számolunk el Istennek az ítélet napján? Az élet sokkal ünnepélyesebb annál, mintsem hogy aggódva a mulandó földi dolgok taposó malmában, az örökérvényű áldásokhoz képest atomnyi dolgokkal bajlódva töltsük el. Az Úr mégis arra szólít, hogy az élet mulandó dolgaiban is szolgáljunk neki. A földi munkában tanúsított szorgalom épp úgy hozzátartozik az igaz valláshoz, mint az imádság. A Biblia nem hagyja jóvá a tétlenséget. A világunkat sújtó legnagyobb átok a semmittevés. Az őszintén megtért ember szorgalmas munkás. Időnk kihasználásának függvényében érünk el eredményeket az ismeretszerzésben és értelmi képességeink fejlesztésében. Az értelem csiszolásának nem akadálya a szegénység, az alacsony származás, sem a kedvezőtlen környezet. Csak nagyon meg kell becsülni a perceket. Használjuk ki a perceket, itt is néhányat, meg ott is, amelyeket hiába való beszélgetésre fecsérelnénk. A reggeli órákat, amelyeket oly sokszor elvesztegetünk az ágyban. A villamoson, vonaton vagy az állomáson várakozással töltött időt.
a perceket, amíg az étkezésre várunk, vagy azokra, akik elkésnek a megbeszélt találkozóról. Ha ilyenkor kéznél volna egy könyv, és ezeket az időtöredékeket tanulásra, olvasásra vagy elmélkedésre használnánk, mennyi mindent tudnánk véghez vinni. Céltudatossággal, szívós szorgalommal, jó időbeosztással, olyan tudásra és fegyelmezett gondolkozásra tehetünk szert, amellyel szinte bármilyen befolyásos állásban és hasznos munkaterületen megálljuk helyünket.

Minden kereszténynek kötelessége, hogy rendre, alaposságra és gyorsaságra szoktassa magát. A lassú és kontármunkásnak nincs mentsége semmiféle munkában. Ha valaki mindig dolgozik és soha nem végzi el munkáját, ennek az az oka, hogy nem viszi bele szívét és lelkét a munkába. A lassú és rossz hatásfokkal dolgozó munkásnak be kell látnia, hogy e hibáin változtatnia kell. Fordítson nagy gondot ideje beosztására, hogy a legeredményesebben használhassa ki. Egyesek ügyes és módszeres munkával 5 óra alatt elvégzik azt, amit mások 10 óra alatt. Egyesek állandóan dolgoznak háztartásukban. Nem mintha annyi tennivalójuk lenne, hanem mert nem jól osztják be idejüket. Lassan, pepecselve, sok munkával nagyon keveset végeznek. De mindenki, aki akar, megszabadulhat a nehézkességtől és az időrabló szokásoktól. Dolgozzunk határozott céllal. Állapítsuk meg, mennyi időre van szükség egy adott feladathoz. Azután feszítsük meg minden erőnket, hogy a megállapított időn belül elvégezzük a munkát. Meg lehet parancsolni annak a kéznek, hogy mozogjon fürgébben. Csak akarni kell. Azok az emberek, akik nem határozzák el céltudatosan, hogy változtatnak munkamódszereiken, a megszokások rabjai lehetnek, mégpedig a rossz szokásoké. Képességeik fejlesztésével pedig a legjobb munkásokká, közkedvelt emberekké válhatnak, akiket önmagukért értékelnek. Sok gyermek, fiatal férfi és nő elfecsérli idejét, amely alatt szülei iránti szeretetből segíthetne a család terheinek hordozásában. A fiatalok sok olyan felelősséget vehetnének erős fiatal vállukra, amelyet más visel helyettük. Krisztus élete zsenge gyermekkorától kezdve szorgalmas munkával telt, nem önmagának élt. A végtelen Isten fia volt, mégis földi atyával Józseffel együtt dolgozott az ácsmesterségben. Mestersége jellemző volt rá. Jellemépítőként lépett ebbe a világba, és feladatát tökéletesen látta el. Minden köznapi munkáját olyan tökéletesen végezte, mint a jellemformálást, amelyhez isteni erő kellett. Ő a mi példaképünk. Világosítsák fel a szülők gyermekeiket arról, hogy milyen értékes az idő, és hogyan kell helyesen kihasználni. Tanítsák meg őket arra, hogy küzdelem árán is érdemes olyat tenni, ami megdicsőíti Istent, és áldást áraszt az emberekre. Kicsi korukban is lehetnek misszionáriusok. Ha a szülők hagyják, hogy gyermekeik semmittevéssel töltsék idejüket, olyan bűnt követnek el, amelynél nincs nagyobb. A gyermekek már korán megszeretik a tétlenséget, és lusta, mi haszna felnőttek lesznek. Amikor pedig elég idősek ahhoz, hogy állást vállalva megkeressék kenyerüket, kényelmesen és kelletlenül dolgoznak, de elvárják a lelkiismeretes munkáért járó fizetést. Óriási különbség van e munkások és azok között, akik tudják, hogy hűséges sáfároknak kell lenniük. Aki köznapi munkájában hanyag és nem törődöm, felületességét beleviszi vallási életébe is, és nem tud eredményes munkát végezni Isten szolgálatában sem. Sok embert, aki szorgalmas munkával áldást jelenthetne a világnak, a tétlenség tönkre tesz. A semmittevés és tétovaság 1000 kísértés előtt nyit kaput. A rossz társaság és a bűnös szokások megrontják az ember értelmi világát, megmétejezik lelkét, és alkalmatlanná teszik mind a jelen, mind az elkövetkezendő életre. Bármi legyen a foglalkozásunk, Isten igéje azt tanítja, hogy az igyekezetben ne legyetek restek, lélekben buzgók legyetek, az Úrnak szolgáljatok.
valamit hatalmadban van cselekedni erőd szerint, az cselekedjed. Tudván, hogy ti az Úrtól veszitek az örökségnek jutalmát, mert az Úr Krisztusnak szolgáltok. Róma 12.11, Prédikátor 9.12, Kolossé 3.24.

Az egészség. Az egészség áldás, csak kevesen becsülik meg. Pedig jó részt ezen múlik értelmi és fizikai képességeink hatékonysága. A test, az ösztönök és az indulatok székhelye. Testünket a lehető legjobb állapotban és a legjobb lelki hatások alatt kell tartanunk, hogy képességeinket a lehető legjobban tudjuk kamatoztatni. Mindaz, ami fizikai erőnket csökkenti, gyengíti értelmünket is. Roncsolja azt a képességünket, amellyel különbséget tudunk tenni jó és rossz között. Kevésbé tudjuk a jót választani, és kevesebb erőnk lesz azt cselekedni, aminek helyességéről meggyőződtünk. Ha visszaélünk fizikai képességeinkkel, lerövidítjük azt az időt, amelyben életünket Isten dicsőségére használhatjuk, és alkalmatlanok leszünk arra a munkára, amelyet Isten reánk bízott. Rossz szokásokkal, éjszakázással, egészségtelen táplálkozással aláássuk a betegségekkel szembeni ellenálló képességünket. A mozgás elhanyagolásával, túlfeszített szellemi és fizikai munkával zavart okozunk idegrendszerünkben. Akik a természet törvényeinek áthágásával megrövidítik életüket, és alkalmatlanná teszik magukat a szolgálatra, vétkeznek, mert megrabolják Istent és embertársaikat is. Kevesebb áldást hinthetnek másokra, mert alkalmaikat saját eljárásaikkal rövidre metszik. Pedig Isten azért küldi őket a világba, hogy áldást árasszanak. Még e rövidebb idő alatt elvégezhető feladatokra sem alkalmasak. Az Úr előtt bűnösek vagyunk, ha káros szokásainkkal, áldásoktól fosztjuk meg a világot. A fizikai törvény áthágása egyenlő az erkölcsi törvény áthágásával, mert Isten a fizikai törvények szerzője épp úgy, mint az erkölcsi törvényé. Saját ujjával írta bele törvényét minden idegszálunkba, minden izmunkba és minden képességünkbe. Bármely fizikai képességünkkel való bármilyen visszaélés egyenlő a törvény megsértésével. Ismerje meg mindenki jól az emberi szervezetet, hogy olyan állapotban tudja testét tartani, amilyet az Úr munkája megkíván. Nagy gonddal kell óvnunk és építenünk fizikai életünket, hogy emberi lényünk útján az isteni természet a maga teljességében megmutatkozhassék. A testi és lelki élet közötti viszony az egyik legfontosabb tananyag. Nagy figyelmet kell szentelnünk rá otthon és az iskolában. Mindenkinek ismernie kell szervezetét és a fizikai életet szabályozó törvényeket. Aki kész akarva nem ismeri meg az emberi test törvényeit, és tudatlanságból áthágja őket, vétkezik Isten ellen. Mindenkinek kötelessége a lehető legegészségesebb létfeltételeket megteremtenie magának. Szokásainkat az értelem irányítása alá kell helyeznünk, értelmünket pedig Isten irányítása alá. Nem tudjátok-e, kérdezi Pál apostol, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szentléleknek temploma, amelyet Istentől nyertetek, és nem a magatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg. Dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, amelyek az Istenéi. 1 Korintus 6.19-20 Az erő. Nem csak teljes szívünkkel, értelmünkkel és lelkünkkel kell szeretnünk Istent, hanem minden erőnkkel is. Fizikai képességeink teljes és józan felhasználását kell ezen értenünk. Krisztus lelkiismeretes munkás volt mind mulandó, mind lelki dolgokban, és elhatározta, hogy minden munkájában Atya akaratát teljesíti. A menny és a föld dolgai közelebb állnak egymáshoz, és Krisztus jobban kézben tartja őket, mint sokan gondolnák. Krisztus tervezte meg az első földi templomot.
tőle származott Salamon építési terveinek minden részlete. Ő, aki földi életében, a Názáret nevű faluban ácsmesterséget folytatott, volt a mennyei építész is. Ő határozta meg, milyen legyen a neve tiszteletére emelt épület. Krisztus adott a templom építőinek bölcsességet a legszebb és legmesteribb munka kivitelezéséhez. Ezt mondta: ímé név szerint meghívtam Bésaléelt, a Húr fiának, Úrinak fiát a Júda nemzetségéből, és betöltöttem őt Istennek lelkével, bölcsességgel, értelemmel és tudománnyal minden mesterséghez. És ímé Aholiábot is, Akhiszamáknak fiát a Dán nemzetségéből mellé adtam, és adtam minden értelmesnek szívébe bölcsességet, hogy elkészítsék mindazt, amit néked parancsoltam. 2 Mózes 31.2.6. Isten azt akarja, hogy munkásai bármilyen területen dolgoznak is, őt figyeljék, akitől minden értéküket kapták. Minden jó találmánynak és igazi haladásnak ő a forrása, aki csodálatos tanácsokat ad és tökéletes munkát végez. Az a jó érzék, amellyel az orvos felismeri az idegek és izmok betegségeit, és az a bölcsesség, amellyel megismeri az érzékeny emberi szervezetet, mind Istentől van. Azért adja az orvosnak, hogy a szenvedések enyhítésére használja. Istentől van az a szaktudás is, amellyel az ács a kalapácsot használja, és az az erő is, amellyel a kovács megkongatja az üllőt. Isten képességeket adott az embereknek, és elvárja, hogy hozzáforduljanak tanácsért. Bármit csinálunk, bármilyen munkaágban dolgozunk, szeretné értelmünket irányítani, hogy tökéletes munkát végezzünk.

A vallás és a polgári foglalkozás nem két különálló dolog, a kettő egy. A Biblia vallásának bele kell szövődnie minden munkánkba. Az isteni és az emberi erőnek egyesülnie kell, mind a földi, mind a lelki célok eléréséért. Mindkettőnek benne kell lennie minden emberi törekvésben, legyen az ipari tevékenység vagy mezőgazdasági munka, üzleti vagy tudományos vállalkozás. A keresztény ember minden tevékenységében szükség van erre az együttműködésre. Isten kinyilatkoztatta azokat az elveket, amelyek alapján ez az együttműködés lehetséges. Isten munkatársainak az ő dicsőségét kell szem előtt tartaniuk. Minden munkánkat Isten iránti szeretetből és akaratának megfelelően kell végeznünk. A házépítésnél épp oly fontos Isten akarata szerint eljárni, mint amikor Isten tiszteleten veszünk részt. Ha a munkások helyes elvek alapján építették saját jellemüket, akkor minden egyes épület építésénél növekedni fognak Isten előtti kedvességben és Isten ismeretben. Isten azonban legragyogóbb képességeinket és legnagyszerűbb szolgálatunkat is csak akkor fogadja el, ha énünket élő, égő áldozatként oltárára helyezzük. A gyökérnek szentnek kell lennie, különben Isten nem fogadhatja el a gyümölcsöket. Az Úr tette Dánielt és Józsefet bölcs irányítóvá. Azért tudott általuk munkálkodni, mert nem a maguk, hanem Isten tetszésére éltek. Dániel történetéből megtanulhatjuk, hogy a közéleti embernek nem kell feltétlenül ravasznak lennie. Minden lépéséhez Istentől kaphatja az eligazítást. Dániel, a leghatalmasabb földi ország miniszterelnöke, Isten prófétája volt, aki mennyei világosságot kapott. A világot szerető, becsvágyó államférfiakat Isten igéje a fűhöz hasonlítja, amely megnő, és a fű virágához, amely elhervad. De az Úr különböző munkaágokban jártas, értelmes embereket akar szolgálatában felhasználni. Szüksége van gyakorlati emberekre, akik az igazság nagyszerű alapelveit beleszövik intézkedéseikbe. Ezeknek az embereknek alapos tanulás és gyakorlat útján fejleszteniük kell képességeiket. Ha van olyan munka, amely megkívánja, hogy dolgozói kihasználják lehetőségeiket a bölcsesség és ügyesség megszerzésére, akkor az azok munkája, akik tehetségüket arra használják, hogy Isten országát világunkban felépítsék. Dánielről tudjuk, hogy semmilyen közéleti intézkedésében sem lehetett, a legtüzetesebb vizsgálattal sem, egyetlen hibát vagy tévedést találni. Példát mutatott arra, hogy milyennek kell minden közéleti embernek lennie. Története tanúsítja, hogy mit érhet el az az ember, aki értelmi és fizikai erejét, szívét és életét Isten szolgálatára szenteli.

bátorító üzenet azoknak, akik gyakorolják az önuralmat és mértékletesen élnek. Napjainkban egyre többet hallunk századunk emberének minden eddigi kort messze meghaladó, önromboló életmódjáról. Környezetszennyeződés, alkoholizmus, dohányzás, kábítószer és túlzott gyógyszerfogyasztás. Sorolhatnánk tovább, amelyek következménye ideg- és elmebetegség, öngyilkosság megnövekedése. A rohanó, időhiánnyal küszködő, különböző problémákkal megterhelt, idegnyugtatókon, fekete kávén, energiaitalon élő, 21. századi, nagy eredményeket elért ember megoldásért kiállt. Isten megszólítja az önpusztító életet folytató embert, és szeretettel tanácsolja, kivezető utat mutatva. Amint Pál apostol írja levelében munkatársának Titusnak, megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, amely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kívánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelen való világon, várván a ma boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését. Isten kegyelme megmentő, szabadító, gyógyító kegyelem, amely megtanítja az embert a jóra, a helyes, mértékletes, tiszta életre. A mértékletesség fogalma csak az Új Szövetségben fordul elő. Két szót is találunk rá. Az egyik az, amit önuralomnak, önmegtartóztatásnak, fegyelmezettségnek fordítanak. A másik kifejezés pedig higgadtságot, józan és mértékletes életmódot, erkölcsösséget, tisztaságot, önmegtagadást jelent az élet minden területén. A mértékletesség nem önsanyargatás, hanem olyan erkölcsi magatartásmód, amikor valaki szilárdan kézben tartja szenvedélyeinek, vágyainak, gondolatainak gyeplőjét, és nem ad azoknak több szabadságot, mint amennyit a józan ész megenged. Az egészség áldás, de sajnos csak kevesen becsülik meg. Rossz szokásokkal, éjszakázással, egészségtelen táplálkozással aláássuk a betegségekkel szembeni ellenálló képességünket. A mozgás elhanyagolásával, túlfeszített szellemi és fizikai munkával zavart okozunk idegrendszerünkben. Nagyon fontos, hogy minden tevékenységünkben mértéket tartsunk. Étkezésben, munkában, tanulásban, kikapcsolódásban. Ha valaki olyan életmódot folytat, amely feleslegesen emészti erőit és gyengíti értelmét, vétkezik Isten és önmaga ellen. Pál apostol példaként állítja elénk a régi görögök versenyfutását, amit a korintusi gyülekezetnek írott első levelében olvashatunk az egyszerű fordítás szerint. Tudjátok, hogy versenypályán sok versenyző fut, de csak egyikük lesz a győztes, és ő kapja a díjat. Úgy fussatok hát, hogy győzzetek. Minden sportoló, aki versenyre készül, nagy önuralommal végzi az edzéseket, és minden tekintetben fegyelmezetten él, hiszen meg akarja nyerni a versenyt, hogy megkapja a győztesnek járó koszorút. Az a koszorú azonban nem marad meg örökké, hanem elhervad. Mi ellenben olyan jutalmat fogunk kapni, amely örökké megmarad. Ezért hát, ami engem illet, úgy futok, hogy a biztos célt mindig a szemem előtt tartom. Keményen megfegyelmezem és szolgámmá teszem hát a testemet, mint egy sportoló, mert nem akarom, hogy miközben az örömüzenetet hirdetem, engem kizárjanak a versenyből. Önuralmat gyakorolni és mértékletességre eljutni nem lehet egy nap alatt. Hol győzünk, hol botladozunk, de nap mint nap próbálkozunk. A kérdés az, vajon áldozat, sanyargatás részünkről az, ha józanul, mértékletesen élünk? Semmiképpen sem, hanem éppen ez mondható értelmes életmódnak.

A Szentírásban olvashatunk olyan emberekről, akik önuralmat tanúsítottak. Például Dániel és társai a babiloni udvarban is ragaszkodtak elveikhez. Tudták azt, hogy életükért, képességeikért felelősséggel tartoznak Istennek. Tisztában voltak azzal, hogy helyes ítélő képességüket csak elveikhez ragaszkodva őrizhetik meg. Látták a mértéktelen életmód szörnyű következményeit, romboló hatását. Találhattak volna jól hangzó mentséget szokásaik elhagyására, érvelhettek volna azzal, hogy a király jó indulatától függ a sorsuk, hatalmában vannak, nincs más lehetőség, mint elfogyasztani az eléjük tett ételt és italt. Mondhatták volna, ha ellenkeznek az uralkodóval, életükbe kerül, elveszítik társadalmi állásukat. Isten jóváhagyása azonban drágább volt számukra, mint maga az élet vagy a király jó indulata. Önmegtagadó szokásaikhoz álhatatosság, céltudatosság, szorgalom járult. Fizikai erőben és szépségben, értelemben, műveltségben utolérhetetlenek voltak kortársaik között. Ezért jó példaként állnak előttünk. Érdemes elgondolkodni dr. Bágyoni Attila szavain, aki nagyon találóan jellemzi korunkat. Ezt írja. Az emberek betegre eszik, betegre ülik, heverészik, autózzák magukat. Ok nélkül döbbenetes mennyiségű gyógyszert fogyasztanak. Dohányoznak, isznak. Az örökös időhiány, a dübörgő gépek, az érvényesülés hajszája közepette tudatosan rövidítik életüket, öncsonkító módon rongálják az egészségüket. A gondolkodásmód megváltoztatására volna szükség. A legtöbb ember akkor ébredt tudatára annak, hogy egészsége van, amikor azt elveszítette. A gondolkodásmód megváltoztatása nem kis feladat. Egyedül Isten lelke formálhatja át helytelen gondolkodásunkat, és teheti életünket tisztává, önuralmat gyakorlóvá. Jó lenne megfogadnunk dr. Selye János tanácsait is. Az embert saját stressz hormonjai megmérgezhetik. Ha az élet során a stresszt nem is lehet elkerülni, az igenis módunkban áll, hogy ártalmas hatását minimálisra csökkentsük. Különleges bankbetét az életerő, amit csak költeni lehet, növelni nem. Csak is úgy óvhatjuk meg a drága vagyont, ha vigyázunk a kivétekre. A legokosabban azt cselekszik, aki bátran nyúl a tőkéhez, de óvatos a költésben. Az emberi életkor határát káprázatos mértékben lehetne tágítani, ha nagyobb harmóniában élnénk a természet törvényeivel. Van egyfajta nyugalom és lelki béke, amit csak a felsőbbrendűhöz való kapcsolódás nyújthat. És ez így van. Jézus a barátunk és nagy orvosunk, aki mindannyiunkat hív, hogy nála rakjuk le életünk gondjait, terheit. Megígérte, hogy segít azt hordozni. Nyugalmat, békét és gyógyulást ad a hozzá folyamodók számára. Az a cél, amit kitűztünk magunk elé, szép és nemes. Érdemes küzdeni érte. De ahhoz, hogy célba érhessünk, nekünk is tenni kell valamit. Legyünk mértékletesek, józanok, önuralmat gyakorolva, pihenésünkben, munkánkban, evésünkben, ivásunkban, minden tevékenységünkben, és akkor már ezen a földön boldogok és egészségesek leszünk.

A mértékletesség ebben a mohó, tülekedő világban egészen kivételes érték és erény, ami a Szentlélek gyümölcse. Gondolkoztunk már azon, hogy a mi életünkben minek van itt az ideje és minek nincs? Miben kellene mértékletesebbnek, önuralmat gyakorlónak lennünk? Miből lenne kevesebb is elég? Kérjük Istent, hogy mutassa meg. A mértékletesség egyenlő az önmegtartóztatással, az önfegyelemmel és az önuralommal is. Az önmegtartóztatás talán szigorúan hangzik, mégis a kegyelem szerves részét képezi. Ha nem tartóztatjuk meg magunkat, étvágyunkat, érzéseinket és ösztöneinket, akkor majd azok irányítanak bennünket. Választanunk kell. Mi uralkodunk magunk fölött a Szentlélek ereje által, vagy valaki, illetve valami más irányítása alá kerülünk. Végső soron erről mi döntünk. Állandóan küzdünk az énnel, a testtel, a világ dolgaival. Hiába a szándék, ha nincs erő a véghezviteléhez. Nem az a kérdés, hogy mikor fogunk győzni, hanem hogyan. Ha átadjuk magunkat Jézusnak, és belekapaszkodunk az ígéretekbe, akkor erőt nyerünk. Egyedül képtelenek lennénk rá. Tudatosan kell választanunk, hogy Isten nevében győzni akarunk. A Bibliában Sámson élete komoly tanúsággal szolgál számunkra, aki Istentől rendkívüli képességeket kapott, de sajnos nem töltötte be küldetését, hanem teljesen kiszolgáltatta magát természete vad szenvedélyének. Gondolkodásmódja elferdült, erkölcse megromlott, Isten olyan tisztségre hívta el, ami nagy felelősséggel, megbecsüléssel járt, de először meg kellett volna tanulnia az Úr törvényének engedelmeskedni. Sámson a kísértések között, amelyeket ő maga idézett elő, szabad folyást engedett szenvedélyének, az ösvény, amire rálépett, szégyenbe, tragédiába és halálba vitte. Szomorú, hogy azt az embert, aki Istentől oly sok ajándékot és ígéretet kapott, milyen könnyű volt tévútra vezetni. Sámson bukása intő példaként álljon előttünk. Ügyeljünk mindig arra, hogy ne tegyük ki magunkat olyan helyzetnek, ahol gyengeségeink próbára vannak téve. A gonosznak még a látszatától is óvakodjunk. Vizsgáljuk meg, hogy életünk milyen területein hiányzik kiváltképpen az önfegyelem, és mi az, amin változtatnunk kell, hogy önuralmunk erősödjön. Fogadjuk meg az ige tanácsát, és kérjük ehhez Isten lelkének erejét és segítségét. Testünket ne tápláljuk a kívánságokra, hanem mértékletesen, igazán és szentül éljünk, várván boldog reménységünket, Jézus Krisztus dicsőséges visszatérését.

Kárpáti Petronella, bátorító és reményt adó üzenetek a Bibliából című műsora hangzott el. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: Merkaba. Zsidó vallási, kulturális és közéleti magazin. Szerkesztő műsorvezető Kuna Valéria. Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Merkaba, a mikrofonnál Ferenc Kuna Valéria, vendégünk Finálé Gábor rabbi, üdvözöllek, köszönöm, hogy ismét elfogadtad a meghívást.
1: Én köszönöm.
0: Nagyon izgalmas időszak elé néz majd a zsidóság az elkövetkezendő hetekben, hiszen ránk köszöntenek az őszi nagy ünnepek, már az előkészületek is rengeteg időt foglalnak magába, de szeretném, hogyha egy kicsit időrendi sorrendben próbáljunk meg végigmenni ezen az igen fontos és mozgalmas időszakon. Ugye az első ünnep Rosh Hashanah, de beszéljünk az ezt megelőző különlegesen kiemelt hónapról is, hogy milyen hagyományok kötődnek ehhez.
1: Hát ugye Rosh Hashanah-val elindul ősszel az az ünnepsorozat, az az ünnepcsokor, amit sokszor a Yamim Noraimnak, félelmetes napoknak szoktak jelezni, hívni, hiszen nem más történik, mint az emberiség, és ezen belül is az egyének, zsidó nép is megítéltetik, hogy milyen sorsa lesz az évendő évre. És akkor ez ugye a bibliai ünnepek, illetve a zsidó ünnepek közül egyedüliként a Rosh Hashanah, az új év, az évnek a feje, az a hónap, az a holt hónap legelején, elsőjére esik egyedüliként. Minden bibliai ünnep általában a hónap közepén van, teli holtkor. Ezt a hónapot, Tisré hónapját megelőzi Elul hónapja, és az Elul hónapja már a felkészülésről, a megtérésről szól. Van egy hagyományunk arra, hogy annak idején Mózes az aranyborjú után ekkor Elulhó elsején, vagyis pont 30 nappal az új év előtt ment fel a Sinai hegyre, és faragta ki, illetve írta meg a második kőtáblát, második adag kőtáblát. Úgyhogy ez akkor is, vagy akkortól kezdve már egy várakozás időszaka, a megbocsátás, az engesztelés kivárásának az időszaka volt, akkor a sivatagban vándorló népnek, de későbbiekben, mindenkorban. Szokásokhoz tartozik ilyenkor különböző bocsánatkérő esdeklésekkel kiegészíteni az imánkat, főleg általában a reggeli ima nyúlik, illetve tolódik föl, illetve hozódik korábbra, és akár már hajnal hasadta előtt, Magyarországon azért nem hajnal hasadta előtt, de mégis sokkal korábban elkezdenek, egy fél órával, 40 perccel korábban

0: szembe?
1: Minden kérdésre válaszoltál, amit fel akartam tenni, úgyhogy ez nagyon gyorsan sikerült. Akkor pontosítsuk egy kicsit, hogy mit is jelent az, hogy Rosh Hashaná, mit ünneplünk ilyenkor. Ugye ez alapvetően a zsidó új év, de ugye több új év is van a zsidó ünnepkörben. De mitől különleges ez? Mi az, amire konkrétan emlékezünk ilyenkor?
0: Próbálok rövidebb lenni, hogy akkor oda-vissza tudjunk pingpongozni a válaszokkal és kérdésekkel. Rosh Hashaná, az évnek a feje, ez nem a zsidó év kezdete, ez az emberiség születésének a napja. Ádám születésnapja volt a hagyomány szerint Tisré hónap 1-én, pont, vagyis azt jelenti, hogy Elul hónap 24-én lett megteremtve a világ, legalábbis kezdődött a teremtés. Ha 6 napot vesszük, és akkor így Tisré 1-én született meg Ádám, ezért az emberiség megújulásnak a napja ez, hiszen minden egyes születésnapon az ember egy új kezdetnek az elejére ér, és ezért egy új esély arra, hogy ember fürkészze azt, hogy futja a saját körét, a saját sorsát, beteljesíti-e, illetve nem is az egy sorsát, inkább azt mondom, hogy küldetését, és helyes viszonyban van-e önmagával, a többi emberrel és a teremtővel, és ezért egy hármas megtérés csokkor kell, hogy ekkor megtörténjen. Az embernek muszáj, hogy rendbe hozza ezt a hármas kötődését a külvilággal, a másik, a többi emberrel, Isten és önmagával, és nem csak az emberiségnek a születésnapja ez, hanem a zsidó népnek a születésnapja ez, vagyis Izsák születéséről való jó hírt Sára ezen a napon kapta meg, aki ugye elvileg meddő volt, ezen a napon ő megújult, mint ember, de ezen a napon is született Izsák, illetve ezen a napon is lett feláldozva. És az azt jelenti, hogy bár volt sok hívő Ábrahám előtt, de azzal, hogy ő tovább is tudta adni Hénokkal, vagy más nem zsidó egyisten hívőkkel a egyisten hitet a következő generációra, ez volt a másik ígéretenek, hogy megtartja az nemzedékről nemzedékre, azzal, hogy Izsák hit hívővé vált, és nem kisfiúként, hanem 30 éve, 7 évesen hagyta magát fölvinni az oltárra. Ezzel a zsidó népnek, a hívő közösségnek a kezdete is, a születésnapja ez. Úgyhogy egyszer az emberiségé, és egyszer pedig a bukott emberiségnek javítóként elküldött zsidó közösség születésének is a születésnapja.
1: És ilyenkor egyénenként is van lehetőség arra, hogy megújuljunk, esetleg a bukásainkból fölkeljünk és tovább lépjünk?
0: Mindenféleképpen. Már az Elul hónapjában a csúvá, a tfilá, és a daka az imával, a megtéréssel és az adományokkal pontosan ezt a hármas viszonyt akarjuk megváltoztatni, mert ez a hármas kötődés, ez a hármas viszonyrendszer, ami Ádámnál és Évánál elromlott már az Édenkertbe, mert Ádám rosszat gondolt Istenről, rosszat gondolt, összezavarodott ember és ember közötti viszony is, és önmagának való viszony is összezavarodott. Ezt mind kijavíthatjuk ezen a napon, és nyilvánvaló ebből egy újjászületés, egy megváltozott természet fog következni. Nem véletlen, hogy Sára, Hanna és Ráhel is mind Rosh Hashanákor estek teherbe, vagy pedig akkor, és mindannyian meddők voltak, hogy ez tudjuk nagyon jól, és mindannyian ezen a napon értesültek a terhességükről, vagy leendő terhességükről, ami azt jelenti, hogy megítéltetés, illetve egy újjászületés történik egyéni szinten is.
1: Ilyenkor szokás azt mondani, hogy bepecsételtetünk az életkönyvébe, vagy a halálkönyvébe, vagy a semlegesek könyvébe. Mitől függ ez? Mit kell tennünk ahhoz egész évben, hogy ilyenkor a félelmetes napok ne legyenek annyira félelmetesek?
0: Ugye a zsidóság nagy könyve, alapkönyve, alkotmánya, a Tóra, a tanításkönyve, Mózesnek az öt könyve, ami bár történetekkel teletűzdelt kis könyvecske, idezélbe kis könyvecske, de egy olyan filozófiát, olyan gondolkodási rendszert, olyan életreceptet rejt magába, aminek a követése ezt elősegíti, és ezt eredményezi, hogy a közepesek könyvébe, az a, vagy pedig legalább, vagy ha nagyon jól csinálják, akkor a Cádékok könyvébe legyünk beírva, ahol kevesen iratnak be, és ne arássák a gonoszoknak a könyvébe legyünk beíratva, aztán majd Jomkipurkor lepecsételve.
1: Igen.
0: De azt tudni kell, hogy a micvák, a parancsolatoknak a megléte hát nem a célja a Tórának, hanem eszköze az, hogy jobb emberé váljunk. Ezt majd, hogyha Jom Kippurról beszélünk, ott mindenképpen megérthetjük, hogy ott nem véletlen, hogy pont Jónás könyve szerepel Haftóra, olyan extra olvasmányképpen délután, hiszen ott megtörténik az a csoda, ami ugye sokszor látjuk akár magán a sivatagi közösségnél is, hogy az imával és

0: A helyes életmóddal megváltozik az isteni ítélet. Jom Kippurkor megbocsát az emberiségnek, megbocsát a sivatagi közösségnek, ott a sivatagban aranyborjú miatt, csak Mózes imájára hallgatva, és a Jónási könyvében pedig magának az asszír népnek ott fönt Ninivébe, anélkül, hogy bármifajta áldozatot bemutatnának, csak azzal, hogy megmásítják az útjaikat, ugyanilyen bálványimádok maradnak. Csak az, hogy másképp viselkednek, a gyümölcséről megismerszik, hogy akkor más gondolnak. De nem elég más gondolni, más is kell csinálni.
1: Milyen különleges kiegészítések vannak a Rosh Hashanai imarendben? Mik azok, amik csak ilyenkor hangzanak el?
0: Hát fúvó zenészek, figyelem. Egy ősi fúvós hangszer hallatszik ilyenkor föl a zsinagógákba, amit már korábban azt mondtam, hogy egy hónapon keresztül felcsendül a sófár hangja. A sófár az a kos kürt, vagy kos szarvából készült kürt, ami különben a sapír szépséges szóból van, ebből van különben a spíró név is magyarul. De hogy a sófár az egy ősi hangszer, ami pár hangot tud megszólaltatni nyilvánvaló, hiszen csak egy kosszarból készült kürt. Emlékezett minket ez arra, hogy a Maimonides mondja a Misne Torájában, a Tóra megismétlése című 800 éves könyvében, hogy azért hallatszik ez fel a zsinagógákba már korábban, csak így előzetes képpen, hogy jön az új ünnep, jön az új év, hogy emlékeztesse, hogy térjetek meg szendergők, térjetek meg balgák, ébredjetek, jön a király. Közénk jön a teremtő, a király, és itt az idő megtérésre. És mint egy ilyen királyi harsona köszönti a királyt, aki csak jönni fog, és valóban Rosh Hashanakor leszáll közénk a teremtő, hiszen ő is ünnepli az évfordulóját annak, hogy megteremtette a világot, és a benne az embert. És királlyá emeljük magunkat a kürt szó hallatával, harsonák hangzásával, felcsendülésével, amint a király közöttünk jár, a népek között. És persze Izsákra is emlékezünk, akit ezen a napon kötöztek meg, és feszítettek föl az oltárra, és apja majdnem levágta. És ugye helyette az áldozat szintén egy kos volt. És erre az áldozatra is, vagy majdnem áldozatra, áldozatvállalásra is emlékezünk. Úgyhogy ez a kürt az alapvető és egyetlen micvája, ezt nagyon hangsúlyoznám, egyetlen micvája a Rosh Hashanának. Minden, nyilván a liturgiában megemlítetnek az, hogy az emlékezések, a megemlékezések, a királyjáavatás, az örökkévalónak, az egész teremtése fölé való királyjá elhívása, illetve maga az, hogy a sófár az miről szól, stb. Ezzel a hármas egységgel kiegészül az ünnepi liturgia, de minden más, amit az emberek hallottak filmekben, olvastak könyvekben, láttak a Rosh Hashanáról, az új zsidó új évről, kezdve itt a méz, a kerek dolgok, a keserűnek és a savinak a kerülése, a répa, a gránátalma és minden más, ez csak hagyomány, vagy késői hagyomány, vagy kabala, szójáték, és egyéb dolgok. A legfontosabb dolog ez a kosszarv megfújása. Erre ott kell lenni az embereknek, hogy ezt hallják. Úgy mondtam, hogy megelőzi az ünnepet már egy ilyen felkészülés, az ünnep alatt százszor hangzik el, csendül fel a sófár, különböző módon, kürtöléssel, rövid staccatókkal, vagy nem tudom, és szóval háromfajtaképpen fújják meg. Ha szépen fújja valaki a sófárt, tényleg az ember bele tud borzongani abba, és a hátán feláll a szőr, mert egészen mélyre hatol az a sikolyszerű, bizonyos sikolyszerű felcsendülései.
1: Ez így van, ezt már tapasztaltam is többször is, és sőt, már volt alkalmam szerencsére fújni is sófát. Ami ugye
0: igen, elsőre ment?
1: Persze, hát azért ennyi trombitálás után eléggé egyszerűen sikerült, de játszani rajta is kiemelkedő élmény, tehát tényleg nem minden nap, egy kicsit meditatív állapotba kerül az ember, és valóban ebben az időszakban tényleg, ahogy mondtad, az ember lelkéig tud hatolni a sófár hangja. De nagyon megcsapta az előbb a fülemet, hogy felszólít bennünket ez a hang, amikor megszólal Elul hónapjában, hogy ébredjetek, hiszen jön a király. És ugyan említetted, hogy ez a legfontosabb micva, és gyakorlatilag az egyetlen, ami kimondottan ehhez tartozik, de vannak-e olyan hagyományok, amik esetleg később ragadtak erre az időszakra, amivel elő tudjuk segíteni ezt a megtérést, tevőlegesen is az imán és a micvák betartásán kívül? Vannak olyan plusz dolgok, tennivalók, amik segíthetnek bennünket ezen az úton?
0: Természetesen, amit mondtam korábban a megtérésnek a hármas fogatáról, különösképpen kell készülni el az ünnepre, hogy az ember például már az ünnepet megelőzően, és nem csak Jom Kipurt megelőzően felhívja ismerőseit, barátait, és mindenkitől bocsánat kérjen, és kiengesztődje, mert hogyan várhat ő ítéletet, igazságos, vagy szeretetteljes ítéletet, irgalmas ítéletet, hogyha ő nem irgalmas, vagy kedves másokkal. Ha kérnek az embertől, nyilvánvalóan mindig köteles az embernek adnia, és nem véletlen, hogy a Héberről az adománya úgy hívják, hogy az igazság. Hogy az igazság az, hogy csak azért vagyunk a Földön, hogy másoknak tudjunk adni, és úgy, ahogy az örök jól adott feltétel nélkül, és szeret feltétel nélkül, azt próbáljuk valamilyen szinten véges emberként utánozni. De magán az ünnepnek a lefolyása közben is, készülve az új évre, vannak olyan aktusok, mint például a taslich szertartása is, amikor ugye nem mindenki gyakorolja, de legtöbb ember ma az áskenáz világba gyakorolja azt a szertartást, hogy morzsákat visz ki, és elszórja őket, eldobja őket, vízbe szórja őket a halaknak, és ezzel is szimbolizálja, hogy elhagyja ő a bűneit, stb. És amit már korábban megemlítettem, az a kerekételekről, az édesételekről, ez ugyanúgy, mint a többségi társadalom keresztény hagyományvilágában, sőt, valószínűleg voltak kölcsönhatások oda-vissza, de mondjuk a lencsev és a többi, mind-mind a kerekség, körbenforgás, a sorsnak a lentje és a fentje között való átmenetet jelképezi, illetve azt, hogy reméljük, hogy a jó könyvbe és édeséletre leszünk beírva jövőre, és ezért ugye kerüljük a savanyú és a keserű ételek fogyasztását. És akkor ott van az a rengeteg más szimbolikus étel, ugye a gránátalma, amit leginkább ki tudnék emelni, ugye a sok magjával, a halnak az evésével, más kultúrkörben a báránynak az evésével, azon belül is a halnak vagy a báránynak a fejének az evéssel, mert ugye ez az évnek a feje. Szóval az, hogy a étkezésben nyilván az terített asztal mellett, illetve a liturgiában is megmutatkozik, de hogyha a zsinagógán kívül olyanfajta szokást akarnánk, hogy az ember tényleg eljátsza azt, hogy eldobja a bűneit, akkor leginkább ez a taslich szertartás, ami a mi kultúrkörünkbe, így a Pireneusok és a Alpok fölötti régióban, az áskenáz világban megszokott és elfogadott, de mondom, ez sem hagyomány, bocsánat, ez sem vallási parancsolat, ez is csak hagyomány.
1: És ugyanilyen hagyomány a Rosh Hashana körül kialakult szédel, mert bevallom őszintén, hogy gyerekkoromban mi nem tartottunk ilyen rituális étkezést, természetesen volt lakoma, halfej, meg ami kell, de manapság már egyes közösségekben komplett kis előétel arzenál áldásokkal kísérve, mire eljutunk a Rosh Hashanai főételig. Szerintem mindennek megvan tényleg a répa, amit említettél, a datoja, vagy a halfej. És ezek honnan jöttek? Keveredtek a zsidó kultúrák, esetleg a szefárdoktól vettek át az askenázok, vagy egyáltalán hogy alakult ki, vagy hogy lehet az, hogy mondjuk én, mint egy vidéki neológ háztartásban felnövő tipikus magyar kislány, nem találkoztam ezzel csak akkor, amikor ide kerültem egy ortodox közösséghez Budapestre.
0: Úgyis mondjuk neked, ezzel mondjuk egy példát tudnék válaszolni azzal, hogy mondjuk ma ugye valaki elmegy egy vallásos közegbe, vagy New Yorkba, Londonba, vagy Jeruzsálembe, Nébrákba, mondjuk Izraelen belül, akkor ott mindenki, mint egy ilyen katonában, hadsereg, egyformán vannak öltözködve, fekete-fehérbe. Én láttam nagyon sok fényképet esküvőkről az 1900-as, 1910-es évekről, a Kazinci utcából, meg más ortodox helyekről, Munkácsról, Ungváról, Krakkóból, és hát az emberek nem úgy néztek ki. Sőt, nem mindenkinek volt szakálla. Ami azt jelenti, hogy sokszor van az, hogy egyrészt ez most csak egy korszakra jellemző, hogy ugye, olcsóbb a ruha, könnyen lehet szerezni, valamikor az ember valamit a külsejével pótol, ami belül már nincs meg. Vagy kívül mindig könnyebb alkalmazkodni egy szinthez, mint belsőképpen. És ez nem most kritika volt a felé, a világ felé, én csak azt akartam elmondani ezzel, hogy egy összezavart világban élünk, és 200 éve a francia felvilágosodás óta, amit a zsidóság megkapta az egyenjogúságot, stb. És erre még rácsúszott ugye a asszimiláció, az antiszemitizmus, a holokauszt, Izrael megalakulása. A lényeg az, hogy összezavart világban élünk, és a zsidóság is keresi újra magát, hogy hogyan tudna alkalmazni a modernitáshoz. És kitalál új hagyományokat, és új felfúj, és új értelemmel tölt meg régi kereteket. Csak hogy például mondjam el neked, ugye mindenki, aki zsidó életet él a mai modern világban, és a zsinagógában úgy lejárogat, és ez a zsidóságnak a 70-80%-a, ugye épp születés környékén találkozik a zsidósággal, ha ünnepektől eltekintünk, az életutat tekintve az esküvőig, mondjuk bármit vagy bármit vaja van. Mind a két hagyomány kb. Az egyik 2-300, a másik meg 1000-1200 éves múltra néz vissza. De a zsidóság 3300 éves. Szóval a lényeg az, hogy nem volt mindig így, de manapság már olyan a bármicvó, mintha Mózesnek is lett volna. Pedig nem volt, és Rabbi Akivának se volt, és nagyon sok mindenkinek nem volt, aki nagyon fontos számunkra, és a Talmud lapjaim, vagy bárhol máshol szerepel, Biblia lapjaim. Úgyhogy manapság szédereste az igazságot megvalva, ugye a szentély pusztulása után a húsvét körül alakult ki, egyiptomi kivonás körül. Bizonyos kutatókat hallgattam, akik eznek a témának a szakértői, még azt is elmesélték, hogy milyen sokban hatott a kereszténység visszafelé a széderestére, vagyis nem a szédereste hatott a kereszténységre, mondjuk a katolikusoknak a miséjére, hanem a húsvét szertartása hatott a zsidóságra visszafelé, és ez a Jeruzsálemi Héber Egyetem professzor ezt le is vezette, YouTube-on fel az előadás különben, angol nyelven, de a tény van, hogy szédereste azóta van, 1800 éve. A kabbalisták kitalálták a fák új évének a széderestéjét. Ez tökéletesen tudjuk, hogy 450 évre megy vissza. És a mai korban valamikor azóta, az elmúlt 450 évben, valószínűleg a 20. században valamikor a szédresnek is kreáltak egy keretet, azért, mert csökken a tudás, elvonja a figyelmet sok minden más, az apák, az nagyapapák nincsenek ott, nem voltak ott, lehet tragédiák miatt, vagy pedig nincsenek tudás birtokában, és nagyon sok minden áttevődik a zsinagógába, és a informális családi keretből egy formális közösségi ünnepé tolódik el, és a zsinagóga átveszi a családnak a szerepét. Ami néha rossz, mert van, akinek arra nincs igénye, hogy másik 30 ember együtt ünnepeljen. És csomó embernek, és nem lehet olyan ünnepet csinálni, hogy mind a 30 embernek, vagy mind a 60-nak, vagy 120-nak, akik ott vannak, megfelel az ember. Úgyhogy a lényeg az, hogy így pótol ez sok mindent, de szerintem nagyon sokan hátat is fordítanak esetleg az ilyen próbálkozásoknak, mert pont ez nem tetszik nekik. Persze a kisebbség az, de én tudok sok nagy számban, akik sajnos ezért nem járnak le.
1: Akkor úgy is mondhatnánk, hogy ezek a viszonylag új keletű, vagy kicsit felfújt hagyományok ilyen mankóként szolgálnak, hogy vissza tudjunk kapaszkodni a hagyományokhoz, hiszen az a mélyről jövő tudás már nincs annyira jelen az életünkben.
0: Folyamatosan, kicsit úgy definiálnám, vagy ahhoz hasonlítanám a zsidóságot, mint egy gyorsuló meteoritra lenne, amiről egyre gyorsabban törnek le a nagyobb és nagyobb részecskék. És ezért próbálnak a rabbik és minden más gondolkodó, lehet, hogy buzgó, túlbuzgó jidise mámék, de lényeg az, hogy mert Magyarországon tudom, hogy azért a bizonyos könyvér, amiből lefszokták vezetni azokat a újévi vacsora meneteket, azt egy zsidó asszony találta ki. Igen. És hozta meg Magyarországra, és nem egy rabbi volt mögötte. Úgyhogy csak azt mondom, hogy lelkes amatőrök is vannak mögött, az ilyen kezdeményezések mögött, és tudom, hogy nagyon sok mindenkinél megvan az a könyvecsk otthon, amit pár évvel ezelőtt nyomtak és osztogattak, és az emberek csodálkoztak, és bár hallottak dolgokról, de az a könyvecsk azra volt nagyon jó, hogy megmagyarázza sok mindent. Azt már nem mérlegel és súlyozza, amit most én elmondtam, hogy mi az, ami kötelező, és mi az, ami csak hagyomány. És ez különben sokszor szokott probléma lenni a mi világunkban, a zsidó világban, mert hirtelen az emberek nem tudnak súlyozni, és olyanokhoz ragaszkodnak köröm szakatáig, ami csak hagyomány. Viszont lehet, hogy a 85 hagyományba elfáradnak, és az egyetlen dologra, ami kötelező, arra már nem jut idejük, vagy erejük.
1: Mindezt összegezve te azért pozitív dolognak tartod az ilyen kezdeményezéseket?
0: Igen.
1: Tehát azért szükség van mindenre, ami csak egy kicsit is hozzáköti az ember.
0: Igen. Aztán valakit ez valamit meg az fog meg. Van, akit egy jó zenekar, és van pedig, akit egy könyvecske. Igen.
1: Értem. És ti hogy készültek a közösség?